jó egy ismeretlent így köszönteni, de hát mindenki másnak is lehet mindenféle ünnepelni valója. Ó, ez már John Lennon.

nagy érzések, és mégis szomorú ez a dal. Egy zongora és egy gitár.

Több mint egy órája vagyunk együtt. Akinek dolga van, menjen nyugodtan, aki elálmosodott, aludjon, aki meccset akar nézni, nézze a meccset, aki megmaradni akar, az hallgassa John Lennont.

0: Reverend Miss Etta James.
1: Carl Hawkins. Őrületesen jó ez a feldolgozás is, mint annyi más is. Na jó, most már neki a báj. Szóval, hogy jó volt ez a dal szerintem, és a dal nagyon jó, a dalhoz nőnek fel az előadók, azt hiszem, ha jó a dal, akkor a jó előadók megtalálják azt a feladatot, amit meg tudnak oldani. Hölgyeim és uraim, önök a Fodrok című műsort hallják, ez a Poptarisztin és a Rádió B és közös műsora. Engem úgy hívnak, hogy Fodor János. És az a dolgom, hogy hát legalábbis én azt hiszem, hogy az a dolgom, hogy adjak 2 óra lehetőséget önnek, neked, önöknek, nektek, arra, hogy kisimuljanak a ráncaitok, hogy zenéket hallgathassatok. Ezért aztán jöjjön rögtön egy másik csodálatos dolog.

0: Érték a mérték. Fodrok.
1: Hát, hogy értéke? Azt nem tudom, egyáltalán nem tudom, mi manapság már az érték. A legnagyobb érték talán a kapcsolat. Azt hiszem, hogy többet ér ma már a kitömött pénztárcánál. Hogy kikkel vagyok kapcsolatban, mi az a hálózat, amit elérek, és ennek a hálózatnak a segítségével hová juthatok. Ha persze jó képességű vagyok, ha persze dolgozom keményen, ha persze, és mennyi ha van még ott. Hát én abban reménykedem, hogy ma este jól dolgozom, és olyan dalokat választottam eddig, amik megnyerték a tetszésüket. Én csak úgy bele vagyok zuhanba, beszélni sincs kedvem, csak én is hallgatok. De hát ez így jó, ma nekem így jó.

Negyedik 28-a van, mondtam, és két olyan barátra emlékeztem, akik már nincsenek mellettem, Dérire és Vágóra. És közben eszembe jutott, hogy egy nappal előbb, 27-én, április 27-én halt meg Szipál. Szipál Marci, Martin Szipál. Hát ő aztán egy csudapofa volt. A lakása is elképesztő volt. Fekete kanapé, a képpel a falon, ilyen hatalmas nagy képei voltak, szinte plakátszerűek. Smink készlet, mert mindenkit kifestett. Úgy volt rendetlenség, hogy jó volt benne lenni. Fejedelmi rendetlenség volt. Egyszer valahol azt írtam róla, hogy fejedelem volt ő maga. Igen, a portrékészítés fejedelme, és hát nagyon-nagyon tudott élni. Nem is tudom, sok felesége volt, aztán 6. Érdekes, hogy később mind a barátai lettek, vagy már közben nekem erről mesélt. Na, ő volt az, aki volt gazdag és ünnepelt Hollywoodban, volt Rolls-Royce-a, és gondtalan élete, de hazajött. Bolond. Milyen egy-két nap? Április 27-én Szipál és rá egy napra, persze nem azonos évben, Vágó, illetve Déri. Szipál, azt hiszem, ha jól emlékszem, 2016 április 27-én halt meg. Ő volt a magyar fotográfia talán legismertebb személy.

gyakran irigyeltem. Imádták, Szipáról beszélek, imádták a fiatal lányok, de tényleg elképesztő volt. Talán az életigellése miatt. Lenyűgöző személyiség volt. Egy történetet mindig elmondok, ezzel zárom a rávaló emlékezést, és sokszor elmondtam már, hogy 85 éves volt, ült mögöttem a motoron, a világ másik végén egyszer együtt utaztunk Tájföldre, egy szigeten motoroztunk, azaz motoroztam, ült mögöttem, és sikítozva, teli szájjal, röhögve boldogan üvöltött, hogy te Fodor, lobog a hajunk, menj gyorsabban. Hát neki még annyi haja se volt, mint nekem, vagyis semmi. De hát így kell élni, meg azt hiszem, így kell meghalni, ahogy ő tudott. Ez utóbbi nem olyan könnyű, én legalábbis azt hiszem. Mármint, hogy méltósággal, fájdalom nélkül, és ha lehet gyorsan meghalni. Na de senki sem akar meghalni, élni akarunk, élvezni még az életet, hogy a nő élvezte, és ezért hadd játszom le az egyik dalát Pink Martininak, aki, vagy akik egészen elképesztően jók. Szeretem a zenéjüket.

Közben hadd köszönjem Juhász Ferencnek az információkat, hogyha jól gondolom, ha jól látom, akkor egy-egy a Bayern München és a PSG meccsének állása.

Ha tized annyira tehetséges lennék, mint ez a nő, akkor világhírű lennék. Egészen elképesztő. Beszártat hallgattuk, és hát igen, meg kell, hogy állapítsam, hogy sok szóval, sok gondolattal, sok mondattal ma este nem tereltem önöket. De hát nem kell mindig hömpölyögni, meg mindig okoskodni, meg mindig megváltani a világot. Néha elég csak úgy lenni. Az órára nézek, és azt látom, hogy 10-15 percünk a hátra van, akkor sokat mondok talán. Úgyhogy gyorsan indítom már is Bruce-t, Bruce Springsteent, aki a boss, aki a főnök nyilvánvalóan.

0: voltam egyszer Írországban, engem lenyűgözött, hogy micsoda tájak vannak ott, hányféle zöld, és milyen finom a barna sör, a Guinness. Én, aki sohasem iszom sört, különösképp, hát ott olyan jól esett.
1: We said we'd walk together.

elhalkítom ezt a muzsikát, hogy el tudjak köszönni a Rádió B-s és a Paptalisznya hallgatóitól, mert hogy hát lassan-lassan az utolsó számokat indítom, úgyhogy hát mit szoktam ilyenkor mondani? Jó volt együtt. Köszönöm. Egy hét múlva találkozunk megint. Cry to me. Viszont hallásra, Fodor János vagyok.

0: Jövő héten is.
1: Fodrok. Zene, gondolat, érzelem. Fodrok Fodorra.
2: Nyugi, kis reklám jön.
1: Sport100.hu 100% magyar sport. Élőben.
2: Ez reklám volt. Rádió Bézs. Budapest. 21. század.

keresed a hangot, ami a te hangod is, ami független, ami szabad, ami higgadt, de szenvedélyes, ami hiteles, ami értelmes, ami politikamentes, ami nem akar más lenni, csak egy tiszta, emberi hang. Ha ezt a hangot keresed, megtaláltad.

0: Korábban elhangzott műsorunk ismétlése következik. A műsor 2022-ben készült.
1: Konnichiwa!
0: Azaz jó napot! Az időeltolódás Tokió és Budapest között 8 óra. A vonalban
1: Bolya Zsingor Hedvig.
0: Őt faggatja Fodor János.
2: Konnichiwa! Jó napot a hallgatónak, és jó napot kívánok Zsingor Bolya Hedvignek. Szia, Hédi!
1: Szia, János! Konnichiwa!
2: Hát a mai témánk, ha már a pénzről beszéltünk legutóbb, akkor legyen az, hogy mire költitek. Mire költik a japán emberek. És a hétköznapokra gondolok, a bevásárlókocsikra gondolok, a spájzokra, hogy abban vajon mi van, és így tovább. Elevenítsük fel egyszer, te erről már meséltél, de hát, hogyha nem tudnak, hogy körülbelül mennyi pénzt keresnek az emberek Japánban. Tudom, hogy átlagolni életveszélyes, mert ott is vannak nagyon gazdag emberek, meg nagyon szegény emberek, de mégis mondjuk a te kollégáid, akik véletlenül aránylag jól vannak megfizetve, egy repülőtéren dolgoznak, egy fantasztikus nagy légitársaságnál, azok körülbelül mennyit keresnek?
1: Milyen pénznemben szeretnéd tudni? Jenben vagy forintban?
2: Egyelőre jen, aztán majd átfordítjuk, mert ugye arra vagyok majd kíváncsi, hogy a fizetésük hány százalékát költik el különböző dolgokra, vagy mit vásárolnak belőle.
1: Hát azt mondom, hogy, és tényleg ebben igazad van, a szórás, hát nyilván mint mindenhol hatalmas, tehát azért itt azt is figyelembe kell venni, hogy azért a kollégáim átlag életkora elég magas, régóta dolgoznak a cégnél. Hát én azt gondolom, tudom egyébként, hogy mennyit keresnek, de nyilván nem illik azért mindent,
2: hogy kifestek, de
1: mondjuk egy szórás, mondjuk egy ilyen szórás, hogy mondjuk egy nagyon kezdő, és egy mondjuk egy már aki 20-25 éve, mondjuk egy ilyen a nettó 500 ezer jen, és a nettó ilyen 1 millió jen között keresnek. Tehát
2: jó,
1: ez egy
2: pillanat.
1: Most ha ez nettó...
2: Pillanat, jó, 500 és 1 millió jen között, akkor... Most nézzük meg, hogy nem tudom, hogy tudod-e, hogy mondjuk egy takarítónő, vagy egy bolti eladó, az mennyi? Sokkal kevesebbet?
1: Hát szerintem egyébként igen. Tehát lehet, hogy ők azért talán a 300 ezer ilyen sem 250 ezeret sem keresik. Jó. Meg. De azért, tehát nagyon nagy a szórás, maradjunk annyiban. Éhen azért nem hal senki, de azért a társadalmi rétegek nagyon, nagyon látszódnak, nagyon tudod látni valakin, hogy mennyire engedhet meg magának a jobb életet. Én azt gondolom, hogy azért az én kollégáim így, mert szoktunk így beszélgetni, hogy ki keres jól, meg ki nem keres jól, úgyhogy itt akkor rögtön akarod, el is tudom mondani, hogy körülbelül egyébként a társadalmi berendezkedődés a fizetések szempontjából hasonló, mint Magyarországon mondjuk úgy. Tehát azért a legjobban keresnek, most azt fogod mondani, nem igaz, mert valószínűleg nem, az orvosok nem keresnek a legjobban, az nekem csak, tudod, ilyen a gyerekkoromból maradt meg az, hogy az orvosok, tehát mondjuk akkor nem hasonlítom azt, tehát az orvosok, ügyvédek, politikusok, mondjuk ők, akik az felső egyharmadba tartoznak, az informatikai mérnökökkel most, akik most azért helyenként verik az orvosoknak a fizetését is, tehát körülbelül ez a felső egyharmad, és akkor a közép egyharmadba tartoznak, mint például ugye a kollégáim, akik légiközlekedésben dolgoznak, vagy akár a vasutasok, vagy a buszvezetők, várjál most közben, azért lesem, mert összeírtam egyszer magamnak, a rendőrök, tehát a közalkalmazottaknak inkább ez a rétege, és aztán képzeld el, hogy itt is a legkevesebbet azt mondják, hogy a pedagógusok, illetve az ápolók keresik. Tehát körülbelül így ezt a kategóriát, illetve hát aztán ugye a munkás réteg, hogy úgy mondjam, akik az építkezéseken dolgoznak, vagy az utcán terelgetik az autókat. Úgyhogy nagyon nagy a
2: bizonyos.
1: Egyébként annyit még, János, hogy mondjak el neked, hogy azért nehéz ám, mert Japánban van egy bónuszrendszer, egy kvázi kötelező bónuszrendszer, amit minden cégnek fizetnie kell az alkalmazottaknak, és vannak cégek, akik úgy adják a fizetést, hogy beleépítik a havi fizetésbe, és vannak, akik pedig úgy, hogy benne, egy kicsit benne van a fizetésben is, meg azon kívül egyébként kapnak évvégi bónusz. Egyébként az én kollégáim Time is kapnak kötelezően, ez most 4 hónap volt, amit kaptak.
2: Oké, na akkor váltsuk apró pénzre, de most már nem sokáig. Tételezzük fel, hogy nem tudom, nálatok az 500 000 forint számít a kevesebbnek, ilyen, nem forint, 500 000 ilyen. Az mennyi forintba?
1: Hát ugye 2,8 kerekítsünk 3-ra föl könnyebb számítás miatt, ez ugye másfél millió forintnak megfelelő.
2: Ebből a pénzből jól meg lehet élni? Biztonsággal meg lehet élni? Azt vásárolod húst, halat, és így tovább? Tehát ott nem kell már gondolkodni, hogy beülök egy vendéglőbe?
1: Ha körülbelül, tehát ha mondjuk 500 000 ilyent keresel, akkor megint osszuk ketté. És van mondjuk egy saját ingatlanod, tök mindegy mekkora, pici, 20-30 négyzetméter, vagy 100 is, akkor 500 000 ilyenből nagyon jól meg lehet élni. És akkor nem kell gondolkozzál, tényleg. Tehát kellemesen. Ha az 500 000 ilyenből neked albérletet is kell fizetned, na akkor már kicsit kezd húzósabbá válni a téma. Attól függően nyilván, hogy akkor, hogy hol akarsz lakni, ha a munkahelyedhez közel, vagy stb.

0: A rádióbést hallja, kedves hallgató, Hédivel beszélgetek, aki e pillanatban is egy repülőtér, nem tudom én, irányító szobájában ülne, nem a repülőket irányítja, hanem a munkatársait, meg én nem is tudom mit, de látom a háttérben, hogy azért ott szorgos munka van. Ott tartottunk, ott hagytuk abba, hogy mondjuk 1,5 millió forintnak megfelelő ilyen, az egy tulajdonképpen jó életet, vagy közepesnél, és akár jobb életet biztosít azoknak, akik ingatlannal bírnak, és nem kell albérletre fizetniük. És akkor nézzük azt meg, jó, hogy mi mennyibe került. Megint tudom, hogy ezt a fogyasztói kosárát, ez egy életveszélyes dolog, semmiféle hivatalosság ne legyen ebbe, szabadon szárnyaljunk, hogy mennyibe kerül a micsoda. Nem tudom, mondjuk, ha elmész bevásárolni. Ti ketten éltek, nyilván nagy konyhát nem vezettek, azt vélelmezem, azt gondolom, hogy nem főzöl minden nap, és itt, de hát akkor is bevásárolsz, hát tej, kenyér, mosószer, Isten tudja mi. Szóval mennyit költ el egy átlagos vásárláskor egy ember, ha két emberre vásárol? Bemész, fogod a kosarat, és akkor benne lehet a ropi, az üdítő, a nem tudom, bármi. Körülbelül mennyit hagysz a pénztárba?
1: Hát azért ezt egyszer már meséltem neked, hogy nem is én vásárolok, hanem a férjem. Ennek oka van, nem enged el, mert akkor kb. 3-szor annyit költeni kell teljesen felesleges dolgokra. Tehát ennek egyszerűen praktikus okai vannak. De egyébként ebben semmi titok nincsen, nekünk a havi kettőnknek, igen, mondjuk a havi bevásárlása,

0: mindenki meggondolja, hogy mire költ. De mennyibe kerül egy kiló kenyér? És ha te valamit nem tudsz, akkor mondd azt, hogy a férjed. És hívom őt.
1: Hát ez is megint változom, mert attól függ, milyen kenyeret veszel. Mi például ahová járunk, az egy nagyon specpékség, mert tényleg ilyen nagyon finom barna kenyeret süt egy nénike, és hát nem, a kilóra most én nem tudom, mert ez nem egy kilós kenyér, ez egy szép, nagy barna kenyérért, tehát azt a nagyot képzeld, de szerintem legalább van majd 2 kiló, de egy másfél biztos. Azért fizetünk 700 ilyen, tehát olyan 2200 forintnak megfelelő összeget. Egyébként, ha most hirtelen összehasonlítom a magyarországi árakkal, mert nagyon régen jártam otthon, én azt gondolom, hogy, amit ténylegesen megveszünk, ilyen tejkenyér, joghurt, most már szinte majdnem, hogy egy szinten vannak a magyarországi árak. Tehát nem Japán drága, hanem Magyarország jött föl nagyon arra a szintre. Én ezt érzékelem.
0: Én tegnap vettem egy, azt hiszem nem volt 1 liter, de lehet, hogy 1 liter tej volt, egy közértbe, az is igaz, hogy nem az a legolcsóbb dobozos tej, hanem én átett szüvegbe, az 690 forint volt. Vettem kenyeret pékségbe, nem volt 1 kiló, és 1100 forintot fizettem. Igen.
1: Hát akkor azt veszed, hogy az 1 kilós 1100, ami meg marha finom, barna, ilyen kézzel készült pékség, mert tényleg a nagyon egyedi dolgokat csinál, hogy 2200 forintra, akkor azt gondolom, hogy nem sok. De mondom, abból a szempontból látom az árak fejlődését, nyilván a fiam ott él Magyarországon, tehát tudom tőle, hogy milyen horribilis árakon lehet most már hozzájutni dolgokhoz, akkor azt gondolom, hogy nekünk most itt a fizetésünk többet ér, mint hogyha otthon lennénk.
0: Mit vesznek a japánok? És itt most mondhatod a pulóvertől kezdve a harisnyáig, a halig, a sörig, a nem te. Szóval mi az, amire költenek? Hát ez egy nagyobb falat, azt gondolom, és lehet, hogy csacska a kérdés, hogy mit vesznek, hát amire szükségük van, de mégis. Jó, maradjunk konkrétan, például halacsokat esznek?
1: Rengeteget, és képzeld el, hogy csináltam egy kis összehasonlítást, de pusztán csak azért, mert emlékszel, már beszéltünk arról, hogy miért élnek olyan sokáig, meg úgy próbál az ember rájönni dolgokra, úgyhogy megpróbáltam összehasonlítani egy kicsit az alaptermékeket, hogy miből mennyit fogyasztunk.
0: Szabadba vágok, csak egy zárójeles megjegyzés, hát azt tudjuk már, hogy miért élnek olyan nagyon sokáig. Ezt megbeszéltük itt adás előtt azért, mert nem nagyon érdekli őket, hogy ki győzött a francia választáson. Hát, hogy őszinték legyünk, jó, sajnálják az ukránokat, de azért nem napi problémaként foglalkoznak vele. Hát aztán Európa, vagy ezek a kis országok, mint Magyarország is, hát abszolút nem foglalkoznak vele, egy szóval eléggé, hogy mondjam, stresszmentesen élnek. Na jó, ezt csak zárójelben jegyeztem meg.
1: Van itt is stressz nyilvánvalóan, de mondjuk a világ nagy szívfájdalmait nem igazán veszik magukra valóban. Tehát ebből a szempontból elég hermetikusan el vannak zárva. Egyébként tényleg, tehát ők ezt tudják magukról, hogy messze vannak mindenkitől. Tehát ők nem aggódnak azon, hogy most éppen mi történik Franciaországban, vagy Európában, vagy az Egyesült Államokban. Úgyhogy igen, valóban, tehát ne azt nézzük. De azért kíváncsi voltam, hogy mégis az étkezés szempontjából, úgyhogy egy pár adatot összeírtam, érdekes lesz, remélem belefér ebbe a blogba. Kezdjük rögtön a rizssel. Hát ugye Japán nagy rizsfogyasztó nemzet. Japánban egy főre visszavetítve éves szinten 50 kg rizst fogyasztanak az emberek, ez Magyarországon 6,23 kg. Tehát ha csak most rögtön nézed, az többszöröse, amit ők
0: hát eznek. Hát majdnem, 8-szöröse, igen, 8-9-szeröse, igen.
1: Na, akkor nézzük a halat. A halat. Japánok 24 kiló halat esznek egy főre visszavetítve. Magyarországon ez 6,4 kg, ami egyébként megmondom őszintén, meglepődtem, mert Magyarországon sokkal kevesebbre számítottam, mert ha minden igaz, mostanság hallottam, hogy valamelyik nagy lánc ki is vonja egy-egybe a halas pultját, mert hogy annyira nem fogy Magyarországon, most vagy azért, mert drága, vagy azért, mert nem eszik az emberek. Tehát ahhoz képest ez a 6,4 kg Magyarországon, összehasonlítva Japán 24 kilójával, akik pedig ugye rengeteg halat esznek, ez még akár meg is lepett, hogy nem ekkora a különbség. De akkor menjünk egy picit tovább, érdekesség, sör. Csak azért, mert a japánoknak nagyon jó söreik vannak. Kérlek szépen, a japánok egyfőre visszavetítve 17 liter sört fogyasztanak. Magyarországon ez 62 liter. Azért az óriási nagy különbség. A bor az úgy néz ki, hogy 3,6 liter

0: Japán, Magyarország 3,3, és itt kíváncsiságból összehasonlítottam Franciaországgal. Franciák 46 liter bort isznak. Tehát érdekes, mondom, magyarok, japánok körülbelül ugyanannyi bort, ehhez mérten nyilván a franciák nagyon kiugranak. De akkor nézzük például a cukrot. A cukorfogyasztás 15,7 kg Japánban, Magyarországon 20,1 kiló. Tehát én nem hiszem, hogy ez az 5 kiló lenne az óriási nagy különbség, amitől ők vékonyabbak. Aztán még gyorsan a kettőt hagyd mondjak, a tea, amit összehasonlítottam. A tea az Magyarországon éves szinten 14,4 dekányi teafűnek megfelelő teát isznak a magyarok, míg ez Japánban 60 deka, tehát azért itt kijön az óriási különbség, 14,4 és 60 deka. És a húsfogyasztás az Japánban 33 kiló, míg Magyarországon 70 kiló.
1: Hát itt akkor a hal és a hús, ez egyértelmű, hogy igen, itt ledolgoztuk a lemaradásunkat. Nagyon érdekesek ezek a statisztikák, folytatjuk a beszélgetésünket egy kis zene után, hát még mindenféle vásárlási szokással, önök pedig azt javaslom, hogy hallgassák továbbra is a Rádió Bést.

0: Zsingor Bolya Hedvig Tókióban ül, természetesen látjuk egymást, a technika lehetőséget, tehát úgyhogy már úgy érzem magam, mint hogyha Japánban lennék én is. Amúgy nem lenne rossz egyszer legalábbis bemennem és egy üzletbe és megnézni a többieket, azt a sok-sok embert, hogy mi a csodát vásárolnak, hova mennek, milyen üzletbe mennek, mit részesítenek előnyben. Szóval akkor most erről essék szó ebben a blogban.
1: Szeretettel látunk, János, bármikor ezt minden egyes alkalommal elmondom, úgyhogy vedd már meg azt a repülőjegyet, aztán gyere, és aztán utána majd csinálj egy műsort arról, hogy sok hülyeséget mondtam el, vagy sem.
0: Egy fél évi nyugdíjból se jön ki, azt hiszem, a repjegy. Na jó, menjünk tovább, igen.
1: Ne haragudj, ezt nem tudtam ki, hogy túl magas labda volt. Na szóval visszakanyarodva a kérdésedre, hát hogy mire költenek a japánok, megmondom őszintén, hogy nyilván ez is ezer millió dologról lehetne beszélni, ezzel próbáltam egy kicsit leszűkíteni ezt a néha ugye kollégákkal való beszélgetésre, tehát rögtön hagyd mondjam azt, hogy nagyon attól is függ körülbelül, hogy milyen korosztályról beszélünk. Tehát azért nyilvánvalóan ez egyértelmű, generációs kérdés, fiatalok mire költenek, idősek, illetve az sem mindegy, hogy gyerek van, egy gyerek, két gyerek, vagy egyáltalán nincs gyerek. De mondjuk akkor most vegyünk el egy fiatalabb kollégát, aki mondjuk még gyerek nélkül él, van egy relatíve jó fizetése, hát ugye, ha nincs lakás, akkor elsősorban a fizetésének kb. 40%-át albérletre fogja kifizetni. A következő az, amit megeszik. Tehát, amit megeszik, megiszik. Tehát körülbelül a lakhatás után az ellátás, és aztán képzeld el a harmadikra, attól függően, hogy van-e autója. Ha autója van, akkor autóra költ. De képzeld el, hogy amit mondtak nekem így beszélgetve a kollégák, az onnantól kezdve a fiataloknál ilyenek, hogy játékterem, ruházkodás, szórakozás, utazás. Tehát ez a fiatalabbik korosztály.
0: A sorrend is ez, hogy játékterem, és a...
1: Képzeld el, hát ez egyszerűen hihetetlen számomra, tehát a kollégáim, akik fiatal felnőtt emberek, mutatják a képeket a lakásaikból, van olyan, hogy egy komplett fal tele van polcokkal, és a polcokon ezek a kis műanyag játékok. Tehát amiket ilyen kis automatákból lehet megvenni pár száz jenért, ez valami őrület, hogy mekkora népszerűsége van ennek itt. De az idősebbek is, képzeld, hogy az idősebbek is gyűjtik ezeket a játékot. Tehát nagyon sok pénzt költenek erre, vagy illetve amiről beszéltünk, már nincsen gyerek, akkor kutya, az egyik kollégának van egy kutyája, és azt mondja, hogy a kutyájának mind a négy évszakonként körülbelül 50 kis ruhácskája van. Tehát évszakonként 50. Tehát 200 ruhát képzelj el egy falatnyi kutyának.
0: És amúgy ez a kolléged normális?
1: Teljesen normális.
0: Tehát ez egy átlagos, nem egy rendkívüli, vagy csak... Értem. Jó, bocsánat, hát pesti ésszel, ahogyan létezik ilyen, hát felmerül, hogy ez már abnormális dolog. Jó, tehát akkor a házi kedvencekre is nagyon-nagyon sokat költenek.
1: Sokat, igen.
0: Én egyébként azt hittem egyébként, hogy amikor a játékról beszélsz, hogy ezek a játék szenvedélyek, hogy számítógép előtt ülés, joystickkal vadásszal, nem tudom én mit, hogy folyamatosan szerencsejátékot üz, azt gondoltam, hogy ez a dominó.
1: Is egyébként az otthon játéka, tehát az otthon játszó gémerek, azok meg főleg a nagyon fiatal korosztály, tehát a 20-as éveiket taposók, akik főleg otthon ülnek és sok pénzt költenek az ilyen internetes játékokra. De érdekes módon az idősebbek pedig jobban szeretnek otthon lenni, és például megkérdez, hogy mire költöd a pénzedet, ő azt mondja, hogy a gyerekemre. Tehát az iskoláztatására, a ruháira, stb. És mikor kirepült a gyerek, akkor megkérdezi, és akkor utána mire, és akkor ott jön el már idős korában az, hogy hát akkor ott elkezdem magamra költeni, hogy félrerakok, esetleg elmegyek utazni. És érdekes, hogy itt is különbség van, a fiatalabbak mondják inkább azt, hogy külföldre megy nyaralni, az idősebb korosztály inkább belföldön, tehát Japánban marad, Erre most mondhatod, hogy persze Covid előtt rengeteg japán csoportot lehetett látni. Igen, de ők a még idősebb korosztály, akik még abból a generációból származnak, akik marha jól kerestek, és sok pénzük van. Tehát azért ebből a szempontból most már azért kezd egy kicsit szétnyílni náluk is az olló, hogy azért nem feltétlenül mindenki engedheti meg magának, hogy külföldre utazzon. Ami nagyon fontos itt, és ez tényleg nekik nagyon-nagyon nagy költség, van egy ilyen mondás, hogy egy gyerek az egy háznak az ára. Tehát mire az iskoláikat kifizetik, arra rengeteg pénz megy el családonként, ugyanis körülbelül 15 éves korukig ingyenes az oktatás, hogyha állami iskolába járnak, és onnantól kezdve meg marha zsebbe nyúlós. Tehát nagyon-nagyon sokba kerül. Tehát úgymond, hogy tehát mondjuk a gimnázium utolsó két évétől, mert kicsit más itt az iskola rendszer, mint otthon, onnantól kezdve majdnem, hogy már csak privát iskolák vannak, és a főiskolák, egyetemek pedig nem, szinte nincsen, csak a katonai, ami állami, az összes többi privát, és hát horror pénzeket kérnek érte.
0: És mennyi ideig tart a kötelező oktatás, tehát befejezheti az ingyenesség után a tanulmányait?
1: 15 éves korukig, igen, tehát ott ez körülbelül úgy kezeld el, mint nálunk a 8 osztály plusz 2, és onnantól kezdve, ha mondjuk a család nagyon rossz anyagi körülmények között él, akkor a gyerek egyszerűen el kell menjen dolgozni, és elmennek dolgozni, nem tud tovább tanulni, de 16 évesen kénytelen. Most nyilván ezek milyen munkák lesznek, tehát nyilván ő lesz az, aki nem tudom én, mert 16 éves kortól már lehet jogsit csinálni, kellene megszerezni, sofőrök lesznek, vagy cégeknél tudod, tedd ide, tedd oda, tedd.
0: Arányokat tudsz? Tehát, hogy a tanulók hány százaléka fejezi be idő előtt, idézőjelbe szól az ingyenességet követően 15-16 éves korában a tanulmányait? A többség?
1: Azért nem akarok most hülyeséget mondani, de így, ahogy beszélgetve azért a kollégákkal, azért az egy pici, tehát egészen kicsi, tehát 1-2%-ról van szó. Tehát azért
0: a
1: nem
0: többség
1: tömegesen.
0: A többség tovább tanul.
1: Igen, egyszerűen a szülők felvesznek akkor hitelt, és fizetik inkább a gyereknek. Hát nagyon jól tudják, hogy azért nem jól leszek adni, mert utána később nagyon nagy problémáik lesznek a megélhetéssel.

0: A gimnázium és az egyetem, vagy a főiskola, tehát nagyon drága, de tételezzük fel, hogy kiművelt emberfők az iskolát elhagyják, és akkor ott vannak fiatal felnőttként, már önálló döntési lehetőséggel, és talán pénzzel is. Kultúrára költenek-e? Vagy a virtuális világ szippantja be őket? Mi a kultúra? Ez is persze egy nagyon tág fogalom, mert nyilván a kultúra része az internet világa is. De járnak-e színházba? Elmennek-e moziba? Olvasnak-e? Vesznek-e könyveket? A folyóiratok, a napilapok, a heti és havi kiadványok, azokból sok van? Megfizethetőek? Szóval mire költik az emberek a pénzüket?
1: Van, hogy ne újság, nyomtatott sajtó létezik még, nyilván itt is egyre kevésbé. Itt is érdekesen oszlik meg, de hát gondolom ugyanúgy, mint máshol, hogy idősebb korosztály, aki még inkább szereti a papírt a kezébe venni, a fiatalabbak már főleg interneten tájékozódnak, illetve mindenféle ilyen olvasókon töltik le a könyveket. Tehát jellemzően, hogyha egy könyvesboltba, én nagyon szeretek egyébként bemenni a könyvesboltba, hogy egy mukkot nem értek az egészből, viszont annyira szeretem nézni a könyveket, tudod megfogni, megszagolgatni az előlapját, nyilván külön, nagyon jól néznek el, annyira finomak, de hát otthon is, hát nekem a könyvesbolt az mindig egy külön világ, mert eleve a feelingje olyan, hogy megveszek érte, szóval itt is bemegyek, és a lényeg, hogy főleg az én korosztályomat látom. Tehát a nagyon fiatalokat nem. Tehát ők tényleg már csak az internetről tájékozódnak, de költenek. Tehát költenek könyvekre, járnak moziba, járnak múzeumba. Azért hozzáteszem, hogy nagyon sok helyen, hála Istennek, nem is kell fizetni azért, hogy megnéz egy kiállítást. Tehát ez is nagyon jó, ugye tudod, hogy sokat utazunk, rengeteg helyen futunk rá arra, hogy már készítjük a pénztárcánkat, hogy mennyibe fog kerülni, és mondják, hogy nem kell fizetni, ingyenes. Tehát ezért ez a fajta kulturálódás is benne van itt Japánban, hogy nem kell mindenért mindig fizetni, de járnak, abszolút. Tehát én
0: opera, színház, operett színház, mozik, hát nem könnyű, tudom pontosan a kérdés, de mégis csak fölteszem a kérdést. És az is nyilvánvaló, hogy Tókióban, egy nagyvárosban, hát nagyobb a kínálat véletlenül, mint egy kisebb településen. Na szóval színház például.
1: Ugye most lehet, hogy a színházban, mint olyannál megfogsz, mert hogy szégyellem magam, de hogy egy éve itt vagyunk, és még nem néztem utána pontosan, hogy a színház, hogy itt létezik az a klasszikus nyugati színház, mert azt tudom, van a japán színház, ami egyébként idegrendszer kell hozzá, hogy végigüld, mert a klasszikus japán színdarab az tényleg az, amikor fél óra még becsoszog valaki, és ez alatt a fél óra alatt mormolgat valamit, meg néha egy kicsit énekel hozzá, tehát ez nincs az európai ember, aki ezt egyébként hosszú távon el tudná viselni. Nagyon érdekes, én néha megpróbálom megnézni a tévébe, de így 10 perc után jól lapozunk. Nem tudom, hogy van-e nyugati stíl, biztos, hogy van egyébként, nem néztem utána. Bocs, ezt nem tudom. Azt tudom, hogy moziba járnak, mert oda el szoktunk mi is menni, sokan járnak moziba, de rengeteg itt is a letölthető film. A szórakozás abszolút ebből a szempontból létezik.
0: Jó. Még ebbe a körbe talán belefér, és aztán zenélünk, ebbe a körbe talán még belefér, hogyha vendégségbe mész, nem te, hát bárki, akkor viszi a virágot, költ erre a férfinak a rizspálinkát, vagy nem tudom, mi a nemzeti ital, segítsen Japánba?
1: Ez igen, a szaké, pontosan igen. A rizspálinka, vagy a rizsbor, mert bort is készítenek igen. Belőle.
0: Tehát, hogy igen, tehát úgy illik vendégségbe menni. Mennyibe kerül, ha vendégségbe mész? Az neked mennyibe kerül?
1: Hát most kérdés az, hogy kihez mész. Ez most azt szerintem azon múlik, hogy...
0: Hát mi aranygyűrűt nem viszel, gondolom, sehová, de hát egy szép csokor virág, egy üveg pia.
1: Hát azért egy szép csokor virág, meg egy jó üveg pia, hát azért az a 6-7 ezer jent azért azt veri. Tehát az egy 20 ezer forintnak megfelelő pénzt azért itt is elkölt az ember, hogyha azért oda akarod tenni magad, és mondjuk nem egy tortával akarsz odaállítani.
0: És hogyha vendégségbe hívsz te valakit, de vendéglőbe viszed, 4 ember leül egy asztalhoz, egy jó minőségű vacsora, borral, kávéval, ahogy kell, az körülbelül mennyi?
1: De attól függ, mit teszel? Sushi teszel, pizzát teszel?
0: Nem, hát add meg a módját. Az igazgatódat hívod el, nem tudom, egy első osztályi vendéglőbe, vagy egy jobb vendéglőbe.
1: Hú, hát most nyilván a jobb, hát megint nehéz megmondani, mert menüsorok vannak jó éttermekben, és meg tudsz enni egy marha jó menüt 1000 jenér, ami kb. 3000 forint, de itt a nagyon menő étterem az nem a japán étterem, hanem a francia étterem, az olasz étterem, az európai étterem. De hát azok meg már horror ára, azok horror, az
0: mennyi,
1: nagyon
0: mennyi
1: sok.
0: A horror?
1: Sok.
0: Mennyi a horror?
1: Hát figyelj, én ilyen helyekre nem járok, de egyszer elmentünk, és így megnéztük csak a menüsort, és hát várjál, tényleg, hát én azt mondom, hogy 40-50 ezer forintnak megfelelő jen per kopoltyú, minimum. Mm. Azok nagyon, nagyon drágák. Hát én ilyenekben nem járok, János, ne haragudjál, de annyit én sem keresek, no. De külön is Japánban nem fog francia étterembe menni, jó? Jó.

0: Konnichiwa a műsor címe, és hát lassan-lassan a műsorunk végéhez érünk, de azért arra még van időnk, hogy hát egyfajta számvetést kérjek, hogyha úgy tetszik, mert körülbelül egy éve vagytok kint, Hédi, Tokióban. Az elején emlékszem a tágra nyílt szemekre, hogy a közlekedéstől kezdve a fordít, minden bonyolult volt, minden más volt. Most már eligazodsz? Most már otthonosan mozogtok a férjeddel együtt? Tehát mennyi idő kell ahhoz, hogy egy kicsit, hát jó, tudom, hogy ez túlzás, de mégis Japánnál váljatok?
1: Te annyira... János, nagyon jó egyébként a kérdésed, mert annyira itthon érezzük már magunkat, hogy lassan már nekem nem is tűnik semmi igazán újnak, vagy újdonságnak. Tehát annyira megszoktuk ezt az életet, annyira benne élünk ebben a japán valóságban, és ugye hát ráadásul az fontos elmondani, hogy mi nagyon szeretjük. Tehát azért nyilván, hogyha az ember itt nem érezné jól magát, akkor nem így állna az egészhez hozzá, de abszolút. Tehát már megmondom, szintén kicsit tartok is attól, hogy amikor majd lejár itt a 4 évem, és tovább küld a cég valahova máshová, hogy mi lesz az az állomás, mert hogy annyira magasra tette föl Japán mindenben a mércét, de tényleg mindenben, hogy akárhová is küldenek, lehet, hogy életemben először nagyon fog hiányozni az, ahonnan elküldenek.
0: Amerika nem hiányzik? Amerika?
1: Nem. Abszolút nem. Abszolút nem. Nem.
0: Érdekes, hogy persze óvatatlanul az ember összehasonlításokat csinál, hogyha ilyen sok helyen él, mint te, és ezek szerint akkor Japán eddig nyer, vezet.
1: Nálam most abszolút Japán ugrott fel az első helyre. Én azt gondolom, most a másodikra tenném Svájcot, tehát ugyan, tehát Japán-Svájc. A harmadik helyre London tenném, és nekem most az utolsó helyen kullog New York, megmondom őszintén.
0: Érdekes. És Budapest.
1: Érdekes. Mert semmi rossz tapasztalat igazán nem ért New Yorkban. Tehát nem bántottak, nem voltam lövöldözés közepette, semmi rossz élményem igazán nincsen onnan. Nekem valahogy az egész, lehet, hogy az én habitusomnak nem...
0: Te is ebben a képzeletbeli sorban az itthon hagyott, az elhagyott, a megcsalt, már bocsánat, hát persze nem csaltad meg. Szóval a régi szerelem Budapest, az hol áll? Ott van Tokió, New York, London, és Budapest hol van?
1: Hát milyen értelemben? Tehát
0: élni. Beszéltünk itt a vásárlásról, hogy mit vásárolsz, beszéltünk a kultúráról, a kirándulásokról, a múzeumokról, beszéltünk a kutyákról, 100 millió dologról beszéltünk, mindez itthon is van. Hát vannak múzeumok, kutyák, hülyék, okosak, öregek, fiatalok, minden van, és tényleg kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen, hogy mondjam, hát akinek ennyi hazája van, mert 4 év az nagyon hosszú idő, nagyon sok otthonod van, a szülőhelyed az hol van ebben a rangsorban?
1: Én nagyon szeretem Budapestet, megmondom neked őszintén, nyilvánvalóan nagyon szeretem, de... Van egy ilyen érdekes dolog, és ez lehet, hogy azért van, mert ilyen tényleg világpolgárnak érzem néha magamat, hogy szeretek hazamenni, eltölteni otthon X időt, és aztán eljön egy pont, amikor indul vissza a gép. Tehát valahogy így nem tudom, hogy miért van ez még, ez lehet, hogy csak azért van, mert még mindig vágyom a kalandokra, és majd eljön az a pont, amikor már nem. De bennem ott van, hogy na jó, akkor ez most jó, itthon voltunk, elég volt, menjünk vissza. És ez nem, tényleg nem rossz indulatban, és főképp nem nagyképűen, nem akarom, hogy annak a tűnjön. Lehet azt gondolom, hogy az emberek fájnak nekem otthon egy kicsit, nem a város, és nem az, amit a város adhat, hanem tényleg... az emberek, na. Tehát, hogy van még hova fejlődjön, úgymond azt gondolom a magyar szellem, hogy pontosan úgy érezzem magam, mint mondjuk, amilyen biztonságban érzem magamat itt, ebben a városban. És engem nem bántottam most meg ezzel senkit, mert tényleg nem célom. Mert közben meg megszakad a szívem, néha annyira hiányzik a Budapest, de akkor az ember hazamegy, kicsit feltöltödik, aztán visszajön.
0: Hát köszönöm szépen, nem volt könnyű dolgod ez a kérdés, ez egy kicsit övön aluli volt, mert erre úgy válaszolni, hogy igaz is legyen, és ne is bántson senkit, és mégis nem volt könnyű. Köszönöm az őszinteségedet. Hedvig Bolya Zsingortól elköszönök a rádióhallgatók nevében is. Konnichiwa természetesen, mint mindig lesz majd holnap és azután is, mert mindig köszönünk valamilyen módon, és remélem, hogy most jókedvűen, de az elköszönés japánul.
1: Még mindig maradjunk a matane, ugye, ami azt jelenti, hogy legközelebb is találkozunk. De majd legközelebb hozok neked egy sokkal hosszabbat, csak most nem mondom még ki, mert most félek, hogy elrontom, de most tanulom, csak az nagyon hosszú. Úgyhogy maradjunk a matane.
0: Matane, köszönöm szépen, Fodor János is elköszön önöktől, minden jót.

Ki volna az? Ki volna az az ütődött, aki szavakban a gyűlölet mellé állna? Szavakban mindannyian a szeretetet hirdetjük. Ki volna az? Ki volna az az ütődött, aki a háború mellé állna, aki a gyilkolás mellé állna, a halál mellé? Szavakban mindannyian a békét hirdetjük. Még sincs béke. Mégsem a szeretet regnál. Eszterházy Péter.

keresed a hangot, ami a te hangod is, ami független, ami szabad, ami higgadt, de szenvedélyes, ami hiteles, ami értelmes, ami politikamentes, ami nem akar más lenni, csak egy tiszta emberi hang. Ha ezt a hangot keresed, megtaláltad. Rádió Bézs, a te hangod.

0: Korábban elhangzott műsorunk ismétlése következik.
1: A múzsák hajlékai. Posta. Bélyeg. Zsidó. A múzsák hajlékai. Föld alatti vasúti. Szépművészeti. Nemzeti. A múzsák hajlékai. Petőfi irodalmi. Palóc. Hopp Ferenc kelet-ázsiai. Nagytétényi kastély. Kisceli, akvinkumi, néprajzi, a múzsák hajlékai, bányászati, természettudományi, Ludwig, Hatvani Lajos, a múzsák hajlékai.
2: Jó napot kívánok! Grossmit Péter vagyok, megint a múzsák hajlékában, tulajdonképpen a magyarországi legfontosabb ilyen helyen, a Magyar Nemzeti Múzeum egyik helyiségében üldögélek Zsigmond Gáborral, aki a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központnak az elnöke. Na most ez a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ, hogy precízen elmondjam, milyennek a szervezetnek a feladata most?
3: Üdvözlöm a hallgatókat én is, és köszönöm a beszélgetést, Péter. A Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ, még a neve is hosszú, és szerintem a szakma sem értette még igazából, hogy ez micsoda. Talán a közvélemény sem igazán. Mi, akik benne élünk, és megtapasztaltuk ezt a 24-ben jött hirtelen ötletet, hogy ez legyen. Valójában mi is azt látjuk, hogy ennek a létjogosultságát azért semmi nem alapozta meg. Én ugye ennek a szervezetnek novemberben lettem az elnöke egy olyan kényszer okán, hogy elnök nélkül maradt a központ, és azt láttuk, és az volt az érvelésünk, hogy mivel mi elszenvedői, tehát megélői voltunk ennek a helyzetnek, tehát láttuk, hogy hol vezetett egy ilyen szélsőséges centralizáció, de azt mondtuk, hogy talán tudjuk és látjuk és értjük, hogy hol érdemes beavatkozni, hol még most nem, vagy mikor érdemes. Ezt egy novemberi interjúban is hosszasan elmondtam, hogy azt hiszem ez a logika, hogy tudjuk jól paraméterezni, hogy mikor, hol és hogyan érdemes hozzányúlni ez a rendszerhez, úgy, hogy konszolidáljuk a működését, hiszen mégiscsak több mint 1700 dolgozó van itt ebben a közgyűjteményi rendszerben. Nyilvánvaló, hogy egy olyan konglomerátumot létrehozni, ahol például benne van a Nemzeti Könyvtár, az OSK, benne van a teljes régészeti feladatellátás, az MNM-nek a teljes Nemzeti Régészeti Intézete. Mondjuk egy természettudományi múzeum, vagy felépítésre váró iparművészeti múzeum, hát ezek hogy jönnek egybe? Tehát ha távolról nézem, akkor persze a múzeum ott van mindnek a végén, kivéve a könyvtárnak a végén, tehát hogy valahogy sehogyan ebben logikát nyilván nem nagyon látunk ilyen szempontból. Én, amit ennek kapcsán vállaltam novemberben, az volt, hogy ennek a dezintegrációját kezdjük meg, és ezt a válságkezelést, ha úgy tetszik, ezt mi elkezdtük az elmúlt fél évben, azt hiszem, hogy elkezdtünk konszolidálni pénzügyileg is, és szerzetileg is ezt a működést. Ma ott tartunk, hogy mindannyian, minden ebben működő, a kényszerházasságban lévő intézmény, az kiállításokat nyit, kiállításokon dolgozik. Ez egy évvel ezelőtt közel sem volt így. Egyetlen egy kiállításunkon sem tudtunk dolgozni. Vagy akár kiadványokon, vagy konferenciákon, tehát most mindezek mennek és működnek. Hogy más nem mondjak, itt van egy Attila kiállítás, ami 10 hét alatt 50 ezer látogatót hozott, és egy nagy nemzetközi együttműködés keretében születhetett meg, de hasonlóan most éppen a Természettudományi Múzeumban nyitottunk egy nagyon szép nemzetközi kiállítást. Sorra az OSK-ban, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban, tehát mindenütt új kiállítások vannak. Úgyhogy ilyen szempontból azt hiszem, hogy a működést el tudtuk vitni odáig, hogy a pénzügyi konszolidációtól a szakmai működésig vissza tudtuk hozni egy nagyon súlyos mélypontról. De ez azt is jelenti, hogy ezzel még azért van feladat, tehát a dezintegrációt nem fejeztük be. Ugye a mi működési logikánk, vagy hogy mondjam, az ambíciónk, ami egy világos, kiszámítható működésre épül, az, hogy szisztematikusan bontjuk le ezt a működést. Ezt elkezdtük tavaly novemberben, ennek számos jele világos szerintem, számos eredménye jól látható, én azt látom, hogy ebben most éppen mondtam, a HVG-től az Indexig ebben, sőt akár a szakmai szervezetektől, akár az ICOM-tól, a Pulszkinál, akár a érdekképviseletekig azt látom, hogy ebben egy kellő párbeszéddel és konszenzussal sikerült konszolidálnunk azt a nagyon nehéz örökséget, amit itt megkaptunk, de valójában ugye ennek a lényege az nyilván, hogy mindenki teljes körű autonómiát kapjon vissza. Tehát én nem hiszek abban, hogy ennek így máskülönben van értelme. Ezek az intézmények nagy múltú intézmények. Ne felejtjük el, hogy 225 éves lesz a Magyar Nemzeti Múzeum jövőre. Ugyanígy persze az OSK is, tehát szép lenne, hogyha januárban ezt már úgy tudnánk ünnepelni, hogy mindenki a saját autonómiájával rendelkezik újfent, de ez az kell, hogy olyan szisztematikusan lépésről lépésre folytassuk ezt a válságmenedzsmentet, amit elkezdtünk, hogy egy ekkora konglomerátumnál, ahol több mint 1700 kulturális dolgozó van, jó részt múzeumi munkatárs, és több mint 40 múzeum, több mint 80 telephely, ugye rengeteg műtárgyraktár is van, tehát ne feledkezzünk meg ezekről a háttérintézményekről. Ez ne úgy essen szét, vagy hulljon szét, mint ahogyan egybe rakták egy egyszerű politikai döntéssel született, ugye ez meg, nem volt előtte szakmai vita. Évközben hozták létre, valójában ennek hosszú az árnyéka, mai napig is azt látjuk, hogy számos probléma onnan ered. Ez egyszerűen egybe lett, egy napra máshoz, hogy legyen egybe. Attól nem lett értelme, hogy eltelt két év. Azt gondoljuk, hogy ez szisztematikusan és higgadtan, és azzal a szakmai alázattal kell szépen lépésre lépésre, ahogyan az elmúlt fél évben ezt elkezdtük, és csináljuk továbbra, és azt szerintem a menetrend szerint érdemes tovább folytatni, hiszen nem lehet játszani azzal, hogy több mint 1700 dolgo és több mint 40 közgyűjteménynek a munkáját, azt egy napra másikra próbáljuk politikai beavatkozásokkal kezelni. Szerintem itt azt a szakmai menedzsment munkát kell tovább folytatni, amivel ez a megkezdett úton szépen, szisztematikusan visszaállítható.
2: Igen, hát tulajdonképpen ez egy nagy megkönnyebbülés az egyszerű múzeumlátogató számára is, mert például, ha én egy műsort akartam készíteni valamelyik múzeumban, akkor mindenki azt mondta, hogy hát mi ezt nem dönthetjük el, hogy maga bejöhet ide, hanem meg kell kérdeznünk a fölöttünk álló ezt, meg azt, meg amazt a hatóságot. Én az egyetemen annak idején azt tanultam a kémia technológia professzorától, hogy minden döntést a gazdaságban vagy az iparban azon a szinten kell meghozni, ahol erre még megvan a kompetencia. Nem érdemes följebb menni vele, mert ha egy adott osztály, részleg, műhely vezetője el tudja dönteni, hogy hova kell tekedni egy csavart, akkor ezt nem kell följebbről megkérdezni, hiszen ez az ő felelőssége, meg az ő kompetenciája lesz, hogy hova tegye a csavart. Ezért furcsa nekem az is, hogyha utazom, akkor ki van írva a mozdonyra, hogy MÁV, a MÁV csoport tagja. Ki hitte volna, hogy a MÁV a MÁV csoport tagja? Ugyanígy a kölcsön adtam egy-két tárgyat a Balassagyarmati Múzeumnak, egy madács kiállításra, és mert egy kölcsönzési szerződést kellett kötni, ami hát három szinten ment föl, meg három szinten ment le, ennek a meghosszabbítása is, és akkor derült ki, hogy ezt a múzeumot úgy hívják, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ Magyar Nemzeti Múzeumának Balassagyarmati Palóc Múzeuma. Ez a külsőként mi közöm hozzá? Palóc Múzeum pont. Szóval visszatérve egyébként arra, ugye említetted, hogy hány múzeum van egyáltalán a látókörödben. Mitől lesz egy múzeum? Tehát, hogyha én otthon összegyűjtöttem 50 darab kávés csészét, és csinálok belőle egy kiállítást, az még messze nem múzeum. Hát ahhoz, hogy ez bármiféle értékelhető gyűjtemény legyen, azért más is kell. Tehát mit teszi a múzeumot?
3: Igen, még a kérdésednek az előző, vagy az első felére még egy pillanatra csak hadd reflektáljak, ugye a látogatók maguk sem tudták lekövetni ezeket a hosszú neveket, és a partnereink sem, tehát nyilvánvaló, hogy értelmes dolog volt ezt elkezdeni lebontani. Tehát például, amit mondtál, novemberben már megszüntettük a központi kommunikációt, januárban már elkezdtük felszámolni azt a központosított műszaki üzemeltetést, aminek semmi értelme nem volt szerintem, illetve szerintünk, hiszen itt kollektív döntéseket hozunk, meg egy menedzsment van. Ugyanígy a rendszergazdai üzemeltetési jogosultságokat, takarítási feladatokat, teremőrzési feladatokat, tehát amit csak lehetett ebben a kubatúrában, azokat elkezdtünk szépen szétszálozni. Ezért mondom, hogy ez nagyon fontos, hogy itt azért nagy, összességében egy nagy költségvetésről és egy nagy szakmai munkáról van szó, tehát szépen ezt szerintem ezzel a szisztémával egyébként lehet korrigálni, és kell is. És nagyon jó lenne, hogyha ebben a nagy közgyűjteményi rendszereket illetően higgadt mozgások, ezek nagy tankerhajók, tehát ezeket így tudjuk azt hiszem, hogy a leghelyesebb módon szakmailag hitelesen, transzparensen átterelni ezeken a nagyon nehéz hullámokon, amik itt voltak. De azt hiszem, hogy ebben, ahogy mondtam, tehát itt például ez a kommunikációt, amit tette, ezt már novemberben megszüntettük például, és sorra-sorra valamennyi területen ezeket elértük és megvalósítottuk. Hogy mitől múzeum egy múzeum, ugye ez ott a második része a kérdésnek. Ebben nagyon világos, szerencsére a szakma álláspontja, az ICOM, a Múzeumok Világszervezete, bármilyen furcsa ez, sokak számára talán furcsa lett, de nagyjából 10 évente, átlagosan 10 évente, a második világháború óta 10 évente megújítja a múzeum definícióját is. Én ezekben a szakmai vitákban ott voltam az elmúlt jó 10 sok évben, én 20 éve kezdtem el múzeumokban dolgozni, még a BKV múzeumát vezettem el.

0: is, ezeket feldolgozza tudományosan, hitelesen, aztán interpretálja ezeket az eredményeket, sőt azt jelenti, hogy milyen módon teszi meg, ugye elmondjuk mindig, hogy ki a múzeumaink, a múzeumok azok nagyon sokszínű intézmények, együttműködő intézmények, ezek társadalmi intézmények, sose felejtjük el, tehát közintézménynek hívjuk, tehát a közt tudja szolgálni társadalmi intézmények, mindig azt szoktam mondani, hogy a múzeumok és a Magyar Nemzeti Múzeumnak is ilyennek kell lennie, nyitottnak és együttműködőnek. Nekem meggyőződésem az, és muzeológia szakirányon, az ELTE-n is tanítok, a Debrecen Egyetemen szakirányfelelős vagyok már nagyon régóta, sőt a Corvinuson is örökségturizmus tárgyakat szoktam tartani, az előző évben elég sokat, tudom, 10 éve. Tehát, hogy mindig azt szoktam mondani a hallgatóknak is egyébként, hogy a múzeumok, azok a mai világunkban a társadalom legfontosabb intézményeivé tudnak válni, a társadalmi párbeszéd terei. Ezeknek diszkurzív terekké kell válni, ahol a tudomány és a látogató érdeklődés találkozik, ami lehetőség szerint kérdéseket vet föl, válaszokat kínál, azokat a társadalom számára is fontos problémákat vitatjuk meg, amiért létrejöttek ezek a múzeumok. Tehát még egyszer, ezek a társadalmi intézmények, közintézmények, ez a dolguk, ez a feladatuk. Szóval a nyugat-európai múzeumokat, ha megnézzük sorra, akkor ezek nagyjából erről szólnak. Tehát ez lehet a mérce. És valójában ezért is hozták ezeket létre, ezeket az intézményeket. De ne felejtjük el, hogy akár a Magyar Nemzeti Múzeumot is, hát a 225 éves intézmény volt, amikor csak pár ezerrel látogatták. Most mi jó 600 ezeres látogatószámokkal működtetjük ezt a múzeumot. Nagy látogatószámú kiállításaink vannak, és olyan témákkal igyekszünk magunk is foglalkozni, amelyek fontosak a társadalom számára, de azt mondom, hogy minden múzeumnak ez az értelmezhető feladata, mint társadalmi intézménynek.
1: Számomra a Magyar Nemzeti Múzeum volt a múzeum gyerekkoromban, ez volt az első, amit valaha is meglátogattam a nagyapámmal ilyen 5-6 éves koromban, és aztán is rendszeresen visszajártam később a gyerekeimmel és az unokáimmal is jöttem ide, külföldieket is hoztam néha, viszont a Magyar Nemzeti Múzeum, mint múzeum igazából, hát nem mondom azt, hogy unalmas volt, nem volt nagyon érdekes, nem változott semmi. Az állandóság volt a múzeum, az ember bement, láttam a Magyarország története a honfoglalástól 1849-ig című kiállítást, amit szépen végig lehetett nézni, gyönyörű tárgyak voltak benne, lovagi páncélokat lehetett nézni és egyebeket, semmihez nem volt szabad hozzányúlni, de hát azért mégiscsak visszajött az ember időnként, mert azt mondtam, hogy hát ez egy olyan dolog, amit látnia kell a fiamnak, látnia kell az unokámnak, látnia kell a külföldi barátomnak, akit idehozok, hogy megmutassam neki, hogy mi van itt. Az utóbbi időben viszont, most nem hízelegni akarok, hogy itten a te igazgatóságod alatt, de izgalmas lett. Tehát egyrészt az, hogy olyan kiállítások, van egy csomó időszaki kiállítás, ami nem állandó, hanem van, fél évig tart, az ember jön, megnézi, és talál valami érdekeset. Látszik, hogy ezeket a kiállításokat már nem az a fajta klasszikus muzeológus szervezte, aki azt mondja, hogy hát 1843 és 44 közül még hiányzik egy tárgy, amit ide betennék, hanem olyanok is benne voltak, akik azt mondták, hogy hogy lehet ezt a dolgot eladni ahhoz, hogy rengeteg ember ide jön és megnézze. Ugye említetted az Attila kiállítást, amiről egy külön műsor szólt itt a rádióban már, de növekszik az interaktivitás. Annak idején, mikor én ebbe az épületbe betettem a lábam gyerekkoromban, akkor itt volt még a Természettudományi Múzeum, ahol volt egy-két interaktív elem. Tehát volt egy olyan kiállítási tárgy, hogy napközben ott állnak a lősemberek a barlang előtt, az ember megnyomott egy gombot, akkor egyszerűen csak éjszaka lett, és mindenki ijesztő dolgokat lehetett csak látni, az izzó fatörstől kezdve, mit tudom, a sötétbe vilogó magoly szemig. Ez az egyetlen dolog volt, hogy meg lehetett nyomni egy gombot. Most a múzeum tényleg egy olyan, hogy bejönnek a gyerekek, egy csomó minden interaktív feladatokat lehet végezni. Itt a múzeumnak is voltak olyan gyerekek számára csinált ilyen betélkedő játékai és egyebek. Hova vezet tovább ez a trend?
0: Köszönöm, nagyon sok ilyen programunk van valóban. Elkezdtünk olyanokat, hogy az elmúlt 2 évben, hogy gyerekek bent is alhatnak a múzeumban, erre van külön múzeumpedagógiai programunk, vagy éppen tavaly már a múzeumkert felújítása óta a legnagyobb múzeumi majálist szerveztük meg, ugye ez a Magyar Múzeumok legnagyobb szakmai seregszemléje, és most is május közepén meg fogjuk ezt tartani itt a Nemzeti Múzeumnak a múzeumkertjében. Nagyjából 100 múzeum és kiállító lesz jelen. Ezek mindig az

Akkor már említettek a múzeumi világszervezetnek a szlogenjéhez kapcsolódó tartalommal készülnek el, és rendszerint itt vannak a szakmai szervezetek, itt vannak a kiemelt partnereink, azok a múzeum szakmai testületek is, akik ebben részt vesznek ebben a munkában. De valóban volt egy 95 ezer látogatóval zárt ékszerkiállításunk, ugye ezt még 24-ben nyitottuk, amikor a somlói nyakéket megtaláltuk a régészeti feltárásaink keretében. Intottunk egy nagyon ígéretes és nagyon jól működő közösségi, önkéntes közösségi régészeti programot az országban, amiben nagyon jó helyi közösségeket tudtunk elérni. Itt van az említett Attila kiállítás, de mondhatnám azt is, hogy magyar mennyasszony kiállításunkat körbeutaztattuk a Közép-Európában, járt Zágrában, Prágában, most Székelyföldön, Székely mennyasszony néven van éppen, mi nyitottuk meg az új helyszínen már, és hát nemzetközi szinten is igyekeztünk aktívan dolgozni és megalapozni a következő időszakot. Ebből a legfrissebb az auschwitzi állandó kiállításának a felújítása. Ezt kezdtük meg most az elmúlt napokban. Ez részben már át is vezet bennünket a következő időszakra, tehát hogy egyfelől ezeket a nemzetközi állandó kiállításainkat szeretnénk megújítani, másfelől pedig készülünk a Mohács 500. évfordulójára, szintén egy nagyszabású kiállítással. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy mindig nemzetközileg releváns műtárgyanyagot hozzunk ide, amelynek magyar vonatkozása is van, hiszen a Magyar Nemzeti Múzeumban ez elengedhetetlen. Most is a New York-i Met-tel tárgyalunk, de tárgyalunk afrikai múzeumokkal is, vagy éppen a Kunsthistorisches Múzeummal, tehát számos nagy intézményel, ugyan az Attila kiállításnál is, a British Múzeumtól Louvre Abu Dhabiig sikeresen tárgyaltunk le 64 múzeummal olyan műkincseket és műtárgyakat, amelynek egy jó része nem csak, hogy Budapesten nem volt sosem, de Európában sem. Tehát én azt gondolom, az kell, a szakmai ambíciunk legyen, hogy nemzetközileg látható Magyar Nemzeti Múzeumot csináljunk, és valóban olyan interaktív múzeumpedagógiai programkínálatunk legyen, ami egyszerre tud szólni fiataloknak, időseknek, egyszerre tud szólni egyébként azoknak a külföldieknek is, akik egy nagyobb számban érkeznek hozzánk, tehát már látogatószámnak nagyjából a fele már külföldi, ezt figyelembe kell vennünk. Nagyon sok ilyen tárgyalásunk volt most az elmúlt napokban is egyébként különböző szereplőkkel, akik ebben aktívan részt vesznek, légi forgalmi cégekkel, most nem akarok neveket mondani, de olyan külföldi vállalatokkal, akik részt vesznek ebben, hogy ne felejtjük, hogy Ferihegyre 16 millió utazás fordul meg, tehát hogy óriási számokról beszélünk ma már, és a múzeumok ilyen szempontból azért a kultúra és turizmus meghatározó szereplői is, amellett, hogy tudományos műhelyek, és amellett, hogy múzeum szakmai társadalmi párbeszédnek a diskurzív terei. Én nagyon sok ilyen interaktív gyakorlatot hoztam magammal, azt hiszem az elmúlt jó 10 évnek, és az elmúlt 20 évnek a munkájából, hogy a közlekedési múzeumnak az állandó kiállítását mi teljes mértében megterveztük a világ egyik vezető építészirodájával az északi járműjavító területére, és ott fantasztikus kurátori csapattal dolgoztunk, egészen elképesztő intenzív munkával, ugye digitalizálási programot csináltunk, teljes állandó kiállítást, a teljes múzeumi építészeti projektnek a vezetését egészen odáig elvittük, hogy készkivitri terveink vannak ott. Ugye a műszaki múzeológiában az interaktivitás az, hogy mondjam, a születésüktől fogva ezeknek az intézményeknek jelen van, hiszen a kortárs technológiát mutatják be, ahol nagyon fontos, hogy megérthetőek legyenek ezek a nagyon komplex közlekedéstudományi vagy műszaki tudományi kérdések. Tehát ezekben a múzeumokban, akár a egykori Városligeti Közlekedési Múzeumban is jellemző volt a születésüktől fogva ezeknek az intézményeknek, hogy interaktivitás van, hogy megfogható dolgokkal szembesülünk, hogy modellek vannak, makettek vannak, hogy próbálja a múzeum átadni ezeket a nagyon bonyolult ismeretanyagokat. Ugye ezek a gyakorlatok, ezek szépen átjöttek aztán a társadalmi intézményekbe is. Ugye a Nemzeti Múzeum egy történeti régészeti múzeum, tehát nagyon más fókusza van, nem lehet ilyen szempontból ezeket nem összehasonlítani, ahogyan beszéltünk az elején erről, együttműködtetni sem igazán érdemes. Én még akár a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum integrációt sem tartottam egy feltétlenül nagy sikernek, hogy őszinte legyek, hiszen valójában az látszik, hogy a műszaki múzológia, a klasszikus műszaki múzológia azért valamelyest elsorvat, legyünk őszinték, tehát a közlekedési múzeum viszont közben egy nagyon sikeres intézmény volt mindig Magyarországon. Tehát én nem gondolom, hogy jó
jók ezek a fajta összevonások. Sokkal fontosabb, hogyha ezek a szakmák, ezek ott tudnak kiteljesedni, ahol egyébként ráadásul az elődeink 125 éve, 225 éve ezt kijelölték. És hát valójában, még egyszer mondom, nagyon-nagyon sok ilyen jó gyakorlat az eltanulható egymásból, ezért is fontosak ezek a múzeum szakmai műhelyek és szervezetek, amelyekben itt többen is aktívan részt veszünk, és tudunk egymástól tanulni, és így tudunk létrehozni olyan közös, nemzetközileg is jól látható tudományos projekteket, mint ami egyébként éppen most ebben a percben is zajlik itt a Nemzeti Múzeumnak a könyvtárában. Az illegális régészeti feltárásokról tartunk egy uniós finanszírozású ICON projektet. Nagyon-nagyon fontos, hogy ebben a nemzetközi gyakorlatokat megismerjük, ehhez a magyar jogszabályi gyakorlatokat megvizsgáljuk, javaslatokat tegyünk nyilvánvalóan a döntéshozók felé, de ehhez mi azt a munkát tudjuk elvégezni, ahol összegyűjtjük a haza és nemzetközi kapcsolatokat, tudásokat, tapasztalatokat, módszertanokat, és ezekkel nyilván tudunk a fenntartóink felé fordulni, de én azt hiszem, hogy a terepen ezeket azért mi látjuk, de akkor látjuk szerintem csak helyesen, hogyha mindig ott van előttünk az a horizont, hogy valójában a magyar múzeumoknak mégiscsak ott kell lenni a nemzetközi környezetben, jelen kell lennie, ez nagyon-nagyon fontos. A másik pedig, hogy ott legyünk a társadalomban. Tehát, hogy valójában azok a látogatói igények és látogatói elvárások, amelyeket te is utaltál, ezek változóak, nagyon gyorsan változnak. Tehát, hogy akkor, amikor te, nem tudom, először gyerekkorodban megnézted a Nemzeti Múzeumot, vagy most megnézed, és nyilvánvalóan látható, valóban hát sokkal több interaktív, nem sokkal több látogató. Tehát a Covid előtt 300 ezer látogató környékén jártunk, most 600 ezer látogató környékén járunk. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokféle programmal igyekszünk minőségi tartalommal igyekszünk megjelenni. Mind a ide költözött külföldiek számára vannak például réteg programjaink, akik még nem tanultak meg magyarul, de ide költöztek, expatok mondjuk, és azt tudjuk mondani, hogy nekik is vannak olyan programok, ahol meg tudjuk nekik mutatni a magyar kultúra, a magyar identitás, a magyar tudomány, a magyar történelemnek a legfontosabb pillanatait. Szóval nagyon sok rétű program skálánk van. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos, és az is fontos végezetül, hogy ezeket a már említett látogatói elvárásokat és igényeket, ezeket értsük, figyeljük, nyomon kövessük, ezek legyenek akár kulturális, turisztikai, gazdasági, múzeumszakmai, vagy régészettudományi, vagy friss tudományos kérdések. Ezért fontos, hogy a múzeum, ahogy mondtam, a társadalmi párbeszédnek a tere legyen, és ezért is van az, hogy az ICON, mint múzeumi világszervezet, ahogy mondtam, nagyjából 10 évente valamelyest korrigál egyáltalán a múzeum szó jelentésén, a múzeum definíción. Nekünk az a feladatunk, hogy ezeket a vitákat, amik a nemzetközi fórumokon lezajlanak, és amelyekben részt veszünk, ezeket beemeljük a napi gyakorlatokba, a lehetőség szerint a magyar jogszabályalkotás is figyelembe vegye, tehát hogy mi az a múzeum, hogyan kell működni majd múzeumnak, emögött nagyon komoly módszertani kutatások és viták zajlanak, nekünk is folyamatosan meg kell újulni, láthatjuk folyamatosan, hát nem volt mondjuk social media jelentős mondjuk 20 évvel ezelőtt, de mondjuk TikTok sem volt még 10 évvel ezelőtt ilyen szervesen része, mondjuk annak a kommunikációnak, ahol már nekünk is oda kell figyelni, hát ha a fiatal látogatóink ott vannak, akkor nekünk oda megfelelő tartalmat el kell tudni helyezni, hogy most csak egy példát mondjak, hogy érzékeltessem azt, hogy mennyire sűrűn, mennyire gyorsan tudnak változni a látogató igények, hol érjük el őket, milyen tartalmakat tudunk kínálni, milyen tömegturizmus van. Tehát, hogy egyre és egyre több külföldi turista jönnek meg, el tudjuk-e őket érni. Ez mind nagyon-nagyon fontos. Mindennek az alapja az a hitelességünk. Ez az igazi versenyelőnyünk. Erre kell mindig odafigyelni.

0: Szóval visszatérve arra, hogy mitől lesz egy múzeum múzeum, tehát hogy én csinálok valami egyszerű kis gyűjteményt, és kiállítom a konyhában, hogy ez, és elnevezem múzeumnak, akkor ezt megtehetem-e? Ugye mondtad, hogy tudományos háttérnek kell lenni, egy meghatározott gyűjtőkörnek kell lennie, és így tovább. Hát ugye a Magyar Nemzeti Múzeum az egy nagy gyűjtőkörű általános régészeti, művészeti, akár nagy kulturális tár az egész múzeum, de például, hogyha csinálok egy lámpamúzeumot, egy babamúzeumot, egy faragványmúzeumot, akkor én erre kiírhatom a kapura, hogy ez egy múzeum?
1: Hát ebben a pillanatban kiírni ki lehet, ettől nem lesz múzeum. Nemrégiben készítettünk a Múzeum Café folyóiratban egy vadmúzeumok számot, ezt jó szívvel ajánlom egyébként a hallgatóknak is, ebben számos múzeumi szakember igyekeztünk ezt a kérdést körbejárni és megvizsgálni. Nyilván vannak olyan gyűjtemények, amelyekben egyébként kétségtelenül van jelentős szelete a múzeumi munkának, a múzeumi szakmai munkának. Gondolj csak néhány olyan példára, a Terényi Orsós Magnó Múzeum. Tehát számos olyan gyűjteményt látunk, ahol nagyon komoly, elhivatott gyűjtőmunka volt, egy-egy lelkes, lelkiismeretes és precíz kutató, vagy a témának szakértője olyan gyűjteményt hozott létre, ami maga módján akár világszínvonalú is. Itt szerintem a két probléma tud lenni az, hogyha a közgyűjtemény rendszerrel nem lát rá, tehát nincs meg a társadalmi szövet, nincs meg a párbeszéd, a magángyűjtők és a hivatalos múzeumok között, hogy így mondjam. Tehát ez tud lenni az egyik probléma. Ugyanis mi történhet ilyenkor? Pont ez az Orsos Magnó Múzeum. Most egy példaként tudod csak az imént eszembe, tehát hogy számos alkalommal látjuk azt, hogy akkor, amikor a gyűjtő meghal, akkor ezek a gyűjtemények vagy kikerülnek az országból, vagy felvásárolják őket. Most nem konkrétan itt a Terényi gyűjteményről beszélek, hanem általánosságban beszélek. Nagyon sokszor, hogy ez a probléma. Tehát van egy ilyen megközelítés, ami mondjuk úgy, hogy jó indulatú, és tényleg látni kell benne az értéket. Természetesen vannak olyan vadmúzeumok is, amelyeknél kifejezetten az látszik, hogy ezek a gyűjtemények felülnek egy trendre, és egyszerűen csak a nagyszámú tömegturizmusnak a jelenséggel reflektálva próbálnak, hogy a Balatonparton van rengeteg ilyen múzeum, volt ilyen méltatlan múzeum itt a budapesti belvárosban, és szerencsére ez meg is szűnt már. Tehát, hogy azért ugye vissza is lehet élni a múzeum brenddel. És akkor persze előjön az a kérdés is, hogy a múzeum szó, amire sokan, vagy néhány a legjobb, azt mondják, hogy egy poros intézmények, és eljárt fölöttük az idő. A múzeum brand, ebből is lehet, a múzeum szót mi még mindig úgy társítjuk valamihez, hogy a hiteles tudáshoz tudok hozzájutni. És akkor itt megint csak azt tudom mondani, hogy akár melyik oldalról közelítjük, mert szerintem fontos látni azt, hogy vannak hiteles és jó magángyűjtemények, amikre oda kell figyelni, amikre a munkára oda kell figyelni. Meg kellene valahogy adni azt a társadalmi és közgyűjteményi támogatást, amivel ők a múzeum szakmai tevékenységüket akár jobban vagy hatékonyabban el tudják látni, akár gondoljunk egy restaurálási, állományvédelmi, múzeológiai nyilvántartási kérdésre, legtöbbször ugye ezek szoktak hiányozni. Tehát ahol jó szándékkal készít valaki ilyen gyűjteményt. És van olyan is, amikor, ahogy mondtam, egyszerűen csak nettó profit szerzésből. Na most ugye ebben megint csak az ICOM múzeumi definíciód egy világos, egyértelmű mankót. Ugye ez azt mondja, hogy a múzeum a társadalom szolgálatában álló, nem profitorientált, állandó intézmény, amely kutatja, gyűjti, ahogy beszéltük, megőrzi, értelmezi, interpretálja, kiállítja ezt a tárgy és szellemi örökséget. Ez egy nagyon fontos szavak, bármilyen furcsa, ezeken mi különböző ICOM kongresszusokon éveken át dolgoztunk, vagy vitattuk ezeket a szavakat, bármilyen furcsa is ez, de nagyon fontos a belegondolni minden egyes szó benne, hogy a társadalom szolgálatában áll, hogy nem profitorientált, az, hogy állandó intézmény. Tehát, hogy nem létrejött egy pár hónapra, vagy egy néhány évre, ameddig ebből pénzt lehet csinálni. Szóval ezek mind nagy, és az, hogy értelmezi és kutatja és gyűjti a tárgyi és szellemi örökséget, az, hogy nyitott és hozzáférhető, hogy fontos a fenntarthatóság, a sokszínűség, a nyilvánosság, az, hogy részt az oktatásban, minőségi szórakoztatásban, a reflektív gondolkodásban, a tudásmegosztásban, ezek nem véletlenül kerültek be ezek a szavak. Nekünk volt egy konferenciánk pár évvel ezelőtt, itt az ICOM-mal, ahol egyenként vizsgáltunk meg ezeket a szavakat. Pontosan azért, hogy ezzel értelmezés segítséget adjunk a társadalom felé is, meg a politikai döntéshozatal felé is. Tehát, hogy ezeket érdemes egyenként végignézni, és ezek nagyon jó iránytűk. Tehát, ha valaki abban gondolkodik, hogy múzeumot hozza létre, akkor azt gondolom, hogy ebben a legfontosabb szellemi horizont az ICOM múzeumi definíciója. Ebből kell kiindulni.
0: De ezt feltétlenül figyelmébe ajánlom a kisebb múzeumoknak, akik most ilyesmit csinálnak. Ugye ennek a műsornak keretében eddig meglátogattam egy olyan 60-70 különféle kiállítást, múzeumot, részben Budapesten, részben vidéken, részben külföldön is. Sikerült egy-két igazán nagy múzeumba eljutnom. Na most ugye tudjuk, hogy olyan múzeumok, mint mondjuk a berlini Pergamon, vagy a British Museum, sőt a New Yorki Met, azért nem minden dolgot teljesen legálisan szereztek meg, és most elég nagy viták vannak arról, hogy vissza kell-e adniuk ezeket a tárgyakat azoknak az országoknak, ahonnét elhozták, vagy nem kell visszaadniuk. Ráadásul ugye nagyon sok esetben nem is arról van szó, hogy egy gyarmatáról hozta el az adott múzeuma, vagy az adott ország a műkincset, hanem konkrétan egy másik európai országból, ahol nét nem megvásárolta, hanem egyszerűen fogta és elvitte. Tehát szerinted a máshonnét szerzett műtárgyakat, ha egy ország, egy magánszemély, egy csoport megpróbálja visszakérni, akkor ez mennyire jogos, vagy azt lehet mondani, hogy hiszen a British Museumban mindenki láthatja, a eldugott görög faluba meg nem?
1: Ugye nem láthatjuk ezeket, az a helyzet. Tehát, hogy a nemzetközi számok alapján azt látjuk, hogy egy múzeum a maga gyűjteményének 5-10%-át képes kiállítani. Tehát sokkal több tárgyunk van műtárgyraktárakban, mint amit ki tudunk állítani a kiállító tereinkben. Tehát ha ezt a számot megfordítom, akkor azt mondom, hogy a gyűjteményeink, ez egy globális szám, egy nagy átlag, a múzeumokban őrzött gyűjteményi tárgyak 90-95% a raktárakban van. Beszéltünk a British Múzeumról, vagy a hazai múzeumokról, vagy a koreai múzeumokról, ugyanezeket a számokat látjuk. Egy picit a műszaki múzeológiában általában, amire szerint egy kicsit jobb, mert hogy ott nagyon-nagyon sok tárgyféleséggel dolgozik, tehát kicsit ezek a látványraktárak, ami ott egy gyakori műfaj, ott ezek ezt oldják. Nem véletlen az egyébként, hogy az elmúlt 10 évben nagyon sok múzeumban kezdtek el látványraktárakat létrehozni, Hollandiától mondjuk Szöulig, jó pár példát láthatunk, pont azért, hogy ezeket az arányokon javítsanak, hogy minden inkább hozzáférhető legyen az anyagi kultúra, amelyeket a múzeumainkban őrzünk. Azt gondolom, hogy egyébként ebben nagyon sok változás várható, de hát persze meglátjuk, hát jósolni nem lehet ebben, de az biztos, és érdemes odafigyelni rá, hogy azok a nagy múzeumok, amelyek sorra nyitnak meg, már nem a nyugati világban, hiszen megszoktuk, a múzeum az valahol mégiscsak egy nyugati dolog volt nagyon sokáig. Ha belegondolunk, akkor nagyjából a bő olyan 250 év, amit úgy vissza tudunk követni, amióta valóban már nem az arisztokrácia wunderkammereiről beszélünk, egy szűk rétegnek hozzáférhető gyűjteményekről beszélünk, hanem a társadalom számára nyitott múzeumokról beszélünk. Ez alig több mint 200 éves műfaj, de a nyugati világban jönnek ezek létre. Ma már azt látjuk, hogy sorra elképesztő múzeumi boom van Kínában, az arab államokban. Gondoljunk csak akár a most elkészült hatalmas kínai régészeti parkokra, akár a egyiptomi nagy múzeumra, amit ugye most adtak át néhány hónappal ezelőtt. Szóval, hogy sorra készülnek el ezek. Nyilván eddig az volt az álláspont, hogy a nagy nyugati múzeumokban biztosítottak azok az állományvédelmi biztonsági szempontok, és egyébként a hozzáférhetőség is alapvetően, a látogathatóság, amelyek végül is ezt valamelyest, hogy mondjam, adtak erre egy választ, hogy miért vannak ott. Azért ma már ezek a múzeumok világszerte, és akkor nem is beszéltem még a dél-amerikai múzeum, ahol szintén hatalmas nagy múzeumprojektek voltak az elmúlt években. Szóval, de egyébként még dél-afrikai múzeumot is mondhatnék, szóval nem is akarom most itt hosszúra nyújtani ezt a sort, csak azt akarom érzékeltetni, hogy a világ számos pontján hihetetlenül korszerű, látványos, nagyon komoly múzeumok jöttek létre, ahol pontosan ugyanúgy tudják biztosítani az állományvédelmi feltételeket, a raktározási körülményeket, akár a látogatható raktáraknak a folyamatos működtetését. Tehát, hogy egyáltalán biztos, hogy ez ne lehet neki nyitható. Én azt látom, és személyes kapcsolatom is van jó néhány olyan ICOM nagyszerzetnek a elnökével, elnökségével, magam is ott ülök ezeken elég régóta, akár az ICOM arab, akár a brazíliai kollégákra, ha gondolok. Folyamatosan fölmerülnek ezek a kérdések a posztkolonialista logika mentén, hogy hogyan lehetne ezeket a műtárgyakat visszerezni, hiszen az ő identitásuk része. És hát akkor itt jön be még egy szegmens, amiről kevesebbet beszélünk, az ellopott és eltulajdonított tárgyaknak a kérdése még nagyobb léptékben, részben az illegális régészeti feltárások kapcsán, amiről az előbb említettünk egy mondatot, részben pedig egyébként a múzeumokból ellopott műtárgyakra vonatkozóan. Az UNESCO-val van egy nagyon szoros együttműködésünk, nemrégiben nyitott meg egy virtuális múzeumot az UNESCO, ahol több mint 800 ezer múzeumból ellopott műtárgyról számolnak be. Ugye ez egy olyan virtuális kiállítás, ahol azt látjuk, ami nincs a múzeumban, amit onnan loptak el. Szóval itt szerintem nagyon sok mindenről érdemes egyszerre beszélni. Egyrészt intézmények közötti partnerségről, egyrészt azt, hogy hogyan lehet viszonyulni akár az aktív régészeti feltárások, akár a random, ilyen régészeti fémkeresős idegenítések kapcsán, és a múzeumokból eltudott műtárgyakról. Ugye ezekről azért kell szerintem olyan őszintén beszélni, mert a múzeumok mindannyiunk intézményei, megint csak az, hogy társadalmi intézmények, közintézmények, ezek társadalmi felelősséget kívánnak meg. Tehát azért kell erről olyan sokat beszélnünk, és egyébként mi bőven fogunk beszélni. Most, ahogy mondtam, zajlik ez a projektünk, amit érdemes szerintem követni. Ez kifejezetten az utóbbi kérdéseket járja körbe. Tehát a illegális régészet, vagy éppen ezek az eltulajdonítási esetek a nemzetközi és hazai példákon keresztül, most éppen itt a mai konferencián francia-osztrák példákon keresztül vizsgáljuk ezt végig. Évvégén pedig készülünk egy olyan kiállítással, ahol évvégén kiállítások formájában is fogunk beszélni erről, hogy társadalmi párbeszédet szeretnénk nyitni, hogy társadalom lássa ezeket, érzékelje ezeket, érezze fontosnak ezt. Ez túl is nő bizonyos szempontból a múzeumi szakmán, vagy akár régészeti szakmán is. Ez egy társadalmi közös ügy, hogy erre odafigyeljünk, és ezekről beszéljünk, és ezekről megfelelő protokollokat találjunk ki, és ehhez meg kell, hogy vizsgáljuk azokat a nemzetközi példákat is, meg hazai példákat is, amiket látunk. Ebben indult egy projektünk, ennek nagyjából az év végén lesz egy kicsúcsosodása. Erre szerintem érdemes ezt figyelni, és erről igyekszünk tájékoztatást adni.
0: Hát ennek kapcsán, amiről az előbb beszéltünk, hogy előbb-utóbb azok a tárgyak, amik egy nemzet identitásának a részét képezik, visszakerülnek azokba a múzeumokba, azokba a városokba, ahonnét azok elszármaztak, vagy azokba az országokba legalább. Na most innét jön a következő, hogy ha én ezeket mégis szeretném megnézni, és nem akarok oda utazni, akkor hát ugye létrejön egy olyan kiállítás, ahol különféle múzeumokból kölcsön eljönnek ide a tárgyak. Tehát itt volt jó példa most éppen, azért még most is látható Attila kiállítás, ami hát számos múzeumból jött össze. Hogy folyik egy ilyennek a szervezése?
1: Ugye 13 ország, 64 múzeumával dolgoztunk együtt, British Múzeum, Louvre, Budabi, Samarkand, Speyer, Mainz és itt tovább. Hasonlóképpen vagyunk tárgyalásokban most a Mohács 500-ra készülő nagy kiállításunkkal. Azt hiszem, hogy ennek igazából így van, csak jól értelme, hiszen ha egy konkrét kiállítást nézünk, tehát ugye nem egy

0: módszert, hogy az örökségi lánc, tehát hogy olyan munka, ahol együtt kell, hogy tudjon dolgozni a kutató, a tudományos gyűjteményi terület, egyébként a tudomány kommunikációs terület, és egyébként akár a jogi terület is, és nyilván ez költségvetés is kell. Tehát itt ez egy nagyon komplex termék. És ez csak úgy működik, hogyha ezeket az egyeztetéseket úgymond sikeresen tudjuk lefolytatni, és közben ezek az emberek képesek úgy együtt működni, hogy világszínvonalú produktumot hozunk létre.
1: Hát konkrétan, amikor elkezdesz megtervezni egy ilyen kiállítást, mint az Attila kiállítás, majd egész konkrét dologról beszéljünk, akkor a múzeumi szakember, a kiállítás tervező, a régész, a történész, egyebek, akik ebben közreműködnek, megtudja azt, hogy hol van egy adott tárgy, amit még jól be lehetne illeszteni. Megkeresi az adott múzeumot, elmegy, megnézi, tényleg szeretném ide behozni, letárgyalja vele, hogy ottan hozzák elő a raktárból azt a dolgot, vagy vegyék ki egy állandó kiállításból, és megjelenik helyette egy kis kártyácska, hogy az éppen kölcsön van adva. Szóval ez gyakorlatilag hogy megy? Föl kell értékelni azt a tárgyat, meg kell határozni, mekkora biztosítási összege lesz, hogyha ezt tényleg ideadják. Kére érte pénzt mondjuk a British Museum, hogyha kölcsön ad egy képet egy ilyen kiállításra?
0: Nem becsüsként dolgozunk itt, tehát hogy nem, ilyen típusú munkát nem végzünk, de természetesen nemzetközi protokollok vannak erre, nemzetközi műtárgyszállítások, műtárgybiztosítások vannak, és valóban az a tudományos munka kell, hogy legyen interakciónk egymással. Tehát ha megint csak azt mondom, ha nem vagyunk ott jelen az ICON-ban, az UNESCO-ban, a múzeum szakmai közegben, a konferenciákon, a nemzetközi tudományos projektekben, ha nincsenek, nem tudom, EU-s projektjeink, most is van számos kitűnő EU-s projektünk a Nemzeti Múzeumnál, Budapesten és vidéken is, tehát hogy ha nem vagyunk benne ebben a szakmai körforgásban, és itt jön elő a nemzetközinek a jelentősége, akkor ezeket azért nagyon nehéz letárgyalni. Tehát nyilván egészen más, számos, mondjuk a Smithsonian Múzeumtól kezdve a tokiói Mirai Kanig számos olyan múzeumvezetőt ismerek személyesen az elmúlt 20 évből, akik nyilván egészen más egy tárgyalás, mert ez kell egy bizalom. Tehát, hogy ez nem egy műkincs piac, hogy oda bárki bemegy, csak azt mondjuk, hogy akkor most nekem ez kell, nekem az kell, és akkor... Tehát, hogy ehhez azért kell egy nagyfokú bizalom, ezért fontos, hogy az intézmények hitelesek maradjanak. Tehát nem lehet kurzuskiállításokkal, meg nem tudom micsodával terhelni. Tehát nagyon fontos, hogy az intézmények, a múzeumok, a közgyűlemények megtartsák azt a hitelességet, azt a tudományos hitelességet, amitől tárgyalóképesek maradnak, megbízható partnerek maradnak a nemzetközi múzeum szakmai világban. Szóval ez egy nagyon rigorózus és nagyon komplex szakma, amire most kérdezel. Kétségtelenül ez csak így, ennek nagyjából ez a gyakorlati valósága. És ami pedig magát a kiállításoknak a létrehozását illeti, ott én nagyon fontosnak tartom mindig azt, és mondjuk például a közlekedési állandó kiállításában nagyon széles körű csapattal dolgoztunk így. Most itt is ezt csináljuk ezeket, nyilván kisebb léptékben abban a szempontból, hogy itt egy-egy időszak kiállításról beszélünk, nem egy nagy több ezer négyzetméteres kiállításról, de hát ott vannak a tudományos szakemberek, gyűjteményi kollégák, múzeumpedagógia, én nagyon fontosnak tartom, aztán az egy legjobb példa mondjuk a London Transport Múzeum, ahol tényleg gyerek szemmagasságban is végig tudja élvezni a látogató, hogy mit is akar üzenni a múzeum, mi a missziója, miért, mit is látunk ott valójában, és felnőtt szemmagasságban is ugyanezt látom, de a gyerekek nem rángatják ki a szülőket, a szülők sem akarnak rögtön feltűnő idő előtt elmenni onnan, tehát nagyon ügyesen adották ezt meg, és ez egy nagyon fontos, hogy tartom múzeumpedagógia, modern tudás közvetítésnek ezeket az elemeit, de ott kell legyen a kommunikáció, a tudománykommunikáció, hiszen ma már el kell, hogy érjük a látogatókat ebben a digitális információ zajban. Szinte másodperceink vannak arra, hogy egy kiállítás kapcsán fel tudjuk hívni a figyelmüket külön legkülönbözőbb platformokon, tehát a sajtó hagyományos elemein keresztül egészen a social media vagy a TikTok világáig. Szóval, hogy ehhez a konkrét kiállítás, konkrét létrehozáshoz pedig az kell, én legalábbis ebben a módszertanban hiszek, hogy a kiállításon dolgozó szakemberek sokfélesége legyen jelen. Hiszen ezt a kiállítást valóban nemzetközi tárgyalásokra van szükség, jogi szerződések megkötésére van szükség, jó látványtervezésre van szükség, tudományosan hiteles kurátori tartalomra van szükség, jól érthető tudásközvetítésre van szükség, múzeumpedagógiai munkára, kommunikációs munkára és kivitelezői munkára is, tehát hogy ez egy nagyon komplex munka. Én azt szeretem, hogyha ezt együtt végezzük-e közösen. Tehát mi ezt itt azzal a módszert annal végezzük, hogy

0: Ezeket időről időre együttesen vitatjuk meg, együttesen beszéljük ki, együttesen polemizálunk rajta, és így születnek a kiállításaink.
1: Még egyszer azért visszatérnék arra a kérdésre, amiről most nem kaptam választ. Tehát van-e annak valamiféle anyagi vonzata, hogyha egy külföldi múzeumból egy kiállításhoz kölcsön kérsz valamit, vagy akár itt egy másik múzeumból? Tehát van-e ennek a dolognak egy olyan piaca, egy tarifarendszere, hogy igen, odaadom neked ezt a képet, 6 hónapra fizetsz ennyi pénzt, vagy cserébe elkérem tőled azt, amit én szeretnék egy másik kiállításon kiállítani. Tehát van-e valamiféle ilyen üzleti láncolata ennek?
0: Nem, igen, ezt akkor hosszúra nyújtottam a válaszomat, de ezzel én ezt megválaszoltam, hogy ezek nemzetközi szállítások, nemzetközi műtárgy biztosítások vannak, de nincsenek erre ilyen tarifák. Tehát ez nem egy kereskedelmi, nem egy profit tevékenység.
1: Mondjuk azt mondod, hogy szeretnél egy olyan munkát megkapni valahonnét, ahol egy híres ember csinál az adott tárgyat, és akkor azt mondják, hogy jó, 3000 dollárért odaadom egy hónapra.
0: Ugye más a dolog filozófiája is, tehát, hogy szóval induljunk ki abból, hogy itt Magyarországon a múzeumok ezek állami fenntartások, tehát bármilyen kitűnő múzeumi szakember csak az állami szférában tud dolgozni, nem tud máshol dolgozni. De például az Egyesült Államokban a múzeumnak a meghatározó többsége magánmúzeum. A teljesen más regulációk vannak, teljesen más szabályozások vannak, ott el tudom kérdezni, hogy lehet ilyenek, sőt, hát nagy kiállításokat kölcsönöznek egymásnak pénzért, ha nem is profit alapon, de bevételi alapon pénzért készítenek nagy múzeumok ilyeneket. Ez létezhet, ilyen van természetesen. Ugye itt Magyarországon eleve az a alapállás, hogy itt a múzeumok, az állami fenntartású múzeumok egymás között egyébként díjmentesen adnak kölcsönműtárgyakat.
1: Sok mindent megtudtunk a múzeumokról, valamint ugye az elején megismertük Zsigmond Gábor álláspontját arról, hogy a múzeumok szép lassan visszakapják az önállóságukat, ami egy rendkívül fontos dolog, hogy ha egy múzeumot meg akarunk látogatni, akkor tudjuk is róla, hogy ő egy önálló múzeum, és felelős azért, amit csinál, és nem valaki majd a feje fölött eldönti. Én köszönöm szépen ezt a beszélgetést Zsigmond Gábornak, ugye, aki a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központnak az elnöke. Hallgatóknak köszönöm a figyelmet, és Bicó Tamásnak a technikai segítséget. Grosmit Pétert hallották, találkozunk 2 hét múlva.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.

0: Rádió Bézs.
1: A nő 024-ben.
2: Műsorismétlést hallottak.

0: Nyugi, kis reklám jön.
1: Sport100.hu 100% magyar sport. Élőben.
0: Ez reklám volt.
2: A lágy hangok vonala. Rádió Bézs.
3: Ha keresed a hangot, ami a te hangod is, ami független, ami szabad, ami higgadt, de szenvedélyes, ami hiteles, ami értelmes, ami politikamentes, ami nem akar más lenni, csak egy tiszta, emberi hang. Ha ezt a hangot keresed, megtaláltad. Rádió Bézs.

0: Üvegharang. Szép napot kívánok, Varga Júlia vagyok. Jöjjenek ma velem Budapesten a római partra, a strand szomszédságában lévő Emőd utcába, ahol a kertes családi házak között van egy első ránézésre semmi különös épület, de mégis. A hétvégén az építészet ünnepe és éjszakája programjainak keretében sokan ellátogattak az Eszterházy család egykori otthonába. Eszterházy Péter élete végéig itt alkotott. Itt nőttek fel a gyerekei, ide jártak vendégségbe a barátai. 10 éve, július 14-én vált üressé a híres körablakos, könyvtornyokkal zsúfolt dolgozószoba. Sokan aggódtak, amikor 2024-ben felröppent a hír. Eladó és akár lebontható Eszterházy Péter egykori otthona. Példaértékű összefogás történt a ház megmentése érdekében, amely ma már Villa Eszterházy néven irodalmi alkotóházként működik. Sokan segítettek az eltelt időszakban, ami túlmutat az írókon, az irodalmárokon és az óbudaiakon. Eszterházy emlékét és a magyar kultúra egy fontos szeletének megmentését sokan magukénak érezték. Így számtalan felajánlás érkezett a ház fenntartására létrehozott Magyar Irodalom Barátainak Alkotóháza Alapítványnak, amit Dragomán György, Vámos Miklós és Daniel Kilman hozott létre. A vasárnapi házbejárás előtt beszélgettem Vámos Miklóssal. Gondoltad volna, hogy rád ilyen feladatok hárulnak majd?
1: Nem, sőt, tovább megyek. Reméltem, hogy nem, mert én már próbálok mindent hárítani, ami nem létszükséglet az életemben, mint az írás, meg bizonyos családi ügyek.
0: Tehát szeretnél írni és a családdal foglalkozni, ehhez képest épületfelújítás, berendezés, látogatók, íróvendégek, programszervezése. Akkor ez nem megy neked? Ez a lepasszolás.
1: Ez olyan dolog, hogy én az a típusú ember vagyok, aki tényleg az az én képem, hogy jól összpontosítok, és a dolgokat le tudom egyszerűsíteni. De néha elém pattan egy labda a 16-os tájékán, és akkor én azt ösztönösen a kapu felé rugom, vagy bemegy, vagy nem. És ez történt ezzel a házzal is, hogy több író kollega fölvetette velem együtt, hogy ha egyszer a családnak az a vágya, hogy ez egy alkotóház legyen, mert ez olyan köztudott, akkor valahogy meg kéne csinálni. De én voltam az egyetlen, aki tovább léptem ennél az ábrándos gondolatnál.
0: Hát mert a nagy többség, engem is beleértve, a pániknál tartott, hogy jaj, csináljunk valamit, dobjuk össze az árát, és akkor utána mi van?
1: Hát nehéz lett volna összedobni az árát, mert a család 350 millióért gondolta eladni ezt a házat. Én nem vagyok egy nagy szakember, de ez nem ért annyit. Illetve hát a Péter miatt, de mint ingatlan, nem? És az ingatlanos, akire rábízták, az mondta is, hogy 200 milliós vevők jelentkeznek, de azok a házat letolják, mert a ház nagyon gyönge állapotban volt. És akkor jöttem én, bementünk az önkormányzatba, ahol már járt a család, de nemet mondtak nekik, a fővárosban is jártak ott is. Végighallgattam a polgármester beszédét, hogy ez miért nem lehetséges, és rábeszéltem, hogy de mégis legyen ez, mert ő arra hivatkozott, hogy ők nem üzemeltethetnek alkotóházat, és akkor ez nem csak a 350-be kerül, hanem minden évben a fenntartás, és én mondtam, semmi más dolgotok nincs, mint ezt megvenni. És lesz egy írói alapítvány, mondtam neki, hárman fogjuk ezt csinálni, Dragomán Gyuri, a Daniel Kilman nevű világsztár meg én. És elhitte nekem, és akkor hát lassan alakultak ezek, de az önkormányzat megvette a házat, akkor itt álltam, hogy jó, hát a ház már megvan. Én azt hittem, hogy csak ki kell festeni kívül-belül, de akkor minden kiderült. A környezetveszélyes tetőburkolat, ilyen azbeszt palák.
0: Hát, amihez hozzányúlnak, ott mindig valami igen. Borzalom derül ki.
1: Hát az építkezésben mindig a homár kerül sokba, tehát homár leszeded a tetőt, akkor látod, hogy a gerenda. Homár azt is, és így tovább. És ez itt egy végén láthatatlan probléma köteg lett, de szerencsére egy Market nevű nagyvállalat jelentkezett, hogy ők óbudaiak, és mint óbudai patrióták, ők ezt szívesen megcsinálják. Ne én kínlódjam vele, én író vagyok, én írjak, mondták, ami nagyon jó tanács, és ők meg tudnak építeni, és jönnek. De erre nem számítottak, hogy végül is ez 90-95 millió forintba került, amit azonban nem kellett kifizetni. Tehát ezek munkák, anyagok, rengeteg vállalkozó. Itt van egy ilyen tábla a kertben, amin rajta van ezeknek a neve, és becsületükre legyen mondva, hogy ezt megépítették, nem egészen akkorra, mint amikor ígérték, de építkezésnél ez is így van. És aztán például az első vendég volt egy Desirable nevű francia író, aki nekem személyes barátom, egy nagyon csinos fiatalember ő, és akkor megjelent itt egy könyve, meghívtam, hogy legyen ő az első lakó. Jött is, csak nem készült el a ház, úgyhogy másod önkormányzatnak van egy ilyen vendégháza, az olyan, mint egy hajdani szotüdülő, tehát azért lakni lehet benne. Mindegy, ezek nem fontos részletek, de aztán csak elkészült a ház, volt átadó ünnepség, és az első vendég volt Danyi Zoltán, aki Zentán élő magyar író, és ő rózsatermesztéssel foglalkozik, az apjának is ez a mestersége, és egy hónapig lehet itt lenni, egy hónap végén ültetett 3 vagy 4 rózsatövet, amit öntöznünk kell. Aztán jött a második vendég, aki még itt is van, úgy hívják, hogy Lola Gruber, ő egy francia, igen menő írónő, 3 koncert című regénye kifejezetten kiváló, és ha most elmegy, akkor jön egy bosnyák író, de ezek mind ilyen személyes ismerettségek még, mert egyszerűen a sok ügytől még odáig nem jutottam, hogy ezt nemzetközileg meghirdessük.
0: Most hogy kell elképzelni? Meghirdetitek, pályázni lehet rá,
1: majd.
0: És majd mi a búbánatból kell ezt kifizetni?
1: Hát az az igazság, hogy ez nem kerül sokba, mert a ház itt van.
0: De van rezsi, villanyszámla,
1: aki ide jön, vendég, egyszerre 2 jöhet, mert 2 fürdőszoba van. Szoba több van, de fürdőszoba 2. Kap reggelit, ebédet. A reggelit egy nagyon barátságos pék hozza ingyen, az ebédet az önkormányzat esernyős étterméből hozza egy önkormányzati vezető, aki kultúros. Tehát igazából a közüzemi számlák vannak. Viszont az a helyzet, hogy közadakozásból összegyűltek pénzek a számlán, amiből még szinte nem is költöttem el semmit, mert önkéntesek ügyködnek itt, és én persze nyilván...
0: Te vagy a fő önkéntes.
1: De én nem, én ezt a Péter kedvéért ilyen, hogy mondjam, enyhe bűntudattal végzem, és azért bűntudattal, mert úgy érzem, hogy az, hogy ő meghalt, az, hát nem tudom, az engem nagyon bánt mai napig. Na de mindegy, tehát itt a közüzemi számlák szükségesek, ez, hogyha telet nyarat átlagoljuk, olyan 200-250 ezer forint, de itt, ahol ülünk, látható, hogy ez egy rendezvény helyszín, akkora kb. Mint az írók boltja a rendezvénytere, csak szerencsésebb alakú. Van külön ruhatár, meg egy kis
0: konyha. Akkor rendezvényekben gondolkodsz.
1: Igen, és egy szerény, de nem sértő összeget kell befizetni, aki a rendezvényt szervezi. Az igazán jó az, hogyha egy kiadó tart itt egy könyvbemutatót, mert hát ez illik is ahhoz, hogy itt a Péter szigorú szemmel nézzen minket, miközben ez zajlik. És hogyha ilyenből van 4 egy hónapban, az körülbelül fedezi, de nyári hónapokban lehet rendezvény a kertben, mert itt mondom 40-50, hát 57 székünk van, de az már túlzás. Tehát 40-nel lehet kényelmesen. Viszont a kertben elfér 120, és az önkormányzatnak vannak ilyen összehajthatós székei. Nekünk is van, de csak 27. Ez mind adomány, és ezek a gyönyörű bútorok, ez mind adomány. Tehát az emberek valamiért vagy a Pétert szeretik nagyon, vagy engem szeretnek nagyon, vagy a kuratórium többi tagját, Dragomán Gyurit, de ez most már nem eldönthető, meg nekem nem is fontos, csak adják. Ilyen takarékosan, tehát úgy működik ez a ház, mint hogy vannak olyan háziasszonyok, akik vesznek 10 dek a gombát, és tudnak csinálni belőle egy olyan hatalmas gombalevest. Hát én vagyok ez a háziasszony.
0: Most egy kicsit zenélünk, aztán folytatjuk.

0: Az épület felújításában fontos szerepet vállalt Szabó Levente, Ybl Miklós díjas, Pro Architektúra díjas építész, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanszékvezetője, aki az építész hallgatókat is bevonta a munkába.
1: Mikor voltál itt először?
2: Szerintem én 2024 nyarán voltam itt először, akkor üres volt a ház, és Eszterházi Marcellel találkoztunk továbbá a kollégáimmal a Műegyetem középület tervezési tanszékéről. Hallgatók és oktatók voltak itt velem. Azért, hogy elkezdjünk arról beszélgetni, hogy

0: A római fürdői millió ennek a háznak a nagyon izgalmas, de másfelől meg hétköznapi története. 50 hallgató dolgozott itt ezen a házon, kerten. Volt, aki nagyon konkrétan a fél év végére egy konkrét építészeti javaslatot, mit bontsunk el, mit tegyünk hozzá a házhoz. Volt, aki pedig sokkal, és ezek voltak többségben, ezek fajta tervek, sokkal inkább eszmei megközelítéseket javasoltak. Elvi tervjavaslatokat fogalmaztak meg, hogy lehetne az emlékezet helyévé átalakítani az egykori épületet.
1: Ezt azért találtad ki, ezt a munkamódszert, hogy ne csak egyszerűen elkészüljön egy építészeti terv, hanem valamit át kell táplálni az építész hallgatók lelkébe és agyába?
0: A tanszéken azért alapvetően minden fél évben, minden tervezési kurzusban igyekszünk azt meghaladni, hogy az építészet az anyag fölhalmozása, hogy így mondjam, vagy az egy mérnöki tevékenység, és igyekszünk mögé nézni, vagy a hallgatókat rávenni arra, hogy fölkínálni nekik azt a nagyon izgalmas dolgot, hogy mindig mögé lehet látni egy fantasztikus kontextust, ami részben az adott helyjel, a tereppel, az éghajlattal, a szomszéd épület állományával való viszonyt jelent, de hát különösen egy ilyen helyzetben ez jelent egy olyan kulturális, adott esetben az építészeten téri értelemen kívül vett kontextust, amivel ha valaki bármennyire is tud foglalkozni és különböző mélységbe elmélyülni, akkor abból a beláthatatlan nagy mértékben gazdagodik, és amelyik így vagy úgy át tud valahogy szivárogni jó esetben az építészeti műbe is.
1: És mi derült ki? 20 éves építész hallgatók, akik lehet, hogy életükben nem lapoztak át egy nehezebben olvasható Eszterházi művet, és hát mondjuk most, ha körülnézünk, akkor most a római parton azért van ennél még nagyobb és klasszikusabb és még elegánsabb villa is.
0: Hát ha le kell vonni, több rétegbe tudnék levonni tanulságot ebből a kurzusból, az egyik, hogy ez egy harmadéveseknek szóló kurzus volt, az a képzés közepetáján helyezkedik el. Már tudnak valamit az építészetről, már túl vannak jó néhány fél éven, de még messze a diploma, és ezt egy elég jó pontnak tartottuk arra, hogy itt valahogy lehet egy picit kötetlenebbül, de szinttel, két szinttel elmélyültebben foglalkozni. És nem csak szó szerint ezt akarom hangsúlyozni építészeti kérdésekkel, hanem mögé látni, mindig megpróbálni mögé látni az építészetnek.
1: Sokszor van úgy, hogy egy épület önmagában semmi különös, és attól válik valamivé, hogy valaki benne élt.
0: No, hát ez egy nagy tanulság volt már a hallgatóknak, és aztán utána, amikor foglalkoztunk egy szűkebb csapattal a tervezéssel, hogy igazából ez a ház, ez egyfelől nem igazán jelentős építészeti értelemben. Miközben azért pont, ha itt körbenézünk, akkor nagyon szépen látszanak a nyomai egy 1935-ös nyaraló épületnek, ugye ez a dolgozószoba, egykori dolgozószoba, most emlékszoba, ahol állunk, ami egykor egy fedett, de nyitott terasz volt, terméskő melvéd vette körbe ívesen a kert felé.
1: Tehát a szokásos valahogy toljuk ki a házfalát.
0: Igen, bár azt mondom, hogy ez a 35-ben épült nyaraló, ez még úgy, hogyha megnézzük az arrébb fotókat, egészen kompakt volt, és igazából dacára, hogy ezt nem neves építész készítette már a tervét, hanem egy építőmester, de 30-as években egy római fürdői nyaraló épület is kapott annyi figyelmet, ha tetszik, anyagi minőséget, ez látható egyébként azokon az ablakokon is, igen, amik ebből az időszakból valók, amik nehezen elérhetők. És aztán ennek a háznak van egy építés története egyrészt, hogy mi történt a háború után, ez a terasz például a 60-as évek elején, mikor épült be szobává, aztán utána később egy jelentősebb átalakítás 80-as évek elején történt, amikor földszinten is itt a nappaliba bekerült a lépcső, illetve a tetőtérbe építés valósult meg. Ugye erről a Minden Tudás Egyetem előadásban külön egy perc hosszúságú rész szól ennek a nehézségeiről, hogy így mondjam, mit jelent a 80-as évek elején tetőtérbe beépíteni.
2: Röviden elmesélem a wittgensteini kőműves esetét vele. Régi történet, majdnem negyed százada, hogy építkeztünk, de olyan, mint egy irodalmi remekmű, nem érinti a szabadság hullámzása. A kérdésemre, hogy valami mennyibe kerül, azt mondja a tisztességes és hozzáértő kőművesmester, kolléga tehát, hogy 20 ezer. Amin én azt értettem, hogy az a valami 20 ezerbe kerül. Ha 19-et mondott volna, nem lett volna hozzáértő, ha 21-et, akkor nem lett volna tisztességes. 20 az ára, tehát 20-at mond, és majd annyit fizetek, ha tudok. Eltelt fél év. Már más ember voltam. Arcomra váratlan árkokat vágott az idő, egy kelet-európai tetőtér beépítés konok kemény ideje. Ha ekkor hallottam 20, mert kérdezni már nem kérdeztem, megtanultam, hogy nem szabad, minden csak kérdezni nem, Szóval azt is tudtam, hogy ez a 20

0: Sok mindent jelenthet, egyet biztos nem, hogy az a valami 20-ba kerül. Illetve még az is lehet, hogy annyiba. Az csak azt jelentette, hogy abban a helyzetben neki egy számot kellett mondania. 2, 3, 5, 7, vagy pi, vagy 20, vagyis csak nyugalom, majd lesz valami főnök úr, én meg fogom csinálni, maga ki fogja fizetni, nem kell aggódni. 20 ezer az azt jelenti, hogy élünk, megvagyunk, és előbb-utóbb a tetőtér is készen lesz, talán. A változás lényegében leírható Wittgenstein fölfogásának alakulásával, a traktátus szigorától, hogy csak arról beszéljünk, amiről beszélni tudunk, a nyelvjátékok hallgatáson túli beszédéig, beszélgetéséig.
1: De egészen igazából a 2000-es évekig, vagy a 90-es évek elejéig különböző hozzáépítések, garázsok, teraszok, szóval ezek a munkálatok folytak. Lényegében egy olyan kollázs vagy patchwork jött itt létre, aminek tehát a 30-as évektől gyakorlatilag a teljes 20. századot átíveli a folyamata. És igazából ennek a legértékesebb elemei ezek a 30-as évekbeli eredeti nyaraló megmaradt épület elemei. A későbbiekről ez nem mondható el. És ha körbenéznénk itt Római Földön, akkor azért sok ilyen történetet látnánk. Nem is védett a ház, és ezért is volt nagy dolog, én azt gondolom, amikor Lámos Miklós közbenjárására a kerület megvette ezt az épületet, mert gyakorlatilag ezen a ponton dőlt el, hogy ez a ház megmenekül. Ha ez nem történt volna meg, akkor itt most már építkezés lenne, vagy fölépült volna egy többlakásos társasház. És nyilvánvalóan attól, hogy ebben a szobában, ahol vagyunk, született az Eszterházy művek többsége, itt élt a családjával, ettől ez a mind az épület, mind a kertje egy teljesen más dimenzióba emelkedik, ha tetszik, mint amit egyébként az építészeti keret az erre predesztinálná. És nyilván itt a magyar kultúra kitüntetett helyéről beszélünk, evidens részéről beszélünk, és nagyon érdekes, ez a hallgatókkal a diskurzus során is nagyon érdekes volt, meg a mi hozzáállásunk kapcsán is a tervezés során, hogy és akkor ez most mit jelent? Hogy építészetileg valami adott esetben nem kimagasló, de ugyanakkor a helyet mégis azzá teszi a története. És hát ez volt a nagy kérdés, hogy erre milyen válaszok adhatók.
2: És ki hozta meg a döntést? Mert valaki végigpörgeti a te portfóliódat, akkor azért hát jóval nagyobb épületek tervezése és létrehozása is hozzátartozik, főleg középületek. Ez meg hát, ha úgy vesszük, semmi különös egy római parti nyaraló épület.
1: Amikor mi ebbe lényegében a kurzussal párhuzamosan beszálltunk, mint építész iroda, pro bono felajánlásként megtervezve a kiviteli tervét a felújításnak, világos volt számomra, hogy itt egy olyan fajta építész mentalitásnak kellene évén jutni, vagy az építész itt abba tud segíteni, nem abba, hogy a kortárs építészeti beavatkozással tovább írja a helyet, hanem hogy ez a felújítás ez olyan mederbe tudjon végigmenni, ami után a lehető legtöbb eleme, lehető legtöbb részlete, az gyakorlatilag az eredetihez nagyon hasonló módon áll újra elénk a felújítás után. Tehát azt szoktam mondani, hogy ha valakit most elsétál a Boris utcában, és ránéz a házra, akkor lényegében azt látja, hogy nem történt semmi, vagy egy felújítás, egy tatarozás történt.
2: Jó, de hát pont az előbb beszéltünk róla, hogy a 80-as években hogy lehetett egy tetőtér beépítést végigbonyolítani. Lehet, hogy vacakanyag, vacak technológiával, vacakul megépítve, de hát ők ebben laktak, és ezt szerették, és gondolom nem ezt kellett megismételni.
1: Ez egy nagy dilemma volt, hogyha sokkal több pénz és sokkal több idő van rá, de főleg nagy családrendekkel több pénz, akkor azért azon el lehetne gondolkodni, és szerintem majd eljön az ideje a ház történetében ennek is, hogy egy nagyobb szabású felújítás, vagy egy nagyobb beavatkozás történjen meg. Most azonban, amivel nem volt rá nagyon sok pénz, ugye itt a Market építőipari cég felajánlásából is rengeteg egyéb alvállalkozónak a felajánlásából valósult meg ez a felújítás, ezért én azt javasoltam minden szereplőnek, hogy tekintsük műemléknek ezt az épületet. Viselkedjünk vele úgy, mint hogy egy hatóság elvárná tőlünk, hogy itt igazából kétféle módon érhető ezt tettem. Például itt vagyunk a szobában, és körbenézünk. Itt minden eredeti, tehát itt például az ablakok, ez a belső kőfal, vagy a mennyezet.
2: Alumínium kilincsekkel, stb.
1: Így van, hozzá sem nyúltunk, mert hogy minél többet megőrzünk ennek az épületnek az eredeti anyagi valóságából, annál inkább megvan az esély, hogy valamit az itt járó megérezzen abból, milyen lehetett itt élni. Nyilván ez is kellő absztrakciót kíván, hiszen házban nem az a család él már ki egykor, és azok a, mondjuk azok az összes fotón látható könyvhalmok, amik itt a szobában vagy egyéb terekben gyakorlatilag leginkább meghatározták ennek a, ezeknek az interjúröknek a hangulatát, ezek sincsenek meg. De mégis arra törekszünk, hogy amihez lehetne is nyúljunk, vagy amihez hozzányúlunk, azt próbáljuk gyakorlatilag úgy kvázi helyreállítani, felújítani, amilyen akkor volt, amikor Eszterházy Péter utolsó pillanatig itt ebben a házban élt, akkor az az esélyét kínálja annak, hogy valamit megőrizzünk, ami még egyszer mondom, nem építészetileg értékes elsősorban, hanem szellemiségénél fogva.
2: Hát annyiszor látunk az interneten, hogy milyen körülmények között dolgozott Monet, vagy hol lakott Picasso, vagy milyen művészlakásokban dolgoztak a Montmartre-on, és még sorolhatnánk, hogy az is semmi különös építészetileg, vagy mint lakás, és attól izgalmas, hogy ők ott hozták létre, amit mindannyian csodálunk, és ez befolyásolhatja egy 21. századi építésznek, vagy egy műszaki szakembernek az ötleteit, vagy a motivációját, vagy ez csak én gondolom.
1: Hát ez abszolút így van. Hát abszolút így van, és igazából most úgy is lehetne kicsit patetikusabban fogalmazni ezeknek a helyeknek, amelyek vagy attól jelentősek, hogy építészetileg, de leginkább nem ettől, hanem attól jelentősek, hogy egy település résznek történetében, személyes történetekben, hétköznapi és kiemelkedő történeteknek téridő kollázsaként értelmezhetők, hogy ezeknek a megbecsülése és ezeknek a nyomoknak, amik azért megfigyelhetők, vagy megtapasztalhatók egy ilyen helynek a rétegzettségéből, ezeknek az ápolása, hát az egyrészt valamiféle öntudatot is biztosít szerintem egy közösségnek, legyen ez szűkebb, tágabb közösség, hogy micsoda múlttal állunk szemben, másrészt egyfajta otthonosságot, és aztán legalább annyira fontos, hogy egyfajta otthonosság érzetet jelent. Tehát itt mondjuk itt Római fürdőn, valaki elsétál az Emiód utcán, Boris utcában, és adott esetben tud ennek a háznak a múltjáról, akkor számára ez többet jelent, de ha csak azt realizálja, hogy itt egy egykori tipikus római fürdői nyaraló megmenekült, még ilyen átépített állapotában is, ezzel valamiképpen ő azt érzi, hogy itt valami az időkereke az úgy a normális nyomvonalon futott egy időben.

0: Ezt azért firtattam csak, mert az apropó, amiért most itt mi beszélgetünk, az az, hogy van néhány elvetemült város szerető ember, akik elindították Bihar Krisztával az élen az építészet éjszakája, építészet ünnepe programsorozatot, és most is itt is lesz majd egy ilyen épületbejárási program. És hogy mennyire fontos az, hogy mi, akik itt lakunk, és ne csak a turisták csodáljuk meg, hogy mi minden kincs van a birtokunkban, az azért most már 10-11 néhány éve talán megfelelő teret kap. Te itt most mit fogsz csinálni, ha jönnek a látogatók?
1: Hát Vámos Miklóssal együtt szerintem semmi különöset, azon túl, hogy elmeséljük talán a történetét ennek a két és fél éve tartó felújításnak, átalakításnak, ugye most már az emlékházként úgymond elkezdett működni, hiszen rezidensként második író lakik itt az épületben. Nyilván amellett, hogy ezt a folyamatot, amit Miklós tud igazán, hiszen ő volt ennek a motorja, meséljük el. Én tudok mesélni egy olyan érdekességről, amik nem nagyon szakmaiak, de mondjuk, de ugyanakkor érdekesek talán. Vagy erről az emlékszobáról, ahol most vagyunk, hogy itt mi olyan gondoltuk nem szokmányos emlékszobaként értelmezni Eszterházy Péter egykori dolgozószobáját.
0: Miért vágtál ebbe bele?
1: Én erről egyébként a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiának levelezésében értesültem, a Dragomán György írt erről
0: Nagy pánikolás volt, hogy úristen, eladják, lebontják.
1: Igen, és amikor már még menekült, tehát az önkormányzat megvette, és annak írtam egy levelet, nem is a tervezésre gondolva, hanem hogy ezt annyira jónak gondoltam tervezési kurzus céljára, hogy gondoltam, hogy próbáljuk ki. Tehát így indult a mi együttműködésünk. Az, hogy mi tervezőként később beszálltunk, az annak köszönhető, hogy amikor a kurzus elindult, akkor hirtelen a market belépésével elindult a felújítás is, és akkor azt éreztem, hogy ez egyszerűen mondjuk, hogy kutyakötelességem, vagy felelősségem, hogy ami miatt ezt izgalmasnak tartom egyetemi kurzusnak, ezt a fajta hozzáállást, ezt akkor fordítsuk javára ennek a megújításnak is.
0: Mi a visszhangja? Mi a tapasztalásod? Mit szólnak ehhez az emberek? Mert akkor volt egy nagy fellángolás, elindult, hogy gyűjtsük össze az árát, csináljunk valamit, ne hagyjuk, hogy lerombolják. Aztán utána azt hittük, hogy ebből nem lesz semmi. És hát nagy kérdés, hogy utána ez majd hogy folytatódhat?
1: Hát én szerintem a visszhangja az egyértelműen jó, hiszen itt azért most nagyon sok szerep, nagyon sok féle indítatással találkozott igazából ezen a telken, vagy ezen a házon. De az eredmény, ami létrejött, az én azt gondolom vitán felüli. És még egyszer azért merem ezt mondani, mert most nem az építészeti minőségről beszélek, hanem arról, hogy megmenekült, átmentődött következő évtizedekre. Egy nagyon fontos hely Magyarországon, hogy ez most hogy majd az üzemeltetése nyilván idő kell, amíg kialakul és megtalálja a formáját. Régen nagyon érdekes, hogy egy kurzust lezárandó tavaly júniusban tartottunk itt egy nagyon szép estében nyúló alkalmat, amikor a hallgatók tervei a felújítás előtt lévő épület tereiben voltak kiállítva, és hát a kertben gyakorlatilag koncertek, felolvasás, nagy ünnepség volt egész késő estig, ami igazából fényesen bizonyította, vagy megelőlegezte azt, hogy ez a ház relatíve nagyméretű kertjével, az elhelyezkedésével kiválóan alkalmas arra, hogy gyakorlatilag az év jelentős részében fantasztikus kulturális programoknak, találkozóknak adjon teret.
0: Mit mondtak neked az egyetemisták, amikor a kurzus véget ért?
1: Hát egyrészt azt lehet érezni menet közben, meg így a végén mondjuk a csillogó szemeket látva, hogy azért ezt, én azt gondolom, hogy a hallgatók zöme nagyon élvezte és szerette, és nyilván beszélgettem is jó pár hallgatóval, itt meg kell említeni, voltak hallgatók, akik részt vettek az előkészítésben is, felsőbb éves hallgatók, készültek interjúk például. Tehát az előkészítésben is részt vettek hallgatók, meg ezen a kurzuson is, voltak közülük, akik aztán részt vettek a tervezési munkában is, ketten. Ezt mindenki nagy élményként élte meg.

0: A Műegyetem középülettervezési tanszékének diákjai 4 részes interjúsorozatot készítettek az Emil Ducai ház közel 60 évének emlékrétegeiről. Köztük Eszterházy Gita és fia, Eszterházy Marcell fotókat nézegetve idézték vissza Emil Ducai életüket.
1: A nagymama segítségével, aki akkor még élt, Majkon egyébként, ő mondta, hogy segít minket valamilyen kis lakáshoz, ez egy OTP hiteles lakás volt, és tényleg kicsi volt, bár olyan értelemben, hogy 50 négyzetméter nem vészesen kicsi, de mindenesetre a Dóra meg a Marcell oda születtek, úgyhogy négyünknek azért. Bogár utca, igen, második kerület Bogár utca. Imádta. 80-ban bár eldőlt, hogy oda fogunk kerülni. Péter az nagyon szeretett volna, de tulajdonképpen én is. De akkor még nem gondoltuk, hogy olyan hamar meghalnak a szüleink, illetve a két édesanyja, nem az összes. És 80-ban meghalt először az én édesanyám, utána 80-ban meghalt a Péter édesanyja augusztusban, az enyém meg márciusban. Így elkezdtünk ezen gondolkodni, hogy legyen. Tulajdonképpen öröm volt, mert a többiek, a György meg a Marci, azok átköltöztek szintén római fürdőre, a Monostori útra, és úgy volt, hogy viszik a szülőket is. De addigra az anyosom meghalt, úgyhogy csak az aposomat vitték, aki a Marcival élt együtt, egy darabig.
2: A római felújítása sokáig tartott?
1: A római, hát nyögvenyelősen ment ez az egész dolog, mert barátok segítettek, és az például a Péter nagybátyának, akivel elköltöztek a Monostori útra, a másik két fiú, az beleavatkozott egy kicsit, mert tényleg mérnök volt, és mindent jobban tudott. Mi balfékek voltunk ez az egészhez, de azért ott álltunk, és segítettünk, amit tudtunk, de hát ez nem lett egy nagy dolog, úgyhogy ott sok probléma van a tetővel, meg szóval nem lett igazán profi dolog, de megvoltunk. Én ragaszkodtam, hogy a hálószobák legyenek fönt, hogyha bármi zajlik lent, addig mindenki vagy tanuljon, vagy aludjon, szóval legyen ott nyugalmasabb rész, és akkor így kialakult, és ott is volt 4 vagy 4 szoba, és akkor még azt a kis tetőteret is megcsináltuk, és az lett a mi hálószobánk a Péterrel. És minden gyereknek így jutott egy kis rész.
2: Hát először volt úgy, hogy a folyosó végén volt a ti szobátok fönn, és az egész másik kettő az egybe volt, és ott voltunk ketten a Dórával.
1: De nem is, aztán mind a 4-en ott voltatok abban az egybe szobában.
2: De nem, mert utána ti egy idő után átmentetek a lépcső melletti szobába,
1: igen.
2: És akkor a Dóráé lett a ti szobátok.
1: És az is volt, hogy a pingpongasztal volt középen, és a 4 sarokban egy-egy gyerek. Az is nagyon vicces volt, és jó volt, nem? Hogy pingpongozni lehetett. Jó, arra emlékszel?
2: Arra emlékszem, hogy térdig ért a játék minden.
1: Na de az azért volt, mert nagyon rendetlenek voltatok. És mi meg engedékeny szülők.
2: De az egy jó ki volt talán, hogy tényleg minden ilyen élettér, az így, vagy ilyen privát rész az így fönn volt, és akkor ugye lenti az csomó embernek fura, hogy igazából is. Olyan, mint a 3 nappali lenne így egymásba nyílva. De hogy ez tényleg arra tök alkalmas volt, hogy így sok ember így ott legyen, és akkor mindig ilyen kis szigetek alakultak ki, hogy kivel beszélgetett.
1: Mert a boltíves 2-ös szoba, Az is 2 szoba tulajdonképpen, csak nem volt ajtaja, hanem az a boltív volt, ami elválasztotta. Úgyhogy elég sokan elfértünk mindig.
2: Szóval a lenti rész az tényleg arra volt kitalálva, hogy így jöjjön oda sok ember, és akkor így érezze jól magát. De akkor mit csináltatok meg? A tetőt csináltatok meg?
1: A tetőt csináltuk, lent a falat lebontottuk, az, ami elválasztotta azt a szobát.
2: Az akkor lett lebontva?
1: Az akkor lett lebontva, és azt egyben nyitottuk, igen. És nyitottunk egy ajtót a kert felé. Akkor még nem volt terasz, de csak a lépcső, és utána csináltunk oda egy kis teraszt. És legvégén pedig egy tető, üvegtetőt, ami aztán tényleg nem sikerült igazán jó.
2: És akkor finoman fogalmaztam.
1: Semmit nem értettük. Hát két oka volt ennek. Az egyik az, hogy a Péter az csak írt. Szóval ő egyszerűen nem volt hajlandó lemondani arról a jogáról, hogy ő csak azt csinálja, amihez ért. Mondjuk egy szöget nem tudott beverni a falban, Marcell kicsit nőtt, és akkor ő verte be a szöget, de nem értett hozzá. Én pedig ugye nem voltam szakember ebbe soha, de mindig kitaláltam valamit, hogy ne legyen olyan egyszerű. Ez volt. Az én születésnapom június 13, és ott összegyűltek azok a barátok, akiket mi szerettük. Na most az nagyon jó volt, az nagyon jó. Az egyik legjobb alkalom az volt, amikor a barátok összefogtak erről, én nem is tudtam, és kijött 60-70 ember, és akkor az Örkény Színházból jöttek hárman, és csináltak egy ilyen kabar és Hamlet előadást. Attól kezd, meg előtte is, a Dés Laci mindig fújt egy kicsit nekünk, mert mindig megkértem, mondom, Lacika, ugye fújsz a születésnapomra.
2: Hát két ilyen esemény volt, tehát volt ez a június, ilyen mama születésnapja.
1: Ja, és karácsony.
2: Meg karácsony 26-án, akkor is a barátok jöttek.
1: De akkor benn voltunk a házban.
2: Családi, meg a húsvét volt ilyen, meg a karácsony.
1: Karácsony.
2: Nekem van egy ilyen emlékem, hogy az tényleg így gyerekként is jó volt. Mi ezt így szerettük, meg volt feladatunk, tehát hogy nekünk így, nem tudom, poharakat vinni, meg így mindig így ki volt adva, hogy akkor...
1: Szegények, dolgozni kell.
2: Dolgozni kell, hát igen, de hogy ilyen jó volt, mert hogy ezek ilyen kedves emberek voltak. De azért így lehet, van egy ilyen evolúció ennek, hogy hogyan változtak a barátok, meg
1: igen.
2: Hogyan koptak ki bizonyos emberek. De azért nekem ez ilyen fura volt így gyerekként ezt látni, hogy akivel addig így jóban voltunk,
1: azok eltűntek, azok akkor eltűntek, jöttek mások,
2: utána visszajöttek, hogy voltak, akik így visszajöttek, akkor jöttek új barátok.

0: Ugye mi az egyetemben általában fiktív feladatokat adunk a hallgatóknak.
1: Én ezen gondolkoztam, hogy egyszer beszélgettem még annó, amikor az ODU nevű építészeti kísérletet csinálták egyetemisták, és akkor ott panaszkodtak a srácok, hogy hát tudod, mi azért lehet, hogy legközelebb 10 éven belül maximum egy kutyaólat vagy egy sufnit tervezhetünk, mert hogy annyira nem áll jól az építész szakma. És azért, hogyha valaki valami kivételes lehetőséget kap, akkor azt 100 karommal is megpróbálja megkapni.
0: Igen, tehát ugye mi mindenféle egy-egy tervezési feladatot kiadunk a hallgatóknak, nem is lehetséges, nem is életszerű, hogy ezeknek a valósághoz mindig legyen köze. Néha megadatik azért, és ez itt aztán végképp olyan volt. Ugye részben azért a sajtóban is ez egy eléggé publikált, vagy egy eléggé közismert projekt volt, már a építkezés megkezdése előtt is. Nyilván a Eszterházy Péter életműve okán is egy nagyon különleges hely, és hát az, hogy mindenki érezte, hogy így vagy úgy, itt, ha nem is az ő ötleteikből közvetlenül, de itt valamiféle konkrét manifestáció lesz azoknak a gondolatoknak, amelyek így a kurzus vagy előkészte kapcsán megfogalmazódtak, ezt azért mindenki érezte, tehát én azt gondolom, hogy ez óriási dolog egy hallgatónak, ha ilyenbe valamiképp részt vehet, még akkor is, hogyha igazából távolról egy kis hozzátétele volt a nagy egész képhez az ő munkája.
1: Pedálozhatsz, hogy kitalálj legközelebb valami ilyen kurzust?
0: Hát van, ami csak egyszer van egy életben, de hát van sok szép dolog azért, tehát most ez nyilván egy nagyon, nagyon különleges élményként éltünk meg mi oktatók is, hozzáteszem, de hát van a életnek mindenféle más területén más szépségek. Most például, hogy elmondhatom, éppen a Városmajorba dolgoznak 4. éves hallgatók színházterveken, ami önmagában is izgalmas, a Városmajor különböző pontjain, de például az egyik feladatot azt épp arra a nagyon különleges telekre adtuk ki, amelyik a Városmajor utcában egy fokhételek a posta mellett, és ami az egykori nyilasháznak a hűlt helye, ami ugye egy nagyon...
1: Másfajta történelmi múlt.
0: Másfajta történelmi, nagyon terhelt, de ugyanakkor nagyon izgalmas arra, hogy lehet adott esetben egy ilyen nagyon terhelt múltat fölülírni egy olyan alapvetően izgalmas közösségi funkcióval, mint amit a színház jelent, és akkor most ezen dolgoznak éppen a fél év során, 10-15-en a tanszéken, hogy ezt miképp lehetne elgondolni.

0: Bámos Miklósnak jelenleg is sok dolga van. Amikor te fölmentél az előbb a lépcsőn, akkor itt gonoszkodtam, hogy na, itt nem lehetett besettenkedni, amikor kamaszok voltak az Eszterházi fiúk, mert hogy úgy recseg ez a lépcső, mint a fene. Igen, ez szándékosan biztons... maradt nem. Így?
1: Nem, ez biztonságos, tehát ezt megvizsgálták, de ahhoz, hogy ne recsegjen, ahhoz az egészet ki kéne cserélni. Viszont az én elvem az, hogy itt próbáljon minden úgy maradni. Javítani fogunk rajta, de kicserélni nem fogjuk. Mint ahogy az építész, az annyira mindenhez ragaszkodott, hogy még ezt a barna lécet is, tehát ugye itt ilyen barna léckeretek
0: vannak. Ugye az ajtókeret.
1: Keretek fölött van egy barna léc, igen. Amit a építők befestettek fehérre. Hiába volt a tervrajzban barna, és akkor ő idejött, hozott magával egy festőt, és saját kezűleg lefestette barnára.
0: Ezt nem mesélte el.
1: Mert ő neki az a véleménye, hogy ez legyen olyan, amilyen volt, amikor a Péter taposta itt a padlót, és én jártam itt elég sokszor, amíg ő élt, de hát soha nem volt ilyen jó állapotban ez a ház akkor. Tehát mindig ugye rengeteg gyerek lakott itt, szám szerint 4, és hát olyan volt, mint ahol 4 gyerek lakik, az ő dolgozó szobájában szinte belépni se lehetett. Én egyszer léphettem be, de a földön álltak ilyen magas
0: toronyban, igen.
1: Felpolcolt dolgok.
0: Nyilvánvaló, hogyha valaki egy helyen dolgozik, akkor ő tudja a káoszban, hogy ennek a toronynak a tetejére mit tett. Mikor valaki oda
1: ez
0: megy...
1: Azért ezt az elméletet felülmúlta, ahogy az kinézett. De ez nem baj, tehát mindenki ugye a zseni átlátja a káoszt. De mindenki úgy dolgozik, ahogy akar, és ő nagyon szeretett ott. Sokat írta erről a helyszínről, de az esetek többségében nem olyannak írta le, mint amilyen. Tehát mindenféle tornyokat álmodott ide, ami nincs. De most nagyon szépen rendbe hozták, és fönt, mint mondtam, van 4 szoba, van egy nagyon nagy, az volt az ő hálószobájuk, és ott lakhat vendég, meg itt lent van, ez egy dupla szoba, egy ilyen árkád van középen, ez volt a Péter gyerekszobája, hosszan ír arról a rácsról, ami egy, ez tulajdonképpen egy ilyen kályhaféleség itt, csak már nem használható, mert az előttük lévő tulajdonosnál a feleség amatőr fazekas volt, és az volt a műterme, ahol ott semmi se volt, tehát nem hogy padló, hanem kő.
0: Csak kő, aha.
1: De mi nálunk most egy padlószőnyeg van, és fönt meg volt egy raktár. Tehát ezt nagyon rosszul építették be ezt a padlást, és volt egy része, ahol ablak se volt, egy ilyen ferde tetejű rész, ahol ők holmikat tároltak, de mivel kaptunk ajándékba 3 velux ablakot.
0: Ez maga a luxus.
1: Hát igen. Én azt hittem, hogy a fönti elegáns szobákba az be lehet tenni, de kiderült, hogy ezeket csak így lehet betenni. A több összes ablak meg ilyen, hát ezt kutyaólnak hívják az építészek állítólag.
0: És akkor mit csináltál ennyi nem használható ablakkal?
1: Hát 3, nem van sok. Megkértem az építőket, hogy azt a raktáron legyen 3 ablak, ahol sose volt. És ott létrejött egy nagyon derék szoba. Igaz, hogy ott is csak padlószőnyeg tud lenni, mert hát ilyen padlás talapzat volt, de ott tartok személyes holmiát a Péternek, ami van ránk maradva. Kulcsra zárva, mert eddigi tapasztalatom az, hogy a látogatók között mindig akad valaki, aki...
0: Szeretik a szuvenírt.
1: És hát itt szuvenírbolt az nincs. Rettenetes nehézségekkel kell megküzdenem. Például van egy Mohu nevű vállalat, amelyel alig sikerült szerződést kötni, mert ugye az a bonyolult jogi helyzet, hogy az önkormányzaté a ház, de az
0: kiköti a szerződést.
1: Igen, de az önkormányzat nem akar szerződést kötni, mert attól fél, hogy neki kell kifizetni. Pedig semmit nem kell neki kifizetni. Akkor végül eljutottunk idáig, az önkormányzat azt írta, hogy az önkormányzat és az alapítvány 22 oldalas szerződésével el kell, hogy tudjam intézni. Akkor ezt megírtam a vállalatnak, a vállalat azt felelte, hogy hát ez nem jó, hozzak egy meghatalmazást, és akkor én, mint jogvégzett, kérem szépen, ki hatalmazzon meg kit? Én hatalmazzam meg önöket, vagy az önkormányzat hatalmazzon meg engem? Nem hatalmazhat meg, 15 évre ez itt tulajdonképpen a miénk, kvázi tulajdonosok vagyunk. Most abban munkálkodom, hogy itt legyen egy ember, És ezt lehet, hogy sikerült az önkormányzattól kísérni, hogy legyen egy munkatárs, aki minden nap egyszer-kétszer idejön. És ez nagyon nagy segítség, mert most például a szemét szállítás az úgy történik, hogy én a műanyagzsákot elviszem, és nem, elviszem, kuka sincs, mert azt ellopták az elején, elviszem, és otthon bedobom a szemétbe. De állítólag májustól lesz, csak hogy kukák nem lesznek májustól, mert hiába rendeltem meg hónapokkal ezelőtt, még ugye eddig nem hagyták kifizetni. Viszont azt mondták telefonban, hogyha ugyanilyen nejlonzsákban május 1-től kiteszem ide a kapu elé, akkor azt is elviszik.
0: De Miklós, ez egy következő regénytörténet részlet.
1: Ez biztos.
0: Legalábbis szatírába illő.
1: Hát nekem van még néhány ilyen kedves témám, amit egy élet során sose írtam meg, mindig úgy odébb toltam, és azokkal szeretnék foglalkozni.

0: Szóval jó volt ott lenni.
1: És egyébként volt egy második felújítás is, amikor...
0: Hát az akkor, amikor ott a Micule van fényképezve, amikor lebontottuk a... Hát festés volt, meg ilyenek.
1: Meg akkor megcsinálták a fűtést.
0: Igen, igen.
1: De a hátsó terasz is később.
0: A hátsó terasz, az valahogy kitaláltam, mert én ilyen teraszmániás vagyok, úgyhogy ahova lehetett, még most is csinálnék, hogyha ott
1: lennék. A helyén volt a garázs.
0: Igen. Igen.
1: De mindig az volt, hogy amikor a papa elment valahova, mondjuk két hétre külföldre, akkor a mama kitalálta, hogy...
0: Az őrületet.
1: Mama kitalált valamit, és akkor kijött nagyon gyorsan egy csomó munkás, és akkor így, nem tudom, nyitott egy szobát, vagy csinált egy teraszt, és akkor itt apánk hazajött, és akkor így kb. Fel se tűnt neki, hogy lett egy teraszt. De hogy ezt csak akkor lehetett nem megcsinálni, amikor
0: ő nem volt.
1: Nem volt ott, igen. Ne, délelőtt dolgozott nagyon aktívan, és akkor addig ilyen telefont se lehetett felvenni. Tehát, hogy mi felvettük a telefont, de akkor fel kellett írni, hogy kikereste. És ez egy ilyen nagyon kötött.
0: És akkor délután és este és éjjel, attól függ, hogy mind dolgozott. Például a harmóniát, amikor írta, akkor éjszaka is sokat volt.
1: Jó, de azért az volt az alap. Tehát ugye háromig.
0: Az volt az erősebb munkaideje.
1: És akkor három után lehetett keresni.
0: Igen. Kivonta magát, igen, néha kijött ebédelni, de az sem mindig, szóval azt nem mondom. De hát a gyerekek miatt meg az fontos volt, hogy legyen ebéd meg.
1: Minden. Igen, de közben így valahogy ott volt mégis, hogy nem az nekünk nem olyan érzésünk volt, hogy nincs ott. De később is már ilyen nagypapaként is, tehát hogy a nagyobbik gyerekeim azok így, nekik vannak ilyen aktív, élő nagypapa élményük, mert kijött, és akkor 5 percig oroszlánozott velük, és akkor utána visszamegy, szóval. És akkor az nekik az pont
0: az ilyen bujócska jellegű dolog. És hát a foci meccseket azt állandóan nézte, úgyhogy arra mindig szakított időt, és akkor kijött, és akkor mi is úgy éreztük, hogy velünk van. De érdekes, hogy azért a munka volt az első.
1: Ha be akartunk menni, akkor kopogtunk, és akkor meg kellett várni, hogy válaszoljon. De ha mondat közben van, akkor ott álltál, és akkor...
0: Igen. Az a gyerekeknek.
1: Ez ilyen fura volt, a gyerekként ez ilyen, akkor nem tűnt föl, csak később tűnt föl, hogy egyszerre gondoltuk azt, hogy milyen jó, hogy otthon dolgozik az apánk, milyen tök elérhetők, ez még baromira nem volt elérhető, mert be kellett jutni azon az ajtón. De...
0: Amikor most eljöttem, akkor már nem akartam volna visszamenni. Meg akarom ezt őrizni, mint egy nagy és szép emléket. De már nem. Szóval ez azt is jelenti, hogy ugye én nem oda születtem, tehát én mégiscsak egy jövevény vagyok, de a Zsuzsónak például nagyon-nagyon fáj, aki kvázi oda született, az a harmadik gyerek.
1: Így, amikor pakoltam az apám dolgait, akkor egy csomószor láttam, hogy iszonyú sok fiatalnak segített. Tehát, hogy van egy ilyen stósznyi ajánlás különböző, ösztöndíjakra, meg helyekre, meg... Szóval mindig volt egy ilyen a sok munka mellett így ideje arra, hogy figyelje így a fiatalokat.
0: És főleg olvassa.
1: És az, hogy olvas, azt nem is értettem, hogy még hogy tudott még mellette ennyit olvasni, de hogy mindig volt egy ilyen figyelem. És vagy én mindig úgy látom ezt a római házat, hogy ő ott dolgozott, nem tudom, x évig termékenyen, meg tényleg egy ilyen inspirációs forrás is volt római, és hogy milyen sokat segíthet adott esetben egy fiatal, nem tudom, írónak, fordítónak, költőnek, hogyha mondjuk ott lehet, nem tudom, 2 hónapot, és ugyanazon a helyen, nem tudom, elakadt épp a regényével, és akkor kap egy ösztöndíjat, és mondjuk ott van 2 hónapot, és dolgozik.

Ezzel a mai üvegharang végére értünk a Villa Eszterházyban. A ritmus szokásos, szombaton 11 órától ismétlés, de szerda estétől a Bézs archívumában bármikor meghallgatható ez a beszélgetés is, a korábbi műsorokkal együtt. Én köszönöm, hogy velem tartottak, Varga Júliát hallották.

0: A most következő interjú a Heti TV Jégbüfé című műsorának korábbi adása, melynek hanganyaga a Heti TV engedélyével szól itt a Rádió Bézsen.
1: A Heti TV 2026. március 5-i felvétele.
2: Jó napot, jó estét, azt szerint, hogy mikor néznek bennünket. Ez itt a Heti Jégbüfé, és Steigerwald Krisztián generációkutató a vendégem. Elég régóta vadásztam rá, azóta, amióta a Friderikus Sándor podcastjában láttam beszélni, illetve hallottam beszélni, és hogy olyan egetverő igazságokat tudtam meg, amikről egyébként a gyakorlatban volt már némi fogalmam, hogy amikor a gyerekem kicsi volt, a gyerekem most körülbelül Steigerwald Krisztiánnal egyidős, és amikor kicsi volt, azt vettem észre rajta, hogy azoknak köszön, meg azokkal van jóba, akik a mi családunkban olyan felnőttek, akiket tegezhet. És aztán megtanultam Krisztiántól, hogy ez egyáltalán nem véletlen. Kicsit előbb kellett volna, hogy megtudjam, csak akkor még maga is a csattogó lepkéjével volt elfoglalva.
3: Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Meg jó estét! Szóval, hogy ez az egész generáció kutatósdi, ez hogy jött magának?
3: Hát nem így születtem, vagy nem így kezdődött az élet, hogy anyám azt mondta, hogy ebből a gyerekből generációkutató lesz. De amikor az egyetemen végeztem, akkor én elkezdtem foglalkozni ifjúságkutatással. Nyilván 21-22 évesen az ember azt gondolja, hogy csak ifjúság van a világban, és hogy nem fog soha megöregedni. De hát nem így történt, úgyhogy ahogy teltek az évek, rájöttem, hogy nem csak fiatalsággal lehet foglalkozni, hanem egy csomó más generációval is.
2: És, tudja, ki volt a Mohácsi Vész idején az ifjúságkutató? Az én fiatalságomról beszélek.
3: Ja, azt hittem, hogy valóban a Mohácsi Vész
2: eset. Csak...
3: Nem.
2: Hát például Kéri László.
3: Úgy voltak. Valóban, de nem így hívták őket, vagy nem így definiálták akkor még
2: de
3: őket.
2: De pont ifjúságkutató volt szerintem a Társadalomtudományi Intézetnek, vagy nem tudom melyik ilyen MSZMPKB-hoz tartozó intézménynek voltak.
3: Igen. Ezt nem tudtam Lászlóról.
2: Szóval ez egy létező foglalkozás volt az én fiatalságomban is, azt akartam mondani.
3: Valóban, tehát az ifjúsággal kapcsolatos kérdéskörök az mindig is foglalkoztatta az emberiséget, ez nem csak a mikorunkban, hanem a középkorban, ókorban egy csomó fennmaradt emlék van arra vonatkozóan, hogy a fiatalokkal kapcsolatban, akár Cicerótól, akár Szokratésztől vannak valódi idézetek arra vonatkozóan, hogy a fiatalokkal mi a probléma. De a generáció ugye nem erről szól, az életkor kutatás, vagy az age management az, ami foglalkozik az életkorral kapcsolatos dolgokkal. A generáció kutatás azt viszont a generációs sajátosságokkal foglalkozik. És hogy ez hogy alakult ki bennem, ezt őszintén szólva nem tudom, hogy pontosan mikor, de amikor én megcsináltam a saját cégemet, és elkezdtem foglalkozni piackutatáson belül a generációs különbségekkel, akkor egyre többször kérdezték azt meg bankvezetők, vagy cégvezetők, hogy oké, én ezt értem, de a gyerekem miért nem köszön, vagy a gyerekemmel mi van? És akkor vettem észre, hogy van a társadalomban egy nagy kérdőjel azzal kapcsolatban, hogy most hogyan neveljünk, hogyan legyünk jó szülők, mi az, hogy jó szülő? A mi szüleink nem foglalkoztak ezzel, hogy jó szülőség, hanem tették a dolgokat, most meg van egy ilyen fajta, sőt, egyre intenzívebb elvárás, hogy tudatos szülőség, hogy az micsoda, és akkor ott szépen elkezdtem beleásni magamat.

0: Mielőtt beleásnánk magunkat a generációkba, meg hogy én a melyik unokámmal, a nagyobbikkal, aki 15 éves, vagy a kisebbikkel, aki 4, hogyan értessem meg magam, mert mind a kettő tök más világ, azt akarnám gyorsan megbeszélni, ami aktuálisan engem izgat, hogy nevezetesen lehet, hogy a világ a vesztébe rohan azzal, hogy azok az emberek, akik megélték a második világháborút, azok már semmilyen potenciállal, társadalmi ráhatással nem rendelkeznek, mert túl öregek hozzá. Hát ugye 80 éve békében élünk, aki most 90 éves, és már a nagy befolyása nincsen a közéletre általában, az is 10-13 éves koráig látott bele abba, hogy mi, vagy élte meg azt, hogy milyen egy háború. Nem gondolja, hogy ez fenyegető dolog? Hogy ez nem jó kimenetelt sugal, hogy túl bátrak és túl a veszéllyel mit sem törődök lettek az emberek?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, és túlmutat a generációkon, meg a generációs tapasztalatokon. Ez inkább sokkal kötődik az emberi faj működéséhez, mert evolúciósan, meg történelmileg is az egyetlen megoldásunk bármikor a problémáinkra az a háború volt. Tehát nem nagyon van olyan eszköz, hogyha, és ugye a földi lét az mindig ciklikus, tehát ugye ezt pontosan tudjuk, hogy a ciklikusság az a gazdaságtantamtól kezdve az emberi működésünkön, sőt az életciklus szakaszaink is ciklikusak, tehát hogy ez a földi lét ez nagyon duális, fönt-lent, és ebben működünk, az agyunk is csak duálisan tud gondolkodni. Egy gyerek addig nem tudja megtanulni, hogy mi az a kint, amíg nem tudja, mi az a bent. Nem tudja megtanulni, mi az az egy, amíg nem tanulja meg, mi a kettő. Tehát, hogy csak így tudunk működni szélsőséges dolgokba, ciklikusságba. És valahogy nem tudtuk föltalálni azt a megoldást ebben az elmúlt pár ezer évben, hogy lehet másképpen megoldani a bajainkat, hogyha éppen lent vagyunk, mint a háború. És ebből a szempontból az, hogy a mi generációnk, vagy a most élő generációk döntő többsége nem élt háborúban, ez nem növeli, vagy nem csökkenti a veszélyt, hanem ez már transzgenerációs. Ez kvázi sejt emlékszinten van benne az emberi fajba, hogy nincs olyan magas rendű megoldási javaslat, vagy olyan képviselő, aki azt mondaná, hogy gyerekek, ne erre menjünk, hanem arra, mert az is tud megoldást adni. És ezért általában belecsúszunk a háborús megoldásokba.
0: Tehát, hogy tök mindegy, hogy az emberek mit éltek meg, ettől független ciklikusság határozza meg azt, hogy éppen hol tartunk valamivel, ezzel ezt akarja mondani?
1: Nem, mert hogyha megéltük, akkor annak a ciklikussága elkezd megváltozni. Tehát azok, akik megélték a háborút, azok után elindulnak egy másfajta irányba. Ugye van ennek a ciklikusságnak egy ilyen mondása, hogy a kemény idők nehéz embereket, a nehéz emberek könnyű időket, a könnyű idők puha embereket, a puha emberek nehéz időket.
0: Atya, úristen, aki...
1: Ha nehéz időben vagyunk, akkor keményekké válunk. Ha kemények vagyunk, utána létrehozunk egy könnyű időt. A könnyű időben nem kell kemény emberné válni, hanem puha emberekké válunk. Az viszont nehéz időket hoz létre.
0: Akkor, és most itt tartunk. Most, a puha emberek azok létrehozták a nehéz időket.
1: Igen, feltehetően most belecsúszunk ebbe
0: a ciklikusságba. Hát ezzel ugyanazt mondja, hogy van egy ciklikussága az életnek, és most éppen a szívási ágon vagyunk.
1: Igen.
0: Bocsánat, a szlengért, tudom, hogy nem.
1: De ugye ez nem azt jelenti, hogy mert ugye azt kérdezte Katalin, hogy számít-e, hogy mit éltünk meg, vagy nem.
0: Igen.
1: Számít, mert hogy aki nehéz időket él meg, az elindul fölfele, aki viszont fönn van, azon még nem tudjuk, milyen az, hogy még följebb menni, ezzel előbb-utóbb átbukcskázunk a másik irányba. Szóval, hogy számít, hogy mit éltünk meg, mert abból indul el az, hogy melyik ciklikussági fázison vagyunk. És most, ahogy ön is mondta, a jelenleg élő emberek döntő többsége nem élt Magyarországon háborúba, nem élt a világba, a nagy többség háborúba, hála a jó Istennek, és én nagyon remélem azt, hogy nem is fognak az én gyerekeim, vagy azok, akik közel állnak hozzám, hogy ilyenbe.
0: Távol álljon tőlem, megyünk. Bocsánat, hogy politizálni akarjak, csak annyit akarok behozni ebbe az egészbe, hogy az a háborús fenyegetettség, amivel például most a kormányzat él, az emberekből mégis kiváltja azt a reakciót, hogy biztonságban akarok élni, tehát úgy reagálnak az emberek, mint hogyha megérték volna a háborút. Tudom, hogy az lehet elvi kérdés is, hogy a háborútól tartok, de nekem erre az a magyarázatom mondja, hogy hülyeség vagy nem, hogy az én generációm, tehát a 70-esek, azoknak a szüleiktől nagyon erősen megvannak még az elmesélt élményeik a szülőknek. Tehát nekünk átadtak valamit, amitől ránk lehet hatni ezzel, rám lehet, az egészen biztos.
1: Szerintem mindenkire lehet. Az emberi fajunknak az egyik legfontosabb félelme az a haláltól való félelem, ugye a biztonsághoz való kötődés, ez az újszülött is már a legfőbb képesség, ez a túlélésre való hajlam, tehát hogy minél inkább azt találja meg, hogy miből tudok túlélni. Tehát bármi olyan, ami az életünk fenyegetettségét jelzi, az pszichológiai egészen elindul egy olyan fajta tudattalan működés, amire nem lehet racionális magyarázatot adni. Tehát az most, hogy amit kérdez, ugye azt próbáljuk racionálisan megmagyarázni, alapvetően tök mindegy, hogy mikor éltem, mert hogyha elkezdenek olyannal fenyegetni, ami az én életemet vagy a szeretteim életét kockáztatja, beindul egyfajta félelem. Az, hogy reagálok rá, az már egyéntől függ, tehát hogy az nem össztársadalmi, hanem egyéni megoldás, de ugye ez nagyon bennünk van. De amit mondott, az teljes mértékben igaz. Tehát, hogy nagyjából én azt gondolom, aki 1945 után született mondjuk olyan 65-ig, azok nagyon erősen megélték az újjáépítés szakaszát. Tehát ez egy ilyen háború után követő időszak, ami azért már egy felszabadultabb érzetet ad, de azért itt volt ávó, itt volt nagyon sok minden Magyarországon, tehát hogy nem az a felszabadultság, amiről ma gondolkodunk, de azért mégsem volt az, hogy folyamatosan lőttek vagy bombáztak. Épült-szépült az ország, ahogy az akkori propaganda mondta, tehát hogy volt egyfajta szabadabb megélése a háború utáni időszaknak. Jegyrendszerrel, éhezéssel, hiánygazdasággal, mindennel. De hogy van egy olyan nyoma, hogy mit okozhat a háborúnak. Azt gondolom, hogy akik 65 után születtek, azoknak már csak elmesélésből van. Mondjuk 65 és 85 között nekik egy olyan elmesélésük van, akik még éltek a szocializmusban, már nem a kommunizmusban, hanem a szocializmusban. Ott már nem volt ávó, már nem volt 56, már nem volt padláslesöprés, már azért élelmiszerhiány nem volt annyira, tehát jó banán nem volt, banán az csak évente egyszer termett, de hogy amúgy olyan nagyon nagy hiány nem volt. És akkor 85 után, 90-től kezdve, amikor jön a rendszerváltás, és bejönnek azok a multik, akik non-stop nyitva vannak, hogy árubőség van, hogy minden van, ott egyéni megélésben semmilyen szinten sincs az, hogy ez vajon mit jelenthet. Na és akkor ez a nagy kérdés, amit feltett, hogy ez vajon okozhat-e olyan jellegű töréspontot az életünkbe, hogy ez elsodor arba az irányba, hogy nem félünk attól, hogy vajon mi történik. Szerintem nem. Szerintem nem. A félelem sokkal ősibb emberi aspektus, mint hogy a nyitva levő boltokhoz lehetne kötni ezt a történetet. És egy

0: Vagy
1: hét
0: a Trump, tehát ő is a háború után született.
1: Hát az Ayatollah, aki ugye most meghalt, hát 86 éves volt, igen, tehát ő benne éves volt. Tehát, hogy lehetnek ilyen vezetők, lehetnek ilyen tapasztalatuk, de nekik is nagyon gyerekkori. Minden, ami a háborúban történik, azt visszük magunkkal tovább. Tehát ami a másik világháborúban történt, és ezt szerintem ennél az asztalnál tudják a leginkább, hogy azért transzgenerációsan az utódok viszik tovább a szülőknek, a nagyszülőknek az átélt traumáit, még akkor is, hogyha nem is beszéltek róla. Tehát, hogy nagyon, nagyon érdekes vagy gyönyörű az emberi elme, hogy hogyan tud olyan élményeket továbbvinni, amit nem is éltünk át, és nem is meséltek át. Tehát bármi, ami történt a második világháborúban, bármelyik oldalon, annak a megéléseit az unokák és az ükunokák is viszik tovább magukkal, sejtemlékszinten, tehát, hogy valahol azért ott van bennünk az.

0: Az én szakmában rengeteg minden történt, amit most nem sorolnék föl, mert azt hiszem, hogy azok, akik még dolgoznak és 70 körüliek, azok elképesztő fordulatokat értek meg technológiai fejlődés által befolyásoltan. Ez a technológia, ez erősebben hat a generációkra maga szerint, a generációk életfelfogására, vagy a valóságos, reális viszonyokhoz való alkalmazkodásra, mint mondjuk a könyvnyomtatás korában, vagy a gőzgép korában, amiről ugye azért igazi fogalmaink nincsenek, igen, csak összecsipegetett.
1: Szerintem nem nagyobb, csak gyorsabb. Sokkal-sokkal gyorsabban most állt a társadalomnak a gondolkodását. Ugye alapvetően az írásbeliség megjelenése is egy ilyen dolog volt. Csak az írásbeliség az több száz vagy akár több ezer év alatt jutott el oda, hogy mindenki tudott írni. Ugye Magyarországon még a 20. század elején nagyon magas volt az analfabétáknak az aránya. Tehát az, hogy mindenki tudjon írni, ahhoz képest, hogy mióta van jelen az írásbeliség az emberiség történetében, azért az egy több ezer éves ciklus volt. A gép megjelenése, és egyébként nagyon erősen hatott az agyra. Tehát az agyi működésre, az, hogy tudunk írni, olvasni, az döbbenesesen megváltoztatta a jobb és a bal agyféltekének a működési módját, teljesen más idegrendszeri működésre állt át az emberi faj ahhoz képest, ahol az ős emberek voltak. Ahol meg kellett jegyezni dolgokat, meg mondákból, meg mesékből tartották fönn magukat, és az alapján tudtak működni. Aztán jöttek a gépek, jött a technológia, vagy ugye jött maga a könyvnyomtatás is, de sokkal-sokkal lassabban. Tehát az ilyen 10 évek, 20 évek, 100 években mérhetőek az, hogy egyáltalán eljutottunk oda, hogy a gép belekerült a háztartási életünkbe. Tehát az, hogy a munkahelyen ott van a gép, az nem feltétlenül jelentette azt a fajta modernitást, amit mondjuk a 20. században megélünk, hogy a II. Világháború után brutális mennyiségben elindul az a folyamat, hogy gépesítjük az otthonainkat szépen lassan, tehát hogy azért nem arra kell gondolni, hogy az 50-es években a magyar háztartások tele voltak gépekkel, de 57. május 1-től van ugye televízió Magyarországon, kísérleti volt 57. május 1-től, vagy az már a hivatalos?
0: Nem, szerintem az már valódi volt, előbb volt, az 50-es évek legelejétől
1: valahol,
0: volt,
1: igen,
0: a kísérleti adások, 53 körül.
1: De hogy 57-ben még azért nem mindenkinek volt televízió.
0: Név szerint lehetett köszönteni.
1: Körülbelül, igen, de hogy nagyjából a 60-as évek közepe, amikor beindul ez az olcsó szocialista televízió gyártás, és akkor onnan elindulnak majd ugye az 50-es évek vége, a 60-as évek eleje a hűtőgép, aztán jönnek az autók, tehát hogy a 60-as évek nagyon megdobta ezt a fajta analóg ipari forradalmi működést.
0: Magyarországon, mert a világban egyébként jelen volt.
1: Én csak magyar, igen, most csak a magyarról beszélek.

0: a világban jelen volt, de nem az, hogy 20-30 évvel korábban, hanem mondjuk 10 évvel korábban, vagy Amerikában azért, hogy a 50-es évek elején már azért sok mindenkinek volt hűtőszekrénye, tehát hogy az egy másfajta.
1: Meg tévéje, meg mindenet.
0: Hát igen, tehát azért más Amerika nem tudjuk összehasonlítani Magyarországgal, de hogyha magyar generációs változásokat nézzük, akkor alapvetően az analóg ipari forradalom az, ami megindított egy ilyen jelentősebb módosulást a működési módunkba, és ehhez a tévé nagy mértékben hozzájárult. Ezért mondjuk azt, hogy média generációk alakultak ki 1965-től, tehát az X generáció, 65-79, az az első média generáció. Addig biológia alapú generációknak hívtuk a generációkat, mert semmi egyéb nem hatott rájuk, csak a biológiai működésük, és 65-től vannak a média generációk, majd 95-től a digitális generációk.
1: Akkor én biológiai generáció tag vagyok, ez nagyon jó. Lehettem volna veterán is, az rosszabbul hangzik.
0: De egyébként ez, ettől az ember élete nem változik, hogy biológiai generációnak sorolják be, vagy média generációnak, ez csak a generációk.
1: De egyébként
0: kutatóknak jelent valamit.
1: Az, hogy a média generáció, az a beszédes kifejezés, vagy amit én értekezem, az szerintem, hogy mondjam, előrevetíti azt, hogy az én életemet, az én korcsoportomnak az életét a média létezése nagyon erőteljesen befolyásolta. Igen. De hogyha a médiához kapcsoljuk az internetet, mert végül is a médiát alakította át a leggyökeresebben az internet használat, akkor ott van az unokámnak a generációja, amelyik ebbe beleszületett, a fiamé, amelyik ezt föltalálta Magyarországon, tehát elkezdte ezt a nyelvet magabiztosan használni, és felsőfokú vizsgája van belőle, de az unokám született bele. Igen. Van különbség a fiam és az unokám életére tett hatásáról ennek, és mekkora hatása van az én életemre, az öregnéni őzikéjére, aki azért még szeret beleturkálni az új dolgokba, vagy próbálja használni, próbálja a világhoz való kapcsolódását valahogy nyílbeütni az internet által.
0: Szerintem a legnagyobb tévedés a generációkkal kapcsolatban az, amire most ráhajózunk, hogy ezek a generációk ilyen dobozok, amik nagyon egymástól távol állnak, és hogy teljesen más képességet meg tudást visznek magukkal. Ugye én a 70-es években születtem, ez X generációnak hívják, és akkor az azt jelenteni, hogy azóta is ott ülök az X generációs dobozomba, onnan pislogok ki, esténként hazamegyek, és a Junos TV-n próbálom az Onedin családot befogni, mert hogy ott ragadtam a 70-es években, de hát nem így van mobiltelefonom, tudok streamelni, tudok internetet használni, rosszabbul, mint a mai fiatalok, de hogy használom. De nem azért használom rosszabbul, mert X-es vagyok, hanem azért, mert én a Junos-tjon indultam. Aztán utána megtanultam a színes tévét, megtanultam a távirányítót, megtanultam a Tamagocsit, megtanultam a Commodore 64-et, és most jutok el oda, de egy olyan tanulási folyamattal, ami mögött van pont a fiatalkorom, ahol a leggyorsabban tanulunk, a legkönnyebben tudjuk befogadni az információkat, azután jutok el csak az internethez és a digitális eszközhöz. Az ön unokája viszont már nem kellett, hogy megtanulja a YouTube-ot, a Junos-tjot. Nem kellett onnan kezdeni, hogy fekete-fehér tévé, meg színes tévé, hanem ő neki a nullapontja az internet. Az ön nullapontja viszont az volt, most bocsánat, de akkor még nem is volt televízió, amikor ön megszületett, vagy amikor anyukám megszületett, akkor anyukám 45 környéken született, ott bizony még nem volt semmilyen jellegű audiovizuális eszköz. Tehát az életének az első... Rádió volt, az ugye audio, nem audiovizuális ebből a szempontból, tehát képileg nem jött információ, könyveket olvastak, posta volt, ami információt hozott, újság volt, de az sem olyan gyorsan hozta az információt, mint mondjuk most egy internetes újság. Tehát egy sokkal lassabb, elmélyült világban szocializálódott, az ön unokája pedig egy hiperszenzitív, hipergyors világban szocializálódik. Nem ő kérte, nem ő hozta magával, hanem ebbe született bele, és az idegrendszere ehhez próbál adaptálódni.
1: És próbál vagy tud? Tehát, hogy van már arról nagyjából korrekt bizonyíték alapú tudása a kutatásnak, hogy melyikünk járt jobban, én nincs. Vagy az unokám?
0: Nincs. Ugye még nem nőtt föl egy generáció se, úgyhogy a digitális világban lett gyerek. Ezt hívjuk digitális gyerekkornak. 1995-től kezdve mondjuk azt, hogy a gyerekkor digitális, vagy telefon alapú a gyerekkor, de hogy még aki 95-ben született, az is most 30 éves, tehát nem tudjuk, hogy valójában mit fog okozni a teljes életre vonatkozóan, nincsenek ilyen jellegű kutatások. meg nem is tudnak, mert longitudinálisan még nem történt meg ez az időszak. Nem tudjuk. Feltételezések vannak. Azon, amire figyelünk, ha arra figyelünk, hogy milyen bajt okoz, brutális mennyiségű negatív információ jön. Hogyha arra figyelünk, hogy milyen előnye van, abból is rengeteg van. Most per pillanat én azon az oldalon állok, hogy nem jó hatással van ez az emberi fajra, de nincsenek. Tehát, hogy nem tudok olyan bizonyítékokat előcitálni, ami egyértelműen azt mondja, hogy ez így van. Jonathan Haidt-nek jelent meg egy könyve 2025. februárjában, tehát egy viszonylag új könyvről beszélünk, ami a Szorongó Nemzedék címet viseli magán, és ő nagyon alaposan körbejárt ezt a történetet, tehát több száz oldalon keresztül brutálisan borzalmas információkat tár elénk, hogy mit okoz ez a digitális éra a gyerekeink életében, a gyerekeink mentális és fizikai egészsége szempontjából. Talán ez az első olyan populáris könyv, ami már leírja azokat a tudományos eredményeket, amik azt mutatják meg, hogy azok a gyerekek, akik ebben nőttek föl, azok a serdülők, akik a social media világában nőttek föl, azok körében ez mit okozott, és ez bizony nem jó. Ebből a szempontból nagyon boomeresnek tűnhet, vagy ilyen károgásnak tűnhet, hogy azt mondom, hogy szerintem a mi gyerekkorunk jobb volt. Mert mire alapozom, de hogy ugye ezt szoktam mondani, ez a nem jobb, nem rosszabb, hanem más.

0: Az jutott eszembe, hogy az én gyerekkoromban is kínoztuk egymást az iskolába, már mint pszichésen, igen. Tehát kiközösítések is voltak,
1: ez a gyerekkori
0: cikizések is voltak, a maga gyerekkorában is voltak. Most a telefonon keresztül csinálják ki egymást a kamaszok, uh-huh. Tehát hogy nem ugyanazok a dolgok mennek végbe, csak a technikai eszközök változnak hozzá, mert itt már egy eszköz közben van iktatva, mi még személyesen piszkáltuk egymást.
1: A személyes piszkálásnak az az előnye, hogy annak van térben és időben korlátja. Tehát, hogyha hazamegyek, ott nem fognak piszkálni, mert nem érnek utol. A másik nagyon komoly térben és időbeli korlátja, hogy csak az látja, aki ott van. És ennek brutális mentális terhe van, hogyha én valami olyat csinálok, amit fölvesznek, vagy velem csinálják azt, amit fölvesznek, az nem csak azt látja, hogy ott van, hanem több tízezren, több százezren láthatják, soha nem kerül az internetről, nincs eleje, nincs vége. Tehát a bullyingba belekerülő személy, hogyha mentálisan erre nincs felkészülve, hogy ez mi mindent hordoz utána, sajnos ennek nagyon-nagyon komoly és nagyon durva, akár tragikus vége lehet ezeknek a bullyingnak. A mi időnkben is volt egy ilyen jellegű következménye, de legalább lehetett hova menekülni, most nem tud hova menekülni egy tínédzser.
0: Ezt nem gondoltam végig ilyen, ebbe igaza lehet, és az nem jelent ebből kiutat, hogy az emberek, a gyerekek is előbb-utóbb hozzászoknak a világhoz, amiben élnek, tehát hogy tudják, hogy megvan annak a veszélye kikerülni a netre, de azt is tudják, hogy 3 nap múlva elfelejtik. Mm. Azt is tudják, hogy elő lehet szedni majd akkor, amikor nagymamák lesznek.
1: Katalin, ezt nem tudják. Ezt ön tudja, mert hogy eljutott oda, hogy már bölcsként ezt meg tudja mondani, de 12-14 éves korban a limbikus rendszer tombol, tehát az érzelmekért felelős limbikus rendszer tombol, de a kognitív, tudatos gondolkodásért felelős területeink azok még nagyon-nagyon fejlődnek. 25 éves korra jut el oda az ember agya, hogy elér a felnőtt méretére és a felnőttkori súlyára. Ott jut el oda, hogy a prefrontális kerekben azok a dolgok, mint a tudatos döntéshozatal, vagy a kritikus gondolkodás az elkészül. 15-16 éves korban még nem, ott még iszonyat dopamin túlterhelés van, minden túl értékelünk, minden túlzottan előtérbe kerül, főleg amit a kortársak mondanak, és jön egy felnőtt, jön egy szülő, jön egy pedagógus, és azt mondja, hogy nem kell ettől megijedni, mert hogy én már tudom, de nem ér át az információ, mert ő a kortárstól függ.
0: Persze.
1: Tehát, hogy még a serdülőkor újra húzalozza a szinaptikus kapcsolatokat az agyban, újra definiálja az életét, újra akarja húzni az egészet az alapján, hogy mit mondanak a kortársak. A kortársak elkezdik köpködni az interneten, ő azt látja, hogy csak ez történik velem, és akkor próbáljuk meggyőzni, hogy figyelj, nincs olyan nagy baj, meg se hallja ezt az információt, és ez életkori. Mi se hallottuk meg. Csak nem tudta meg a pedagógus, vagy nem tudta meg a szülő, mert hogy nagyon kis körben történtek ezek a bullyingok, és hogyha nagy baj volt, akkor történt valami reakció, de általában nem volt ott olyan hűde nagy baj. Most sincsenek sokszor hűde nagy bajok, csak felnagyítja az internet, olyan, mintha történne valami. Az interneten történő zaklatás vagy trollkodásnak van egy olyan lecsapódó érzése, hogy az egész világ rólam beszél. És nem biztos, de azt látom, hogy jönnek szembe a posztok, jönnek szembe a történetek, és ez a bántottban fölnagyítja, hogy róla szól minden, és hogyha mentálisan nem erős, vagy nincs jó kapcsolata a szüleivel, vagy valamilyen felnőttel, aki tudná támogatni, ebbe bele lehet rokkanni.
0: És maga hogy próbálja kivédeni ezt a saját gyerekeinél? Nem tudom, hány évesek a gyerekek?
1: Még picik nekem, hála a még. Én nagyon próbálom azt, hogy egyrészt nagyon erős...
0: Kontroll?
1: Az utána van. Tehát most nagyon erős emberi kapcsolatot próbálunk kialakítani egymással, nagyon sokat beszélünk, nagyon erősen más apa vagyok, mint az én apám, erről sok helyen beszéltem, már nem akarom újra elmondani, hogy ne unják a nézők, de hogy én nagyon tudatosan építem fel azt, hogy mi az, hogy az én esetemben a szülőség, hogy ne automatikusan vigyem tovább azt, amit az én apám kapott az ő apjától és az ő apjától, hanem egy olyan kötődés legyen a gyerekeim és köztem, hogyha baj van, akkor nekem is szóljanak. És baj úgy is lesz. A tinédzserkor arról szól, hogy baj legyen, ki kell próbálnia magát az életbe. Csak hogyha olyan baj van, hogy ez vagy erre megy, vagy erre, akkor tudjon ott szólni nekem, és akkor esetleg tudja közbeavatkozni, vagy tudja segíteni. Még kontrollálni tudom, tehát 9,5 éves a lányom, őnála még nincsen mobiltelefon, nincsen social media, nincsen semmi olyan jellegű internetes kötődés, ahol ezek a dolgok elérnék, de az osztálytársainál már van. Tehát nem tudom, meddig fogom tudni ezt tartani. Egyénileg nem lehet ez ellen föllépni. Egészen addig tud egy apa vagy egy anya elveket fölállítani, még nem okoznak nagyobb kárt. Tehát azt mondom a gyerekemnek, én nem szeretném, hogy 14 éves koráig legyen mobilja, de emiatt kiközösítik, akkor újra kell húzaloznom ezt a szabályt, és azt fogom mondani, hogy akkor lesz előbb, mert hogy teljes mértékben levágódik a többiekről, és az nagyobb kárt okoz, mint hasznot. Na hát akkor én majd újra kérdezzem meg, hogy tudok-e kontrollálni, meg mit csinálok. Nem tudom, hogy akkor mi fog történni.

0: Nagyon érdekes, mert én meg azt hittem, hogy ennek nincs olyan halálosan nagy jelentősége, ameddig a szülő ott áll a gyereke mellett, és hogy segít értelmezni a jót, a rosszat, a fenyegetőt, és közben pedig látom, hogy a 4 éves unokámnak nincs telefon a közelében, nincs mozgótartalom megmutatva, azt szabad néznie, például, hogy a Lego összeszereléséhez vannak ilyen technikai utasítások, amiket kiraknak képen, ezt szabad néznie, de mesefilmet nem nézhet telefonon. És én ezt abszurditásnak tartottam egész odáig, ameddig rá nem jöttem, hogy annyira színesen és jól beszél attól, hogy emberi szavakon keresztül felolvasott meséken nőtt el mostanáig 4 éves koráig, hogy azt gondolom, hogy le a kalappal igazuk van. Aha. De közben meg azt hiszem, hogy korlátokat felállítani a 21. században ilyen típusú korlátokat a létező technológiának, hogy az nem kontraproduktív?
1: Ezt mindig megkérdezik tőlem, minden egyes előadáson és mindenhol megkérdezik, hogy ha nem adok a gyereknek, akkor vajon hátrányba kerül-e, hogyha adok, akkor mi történik? Szerintem döntse mindenki maga a saját információs buborékában, amiben él. Én megint azt mondom, hogy nem jobb, nem rosszabb, hanem más. Ha valaki úgy dönt, hogy nem ad a gyereknek, akkor ne adjon. Akkor tartsa magát ahhoz, viszont vigyen be az életébe olyan dolgokat, ami ebbe a hiperszenzitív, hipergyors életbe a gyereknek kielégülést okoz. 3-4 évesen még nem, de amint be fog kerülni óvodába, kortárs közösségbe, 5-6 éves korától kezdve, azt fogják látni, hogy a csoporttársainál már igen. Tehát a csoporttársak már fognak hivatkozni olyan játékokra, a gyereket érdekelni fogja, rá fog kérdezni, hazajön, megkérdezi, hogy neki mikor lesz ilyen vagy olyan játéka. Tehát, hogy nagyon nehéz egyénileg ezt kezelni. Ha valaki ad ilyen dolgokat a gyerekének, én azt sem mondom, hogy az baj, ha így döntött, adjon, csak tudja, hogy milyen következményei lehetnek. Azt gondolom, hogy nem a digitális eszközzel van a baj, hanem hogy cserébe mit veszünk ki a gyereknevelésből, azzal van a baj. Tehát, hogyha digitális cumiként használjuk az eszközt, és nincsen kommunikáció, nincsen mosoly, nincsen beszéd, nincsen reakció, nincsen minőségi idő, azzal van a baj. A mai 21. században újat csinálni, hogy az életünkben nincs digitális eszköz, ez hazugság. Tehát a gyerek látja, megjön a nagymama, van a kezén egy okosóra, a kezében egy okostelefon, látja, hogy vannak ilyen eszközök, nem hazudni kell, hanem azt mondani, hogy az élet ennél sokkal színesebb és sokkal több minden van. Megmutatom ezt is, de mellette biciklizünk, mellette birkózzunk, mellette beszélgetünk, mellette sakkozunk.
0: Offline kínálat.
1: Igen, de tényleg kell, mert mi úgy nőttünk föl, hogy offline volt. Minden offline volt. Sőt, fekete-fehér offline volt. És utána átkerültünk egy olyan életbe, ami színes, aztán átkerültünk olyanba, ami digitális. Ezért tudjuk, hogy milyen ez, milyen az, milyen amaz. De ők csak ebbe születtek bele. Ha most a szülő és a nagyszülő nem mutat a gyereknek példát arra, hogy milyen az offline, ő nem fogja tudni, hogy van offline világ. Honnan tudná? Hiszen nem élt benne. Tehát amikor úgy megyünk el, és mondják a szülők, hogy de hát eljárunk kirándulni. És mondom, viszed magaddal a mobilt? Hát persze. Az nem offline. Az offline és online egybe. Tehát előveszi a telefont, és azon nézi meg a túraútvonalat, hogy merre kell menni. Az már digitális.
0: Hát de ez az élet.
1: Én tudom, csak akkor ne várjuk el a gyerektől, hogy tudja azt, hogy mi az, hogy csak offline a világ. És meg lehet ezt csinálni, Katalin, hogy ez az élet, de hogy 3x15 percre egy nap leteszem a mobiltelefont, és úgy megyek ki vele az udvarra játszani, hogy ott nincs telefon. És ha fölhívnak, majd visszahívom. Abban 15 percben mi fog történni? És ott rettegünk, hogy abban a 15 percben mi fog történni, semmi nem történik. Ezt én mondom önöknek, kedves nézők, hogy én csinálok ilyet. Hogy 15 percig lenémítom és félrerakom. És csak a gyerekre figyelek, mert azt gondolom, hogy adok neki egy olyan üzenetet ebben a világban, hogy van offline kapcsolódás is, amiben semmilyen digitális eszköz nincsen.

0: Van egy olyan formanyelv, például a szerelmesek között, ez most egy kicsit meredek váltás lesz, hogyan neveljünk kisgyerekeket, egészséges kisgyerekeket a digitális világban. Tehát, hogy kiderült számomra nem olyan nagyon régen, szerintem 10 éven belül valamikor, hogy azok a fiatalok, akik kikerülnek a netre, és ilyen egész életükre rettenetes élményeket szereznek, mert hogy a mesztelen képüket körbeosztják. Hogy kiderült, hogy van egy másik formanyelv a szerelmesek között, ami az én időmben egyáltalán nem létezett, tehát hogy nyilván ez a digitális fotográfiával vagy a telefonos fotózással fejlődött ki párhuzamosan, hogy nem volt a szerelmesek közötti formanyelv az, hogy pornográf csetelés az én fogalmaim szerint, ami egyébként állítólag most tök normális, meg hogy képek küldözgetése nemi szervekről, mesztelenségről, ilyesmiről, ami aztán iszonyú kompromitáló drámákat tud előidézni akkor, amikor kiteszi bosszúból valaki, vagy illetéktelen kezekbe kerül, vagy nem tudom én micsoda. Ez egy új jelenség, nem, a világban. Igen. Ezzel mi a kezden? Mit lehet ezzel kezdeni? És ez a maguk generációjának még nem volt sajátja, vagy már akkor is volt?
1: Hát alapvetően a pornó, mint műfaj, az Magyarországon ez a 80-as évek környékén jelenik meg. Ugye először újságok, magazinok formájában, amit külföldről csempésztek be a különböző kamionsofőrök.
0: Meg kazetták, fajta. Persze.
1: A kazetták, ugye a videó magnó az a 85 környékén, 80-as évek közepe tájékán jelenik meg, ugye még nagyon-nagyon drága volt, de ugye a 80-as évek második felétől kezdett elterjedni a videó magnó, és ott jöttek be a videókazetek, na ott volt egy nagyon nagy robbanás. Ez pont a mi generációnk. Azt mondja Kapitány Fővény Máté függőségkutató a könyvében, hogy a legnagyobb pornófüggő generáció az a mostani 40-50 éves pasik. Szóval, hogy pont az a generáció, aki most szülői generációban
0: igen,
1: van.
0: Igen, de én nem a pornófüggésről akarok beszélni, hanem arról, hogy hétköznapi emberi kapcsolatokba jött be egy formanyelv, ami az én időmben nem volt. Ezt igen. Kérdeztem, hogy
1: abban
0: volt.
1: Igen, de ez már a következménye. Tehát, igen? Hogy ezek úgy pakolódnak össze,
0: ja, hogy
1: abból jön, hogy a szexualitás, a külsőség az nem ugyanott van, mint régebben volt. Ehhez jön utána az okos eszköz, megjelenik az Instagram, ugye, ami az audiovizualitás, hogy mutatok magamról dolgokat, és tulajdonképpen ennek a hipergyors lecsapódása, hogy nagyon odafigyelünk a külsőségre, nagyon sokat számít a külsőség, kockahas, jól nézünk ki, stb. És onnan már csak egy lépés az, hogy a szexualitás, az elsődleges meg a másodlagos nemi jellegeket is kipakoljuk egymásnak és elküldjük. Leértékelődik a testtudat, leértékelődik a szexualitás, leértékelődik az intimitás. Ez nem az emberek döntötték el, tulajdonképpen áruvá avanzsálódott ebből a pornográf folyamattal az egész ilyen történet, és a gyerekeink már azt kapják meg, hogy olyan szenzitív világban élnek, hogy számukra az, hogy várni valakivel az első együttlétre, az egy nagyon hosszú idő. És hogy nem annyira izgalmas, és nem olyan fenkölt, mint volt 40-50 évvel ezelőtt. Nem ők döntötték el, hanem egy ilyen folyamatban nőnek föl. És ebbe, amit kérdez, az tulajdonképpen ennek a hétköznapi lecsapódása, hogy elindul ez a folyamat, hogy nem csak azt mutatom magamról, hogy milyen a hajam, meg hogy kockás a hasam, hanem hogy a nemi szerveket is ki. Először csak egymásnak küldik, aztán kipakolják egymásnak, ebből jön a bosszú pornó, jön mindenfajta egyéb. Ami a rosszabb, ami most a mesterséges intelligencia kapcsolatával előkerülő figyelmeztetés, hogy kérik a szülőket, hogy ne legyenek ki kisgyerekekről fotókat az internetre, mert hogy felhasználja a dark webben csak az, hogy egy mosolygó gyerek fejet, és ráteszik egy mesztelen testre. És akkor aztán mondja az ember, hogy az nem én vagyok, vagy én vagyok. Szóval, hogy na, igen, szóval, hogy amit kérdez, az túlmutat az épelmélyűségen sokszor, és hogy nagyon nehéz ezzel kapcsolatban megnyugtató választ adni.
0: De pont ezt akartam kérdezni, miféle válaszreakció várható egy csomó. Nekem az is állati furcsa, hogy az én gyerekem korosztálya már nem tesz ki gyerekképet egyáltalán, igen. Vagy ha kitesz, akkor egy virággal eltakarja az arcát, vagy semmi esetre sem a tóban fürdőruhás képet a gyerekről, nem. Pláne nem fürdőkádba a fürdetett babáról, és én azt gondolom, hogy nem azért, mert mesztelen babákat akarok nézegetni, csak hogy ez ettől való ilyen óriási viszolygás, az sem értelmezhető nekem, hanem túlzásnak tűnik. De ezek szerint nem az.
1: Ezek szerint nem az. Nehéz erre mit mondani, mert egyszer fut bele olyan. Én hozzám nagyon sokan jelentkeztek az elmúlt néhány évben olyanok, akiknek ellopták a gyerekeinknek a fotót, és a Dark Webben találkoztak vissza vele, és jöttek olyan fotók.
0: Hogy kerültek a Dark Webre azok, akik ellopták a fotókat? Megnézték, hogy nincs-e véletlenül a gyerekemről fotó
1: nem
0: a
1: tudom, Dark
0: Webben?
1: Nem tudom, ezt nem kérdeztem meg, hogy kapták vissza, de valahogy visszakaptak olyan fotókat. Nyilván nem több tízezer emberről beszélünk, tehát hogy ez néhány ember, aki nem is olyan kevés ember, aki megtudta, hogy a gyerekéről loptak el fotót. Meglepődne, hogy mennyien vannak, és ha gondolja, akkor akár össze is kötöm őket, de nem hiszem, hogy fogják vállalni.
0: Én hiszem, csak nekem ez az állati furcsa.
1: Az, mert nem ebben nőttünk föl, nem ebben a normalitásban nőttünk föl, de hogy most a szülők elindulnak egy olyan irányba, olyan tudatos szülőségbe, hogy más képpen fogják a gyerekeket digitálisan nevelni. Tehát most van egy változás, amit látunk, hogy az elmúlt mondjuk 15 évben sokkal lazábban kezelték a digitális teret a családi viszonyrendszerben, könnyebben kitettek fotót a családról, és most sokkal tudatosabbak a szülők a gyerekeikkel kapcsolatban. Ezért tesznek az arc elé egy babát, egy virágot, egy képet, egy akármit, mert hogy van az a félelem, hogy ellophatják a gyereknek a fotóját. És van rá példa. Nem mindenkiét, de akkor is, hogyha egy-kettő megtörténik, és ennek híre van, akkor a félelem az nagyon gyorsan végigfut a társadalom.
0: Tehát akkor ezt támogatja.
1: Én igen.
0: Tudományosan támogatja.
1: A magam részéről igen. Tehát, hogy addig, amíg a gyereknek nincsen tudata saját magáról dönteni, hogy mit akar megosztani a világgal, addig a szülő ne tegyen helyette ilyen döntéseket.
0: Ezzel sok gond nem szokott lenni, mert a kamaszok helyből utálják azt, hogyha fotózzák őket, és kikérik maguknak.
1: Igen, de Katalin, most gondolja el, hogy ön, amikor, és én is, és mindenki, aki mondjuk 80-85-90-ig volt tinédzser, az úgy építette fel a saját identitását, ahogy ő akarta. A szülő nem tudott más csinálni, mert hogy azokat a fotókat, amik rólam készültek, azok maximum azok látták, akik eljöttek hozzánk, igen, és megnézték a fotóalbumot. Tehát én azt is utáltam, de csak pár ember látta. Most viszont, hogyha kitesz valakiről egy fotót a szülő, vagy bárki, akkor az a jelenlegi tudásunk szerint örökre ott marad az interneten. Kialakíthat egy olyan fajta identitást, egy olyan fajta énképet egy gyerekről, amiről nem ő döntött, 3-4-5-6 évesen, majd 15 évesen megkérdezi, hogy ezt miért csináltátok velem. Szóval, hogy sokszor nem gondoljuk végig azt, hogy amit teszünk jó szándékból, szeretetből, azért, hogy az ismerősök minél többen lássák, hogy na, megszületett a gyerekem, milyen cuki, annak egy olyan nyoma lehet majd a jövőben, amit a gyerekünket bizony mentálisan nagyon is erőteljesen érinthet. És ez is egy új dolog. Én nem azt mondom, hogy ez jó dolog, de nagyon új, és ezt is tanuljuk, hogy ebben hogy kell szerepelni. És mivel duálisak vagyunk, átestünk a ló egyik oldalára, most átestünk a ló másik oldalára. Nem tudjuk máshogy csinálni, ilyen az agyunk. Az, hogy rájöjjünk a lóra, hát az olyan ritkán történik meg az emberi történelemben, hogy arra nem is tudok mit olyat mondani, ahol meg tudtuk azt csinálni, hogy voltunk itt is, aztán megtanultuk az optimális megoldást.

0: Azt a puskát föltettük a falra, mondja el, hogy miért nem köszönnek a gyerekek. Mindenütt elmondja, de mondja el itt is.
1: Teljesen más jelent a köszönés és a tisztelet, mint mondjuk jelentett 40-50 évvel ezelőtt. A szülő is olyan információ terhelésben van, olyan figyelem terhelésben van, hogy nem akar annyi időt szánni a gyereknek az köszönés nevelésére. Amikor én voltam gyerek, akkor meg kellett tanulnom a napszaktól függően köszönni, és a szembejövőtől függően köszönni. Mm. Tehát nem volt mindegy az, hogy hány éves, hogy nő vagy férfi, és hogy milyen napszak van. Mert jó reggelt, jó naposat. Ez nagyon bonyolult. Egy 3-4-5-6 éves gyereknek brutálisan bonyolult megtanulni köszönni, és ezt a sok mindent megtanulni, ezért a szülőnek állandóan éberen ott kell lennie, hogy a gyereket tanítgassa arra, hogy hogyan köszönjön. Ez nagyon nehéz lett, 90-es évektől kezdve fölgyorsul az életünk. A szülő azt mondja, ez macera, sokkal egyszerűbb, hogyha mondja, hogy hello, vagy leegyszerűsítjük a köszönést. Tehát elindul az a fajta történet, amivel ön is kezdte, hogy köszönj tegezést, de látja a gyerek mintán a szülőkön, hogy nem mindenkit tegeznek, hogy ott a szülőben még ott van az, hogy életkortól függően köszön, de ő nem tud magázva köszönni, mert nem tanították meg. Azért csak annak köszön, akit tegezve lehet köszönni. Vagy kitalálja, hogy kit köszönhetek tegezve, kit nem. És ahogy megyünk tovább, az ő gyerekeik már azt látják, hogy a köszönés nem ugyanazt jelenti, mint amit a nagyszülőknek jelentett valaha, és azt mondja, nem a köszönéssel fogom én tiszteletet kifejezni, nem a köszönés fogja megjeleníteni azt az életünkbe, hogy valami elkezdik vagy lezárul, hanem valami más.
0: Egyébként van tisztelet maga szerint?
1: Van.
0: Nem változott ez meg?
1: De a tisztelet mélysége megváltozott, és a tisztelet tartalma megváltozott, de a tisztelet van, csak nem életkort tisztelnek, hanem valami mást. Nem az alapján fogok
0: tisztelni. Teljesítményt tisztelnek?
1: Például. Eredményt tisztelnek. Azt, hogy én mit kapok öntől, hogy látom a tudást, nem azt fogom tisztelni, de hogyha a tudást átjön hozzám, és én ebből hasznot fogok, azt már lehet tisztelni.
0: Csapja le búcsúzóul azt a közhelyet, amit most mindjárt előrántok, hogy nevezetesen az én generációmnak az a tapasztalata, hogy az önök generációja már túlságosan vigyáz az életére, ez a longevity-vel kapcsolatos idő, hogy akarja megtartani a szabad idejét, nem is azt nézi feltétlenül, hogy mennyi pénzt hoz az a munka. Tehát, hogy minket elsodort a szenvedély, hogyha olyat dolgoztunk, ami jól esett. Én egész életemben ilyet dolgoztam. A maga generációja, még ha jól esik is a munka, akkor is megpróbálja megőrizni az élethez, a más élethez való jogát, a munkán kívüli élethez való jogát.
1: És még nem is teszem olyan jól, mint az utána jövő generációk, akik aztán végképp...
0: Akik már egyáltalán nem szeretnének dolgozni.
1: De hogy olyan kérdések vannak, és tudom, hogy hát ez a szakmája, amik iszonyat nagy könyveket nyitnak ki, és hogy egy mondatban kéne válaszolnom rá.
0: Ja, lehet kettőt.
1: Köszönöm, de hogy ez több millió puzzle darabból tevődik össze. Mondok egy olyat, hogy az önök generációja, és még valamennyire az enyém is, úgy nőtt föl, hogy kemény munkával sokra lehet vinni. Tehát, hogy ha nem is vagyonokat, de el lehet érni dolgokat kemény munkával, kétkezi munkával, sok tanulással, stb. A mostani generációk meg úgy nőnek fel, hogy nem lehet elérni most már kemény munkával nagy vagyonokat. Hogy mi ülünk rajta, megnőtt, jelentősen megnőtt a várható élettartam. Nem 55 most a nyugdíjkor, hanem 65, de nagyon kevesen hagyják abba 65 után, és tudjuk már Dániában 70, tehát hogy azért ez nőni fog. Tehát, hogy a mi generációink az elsők, akik sokáig ott vannak a vagyonon, ezért ők nem azt tapasztalják meg, hogy munkával lehet vagyonhoz jutni, hanem örökléssel. És ez egy teljesen más motiváció, teljesen más indikáció arra vonatkozóan, hogy sok munka vagy kevés munka, és inkább az életet választják, mint a munkát.
0: Vagy még jól járunk, hogy nem a jégcsákány, mert vannak,
1: ugye?
0: Vannak
1: módszerek, relatív, látja?
0: Meg lehet szabadulni tőlünk.
1: Látja. Hát ugye a Times-nak volt egy ilyen címlapja, hogy kedves baby boomerek, mikor vagytok már végre hajlandóak meghalni. Szóval, hogy Amerikában is ott van ez, hogy nagyon-nagyon nagy tömegben ülnek a 65-70 pluszosok iszonyatos vagyonokon Floridában, és jönnek azok a generációk, elsők a történelemben, akik nem jutnak hozzá ahhoz a vagyonhoz, ami mind a hatalomhoz, mind a működtetéshez, mind a megélhetéshez kell.
0: Mert túl sokáig foglaljuk a helyet.
1: Igen. És túl nagy vagyont szereztünk. Tehát a világháború után azért lehet azt mondani, hogy a globális gazdaság nagyon-nagyon gyorsan ment, és tényleg az a tapasztalata a baby boomereknek és az X-eseknek, hogyha keményen dolgozol, ha jó networköd van, hogyha akkor vagyonokhoz hozzá lehet jutni, de ezt nem adjuk tovább a következő generációknak.
0: De hát ez egyébként, hogy mondjam, iszonyú jól hangzik, amit mond, de én ezt nem vagyok hajlandó elfogadni, nem az, hogy menjek már a pokolba, mert ezt hajlandó lennék belátni és elfogadni, hanem az, hogy el lehet érni most is mindenféleket teljesítménnyel. Abszolút el lehet. Itt a maga példája. Hát, hogy jól csinál valamit, nagy lett a kereslet, feltehetőleg ez hoz anyagi forrásokat is. Jobbat, mint hogyha, ha nem tudom én, marketinges lenne valami multinál.
1: Igen, de én még azért egy munkalapú társadalomban nőttem föl. Én még emlékszem olyan mesefilmekre a tévében, ami arról szól, hogy dolgozzál. Tehát, hogy mi generációink nagyjából 90-ig még egy feladatfókuszú világban nőttek föl, és 90 után jön az élmény alapú társadalom, az élményfókusz.
0: De jó, ez élmény alapú társadalom.
1: Vissza fog még hívni Katalin.
0: Jöhet most, még máskor is?
1: Mondom, hogy szerintem hogy annyi ajtót nyitottunk ki, és egyet se csuktunk be.
0: Úristen, és ingyen kell becsuknia, hogy itt például ingyen van.
1: Nagyon, de most is jöttem, látja.
0: Nagyon szépen köszönöm,
1: a
0: hogy
1: hív,
0: itt
1: akkor
0: volt.
1: Jövök.
0: Jöjjön máskor is. Én fogok itt nagyon sok helyet teremteni, hogy még minden kíváncsi kérdésemre választ kaphassak. Remélem, önök sem bánták Steigerwald Krisztiánt hallották, és remélem fogják majd még többször is ebben a műsorban. Viszontlátásra!

0: Az én Amerikám, negyedik rész. A legendás újságíró, a 91 éves Eltai András nem véletlenül kérte tehát a Rádió B-s, hogy beszéljen az ő Amerikájáról, hiszen 1975 és 1980 között, valamint 1988 és 1993 között washingtoni tudósítóként dolgozott. Zárójelben jegyzem meg, hogy 1983 és 1987 között bécsi és genfi tudósító volt. Személyes emlékek, hiteles visszaemlékezések arról az Amerikáról, ami Eltai Andrásé.
1: Amerikáról, az államokról az én borzasztó régen vagy gyermekkoromban vajmi keveset lehetett tudni. Egyetlen remény a háborús évekből egy plakát felteltem már a nyilas időkben, amelyik arra figyelmeztetett, hogy a gazamerikaiak azért dobják le a bombáikat Budapestre, meg más iparvidékekre, hogy azokkal leszaggassák a magyar gyerekek karját. Háború után azután módosult ez a kép. Az iskolában lelkesen majszoltuk a hadsereg, az amerikai hadsereg készleteiből fönnmaradt és meglehetősen dós, hörsű csokoládékat, de hát ez akkor is csodálatos volt, miután a Stümer már régen nem volt kapható, és hát büszkén viseltük a mindenféle katonai cuccokat, amelyeket ugyancsak a maratékokból ingyen vagy fillérekért szétosztottak. Nekem volt ilyen amerikai patrontáskám és egy valódi amerikai katonai sapkám, amit vízicserkészként büszkén viseltem. Azután néhány évtized szünet Amerika ügyben, majd elérkezett az 1972-es év, és éppen fél század annak, hogy az első és fantasztikus utazást tehettem az Egyesült Államokban. Annak idején az amerikai kormány tájékoztatási hivatala szervezett ilyen körutat európai újságíróknak. Voltunk vagy 25-en, a legkülönbözőbb országokból, nyugat-európaiak, skandinávok, déliek, és aztán néhányan úgymond keletről voltak, csehk, lengyelek, egy meglehetősen hallgatak, sötét arcú román hölgy, meg mi ketten magyarok. Hogy miért szervezték ez az utat, az csak sejteni lehet, feltehetően azért, hogy jobb sajtót próbáljanak csinálni, hiszen a vietnami háború még javában tartott, és Amerika híre nem volt a legjobb Európában sem. Hát akármi is volt a cél, fantasztikus utat szerveztek, nincs az az utazás szervező, aki többet tudna nyújtani. Több mint egy hónapot tettünk már az országban. Washingtonban gyülekeztünk, és ott jöttünk össze kollégákkal, valamint fejérázi, meg külügyminisztéri emberekkel, de utána jött a java, átvittek minket New Yorkba. Az Algonquinben, egy az amerikai irodalom történetben legendás szállodában szállásoltak el bennünket. Aki ismerte az amerikai irodalmat, az büszke lehetett, hogy hova került, a többségünk persze fogalma sem volt, hogy mit jelentett az Algonquinnek a neve, de hát annál nagyobb hatással volt azután az amerikai metropolis gyönyörűségeinek a megtekintése, és vendéglátóink becsületére legyen mondva, hogy nem csak a Empire State Buildinget meg az ENSZ mutogatták, hanem elvittek minket szakszervezeti irodába, és Harlembe, a feketék központjába is, hogy ott a fajüldözés vagy fajvédelem kérdéseiről első kézből tájékozódhassunk. Hát annyit minden esetre láttunk, hogy nyomor ugyanott is fellelhető, ahol a világ minden részén, de azzal a szociális gondoskodással, ami a színesbőrűeket is érinti, lényegesen jobban oldották meg problémáikat, mint mi, akik annyira büszkék voltunk erre annak idején Kelet-Európában. Aztán gondoltak arra, hogy elvigyenek minket, bár nem a magyarok kedvéért, az Oberlin College-ba, egy patinás egyetemre, amely a számunkra arról nevezetes, hogy Jászi Oszkár tanította annak idején emigrációjában. Ez még mind keleten volt, azután jött az igazi káprázat, a nyugat. Most tessék elképzelni, aki még nem volt, vagy aki volt, az is elképzelheti, hogy milyen élmény az, amikor valaki megérkezett és leszáll San Franciscóba, és látja ezt a fantasztikus várost a Golden Gate Bridge-ével, meg minden egyébben, és aztán este elviszik egy szerény milliómos nő tengerre néző otthonába, 20 nem tudom hányadik emeletre, ahol kiváló koktélokkal kínálgatják, miközben a panorámla ablakból látható az öböl, az ott hajózó tengerjárókkal és vitorlásokkal és minden egyebben. Szóval azt akarták, hogy tessék nekünk Amerika, ez ha valahol ott aztán sikerült. Jártunk aztán Kaliforniában egy virágzó szőlőgazdaságban, amely arra nevezetes, hogy annak idején a Haraszti nevű 48-as oda emigrált honvédtiszt alapította, és elvittek minket egy másik helyre, délre, Új-Mexikó államba, ahol magyarok is dolgoztak annak idején az atombomba fejlesztésén. Santa Fe egyébként Új-Mexikó fővárosa, és fantasztikus élmény volt a derék európaiaknak, hiszen a mintegy a világ vége nem csak indián rezervátumok és bályokházak vártak ránk, hanem magas színvonalú művészi műhelyek. Sok északi művész leköltözik erről kellemes száraz éghajlati zónába, és ott alkot.

Azután az igazi dél, megint egy óriás élmény, New Orleans, a jazz fővárosa, és a remek muzsikák után azután felraktak minket egy a régi lapátos gőzösök után épített változatára, amely éppen úgy nézett ki, mint a régi mozikban, és ezen a gőzösen utaztunk napokig a képtelen széles Mississippi folyón észak felé. Megálltunk egy-két helyen, például Natchez városkában, ahol a város dámái az európaiak tiszteletére fölvették a 18. századból való díszruháikat, és abban mosolyogtak ránk, és nyújtottak át az elmaradhatatlan gin tonikokat. Következett Atlanta, ahol már akkor álmodoztak olimpia megrendezéséről, amely ismeretesen azután sikerült, és hát persze meg kellett nézni a Coca-Cola főhadiszállását is, és annyi kólát ihattunk, amennyit akartunk. Voltunk egyébként Jimmy Carter kormányzónál is, az állam kormányzójánál, aki akkor feltehetően még nem fontolgatta, hogy megválasztotja magát elnöknek, de utóbb azután ez sikerült neki. És hát természetesen egy amerikai körült nem maradhat ki Florida belőle, nem kell mondanom, hogy ugyancsak kápráztunk, amikor ez márciusban volt, kiszálltunk a repülőről, és nyári meleg fogadott, és emlékszem, mint a gyermekek, ledobtuk cipőinket, és a szálloda előtt bele gázultunk a tengerbe, mondva, itt vagyunk az Atlanti-óceánban. Ki gondolta volna? Ki gondolta volna, hogy meglátjuk a másik híres attrakciót, az orlandói Disney World-et, a témaparkot, és mindenféle egyéb mást. Erről a több mint egy hónapos úton nem volt szó, vagy alig volt szó politikáról, még kevésbé a vietnami háborúról. A vendéglátó gondolat feltétlenül az volt, hogy elénk tárják ezt a gyönyörű, fantasztikus országot, és hagyjuk, hogy hassék ránk. Mit mondjak? Hatott.

Hi, how are you? Így üdvözölnék az embert, hogyha beállít valahol Amerikába, és természetesen senki nem kíváncsi valójában arra, hogy hogy vagyok, de hát ez a köszöntés, és ezt aztán hamar meg lehet szokni. Szokatlanabb volt az, hogy az amerikaiak a köszöntés formalitásától eltekintve valóban általában nyitott, szívélyes, segítőkész emberek, és ilyen szempontból az odaérkező külföldiek nincs különösen nehéz dolga. Hát pedig könnyűnek nem volt mondható, amikor 1975-ben, de régen volt, először utazhattam az MT állandó tudósítóként az Egyesült Államokba, Washingtonba, ahol ugye azelőtt egyszer jártam egy körúton, tehát némi fogalmam már volt, de hát egy dolog utazni, és másik dologot megtelepedni és családdal éveken keresztül élni. Az első feladat ugye a lakáskeresés volt, amihez ügynök szükséges, mert saját rezsében ez kicsi nehézkes. A magyar kolónia, a hivatalos kiküldöttek, általában ilyen toronyházakban, bérházakban éltek, ahol meglehetősen tágas lakások voltak, és azért szerették ezeket a házakat, mert biztonságosnak voltak tekinthető, hiszen őrség volt a portán, meg a házak körül, és nem kellett különösen tartani a betörőktől. Én viszont tekintettel két serdülő gyermekemre, meg a kutyámra úgy gondoltam, hogy egy családi házban, ha már ilyen jó megy dolgunk, ugyanazért a pénzért jobban kellemesebben fogjuk magat érezni, és elkezdtem az ügynökkel lakást nézni, és hát ez, hogy mondjam, lelkesítő volt, mert kiderült, hogy azért a pénzére, amire egy lakást béreltek, lehetett egy olyan házat kapni szép zöld környéken, ahol tulajdonképpen két szintben meg volt duplán a ház, volt fölül körülbelül 60 négyzetméterben egy nagyobb lakószoba, living room, esetleg mellette egy verandával, egy porccsal, és akkor három vagy négy kisméretű hálószoba, ami zseniális, mert egy nagyobb családnak mindenki el tud húzódni a maga vackában, és ami a főleg a pláne, hogy aztán alul az alaksorban egy szinten lejjebb, ugyanez az alapterület megvan még egyszer, azt lehet használni egy úgynevezett family roomban, egy ilyen dühöngő szoba, ahol a gyerekek akár focizhatnak, lemehet valaki tévét nézni, vagy pingpongozni. Ott van a hűtő-fűtő berendezés, a mosógép, a szárító, és még egy vendégszoba, tehát teljes kényelem, ami egy magyarnak, akit gyakran és lehetőleg nagyon szívesen látogatnak hazai hivatalos és magánvendégek, külön öröm. Tehát ez megvolt. Azután jöttek a további teendők, nevezetesen kellett telefon. Na, gondoltam, az borzasztó nehéz lesz emlékezvén a hazai telefon helyzetre. Aztán tanácsot kértem a szomszédtől, aki csodálkozott, hogy min aggódom, mondta, hogy hívjam fel a telefontársaságot, és mindjárt jönnek. Azt hittem viccel, de fölhívtam, és valóban egy óra múlva megjelent egy fekete hölgy, egy nagy övvel derekán, amely különböző drótok és telefonok lógtak, bejött a házba, és egy-két helyre bedugott ezt, azt, amazt, majd közölte, hogy ez is ez a számom, és ezen túl be vagyok kapcsolva. Úgyhogy a telefon megoldott, a televízió, stb. Megvolt. Most már csak költözni kellett, a elődöm bérházi dolgába, cuccait kellett átszállítatni a családi házba. Hát ez már nehéz volt, mert a holmiknak a java részét nekem kellett a kocsiról behurcolni, majd a bútorokat összerakni, felszerelni a lakásban, mivel ez a fajta kézi munka teljesen megfizethetetlen, legalábbis egy magyar állami kiküldött számára. A munkát nem könnyítette meg, ez olyan tényező volt, amire nem számítottam, ez nyáron volt, 75 nyarán,
és Washington, amelyik úgy körülbelül Nápolyán egy légkörön fekszik a tenger közelében, kimondottan szubtrópusi párás övezet, a nyári hónapokban, akár májustól szeptemberig a átlag hőmérséklet 30 és 40 Celsius között mozog, gyakran 100%-os páratartalommal, ami nagyon nehezen elviselhető. Miután berejtékezve berendezkedtem, ha hamarosan megérkezett a család, benne egy 7-9 éves gyermek, akiknek hamarosan iskolába kellett venniük, anélkül, hogy a néhány otthon megtanult szónál többet tudtak volna angolul. Nem könnyű feladat, és a megoldás a várakozások ellenére igencsak könnyű volt. Ott kezdődött a gyerekeket nagy szeretettel és megkülönböztetett barátsággal fogadták a közeli állami elemiskolában, közölték, hogy legyen nyugodt, nem az az első eset, hogy külföldi a nyelvet alig ismerő kicsik kerülnek hozzájuk, van gyakorlatuk, már is megmondták, hogy melyik tanítónéni fog velük tanítás közben és utána külön foglalkozni, valamint, ez még jobban meglepett és jól esett, megmondták, hogy ki az a hölgy az iskola baráti köréből, aki önkéntesként szabadidejében vállalja ezeknek a gyerekeknek a patronálását, nyelvtanulását, úgyhogy a kislának és kifiúnak iskola után még délután át kellett menni a nénihez a szomszéd vagy pár utcányira, és az ő segítségével, meg az iskolai személyzet, tanszemélyzet segítségével néhány hónap után fölvették a ritmust, követítették a tanítást, és az első év végére akár csak mindmáig csak nevetnek azon az avitt és hiányos angolon, amit felmenőik beszéltek és beszélnek.

volt a legújabbkori amerikai történelemnek egy különösen érdekes, utóbb igencsak fontosnak bizonyult figurája, nevezetesen Ronald Reagan elnök. Sajnos a megválasztásakor már lejárt amerikai mandátumom, de szerencsémre a következő évben sikerült visszajutni az államokba, és megint csak a tájékoztatási kormányhivatal segítségével egy órás dokumentumfilmben feltárni, hogy ki ez az ember, honnan jön, mit csinál, hogyan csinál, és mi várható tőle. Be kell mondanom, ez a 40 évvel ezelőtt készült film még ma is nézhető, mert nagyon érdekes kép alakul ki erről a szegény fickóról, aki a középnyugatról, egy Chicago közeli városkából, Dixonból származott. A papa alkoholista, cipőbolti eladó volt, soha nem vitte semmire, és a fiának se látszottak nagy esélyei. Környékbeli, teljesen ismeretlen főiskolácskára járt, ahol többek között úszómesterként kereste meg a tandíjat, és hír szerint nem kevesebb, mint 77 embert mentett ki a helyi folyó hullámaiból. Akár igaz, akár nem, Ronnie fiú igencsak jóképű, izmos ember volt, járt a színjátszókörben is, és talán itt kaphatott indítást ahhoz, hogy megkísérelje ezt a pályát. És sikerrel elment Kaliforniába, hiszen középnyugaton kevesen csinálnak drámai karriert, eljutott Los Angelesbe, San Franciscóba is, kezdték alkalmazni kisebb szerepekben, hollywoodi filmekben. A szakértők szerint, ahogy mondták, nem volt nagy színész, közepes színész volt, aki egy-két jó filmen játszott, de például a Casablanca-ba, ahol eredetileg Humphrey Bogart szerepét adták volna neki, már nem jutott be, túlnyomó részt ilyen westernekben és úgynevezett B-mozikban alakított. Remekül verekedett egyébként a filmvászon, de ezeket a filmeket aztán sajátos módon, mikor elnök lett, kivonták a forgalomból. Sokat segített neki, hogy eközben a General Electric óriási elektromossági vállalat reklám TV műsorának volt az arca. 8 álló esztendéig évente 150-200 alkalommal lépett fel országszerte, mindenhol ismerték az arcát, és demokratából, ahogy az szegény emberhez illett, akkor lett republikánus, mondják ismerői, mert ez illett egy a tőke minden hatóságát hirdető nagyvállalathoz. Na, hogy hogyan lett aztán ebből a közepes hollywoodi színészből politikus, az egy külön érdekes történet, és volt szerencsém egy olyan dúsgazdag üzletemberrel beszélni annak idején, aki egyike volt a kis csoport tagjainak, akik úgymond annak idején megcsinálták Reagant, hogy alkalmas legyen kaliforniai kormányzónak. Megmondták neki, hogy miután ismert az arca, jó a fellépése, vonzó, rokonszenves egyéniség, próbálja meg, ők összeadják a szükséges, nem kevés pénzt, itt sok millióról beszélünk akkori dollárban, és menjen, próbálja meg. És ami sokakat meglepett annak idején, ment neki. A Brown család nemzedékek óta kormányozta Kaliforniát, az idősebb Brown volt akkor a kormányzó, akit régen megvert, aztán utána megint a fia vette át a legnagyobb államvezetését. Reagan a hírek szerint nem rosszul csinálta, és így jött aztán az ötlet, feltehetően tanácsadói körében is, hogyha bevált kormányzónak, miért lehetne elnök is. És elindították. Nem volt különösen nehéz dolga, hiszen elődje a demokrata párti Jimmy Carter, egy derék georgiai magyaró farmer, nem éppen brillírozott, nagyon jó szándékú és nagyon tehetségtelen embernek bizonyult
Tehát régen megnyerte ezt a választást, aztán már az első évben kis ilyen agyonlőtték, de az egyszer sportember kiheverte a tüdő lövést, a szóvivője pedig, aki egy Gellert kapott lövést áldozata lett, belenyomorodott, és máig így él. A kérdésre, hogy tulajdonképpen az esze vagy más segítette Reagannek olyan sikeresen kormányozni, ahogy a válasz, ahogy tanácsadóitól annak én hallottam, az nem volt buta ember, de nem voltak saját eszméi gondolatai, de okosan tudott hallgatni a tanácsadókra. Hír szerint általában egy oldalon adták át neki a javaslatokat, akárcsak Donald Trumpnak, és ő a megoldásokból kipipálta azt, amelyet választott, és utána már ő lehetett az okos, főleg ha bejött a tanács. Ennyit Ronald Reaganről, aki emberileg igen rokonszembes volt, és ennek a szobra most ott gyalogol a Szabadság téren, szemben az erőddé alakított amerikai nagykövetséggel.

0: Az összesen 10 Washingtonban töltött évből természetesen az utolsó 2-3 a rendszerváltás időszaka volt a legizgalmasabb. Érthető módon nagy élmény volt onnan megérni, figyelni a hazai történéseket, és azt, hogyan reagálnak hát erre a nyugati világ központjában. Na, jó akaratban nem volt hiány, konkrétumban annál inkább. Először 89-től óvatos figyelmeztetések hangzottak el, hogy támogatjuk ugyan a fejleményeket Kelet-Európában, de legyünk tekintettel az európai stabilitásra, biztonságra, ne irigyeljük az orosz medvét, legyünk türelmesek, lépésről lépésre, ők is majd csak az szerint lépnek. Aztán, amikor a helyzet a kelet-európaiak szempontjából tovább javult, jöttek az ígéretek, hogy persze előbb-utóbb majd felveszik benneteket a NATO-ba, beléphettek az Európai Unióba, de ez sem lehet elsietni, hiszen, mint már hallottuk, az orosz medvét nem kell ingerelni fölöslegesen. Voltak gazdasági ígéretek is, sokan remélt nálunk is egyfajta új Marshall tervet, de erről ennyi szóval nem lett azután szó. Volt ugyan egy jeles magyar és amerikai közgazdászok beálló Kék Szalag Bizottság, amely tervet dolgozott ki Magyarország felemelésére, gazdaságának rendbetételére, de ebből, mint tudjuk, nem lett semmi, és a nagy ígéretekből annyi lett, hogy Bush elnök, amikor Budapesten járt, bejelentette, hogy 25 millió dolláros beruházási alappal segítik majd a magyar átalakítást, ami soknak ugye ennyi szólva nem nevezhető. Nagyon érdekes volt egyébként Washingtonban hallani, figyelni a magyar politikusokat, akik a rendszerváltás idején ott megjelentek, szerepeltek. Kétségkívül 2 ember volt, aki magasan kiemelkedett ebből a gárdából, amelynek igen sok tagja sürgülődött, forgalódott különböző alkalmakkor. Ezek természetesen Göncz Árpád és Antal József voltak. Göncz a maga szinte gyermeki bájával, nyíltságával, intellektusával mindenkit azonnal levett a lábáról. Antal nem volt olyan könnyű eset, egész megjelenésével madarában a feladat súlyát hangsúlyozta, éreztette, tudós ember volt, precíz ember volt, aki szeretett beszélni, sajnos egy kicsit nagyon szeretett beszélni, az előadásai, monológiai a keleténél hosszabb és nehezen követhetők voltak, és meglehetősen hiúnak is bizonyos kérdésekben, például állandóan zavarta, hogy rossz a hazai sajtója, amit egy amerikai politikus nem igazán értett, hiszen hozzá volt szokva ahhoz, hogy a mindenkori kormányt a mindenkori média bírálja és ostorozza. 2 érdekes emberről lejtenék még szót, az egyik Király Béla tábornok, az 56-os nemzetőr parancsnok volt, aki meglepetésemre lelkes galambtenyésztőnek bizonyult, amikor farmján meglátogattam egy interjúra, kiderült, hogy ez a hobbija, de hát amellett is páratlan pályát futott be az emigrációban, a hivatásos katonatisztbe iratkozott felnőttként a Columbia Egyetemre, kiváló egy eredménnyel elvégezte a történész szakot, és utána maga is egyetemi tanár lett, publikált könyveket írt, amellett, hogy ápolta és etette kedvenc galambjait. Végül, de nem utolsó sorban egy érdekes, úgymond felfedezésemről, James McCargerről. Ez a kaliforniai úr egészen fiatalon a Stanford Egyetem orosz nyelvszaka után került diplomáciai szolgálatba, volt a háború alatt konzul Vlagyivosztokban, összekötő a szovjet flottán, és a többi, és azután követségi tanácsos Budapesten, a 40-es években a teljes kommunista hátvétet megelőző esztendőkben egyfajta hírszerző. A feladat az volt, hogy tájékoztassa kormányát a fejleményekről, és ebben egy kitűnő hálózat segítette, amely részben arisztokratákból állottak, még háború előtt álltak kapcsolatban az amerikai hírszerzéssel, részben a koalíciós pártok antikommunista politikusaiból, kisgazdákból és polgári pártok képviselőiből volt emberük, aki átadta nekik a minisztertanácsülések jegyzőkönyveit, volt hálózati ember a Nemzeti Bankban és különböző egyéb tárcáknál, tehát az amerikaiak nyilvánvalóan mindenről kiválóan értesültek voltak. De amikor látszott, hogy a kommunista hátvétel hamarosan kiteljesedik, Kerger javasolta Washingtonnak, hogy építsenek föld alatti hálózatot, amely szervezi az ellenállást. A javaslatot a legfelem bölcsen illetékesek elutasították, de arra engedélyt kapott a követségi tanácsos, hogy azokat a politikusokat, akiknek veszélybe fordult a szabadság, és akár az élete, menekítse ki. Tehát James McCargernek az lett a fő feladata, hogy időnként felhajtson a hármas határegyre, vagy valami más titkos találkozó helyre egy követségi rendszámú furgonnal, ahol a ládákba vagy valahova bepakolta Pfeiffer Zoltán, például a parasztpárt egyik vezetőjét és másokat, és elhajtson velük Ausztria amerikai övezetébe. Nem kevesebb, mint 77 embert menekített így ki, ami kétségkívül történelmi teljesítmény. McCarger 45 év után először beszélt erről, ami eddig szűrűen titkos akció volt, azután elmondta azt is, hogy később ugyancsak a szovjet ellenes hírszerzés apparátusában dolgozott. Az egyik szervezője volt a 40-es évek végén egy Albánia elleni akciónak, amikor kommunista ellenes erőket dobtak le egy törnyővel Albániával, abban a reményben, hogy megmentetik Enver Hoxha rendszerét és átvehetik a hatalmat. A gond csak az volt, hogy a közös amerikai-brit akcióban a brit oldalon egy Kim Philby nevű férfi állott, akiről utóbb kiderült, hogy már régen a szovjetek ügynöke volt, aki persze az egész tervet elárulta, és a szerencsétlen albán ejtőernyősöket lemészárolták. James McCarger még megkapta egy magas magyar kitüntetést, néhány évvel ezelőtt hunyt el.
1: Az én Amerikám negyedik részt hallották. Heltai Andrást.

hétfő az újrakezdésé. Köszönjünk a hétfőnek és a végtelen lehetőségekkel teli vadonatúj hétnek. A hétfőknek nem kell olyan rossznak lenniük, indítsuk hát zenével a hetet. Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács József zenés műsorak.

Talán az egyik legősibb és legszemélyesebb tere az embernek. Nem csak egy darab föld, nem pusztán növények rendezett együttese, hanem egyfajta menedék. Egy hely, ahol a világ lelassul, ahol a zajok tompulnak, és ahol újra közelebb kerülhetünk valami nagyszerűhöz, egyszerűhöz, mégis alapvetőhöz, a természet ritmusához. A mai műsorban olyan dalokat válogattam össze, amelyek valamilyen módon a kerthez kapcsolódnak. Van köztük, amelyik már a címében is hordozza ezt a képet, mások inkább hangulatukban, szövegükben idézik meg ezt a világot. Közös bennük, hogy mindegyik egy-egy sajátos kertet nyit meg előttünk, egy-egy külön kis univerzumot.

kert egyszerre külső és belső tér. Amit ott látunk, virágok, fák, ösvények, árnyékok és fények játéka, az sokszor a saját belső világunk tükre is. Nem véletlen, hogy a kert motívuma újra és újra megjelenik a zenében is. Hol a nyugalom szimbóluma, hol az elveszett ártatlanságé, máskor a szerelemé, az emlékezési vagy éppen az elmúlásé.

gondoljunk csak arra, milyen sokféleképpen jelenhet meg egy kert egy dalban. Lehet egy idilli hely, ahol minden rendben van, ahol örök nyár van, és ahol az ember végre megpihenhet. De lehet egy elhagyatott tér is, benőtt ösvényekkel, amely inkább a múltról mesél, elveszett kapcsolatokról vagy elszalasztott lehetőségekről. A kert tehát nem csak fizikai hely, hanem érzelmi térkép is.

sikert az irodalomban és zenében gyakran az élet, a lélek, a rend vagy a személyes világ szimbóluma, amely a gondoskodás, a hűség és a munka metaforájaként jelenik meg. A szerelem egy marék virágmag, a házasság pedig a kert. Ez a hasonlat arra utal, hogy a kezdeti vonzalom, a mag önmagában nem elég, a tartós kapcsolathoz kemény munka, törődés és állandó gondozás, vagyis kert szükséges.

kert az egyik leggyakoribb értelemben a belső világ képe. Egy gondozott, virágzó kert gyakran a harmóniát, az egyensúlyt, a lelki békét jelképezi. Ezzel szemben egy elhanyagolt, benőtt vagy elhagyott kert a zavarodottság, a veszteség vagy az elmúlás metaforája lehet. A zenében az a kontraszt különösen erősen működik, egyetlen kép képes egész érzelmi történeteket hordozni.

0: Rádió Bézs.
1: A kelt ugyanakkor a növekedés és a változás tere is. Ahogy a növények fejlődnek, úgy alakulnak az emberi kapcsolatok és érzelmek is. A zenében ez gyakran a szerelem metaforájaként jelenik meg, valami, amit el kell vetni, gondozni kell, és ami idővel kivirágzik, vagy éppen elszárad, ha nem kap elég figyelmet. A kert így a törődés és a felelősség képe is. A kert tehát a zenében egyfajta univerzális nyelv. Ez egyszerű kép, amely mögött összetett jelentések húzódnak meg, emlékek, vágyak, veszteségek és remények. És talán éppen ezért olyan erős, mert mindenki megtalálhatja benne a saját történetét.

A kert a mi kis saját világunk, egy általunk teremtett és általunk ellenőrzött világ. Rendezett és harmonikus univerzum, szemben a rendezetlen és diszharmonikus külső világgal. A kert egyike annak a ritka pontnak az életünkben és az univerzumban, amelyeket valóban rendben és ellenőrzésünk alatt tudunk tartani.

stabil, egészséges kert valójában nem más, mint tökéletesen kiegyensúlyozott élőrendszer. Minden kis fogaskeréknek megvan a maga feladata a nagy egészben, és mindegyik fogaskerék működése függ valamiképpen a többiétől. Jobb tehát, ha nem szerelünk ki egyet sem.

Ne használj parfümöt a kertben, ha csak nem szeretnéd, hogy a méhek beporozzanak. Ezzel a gondolattal búcsúzik Önöktől a műsorvezető szerkesztő Kovács József. Köszönöm a figyelmüket, várom Önöket mához egy hétre a következő műsorban. Addig is a viszontlátás, a viszonthallása.

keresed a hangot, ami a te hangod is, ami független, ami szabad, ami higgadt, de szenvedélyes, ami hiteles, ami értelmes, ami politikamentes, ami nem akar más lenni, csak egy tiszta, emberi hang. Ha ezt a hangot keresed, megtaláltad. Rádió Bézs, a te hangod.

0: Köszi a sztár.
1: És a kötélen mindig ketten, akik együtt megpróbálnak biztonságosan végigmenni rajta. Egyensúlyozzanak velünk, mert ez... Szép jó napot, vagy jó reggelt kívánok mindenkinek, kinek mikor kezdődik. Ezt a mai műsort május 4-én hallhatják, de a felvétel egy pár nappal korábban készül. Mégpedig Pintér András Gáborral, aki nem más, mint a Szkeptikusok Társaságának elnöke.
2: Így van.
1: Jó köszönöm szépen, hogy eljött, és... Volt egy apropója ennek a meghívásnak, ami már elmúlt, de azért majd beszélünk róla, gondolom, hogy nem. Nem merül feledésben. De először is én nagyon sokáig gondolkodtam arról, hogy komolyan kell venni a Szkeptikusok Társaságát, vagy ez olyan vicc. Mert én, amikor én elolvastam, meg utána olvastam, meg egyáltalán az önök sajtóközleményét olvastam, akkor azt gondoltam, hogy ez komoly. És nagyon komoly kérdéseket tettem föl, komoly dilemmákat írtam fel, amit majd meg is fogok kérdezni, mert mondjuk, hogy komoly. Aztán meghallgattam egy-két beszélgetést, és akkor azt mondtam, hogy biztos, hogy ezt komolyan kell venni?
2: Na, kíváncsi vagyok, hogy ez melyik beszélgetésekről.
1: Aha. Maga a téma egyébként szerintem egy kicsit olyan, hogy hát igen, komolyan vegyük egyáltalán azt, amit szkepticizmussal, amire szkepticizmussal nézünk, vagy ne vegyük komolyan. Na, úgyhogy innen induljunk el. Kezdjük a társaságnál, ami 20 éve, ha jól mondom, azt mondta, ugye az előbb, hogy 20 éve.
2: Így van, 20 évvel ezelőtt alapítottuk a Szkeptikus Társaság Egyesületet. És hát ugye ez a szkepticizmus, mint olyan, ez ugye nem csak egy ilyen általános kételkedés, meg nem a mindent kérdőjelezünk meg kategória, hanem ez a tudományos szkepticizmus, aminek az a lényege, hogy amik tudományosnak hangzó, de nem tudományos állítások, mert módszertanilag nem feleltethetőt meg a tudomány rendszerének, a tudomány működésének, azokat kritizáltuk. Na most eleinte miről szólt ez? Ugye a 90-es években begyűrűzött itt a rengeteg UFO észlelés, meg jöttek a csodadoktorok, meg a nem tudom micsodák. Na most ezek voltak a fő témák, amikkel foglalkoztunk is. Ugye korábban is volt egy ilyen ellenállás az áltudományokkal, meg az álhírekkel szemben, de az egy kicsit más jellegű volt. A Tényeket Tisztelők Társaságának hívták azt, amit még a néhai Szent Ágotai János professzor alapított. Itt tulajdonképpen egy akadémikus kör volt, néhány tudományos újságíró is benne volt, de annak egy kicsikét más volt az üzenete, a hangulata, ott tulajdonképpen ugye a tudományos körökből jöttek és számon kérték a tudományosságot, és kritizálták a áltudományos gyógymódokat, az UFO észleléseket, a ingyen energiakészülékeket, meg az ilyeneket. Na most, ugye ezekkel az a baj, hogy ezek tényleg komoly dolgok, tehát hogy ezekkel komolyan foglalkoznak emberek, mások átveréséből élnek nagyon sokan. Na most emiatt egy idő után már ez az akadémikus megközelítés, ez nem volt elegendő, ugye főleg ahogy egyre jobban terjedtek a különböző információs eszközök révén ugye ezek a nézetek. Így úgy gondoltuk, hogy egy mozgalmi jellegű tevékenységet húzunk rá, és akkor így alapítottuk az Egyesületet 2006. decemberében. És hát bizony azóta nagyon sokat változott a világ, és azért szerintem azzal a hallgatók többsége is egyetért, hogy egy elképesztően félelmetes információs káoszban élünk, ahol tulajdonképpen marha nehéz eldönteni, hogy mi a valós és mi nem, mi az, ami tudományosan megalapozott, mi az, ami nem. És mi elsősorban ezekre koncentrálunk, de az utóbbi években nekünk is egy kicsit eltolódott a tevékenységünk afelé, hogy már az álhírek, a dezinformáció komikus felé megyünk. Komikus tevékenységünk nekünk nem nagyon van.
1: Nem a tevékenység, hanem attól válik komikussá, hogy olyan hírek vannak jelen a mindenhol az életünkben, ami Szóval nevetséges, és
2: ja, igen, igen.
1: Tehát az... lehúzza az egész kérdésfeltevést.
2: Igen, csak közben véresen komoly. Tehát ugye az a baj, hogy ezzel manipulálni lehet embereket, emberek tömegeit lehet dezinformációkkal manipulálni, illetve átverésekkel meg lehet rövidíteni másokat. Tehát elképesztően ügyesen tudnak tudományosnak hangzó gyógymódokat a legkétségbe esettebb betegségekkel küzdő embereknek, akik a legsérülékenyebbek ilyen szempontból, és nagyon sokan vannak, akik elfordulnak a tudományosan megalapozott működő gyógymódoktól azért, mert egy csodaszert kínálnak neki, ami nem valós. Tehát nagyon-nagyon fontosnak érezzük azt, hogy megszólaljunk, és hát nyilván kicsikét pont az egésznek arra már-már komikus szintjére próbálunk rájátszani azzal, hogy kiosztjuk minden évben 2021 óta a Laposföld díjat, ami hát ugye a Laposföld hívőknek a köre, mert vannak ilyenek, akik tényleg úgy gondolják a mai napig is, hogy a Föld lapos. Na most...
1: Hát végül is nem azt lát.
2: Igen, tehát hogy nyilván egyébként vannak olyan dolgok, amik alapján, ha valaki nem gondolja végig a tényeket, akkor tényleg a legegyszerűbb következtetés az, mert hát hiszen eleve úgy is vagyunk húzalozva, tehát, hogy alapvetően három dimenzióban nem nagyon gondolkodunk, hanem
1: hát
2: inkább
1: igen,
2: síkok
1: mentén. Az emberek azt gondolják, hogy amit látok, azt hiszem el.
2: Igen, igen. Na hát ugye ez az egyik dolog, amire igyekszünk felhívni a figyelmet, hogy ez nem a megfelelő hozzáállás. Tehát érthető, hogy valahol ezek kialakultak bennünk, mert hogy van egy mintázatkeresés, ami az ember alapvetően jellemző, és nagyon hamar meglátunk olyan helyeken is mintázatokat, ahol nincsen. A kedvencem a pareidólia jelenség, amikor fölnézünk az égre, és így egy kutyust látunk ott a felhőkön meg ilyenek. Na most ezt ugye lehet egészen extrém dolgokba elvinni, tehát így lehet szellemeket látni, meg nem is tudom, Krisztust a pirítóson, tehát hogy így lehet mindenféléket megtalálni. Na most ez azt jelenti, hogy van itt egy nagyon érdekes jelenség az emberi működésben, de sajnos ugye egy civilizációs világ meg olyan kihívásokat támaszt az ember elé, amikkel meg kell birkózni, és ahhoz viszont már kell egy kritikai gondolkodás, hogy ezekkel meg tudjunk birkózni, és mi ebben igyekszünk segíteni figyelemfelkeltéssel, hasznos programokkal, ahol szakemberek mutatnak be egy-egy témát, meg hát eljárunk iskolákba, ha éppen van kapcsolat, mert ugye sokáig ugye azért a kritikai gondolkodás fejlesztése az sajnos így nem volt nagyon-nagyon része az iskolai tevékenységnek, de azért mindig vannak olyan tanárok, akik itt szívesen beengedik ezt.
1: Az iskolában az a lényeg, hogy a gyerekeket megtanítsák arra, hogy nem elfogadni mindent, ami özönlik rájuk mondjuk a social médiából, vagy
2: így
1: bárhonnan.
2: Van, így van. Igen. Tehát, hogy egyfajta segítség, egyfajta mankó, és akkor tartunk ilyen hosszabb-rövidebb foglalkozásokat, idősebbeknek már előadásokat, és akkor ezzel próbáljuk így ezt a témát, magát a tudományos szkepticizmust, illetve hát a kritikai gondolkodást úgy általában népszerűsíteni.
1: És lehet mondjuk egy idősebb embernél azt mondani, hogy de hát Mariska néni, az ott egy felhő.
2: Ez egy elképesztően nehéz kommunikációs kihívás.
1: Igen.
2: Tehát nem arról van szó, és nagyon érdekes, hogy ugye ennek van tudományos szakirodalma. Tehát a pszichológia egyik forró területe ez most, mert hogy nagyon aktuális.
1: Igen.
2: És emiatt nagyon érdekes, hogy ugye lehet tudomány alapú megközelítéssel élni ebben a területben is, vagy ezen a területen is. Na most... Az a helyzet, hogy az egyik legfontosabb dolog az az, hogy aki érzelmileg nagyon erősen kötődik valamihez, azt nagyon nehéz megingatni. És ugye a hitekről is beszélünk. És ugye amikor hitről beszélünk, akkor általában vallásos,
1: igen,
2: vallásos hitre
1: kérdésem, gondolunk. Úgyhogy majd még erre
2: jó, visszatérhetünk. Persze. Ugye általában vallásos hitre szoktunk gondolni, amikor a hitet emlegetjük. De azért nagyon sokféle hitünk van. Tehát a hiteink között, tehát amikor nem tudom, elkötelezett hívei vagyunk egy foci csapatnak, vagy egy politikai erőnek, vagy nem is tudom, egy személynek, tehát a személyek köré is ilyen kultuszt tudunk fölépíteni.
1: Igen.
2: Na most ez nagyon-nagyon komoly hitek vannak, amik így felépíthetünk. Na most ugye az a baj, hogy a hiteink nagyon erős kötődésekkel járnak. Hogyha ezek a kötődések annyira erősek, akkor hiába találkozunk a hiteinknek ellentmondó jelenségekkel, bizonyítékokkal, A hiteink fontosabbak, mert a személyiségünk része. És ezért például, ha valaki hisz a szellemekben, és azt mondja, hogy már pedig ő szellemekkel társalog, akkor nagyon nehéz arra felnyitni a szemét, hogy már pedig itt valójában saját magát veri át, és itt olyan jelenségek vannak, amikből ő a saját pszichéje kreál valamit, amihez ő ennyire ragaszkodik. Na most ilyenkor nagyon nehéz, tehát mindig egy kicsikét távolabbról kell közelíteni, és hát a direkt konfrontáció az, amikor azt mondjuk, hogy ez hülyeség, amit mondasz, az a leginkább kontraproduktív, tehát azzal nem lehet mit kezdeni.
1: Nincs értelme, valóban.
2: Nincs.
1: Mert arra gondolok, hogy ráadásul nagyon-nagyon sokan most anyagi kiábrándultságból, politikai kiábrándultságból, egyáltalán a helyzet kiábrándultságából nagyon sokan fordulnak az ezotéria felé.
2: Így van.
1: És akkor itt van egy határ, mert valahol az ezotéria és a vallás, mondjuk talán nem a keresztény vallás, az egy picit talán más, de hogyha a buddhizmust veszem, ami hát de a keresztény vallásban is van, ugye feltámadás, és mint ahogy a buddhizmusban, meg aztán pláne az újjászületés, a reinkarnáció.
2: Igen.
1: Hogy hol húzzák meg a határt.
2: Én nem tudom, hogy a...
1: Ezeket elutasítják úgy, ahogy van, vagy... Igen, szóval hol a határ?
2: Mi valláskritikával nem foglalkozunk. A kezdetekben volt ilyen, de ez azért volt, mert főleg olyan körök, ugye több különböző irányból jövő embereket gyűjtöttünk össze így egy kalap alatt, amikor megalapítottuk az egyesületet, és később rájöttünk, hogy ez nem a mi feladatunk. Tehát mi a tudományosságot kérjük számon, akkor nekünk nincs feladatunk valláskritikával foglalkozni. Erre vannak más szervezetek, akik foglalkoznak. Nekünk egyedül akkor van, nem is azt mondom, hogy vallásokkal, mert nem a vallásokkal van nekünk bármiféle ütközésünk. Nekünk akkor van megszólalni valónk, vagy úgy érezzük, hogy föl kell szólalni, amikor valaki tudományt tagad, vagy a tudományos módszert veti el vallásos meggyőződésből, ott sem a vallást kritizáljuk, hanem nyilván ott föl kell tárni valamit, hogy valaki miért utasítja el a vallást. Mondok egy példát. Az evolúció. Az evolúció az tudományos értelemben egy nagyon-nagyon stabilan, az evolúció jelenség egy nagyon stabilan megalapozott tény. Tehát, hogy az evolúció zajlik, ezt tudományos körökben senki nem vitatja. Nyilván a részletein vannak viták, de ezek tudományos viták. Na most, amikor jön valaki és azt mondja, hogy az evolúció az hülyeség, és nem lehet, hogy az élővilág

0: azért ilyenkor szokott kiderülni az, hogy valamilyen vallási háttérrel jön. Hozzáteszem egyébként, például ez pont a kereszténységre ma már a legkevésbé érvényes. Tehát ez most már pont nem a keresztény felekezetekre érvényes. Ugye maga a Vatikán is gyakorlatilag az evolúció tényét elfogadja. Igen. Tehát, hogy itt ugye, ha allegorikusan
1: értelmezzük.
0: Így van. Tehát, ha allegorikusan értelmezzük a teremtést, történetét, és nem szó szerint akarjuk venni, akkor itt egyáltalán semmi ütközés nincs a vallás rendszere és az evolúció biológia között. Tehát ez egy fontos dolog, és egészen addig, amíg nekünk nincsen ilyennel nem találkozunk, egészen addig nekünk a vallásokkal nincs dolgunk.

0: No, hát akkor menjünk tovább, hogy mi igaz, mi nem. Fölírtam magamnak néhány kérdést, ami engem is foglalkoztat természetesen, hogy most elfogadjuk, ne fogadjuk el. Én hajlamos vagyok sok mindent elfogadni, hozzáteszem, tehát elég nyitott vagyok. Szóval, hogy mi tartozik a tudományos kategóriába? Például a keleti gyógyászat, homeopátia, ami nem a ma ismert tudományos orvoslásnak a megfelelője. Azt hogy nézzük, szkepticizmussal vagy sem?
1: Hát mi alapvetően eléggé szkeptikusan szemléljük a dolgot. Azért hozzáteszem, hogy a szkeptikus szemlélet az nem feltétlenül jelent elutasítást. Uh-huh. Tehát igazából például az alternatív gyógymódok kapcsán minket általában nem szokott zavarni, hogyha ezt valaki annak tudatában, hogy ez ettől mire számíthat, és mire nem, annak tudatában foglalkozik vele, és annak tudatában igénybe veszi, és mondjuk nem vezet ez oda, hogy elutasít.

0: bizonyítja azt, ami viszont bizonyított tudományosan megalapozott gyógymód.
1: Általában egyébként ezek a természetgyógyászok, most kategorizáljuk be így, mindig elmondják, hogy ők egy bizonyos, legalábbis a jobbak, hogy egy bizonyos határig tudnak, vagy tehát, hogy meg vannak kötve.
0: A... Ugye erre van a komplementer szó. Igen. Tehát, hogy igazából ez kiegészítő kezelés. Most igen, csak aztán ugye nagyon sokan
1: elutasítják,
0: mert azt gondolják, hogy ők ebben jobban hisznek, és azért vannak olyan alternatív terapeuták, akik azért úgy, ha nem is mondják ki nyíltan, de azért sugalmazzák azt, hogy ők bármiben tudnak segíteni. És nagyon sok ilyen van. És ez sajnos, és tisztelet a kivételnek nyilván, mi is nagyon örülünk neki, mikor azt látjuk, hogy valaki tényleg a helyén kezeli, de nyilván akinek ez megélhetési forrás, annak meg nagyon fontos az, hogy minél többen felkeressék. Tehát, hogy ez is egy fontos dolog. De hát itt alapvetően arról van szó, hogy amikor alternatív gyógymódokról beszélünk, akkor ugye annak a nevében is benne van, hogy az valami más. Miben más? Abban más, hogy nincs meg mögötte az a tudományos bizonyítottság. Ugye a tudományos bizonyítottság alatt itt nagyon komoly kutatásokat értünk. Tehát ugye nagyon sokszor támadják a gyógyszergyárakat, meg az orvosokat úgy általában, ami egyébként teljesen méltatlan, és ráadásul teljesen megalapozatlan is nagyon sokszor. Nem azt mondom, hogy nincsenek visszaélések. Ugye a gyógyszergyárak is, még ők is vállalkozások, pénzt akarnak keresni, de nagyon szigorú szabályozás van, ami rájuk érvényes. És ez nagyon helyes így, csak például sok esetben ezekből a szabályozásokból az alternatív gyógymódok kicsúsznak. Tehát az alternatív gyógymódokkal sokkal könnyebb bejutni emberekhez, vagy eljutni emberekhez, mint a tudományos orvoslással sokszor, mert hogy a tudományos orvoslásnak ugye megköti a kezét a szabályozottság. Ami rendben van, ugyanezt kéne érvényesíteni az alternatív gyógymódokra is, és hozzáteszem, hogy akkor viszont azért sok minden kikopna.
1: Igen, már azt gondolom, hogy alternatív gyógyászattal talán kevesebbet lehet ártani, amennyiben nem kizárólagosan azt csinálják.
0: Lehet. Vannak olyan gyógymódok, amikkel lehet. Mondjuk az akupunktúra az, ahol mondjuk ilyen balesetek előfordulnak, hogy túl mélyre menő tűvel egy légmell kialakulása eset nem jól tisztított tűkkel előfordulnak néha fertőzések.
1: Hát ez már akkor a sárlatánság.
0: Hát ez már, igen, de ez lehet véletlen is, tehát hogy ez lehet olyasmi is, de hát közben meg az a baj, hogy ugye nagyon érdekes, hogy vannak ott is tudományos vizsgálatok, és az egyetlen dolog, amire tényleg a szigorú protokoll szerint végzett klinikai vizsgálatok is úgy tűnik, hogy azt mutatják, hogy az akupunktúra például használható, ez fájdalomcsillapítás. A fájdalomcsillapítás is nem lokális fájdalomcsillapítás, hanem ilyen általános fájdalomcsillapítás. Ami ugye azért érdekes, mert pont ez az egyik olyan kategória, ami a hagyományos gyógymódok, tehát ugye a tudományosan elvégzett protokollok szerint elvégzett kutatások alapján kiadott gyógyszerek, amik fájdalomcsillapító gyújoladás jöként a gyógyszerek. Ezeknél is ugye az egyik nehézsége annak, hogy hogyan végezzék a kutatást. Ugye itt úgy hívják ezt, hogy placebo kontroll, amikor ugye tulajdonképpen le kell választani az általános ilyen körülményekből fakadó valamiféle hatást, amit inkább zajnak tekinthetünk. A hit ebben fontos szerepet játszik. A tényleges gyógyhatástól. Na most azt úgy tűnik, hogy nem lokálisan egy fájdalomcsillapításra használható az akupunktúra, na most ez azt, de ugye ugyanezzel a problémával küzdenek a tényleges hatóanyaggal működő gyógyszerek is, hogy mi az, ami ebből ténylegesen az a hatás. Tehát ez egy nehéz, meg a pszichoaktív szereknél ugyanez a helyzet, hogy ott azoknak a kutatásában is nagyon-nagyon nehézé teszi azt, igen, hogy ott van például, egy pszichés háttér az egész.
1: Például mellett. Ugye a meridiánok, ami a keleti gyógyászatnak az egyik alapvető, vagy a test rezgése, az emberi testnek a rezgése, amivel szintén dolgoznak.
0: Ezekre az ég adta világon semmilyen tudományos bizonyíték nincs ezeknek a létezésére. Ezben ez a baj. Tehát a meridiánokat például az orvostudomány...
1: De akkor dobjuk ki a több évezredes tudományt.
0: Tekintsük egy kulturális elemnek, és használjuk aként. Ez a javaslat. Ne próbáljuk gyógymódnak.
1: Hú, én remélem, hogy
0: eladni.
1: Ez most sokaknak fel. Nekem van egy csomó ismerősem, akiknél ez valószínűleg nagy vitát eredményezne. Én most ebben nyilván nem fogok belemenni, meg nem is tudok, mert nem ismerem annyira.
0: Ugye a másik viszont a biorezonancia. Tehát a biorezonancia az egy olyan, ugye mindig az első dolgunk az, amikor szkeptikus szemmel megközelítünk egy témát, hallunk valamit, általában itt nagy állítások vannak. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy biorezonanciás készülékkel ki tudja mérni, hogy velünk mi a baj, és akkor ugye ugyanígy lehet visszacsatolással kezelni is. Na most itt akkor fölmerül a kérdés, hogy ez tényleg létezik-e. De ezt nyitottan kell kezelnünk, és azt mondjuk, hogy jó, nézzük meg, hogy van-e ilyen, létezik-e egyáltalán olyan, hogy azt mondjuk, hogy a szervezetünknek van egy rezgése. Na most a rezgés az egy olyan dolog, ami a világ, ami mindenütt ott van a világban. De minél nagyobb egységeket nézünk, annál nehezebb egy egységes valamilyen frekvenciát kötni hozzá. Tehát amikor már a sejtjeink milliárdjairól, meg sok száz milliárdjairól beszélünk, meg amikor arról beszélünk, hogy egy egész szervezet, ott már azért úgy nagyon nehéz megfogni ezt a rezgést, hogy van egy rezgése a szervezetünknek. Na most jó, akkor nézzük meg, hogy egyáltalán ilyet láthatunk-e. És akkor így megnézünk ilyeneket, hogy biorezonanciás készülékekkel mondjuk elmegyünk így többhöz, és aztán így megméretjük magunkat több különböző ilyen készülékkel, akkor hát, hogy nem, de így különböző diagnózisokat kapunk. És akkor utána pedig, azért általában nem szokott egy valaki több emberhez elmenni, ugye? Tehát ugye egy valaki bevált, az jó, menjünk, azt nézzük meg. Ugyanakkor viszont, ha megnézzük a készülékeket, hogy működnek, elképesztően egyszerű készülékek, tehát nincs meg az a hatásmechanizmus se, hogy egyáltalán hogyan lehetne mérni azt a tényleges, a testünknek azt a rezgését, ha van. Tehát itt mindig az az első kérdés szkeptikusként, hogy bizonyítható-e a jelenség? Ha bizonyítható a jelenség, akkor beszéljünk arról, hogy hogyan működhet. És azért itt vannak még más egyéb példák. Tehát a homeopátia nagy kedvencünk, mert ott meg arról van szó, hogy az a kérdés, hogy ténylegesen jobb-e a placebónál, tehát hogyha egy üres cukorgolyócskát beveszek, akkor komolyabb hatást érek-e el, vagy ugyanolyan hatást érek-e el, mint hogyha a homeopátiás szert, vagy a homeopátiás szert többet tud annál.
1: Hát persze a puding próbálja az evés. Egy, kettő, ha nem eszem meg a pudingot, akkor nem tudom, hogy mi lett volna, ha megeszem. Most ugyanígy, hogy de bármilyen gyógyszernél is ez van, hogy nem tudom, hogy ha nem veszem be, akkor hogy alakul.
0: Igen, csak hogy a gyógyszereknél, ott mire én eljutok odáig, hogy beveszem, addigra ez már sokszorosan bizonyítottnak kell,
1: de
0: hogy legyen.
1: De homeopátia is.
0: A homeopátiánál is végeztek vizsgálatok.
1: Nagy laboratóriumok vannak mögötte.
0: Igen, csak hogy az a helyzet, hogy a homeopátiás gyártók, akik a homeopátiás szereket gyártják, ők egy úgynevezett egy potenciálás nevű műveletet végeznek. Gyakorlatilag arról van szó, hogy higítják, és a potenciálás abban különbözik a higítástól, hogy mindig valamilyen fizikai behatás van, mondjuk ezt régen úgy csinálták, hogy oda csapták az üveg alját, így az asztalhoz, elnézést. Igen, most demonstráltam itt az asztalnál, és igen, elnézést. Tehát oda csapták így az üveg alját. Na most ez most már nem így történik, most már megvannak erre a egyéb jelek, de ugye gyakorlatilag mire eljutunk odáig, hogy egy homeopátiás szer elkészül, addigra az eredeti tinktúra, amit felhasználtak, vagy az eredeti anyag, annak már kimutathatatlan a jelenléte abban a hordozóban, és aztán ezt rakjuk rá egy cukorgolyócskára, és aztán azt vesszük be.
1: Uh-huh. Jó, elfogadom. Igen.
0: Bocsánat, még annyit hozzátennék ehhez, hogy azért van nagyon nehéz dolgunk, mikor ezt kommunikáljuk, mert ugye a személyes élményekkel és a személyes történetekkel kerül szembe a tudományos eszköztár. És ez megint a működésünk, a emberként való működésünknek egy természetes velejárója, hogy sokkal többre értékeljük az egyéni történeteket, meg a saját élményeket, mint az adatsorokat. Tehát, hogy objektíven, tehát a tudomány ugye erre jött létre, hogy objektíven meg tudjuk állapítani valamiről, De itt ugye arról itt igazából ennek a lényege, amit itt kiegészítésként mondtam, szerintem inkább az, hogy nagyon nehéz eltávolodnunk a személyes élményektől és a tapasztalatoktól. És ugye van egy ilyen dolog, hogyha van valami, ami... Tehát én most beadom a gyerekemnek.
1: És a tapasztalat az még nem tudományos bizonyíték.
0: A tapasztalat nem. Ugye ahhoz megtervezett módon kell megfelelően leszűrve a különböző körülményeket. Mert ugye például nem lehet tudni itt, hogy valaki bevett egy homeopátiás szert, nem lehet tudni, hogy egyébként milyen körülmények voltak még, hogy egyébként mondjuk meggyógyult volna el saját magától.
1: Vitatkoznék, de most nem akarok, mert nem ez a műsornak
0: én szívesen
1: a témája. Nem tudom, csak nem ez a műsornak igazán a témája, okay. De hogy hát azért amögött a tényleg, mivel hatalmas gyógyszergyárak vannak mögötte, a homeopátia mögött is, ott azért vannak kísérletek, laboratórium eredmények, stb. De maradjunk, álljunk meg itt, mert valóban én nem tudom teljesen tudományosan képviselni a homeopátiát.
0: Egyébként igaza van, de ezt szeretném, ha egy fél mondattal kiegészíthetem. Az eredményeknél persze. Ugye az van, hogy vannak tudományos vizsgálatok, de ugye a tudományban nagyon nagy jelentősége van a protokoll szigorúságának. Minél szigorúbb egy protokoll, minél inkább minden körülményt megpróbál kizárni, és például a véle, tehát ugye ezt úgy hívják hivatalosan ezeket a vizsgálatokat, hogy placebo kontrollált, randomizált kettős vakklinikai vizsgálatok. Tehát leválasztjuk róla a placebo hatást, randomizáljuk, hogy még véletlenül se legyen az, hogy mi választjuk ki, hogy kinek mit adunk, és sem az orvos, sem a beteg nem tudja, hogy mit kap a beteg. Mm. És aztán a végén összesítik az eredményeket, és ez adja az objektivitását. Na most ahol ebből valami sérül, minél több dolog sérül ebből a protokollból, annál valószínűbb, hogy pozitív eredménye lesz tudjuk. A vizsgálatoknak. De ezt tudjuk.
1: Tehát ez már nem azt, hanem, hogy nem tudjuk, hogy mondjuk a homeopátiás laborban sérül ebből bármelyik.
0: A labor az a gyártásról szól, az ilyen szempontból mindegy. A klinikai vizsgálatok az érdekesek itt, és a klinikai vizsgálatoknál ugye vannak a metaanalíziseknek nevezett vizsgálatok, amikor összevetjük a protokollt, a vizsgálati protokollt, az eredményeket és mindent, és ebből jön egy nagy kép, amiből az derül ki, hogy bizony minél szigorúbb a protokoll, annál inkább a placebo felé tolódik el a homeopátiának hatása, és akkor jönnek elő ezek a placebónál jobb hatásnak tűnő hatások, amikor gyengébb a protokoll, és valamilyen körülményre nem korrigálunk. És hát ez a tudomány objektivitásának ez a lényege.
1: Akkor most egy pici varga betűt csináljunk csak, közben rohan az idő, és én csak nézem. Az érzelmek. Uh-huh. A szerelem, a barátság, a szülői szeretet. Az tudományosan nem bizonyított, az egy tező valami. Egyébként épp tegnap ettől függetlenül gondolkodtam azon, hogy vajon az állatok miért nevelik föl a gyereküket, hogy éreznek-e szeretetet, vagy csak egy ilyen a génjükben van. Hogy hát ez se tudomány, és mégis létezik. Na, szóval.
0: Itt egy demarkációs problémával állunk szemben. Tehát itt el kell választanunk különböző területeket. Tehát létezik a tudomány. Nyilván azzal kezdek, mert hát ugye ez a fókuszunk általában nekünk, mint szkeptikus társaságnak. Van a nem tudomány, tehát a művészet is ilyen. De az, hogy milyen érzelmeket vált ki belőlem, hogy milyen asszociációim vannak, ez nyilván nem tudomány. Az irodalom fogyasztás, amikor irodalmi műveket élvezünk, amikor, ahogy mondja, szerelmesek vagyunk, amikor kapcsolódunk egy másik emberrel, ezt nem is kell tudományosan vizsgálni. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez békén lehet nyugodtan hagyni, ezzel nekünk nincs dolgunk, mert ez nem tudomány. A dolog ott van a szkeptikus társaság számára, amikor tudománynak próbáljuk meg beállítani azt a valamit, amiről szó van, mert akkor lehet azzal foglalkozni, hogy na de ez tényleg az-e. És ugye az áltudományoknak, és akkor itt jön be az áltudomány fogalma, az áltudományoknak az egyik ilyen általános ismérve az, hogy tudománynak próbálja feltüntetni magát, de nem alkalmazza a tudomány módszereit. Amikor mindenféle kvantumokat emlegetünk, ugye az ilyen áltudományos...
1: Az nem áltudomány.
0: Az nem, de amikor elkezdjük a ilyen kvantumterápiás, nem tudom, miket emlegetnek, rengeteg ilyet lehet találni az ilyen csodagyógymódok meg csodaszerek között. Na most itt egy tipikus esetével állunk szemben annak, amikor megpróbáljuk elérni, hogy tudományosan hangozzon, azzal, hogy hozzáteszük azt, hogy kvantum.
1: Jó, hát hogyha valaki egy picit is tudja, hogy mi az a kvantum, akkor tudja, hogy ez azért az nem úgy alkalmazható.
0: Igen, de aki meg nem tudja, Értem. Annak meg nagyon tudományosan hangzik.
1: Értem.
0: És hát itt...
1: Akkor még egy kis Varga betű, és aztán egy picit zenélünk, és akkor utána rátérünk a díjra és a díjazottakra, mert nagyon izgalmas, és azt hiszem, hogy ott bizonytalanodtam el, hogy komolyan kell venni. Szóval a csillagászat és az asztrológia.
0: Az asztrológia tulajdonképpen az első próbálkozása volt az emberiségnek arra, hogy megismerje azokat a hatásokat, amik érik a világegyetemből. Na most ugye itt arról van szó, hogy az asztrológia már akkor kialakult, amikor még fogalmunk nem volt, hogy mi történik a világűrben. Amikor tehát az asztrológia az egy olyan rendszerben jött létre, és azt látták, hogy vannak olyan dolgok, amik változnak. Látták, hogy a nap és a hold folyamatosan változik, és azt is észrevették, hogy vannak, ugye ezeket bolyongó csillagoknak nevezik, a bolygók azok valójában ugye a bolyongó csillagok, szóval azoknak ugye az volt a lényeg, hogy ott is észrevették, hogy ezek időnként eltűnnek, kicsit halványabbak, de hogy az égi háttérhez képest mozognak. Na most erre kitaláltak mindenféle magyarázatokat, és ugye a másik viszont, és erre nagyon nagy szükségünk van emberként szintén, érzelmileg, hogy nem lehet, hogy bizonyos dolgok tőlünk függetlenül csak úgy random működnek. Tehát valamiféle hatásokat, valamiféle befolyást feltételeznünk kell a háttérben, ami miatt történnek a dolgok. És ugye az az érdekes, hogy közben, tehát az asztrológia erre épült. És ugye az már egy ilyen extrém dolog volt, hogy az emberek egyéni életében is valamiféle ilyen összefüggéseket keresünk, hogy majd a bolygók egymáshoz való kapcsolódása az, ami engem befolyásol, hogy ez én velem mi történik. Az így nem merült fel, hogy a másik másfél milliárd emberrel mi történik, akkor még mondjuk annyi volt. Mindig meg mindent megpróbálunk kategorizálni. Ez egy teljesen normális jelenség szintén, és akkor ugye jöttek így ezek, hogy akkor beosztottuk a csillagképekhez hozzá kötöttük a napjárását, de hogy a csillagképek is olyanok, hogy a különböző kultúrákban különböző csillagképeket társítanak a különböző csillagcsoportokhoz, vagy égitestek csoportjaihoz. Az asztrológia problémája az, hogy az asztrológia nagyon-nagyon lassan próbálta meg beépíteni, ugye mindig próbálta ragaszkodni az eredeti rendszerhez, függetlenül, hogy melyik kultúra asztrológiai rendszerét nézzük, de mindezt úgy, hogy közben ugye egyre több valós tudásunk került, vagy tudást szereztünk a világ mindenség működéséről. Tehát ugye ma már azért ugye eléggé jól meg tudjuk magyarázni azt, hogy mi történik a naprendszerben, mi történik a tejútrendszerben, az egész világegyetem tágul, stb. Tehát ezek az együtthatások, meg az összefüggések nagyon jól ismertek ma már. Na most ezzel ugye próbált lépést tartani az asztrológia, de lemaradt. Tehát tulajdonképpen megpróbálták mindig ráilleszteni a meglévő rendszerre az új tudást, de ez egy ilyen tákolmány lett. Tehát az a baj vele, hogy igazából kulturálisan izgalmas, meg érdekes, meg ugye nagyon fontos, hogy ebből nőtt ki az asztronómia, ami tényleges tudományág. Az asztrológia, bár ugye a neve szerint, hogy a logosz az tudást jelent, tehát hogy az alapvetően egy tudomány lenne, de alapvetően egy ilyen régi gondolati rendszer, ami most már ecseg ropog. Uh-huh. Na most...
1: De hát azt nem tudjuk azért el... kidobni az ablakon, hogy a bolygók, a csillagok mozgása, az nagyon nagy hatással van az emberekre.
0: Az a helyzet, hogy itt meg kell kérdezni, milyen mozgás, tehát milyen hatással. Tehát például, ha gravitációs hatással van, akkor azt kell mondjam, fizikai értelemben, az, hogy itt most egymással szemben itt ülünk, jóval nagyobb a kölcsönhatás, fizikai értelemben a gravitációs kölcsönhatás a kettőnk Nyilván. Között, mint bármelyikünk és a Jupiter között.
1: Igen, tehát de hogyha mondjuk kint a napfolt tevékenység miatt orkánszerű szél van, és mi ide beesünk ebbe a szobába, egész más hangulatban, egész más érzéssel és más rezgéssel, szeretem ezt a szót, ülünk lebeszélgetni.
0: Igen, de ez szerintem erre elegendő magyarázat az, hogy mert különböző személyiségek vagyunk. Uh-huh. Ami szerintem az izgalmas és érdekes része az emberi kapcsolatoknak egyébként, de nem gondolom, hogy emögött asztrológia.
1: Jó, nem fogjuk, nem fogjuk megváltani a világot most ezzel alatt az egy óra alatt. Picit zenéjünk, annál is inkább, mert teljesen elment a hangom, és akkor kezdjük majd a díjakkal.

0: akkor azt ígértem, hogy most megpróbálunk azzal foglalkozni, hogy van ez a díj, ami 2021 óta, jól emlékszem, igen. Ugye ezt mondtam, igen, 2021 igen. óta, tehát ez most a hatodik alkalom, hogy átadásra került, nem olyan régen. Erre mondtam azt, hogy egy picit van aktualitása ennek a műsornak, de már kicsit ebből kicsúsztunk, de lesz jövőre is, majd reméljük.
1: Lesz.
0: A Föld napjához kapcsolódik, illetve a Föld napján adják át ezt a díjat. És akkor itt merült fel bennem, hogy most akkor ezt komolyan kell venni, vagy nem kell komolyan venni. Mert hogy hát végül is olyan, ez a díj pont azoknak jár, és akkor az a dicsérek meg valakit, vagy díjazok valakit, hogy most nagyon, nagyon drasztikus leszek, hogy hülye.
1: Inkább úgy fogalmaznék, hogy árt az, amit csinál. Sőt,
0: árt.
1: Igen, uh-huh. igen, igen.
0: Igen. Szóval néz ki ez a díj? Ugye földnapján adják át.
1: Az LTBTK
0: épületében. Van fizikai díj is? Tehát
1: Nincs, egy oklevél.
0: Ez egy oklevél. Van, aki átveszi?
1: Még sose volt. Hát mondjuk azért azt hozzá kell tenni, hogy azért nem egy túlságosan hizegő elismerés.
0: Nem, azért mondom, hogy itt rogyantam meg, hogy most ez igaz, vagy most ez komoly, vagy nem komoly. Igen.
1: A lényeg ennek a díjnak az, hogy szeretnénk felhívni a figyelmet olyanoknak a tevékenységére, akikről úgy gondoljuk, illetve nem csak mi, hanem a közönségünk úgy gondolja.
0: Túl nagy a befolyása?
1: Hogy olyan befolyása van, egyrészt nagyon nagy az elérése, viszont olyan tevékenységet végez, aminek társadalmi kára van, mert a tudomány és a tények elismertségét rombolja. Tehát, hogy alapvetően távolodik a tényektől, vagy egy alternatív világot épít, összeesküvés elméleteket gyárt, megterjeszt, áltudományos nézeteket, vagy tudomány ellenes nézeteket. Na most az érdekessége még annak, hogy mi ezt a díjat, egy kicsit megkötjük a saját kezünket ezzel a díjjal az elején. Ez úgy szokott történni, hogy a kiválasztási folyamat az úgy néz ki, hogy mi elkezd. Tehát felhívással élünk, hogy lehet jelölteket javasolni. És akkor mi megnézzük, hogy a jelöltek megfelelnek-e a kiírásban szereplő kritériumoknak. Az egyik ez, amit elmondtam, a másik ugye nagyon fontos, hogy magyar nyelven végezze ezt a tevékenységet, illetve, hogy nagyon nagy nyilvánosság előtt. Tehát, hogy mi nem akarunk reklámot csinálni olyasban, akikről úgy gondoljuk, hogy káros a tevékenységük. Na most ettől kezdve ugye van egy lista, ami kialakul, erre meg jön a közönség szavazás. A közönség szavaz a kialakult végleges jelölt listára. Idén 11 ilyen jelöltünk volt. És voltak ilyen klasszikus áltudományos nézeteket terjesztők is, de hát sajnos a idei időzítés az olyan volt, egy kicsit a politikai szereplők, egy kicsit dominánsak lettek, és úgy tűnik, hogy a 11 jelöltből a három politikai hátterű jelölt lett az öt döntős. Azt történik, hogy a közönség szavazásból létrejön egy ötös lista, akiket mi döntősöknek nevezünk, és hát idén 80% az összes szavazatnak az erre az öt jelöltre jött. Uh-huh. És hát közülük is kiemelkedő volt az első kettő. És hát itt ugye sajnos, tehát mi nem szoktunk aktuál politikával úgy foglalkozni, hogy mi nem szeret, főleg pártpolitikai szinten nem. Aktuális témákkal, amik ugye szakpolitikai témák, olyanokba időnként beleszólunk, néha megszólalunk témákkal kapcsolatban, stb. Itt azért volt egy olyan az elmúlt időszakban, ahol hát azért fogadtuk el ezt a jelölést, vagy engedtük át tulajdonképpen, mert úgy gondoltuk, hogy itt gyakorlatilag egy asztrológusnak a kiemelése történt a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetés révén.
0: Nem is akármilyen.
1: Igen. Tehát, hogy itt ettől kezdve olyan rangot kap egy áltudományos terület állami kitüntetés révén, ami egyrészről indokolatlan, mert áltudományos terület, tehát ne emeljük piedesztára. A másik viszont, hogy mindazoknak, akik valaha megkapták ezt a kitüntetést, azoknak a szemében hova rombolja ennek a presztízsét?
0: A Csipes Tamarának láttam a posztját, aki azt mondta, hogy hát akkor most ő visszaadja.
1: Hát igen, hogy ettől kezdve, hogyha ilyenek vannak, hogy valaki azt mondja, hogy ez visszaadja, teljesen érthetővé válik a dolog, mert mi az értéke annak a díjnak, amit egy egyébként még csak a saját szakterületén sem kiemelkedő igen. asztrológus kap.
0: Na, nevezzük nevén a gyereket.
1: A díjazottunk azoknak a köre volt, Ugye itt is egy érdekes helyzet alakult ki. Akik díjazták Weber Orsolyát a Magyar Érdemlen Dova keresztjével, ugye itt a felterjesztő kilétét nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy ezeknek a díjaknak a megítélése az úgy zajlik, hogy van egy adott pont, ahol mondjuk a miniszterelnöki hivatalon átmegy, és a miniszterelnök terjeszti előtt konkrétan a köztársasági elnök számára, aki átadja a díjat. Tehát itt őket tudtuk kvázi meg, nem neveztük meg őket, csak a Sólyog Tamást a végén, mint köztársasági elnököt, hiszen ő adta át a díjat gyakorlatilag. De itt nagyon nehéz dolgunk volt ilyen szempontból, de itt a jelölés úgy jött be, hogy azoknak a körét így egyben, akik a jelöléstől a díjátadásáig részt vettek abban, hogy egy asztrológust emeltünk ki. Azért is fogadtuk el a jelölést, mert hogy ezt bejárta a teljes sajtót. Igen. Tehát, hogy ez a hír, ez az egyik vezető hír volt a legtöbb sajtóorgánumban. Tehát ettől kezdve nem mondhattuk azt, hogy na de annyira marginális személyiség a díjazott, hogy hát most így mit foglalkozzunk mi vele, mert hogy mindenki foglalkozott
0: és
1: vele.
0: És nem is a díjazott, mert hogy a díjazott
1: így van, tehát nem őt díjaztuk, igen, tehát hanem azokat, akik őt díjazták. Ha. Szóval kicsit nyakatekert lett a dolog. Reméljük, hogy a következő évben egy kicsit visszatérhetünk a klasszikusabb áltudományos területekre.
0: Témát, még ezt el tudja mondani, hogy az elmúlt 6 évben ezen kívül ja. Kik voltak a díjazottak?
1: Oké, hát az tavalyi díjazottunk az idén is a döntősök között volt egyébként a Mihalik Angelika ügyvéd, aki a oltásellenes mozgalomnak a hazai egyik legnagyobb alakja. És hát ő az, aki többek között orvosokat perel be, illetve hát orvosokat segít a perrel azoknak a szülőknek, akik igen, úgy igen. gondolják, hogy. Na most a tavalyi díjazottunk, a tavaly előtt a Magyar Homeopata Orvosi Egyesület kapta a díjat, aztán azt megelőzően, na abból volt megint egy kis balhé, Bagdi Emőke volt a díjazottunk, semmiféle köze nem volt, tudod, tehát semmi tudom, vagy politikai indítatás nem volt az egész mögött, természetesen megpróbálták egy csomóan ránk sütni, hogy ez van, de egyszerűen a tudományosan cáfolható volt egy csomó minden, amit mondott, és hát közben ugye a tekintélyével meg ugye próbált hitelt adni azoknak az állításoknak, amik teljesen megalapozatlanok voltak. 22-ben egy gyógygombás szakember, talán mindenki ismeri, Varga Gábor volt a díjazottunk, és 21-ben pedig ugye a Covid időszakában ott meg az Orvosok a Tisztállátásért csoportnak a prominens személyiségei, a Gödény György, Tamasi doktor,
0: hát meg Pulcsa, meg a Lenkei. Díj,
1: hát részben nem a díjat, azt szerettük volna már nagyon régen megcsinálni, ugye nemzetközi gyakorlatban ez nagyon gyakori a szkeptikus szervezeteknél, hogy ilyen citromdíjat kiadnak, de azért hozzáteszem, hogy egy pozitív elismeréssel is, tavaly óta már az is van. És idén is át fogjuk adni, ez az Orosz László díj, amit annak adunk át. Orosz László a egyetem egyik legendás hírű tanára volt. Tagunk volt egyébként a Szkeptikus Társaság tagja, és nagyon vehemesen kiállt az áltudományokkal szemben. Ő sajnos pár éve már nincs velünk, viszont a születésnapján fogjuk átadni második alkalommal idén az Orosz László díjat, ami azoknak jár, akik a ismeretterjesztő tevékenységgel, felvilágosítással a véleményünk szerint a legtöbbet teszik az áltudományokkal szembeni fellépésért.
0: Köszönöm szépen. Pintér András Gábor volt a vendégem, a Szkeptikusok Társaságának elnöke. Remélem, hogy én a szkeptikusa tudtam egy kicsit lenni, csak hogy vitát produkáljak. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljött, és önök meg kísérjék figyelemmel a Szkeptikusok Társaságát, hogy ne fogadjanak el mindent csak azért, mert meghallották.

Rádió Bézs, Budapest, 21. század. Rádió Bézs. A lágy hangok vonala.

keresed a hangot, ami a te hangod is, ami független, ami szabad, ami higgadt, de szenvedélyes, ami hiteles, ami értelmes, ami politikamentes, ami nem akar más lenni, csak egy tiszta emberi hang. Ha ezt a hangot keresed, megtaláltad. Rádió Bézs, a te hangod.

0: amikor Lali Séf mesél. Henny megkérdez. Ámon Henny és Bíró Lajos gasztróbeszélgetős műsora.
1: Szép jó napot kívánok mindenkinek, ez a Rádió Bézs, és önök az Amikor Lali Séf mesél, Henny kérdezi műsort hallják. Műsorvezető társam Bíró Lajos, szia!
2: Szép jó napot mindenkinek!
1: Ez már a negyedik adásunk, én már itt újjongok, hogy hú, de így elszaladt már ugye ez a négy adás. Tehát ez még csak most kezdünk, most vágunk bele. Ennek a témája a bisztró forradalom, amikor az egyszerű étel lett a legnagyobb luxus. Az az igazság, hogyha abba gondolunk bele, hogy elkezdődtek a bisztrók megnyílni, főleg Budapesten, ugye akkor nagyon sokáig így az ember nem tudta, hogy most mi a különbség egy étterem meg egy bisztró között. Na most légy szíves, Lajos, akkor definiáld, mi a különbség egy bisztró és egy étterem között, a kínálat?
2: Nem, hanem egyszerűbb. A bisztró mindig egy egyszerűbb megoldás. Ugye a bisztró, ugye ez a régi a bisztróból, tehát hogy gyors étkezik, ezek az orosz
1: bisztra
2: jött ki egyébként. Ugye annak idején, mikor a Múzeum Kávéházat csináltuk, van egy barátom, aki kint volt Párizsban, és akkor, amikor hazajött, akkor mondta, ide figyelj, ilyen bisztrók nagyon mennek odakint, vagy valami, és akkor mondott egy párat, hogy hogy volt, és akkor hát úgy egyébként leugattam, mondtam, hogy jó, persze, mondom, mit szólsz bele, reklámszakmával dolgozol, nem értesz te ezt, hogy kell éttermet csinálni, vagy valami, és akkor csak erősködött, vagy valami, és akkor belepróbáltunk ebbe a dologba, és amikor jött a bokbisztrónak a lehetősége, vagy valami, akkor azt mondok, jó, csinálunk egy bisztrót, ráadásul ugye itt a Korintiába, egyébként is egy francia bisztró volt előtte, uh-huh. Csak nem ment nekik, és akkor átváltottunk erre. Kint Franciaországban, és akárki akármit mond, lehet sok mindent. Én nem szerettem a francia szakácsokat egyébként, mert soviniszták szemetek egyébként fel vannak szállva maguktól nagyon, vagy valami, de egy dolgot tudomásul kell venni, hogy a szakmának az alapjait, és hogyha jól meg akarjuk, de csak mindig még mindig náluk kell megtanulni. Gordon Ramsay is ott tanulta meg egyébként, aha, ugye van egy ilyen ező, de a Robusonnál volt egyébként, ugye, vagy valami, és ottan úgy van egyébként, hogy a toalett az ott a konyha mellett van hátul a régi párizsi éttermeknél, igen, vagy olyan, amikor még a konyhának egy részén is keresztül kell menni, vagy valami, és ott volt a személyzeti WC, és egyébként is a Robuson híres volt arról, hogy ő nem engedte használni senkinek azt a WC-t, amit ő szokott használni, vagy valami, és a Remzi is ott dolgozott, vagy valami, hát komoly ütközések voltak köztük, vagy valami, hát nem szerették a Robusont, vagy valami, ő legalábbis biztos, hogy nem szerette, és a végén, amikor elköszönt, vagy valami, akkor kinyitotta a WC-ajtót, hogy lássa mindenki, vagy valami, bement körbe, pisilte az egészet, de vagy valami, és levette a szakácskabátát, és bedobta a WC-be, tehát tizenvalahány évig nem is beszéltek, nem álltak szóba egymással, vagy valami.
1: Tehát, na, hogy, de térjünk vissza a bisztróra. Valóban gyorsabb, mint egy étterem? Jaj, kis technikai malőr, kiesett a mikrofon a helyéből. Oké, most már rendben van. Szóval, hogy az, amire ugye ez ki lett találva, hogy egy gyorsabb...
2: Nem.
1: Már nem gyorsabb.
2: Akkor, amikor ezt elindítottuk, akkor én is így gondoltam, hogy ilyen perolyatív értelme volt a bisztrónak. Uh-huh. Nem egy izé volt, egy olyan... Tehát ilyen...
1: Hogy úgy odadobják, hogy nem?
2: Nem, meg mindig azt mondom, hogy a proli közönség állva elvett. Uh-huh. Tehát mondjuk így. Tehát ez egy, másképp nem tudom ezért, vagy ez ilyenek voltak ezek, az MK büfé például, ezek voltak, és az egy jobb volt. Azzal kívül a kocsmákban voltak ilyen talponálló pultok, meg ilyen ezek voltak, ami nekünk a szocializmusból megmaradt, igen, ebből az irányból. Igen. Közben kiderült, hogy a bisztró azért egészen más, mint ezek voltak.
1: De a kínálatában nem különbözik?
2: De különbözik. Egyszerűbb, de...
1: Na.
2: A Michelin csillagos éttermeknél kialakult egy időzelbetéve mondjuk divat, vagy nem is divat, szokás, hogy egy jó étteremnek, egy Michelin csillagos étteremnek volt egy bisztrója is. Ez azt jelentette, hogyha az étteremben 150-200 euróért kaptunk egy menüt mondjuk, vagy valami, vagy egy pénzbe, akkor a bisztró csinált 60 euróért menüt, azokból az alapanyagokból, amiket megvettek, annak és a legjavát felszolgálták, megcsinálták a bisztrócsillagosból, és a leesőt, ami még mindig nagyon jó
1: nagyon
2: volt.
1: Jó,
2: tehát
1: persze.
2: Azért nem kell itt ezzel különösebben, ezért, mert amikor Tokióban kint voltunk, ugye, akkor azon a helyen is voltunk, ahol én tudtam, hogy még sushi szakács hol vásárol, vagy valami. És ott a leesett ilyen kis darabokat, amik ilyen 15-20 dekás darabok voltak, abból csináltak sushit, de az ugyanaz az ízű sushi volt, vagy ugyanaz a hal volt, amit abban nagyon drága étterembe adtak, ugye? Tehát ilyen ezért, tehát ebből a szempontból így végül is jó volt, mindenki jól járt. Jól járt a vendéglős, mert ugye el tudta dolgozni az idézőjelbe tett maradék alapanyagot, de csak idézőjelbe van téve nagyon, és a ízét, és és a vendég is. És ugyanaz a séf, ugyanazzal a technológiával dolgozott. Uh-huh. Tehát így indult el a bisztró. Az első bisztró Budapesten mi voltunk. Uh-huh. Tehát mi voltunk a legeslegelső bisztró, de aztán, mint ahogy annak idején voltak a mediterrán éttermek, emlékeztek rá biztosan, amikor befutott 4-5 üzlet, amik ilyen mediterrán volt, hirtelen lett 50-100 mediterrán étterem.
1: A bisztrók hozták be tulajdonképpen, vagy hozták vissza, hogy felkerült az étlapra, mit tudom én, a lecsó, az egyszerű pörkölt, a tojás, micsoda.
2: De a technológia az viszont szinte az a főső
1: kategória. Oké, szóval egy picit beszéljünk arról, hogy a 2000-es években, mint hogyha így minden egy picit így egyre bonyolultabb lett volna, tehát ami ugye ahhoz képest, ami volt mondjuk a 80-as években, vagy a 90-es évek elején, és a látványos ételekről szólt ugye ez az időszak, és aztán...
2: Az már nem a bisztró volt.
1: Nem, de hogy utána meg visszafordult, és akkor jöttek újból be a bisztrók, meg ilyenek. A séfek ismerték azt föl, hogy így a bisztróknál is, hogy meg lehet csinálni jó minőségű ételt, úgyhogy megfizethetőbb, mondjuk úgy, hogy egy kicsit gyorsabb kiszolgálás. Tehát ugye a séfek jöttek erre rá, vagy hogy?
2: Szerintem a séf, inkább a vendéglősök.
1: Aha.
2: Tehát ugye a vendéglős és a séf közösen. Tehát ugye azt mondták, hogy jó, oké, akkor csináljunk ilyet, és menjünk el a minőség felé, de ne legyen fine dining. Uh-huh. Tehát azért ez egy fontos része volt a dolognak, de ugyanazzal a technológiával dolgoztak. Na most azért kell tudni, hogy a főzelékek és a pörköltek, vagy ami nálunk azért ugye ilyen szabványos ételek, azok sokkal több idő ráfordítással, tehát több munkával tudtuk megcsinálni.
1: Múltkor említetted, hogy a krumpli főzelék, vagy mit mondtál?
2: Igen, kell káposzta főzelék.
1: Ja, bocsáss meg, igen, kell káposzta, hogy te megsütöd a kell káposztát, erre emlékszem, hogy nem?
2: Nem, az a paradicsomos káposzta volt.
1: De jó, hát most ez már régebben volt, de emlékszem, tehát hogy mindegy.
2: Na, most már sinem vagyunk.
1: Na, de paradicsomos káposztát már most említed, a kell káposzta főzeléket, tehát hogy teljesen új irány vettek ezek, igen, a megszokott ételek.
2: Igen, és a régi szakácsok, ők azt mondták, hogy nekik nincsen ezekkel a dolgokkal idejük tökörészni.
1: Ja, így
2: igen, mert van, ugye, de azért ezek kialakultak, tehát azért ma már másképp csináljuk. Tehát nagyon egyszerűen mondom, tehát hogy a pörköltet is egyébként, ugye, amikor így megcsináljuk egyébként, ugye minden pörköltet, amikor majdnem készen van, akkor effektíve mondjuk, hogy leszűröm. Uh-huh. Ugye, és akkor utána a szaftját azt egy ilyen glasszerűséget, tehát egy ilyen teljesen sima mártásszerűséget csinálok, ami ugyanolyan pörkölt íze van, és ugyanolyan pörkölt.
1: De látványban egy kicsit más.
2: Más sok minden más, tehát sokkal jobb mindig.
1: Az jutott az eszembe, hogy valahogy a vadhúsokról nem nagyon ejtünk szót manapság. Igen. Mennyire van jelen a vadhús?
2: Sajnos kevésbé van a vadhús.
1: De miért?
2: Mert megosztó. A
1: Tehát, hogy valaki nagyon szereti, vagy...
2: Van egy jellegzetes íze. Volt egy időszak, amikor a közétkeztetésbe megpróbálták behozni a kórházi ételekben, meg valami, mert egészséges. Tehát a vadra sokkal igen, egészségesebb, igen. De nem jön be egyébként.
1: De emlékszem arra, hogy...
2: Van egy speciális íze.
1: Na jó, ez ugyanaz, mint de ez tud jó is lenni, nem? Persze, mert a birkánál oké, hogy az a fagyus, amiről beszéltünk a múltkori adásban. Te szereted azt.
2: Én nagyon szeretem, de nálunk otthon a konyhába be se kerülhet.
1: Mert hogy van egy különleges szaga, íze, igen.
2: A lakásba be se hozhatom egyébként, aha. Ugye, tehát nekem van a teraszon ilyen főzési lehetőségem, és én ott főzhetem ezeket, úgyhogy.
1: De azt, hogy azt akartam mondani, hogy van a, vagy volt a szocializmusban, én emlékszem arra, hogy például fácán, hogy nem volt olyan, tehát hogy fácánleves azért volt néha így a kínálatban, de hogy ez is pénzkérdés?
2: Egyébként a fácán drága, igen.
1: Aha. Jó, de akkor is mondjuk, még ha arra gondolunk, hogy liba meg kacsa, az is inkább csak mondjuk a liba ugye Mártonnapkor nagyon hasít.
2: Azért az aránylag az.
1: Azért az van?
2: Az jelen van, igen.
1: Az jelen van? Tehát ugye majdnem igen. Minden étlapon szerepel, szerinted?
2: Szerintem igen, igen.
1: Oké.
2: Okay. A bisztróknál biztos.
1: Jó. Emlékszem arra is, hogy békacomb. De hogy...
2: Az... Megint megosztó, tudod?
1: Nagyon.
2: Megosztó pedig az, hogy nekem volt egy olyan csirke paprikásom, ahol a csont, az a dobverő, tehát az egyenes ízéből, kivettük a csontot, és annak a helyére behúztam egy békacombot. Igen, és ugye ez egy ilyen jó poén volt, az íze volt, de ha nem mondtuk, a 90%-a
1: észre se vette
2: egyébként.
1: Különben én nem ettem soha békát, milyen íze van a békacombnál?
2: Szerintem a csirkéhez hasonlítja.
1: Mindenki a csirkéhez hasonlítja.
2: Csirkéhez hasonló.
1: Aha, aha. Na jó, szerintem akkor most zenéljünk egy picit, és utána folytassuk.
2: Jó.

0: Itt vagyunk újból, ez a Rádió Bézs, és önök a Bíró Lajossal történő beszélgetésünket hallják, a mi műsorunkat, aminek a mostani témája a bisztró, illetve hát ugye a bisztró forradalom. Van egy nagyon nagy jellegzetessége ugye ennek a úgynevezett bisztró szemléletnek, amit már itt érintettünk, hogy kevesebb dolog, de az viszont tényleg legyen minőségi. Tehát ez tulajdonképpen a meghatározója. Van még valami, ami még meghatározza ezt a dolgot? Vagy ebben nagyjából úgy lefedjük ezt a definiálást?
1: Az, hogy kevesebb, az egy nagyon fontos dolog, ugye a régi étlapok.
0: A kínálat kevesebb,
1: igen. Régi étlapok nagyon sok ételt csináltak, vagy valami kellek szépen.
0: De tök fölöslegesen, de amikor 40 fél, tehát amikor bementi valahol, és ilyen vastag volt az étlap, és így lapoztált.
1: Az volt a divat, a trend, az mindig viszi az embert egyébként, ugye, és akkor azért azt hiszem, hogy abban az időben és többet jártak étterembe az emberek, mert jobban megengedhették maguknak, egyszerűbbek voltak a dolgok, valami, de kijött a izé volt, de kijött a pénzükből, vagy valami, és akkor tényleg kellett, hogy akkor legyen egy ilyen változatosság, meg ez volt.
0: De hogy tudták azt megcsinálni, nem oltári nagy éttermek, hogy mit tudom én, 8 féle frissen sült,
1: 50-60 féle kaja volt egy étlapon.
0: Igen.
1: Igen.
0: De ez hogy lehet egy gyakorlatban
1: ráadásul
0: úgy megcsinálni, az valóban jó
1: azzal
0: legyen.
1: A felszereléssel,
0: hát még nem egy oltári nagy konyha.
1: A Rosenstein Tibi csinálta ugye itten az Auber Ervinnel a kispipát.
0: Kispipa, Istenem, de klasszikus. Ugye?
1: Akkor a Tibinek az éttermébe volt 2 vagy 3 ilyen, ez a karancs háztartási gáztűzszer.
0: Igen.
1: 2 vagy 3 zsámolja neki, és volt 2 vagy 3 fritőze.
0: Ennyi.
1: És ezekkel a felszereléssel megcsinálta, és akkor még nem volt
0: tudás.
1: Nem volt vákumozás, nem volt izé, vagy valami, ezekkel megcsinálta, és ráadásul jól csinálta meg, ugye, a izékat, ezt a 50-60 féle kaját.
0: Őrület.
1: Eszméletlen volt.
0: De ez azt is jelenti, hogy tulajdonképpen bizonyos ételeknél, tehát hogy 50-60 féle, hogy azért vannak alapok, tehát hogy azonos alapok, csak mondjuk utána, mint a szósz más, vagy...
1: Az okos szakács az úgy építkezik egyébként, ugye, hogy nincs minden kajához külön köret. Aha. Tehát, hogy mindig másfajta vagy valami, nem. Vannak átfedések azért.
0: Aha, értem.
1: Hát az, igen. De aztán voltam még olyan hülye volt, hogy mindenhez külön rakott.
0: Azt szokták mondani, hogy az egyszerű étel a legnehezebb műfaj. Ezt te osztod, hogy jól megcsinálni tulajdonképpen egy egyszerű ételt?
1: Nem a legnehezebb, hanem én azt szoktam mondani, hogy az egyszerű étel mindig a legnagyszerűbb. Tehát, hogy egy egyszerű ételt, ha jól megcsinálunk, az nagyon jó tud lenni.
0: Mi neked az egyszerű étel például?
1: Hát ugye nézd, annyiszor elmondtam, nekem a paprikás krumpli ugye a kedvenc ételem egyébként.
0: De azt is hányféleképpen lehet csinálni? Tehát
1: nem, én egyféleképpen.
0: De te is? Oké. Hasábra vágott krumpli?
1: Rengeteg módja
0: vagy
1: van
0: kocka.
1: Egyébként. Vagy nem, én karikára vágom.
0: Karikára
1: vágom, és a krumpli főzeléket is karikára vágom.
0: Azt igen.
1: Tehát ezeket a dolgokat. De a paprikás krumpliból csináltunk rengeteg hülyes. Tehát azt mondom, hogy a paprikás krumplit megcsináltuk úgy, hogy leturmixoltuk, ugye szitán átnyomtuk, vagy valami, ez
0: az
1: volt az ideje, és akkor sütöttünk bele krumplit. Tehát kockára vágott krumplit megsütöttem. Igen. Igen, akkor volt az, hogy azon kívül, hogy sütöttem bele krumplit, akkor sütöttem bele a krumplinak a héját. Azt is, és akkor úgy kevertük össze, akkor csináltunk olyat, hogy az egy ilyen poén volt. Én nagyon szerettem mindig...
0: De bocsánat, ezt frissen keveritek, amikor tálaltátok, hogy ropogós marad.
1: Igen, pontosan. Hát ezeknek a módszereknek egyébként ugye az a hátulütője a szakácsnak a szempontjából, hogy itt minden alaminüt kell megcsinálni. Tehát nincs az, hogy lefőzök egy pörköltet izébe egy fazékkal, azt odarakom a melegre, és akkor onnan csak szedegetem ki. Ez nem működik, ez ebbe

0: szélben.
1: Ott frissen kell akkor ezeket.
0: Igen.
1: Na, úgy szóval, kell. És akkor ezek voltak még, mondta, ami valamivel még belekezdtél, hogy...
0: De mibe kezdtem?
1: Nem tudom, de most a héj, az, hogy kisütötted a
0: héját, paprikás krumpli, igen. Vagy például leturmixoljuk a paprikás krumplit, átfűzzük, és akkor utána rakunk bele így ilyen dolgokat. Akkor csináltunk egy olyat, mivel ilyen polgárpukkasztást mindig nagyon szerettem, hogy ezért, hogy vettem vizelet mintás csészét, tehát a gyógyszertárba, ezt a ízét, és akkor úgy raktunk bele, hogy egy réteg turmixolt krumpli, igen, akkor utána jött egy réteg tejföl, igen, egy kis vékonyabb rét, utána megint turmixolt burgonya, igen, és akkor a tetejére pedig a kolbászt ledaráltuk, azt kisütöttük ilyen morzsának, jellemi, és megszórtuk kolbász morzsára.
1: Wow.
0: És akkor azt úgy le lehetett
1: menni. Nagy sikerem volt?
0: Egyébként igen. Igen.
1: Melyik
0: igen.
1: verziónak volt a legnagyobb sikere? Már nem emlékszel
0: hát
1: rá?
0: Hát a rendesnek.
1: A simának, tehát a... Igen, az nem, emberek...
0: Csak így... az a baj ezekkel az ilyen átalakított dolgokkal, vagy valami. Tehát egyszer voltunk kint, Szent Sebastianban van egy ilyen gasztró, egy ilyen, nem vásár, hanem egy ilyen, mindegy, egy ilyen gasztró fesztivál, vagy valami, és amikor jöttek a spanyolok, akkor hogy kiválaszták, hogy Magyarország volt a fő vendég, uh-huh, és akkor hogy kiválaszták, hogy ki tartsanak bemutatót, vagy valami, akkor én például, amikor megmutattam nekik, hogy mit gondolok, akkor én azt csináltam például, hogy csináltam egy paprikás csirkét mondjuk, úgy, ahogy szoktuk, ahogy régen, uh-huh, csináltuk, vagy egy csirke pörköltet. És akkor utána megmutattam nekik, hogy ebből én hogy csinálom meg ezt a békacombos csirke paprikás, hogy uh-huh, nézzük, és akkor látja, hogy mi, merre, hogy megy meg. Különben a vendég, most ide jön egy külföld, és egy ilyen újra gondolt paprikás csirkét odarakok elé, akkor azt hiszi, hogy ez
1: megy.
0: Is így csinálták, igen, vagy valami, de nem.
1: Persze.
0: Ezekre, azért mondom, hogy ezekre így oda kell figyelni mindig.
1: A bisztró az még mindig ilyen novum Magyarországon, vagy most
0: igen,
1: már úgy
0: hát most már
1: tartja magát?
0: Tartja, igen.
1: Tehát, hogy ez
0: igen,
1: nem igen. nincs leáldozóban.
0: A bisztró azt mondom, egy jó minőségű kis vendéglő.
1: Aha,
0: tehát
1: értem.
0: Ebbe a stílusba ment át egyébként. Vagy
1: a kis vendéglőknek még mindig van keletje szerinted? Vannak
0: lenne,
1: még jó kis vendéglők? Vannak?
0: Nem igen. Nem
1: tehát
0: igen.
1: ez a... Nem. Mitől jó egy kis vendéglő? Tehát ez a kockás, piros, abrosszal... Ugye megnyílt a Kádár.
0: Így van,
1: pont ezt akartam mondani.
0: Igen.
1: Megnyílt a Kádár,
0: igen,
1: és ugyanazt követik.
0: Az egy kis vendéglő. Igen, ugyanazt csinálja, de ott ez egy régi szakácsom dolgozik ott.
1: Tényleg?
0: Egyébként a Béla, igen. És remélem, hogy az elején...
1: Az eredeti recepteket használják?
0: Tehát igen. De az az igazság, hogy mondtam a Bélának, hogy ne ragaszkodjam, mert mindig hasonlítgatják az
1: hogy
0: ételét.
1: Milyen volt régen?
0: Hogy milyen volt ezért. És mondtam meg, hogy azt, hogy csinálsz egy szalontüdőt, te azt csináld, ami a te szalontüdőd. Aha. Csak maga a kaja legyen meg az, de úgy se tudja megcsinálni egyikünk se.
1: Ugyanúgy, mint ahogy annó volt.
0: A másiknak az ételét.
1: Persze.
0: Tehát hiába izélünk ezzel. Ez soha nem felejtem, mert egyszer itt volt 100 Michelin csillagos szakács, uh-huh, és a Hold utcai piacon volt egy ilyen nagy közös főzés, vagy valami, és akkor mindenki, tudom, a Szilitomi egy olasz szakáccsal volt, aha, és akkor ők párba főztek valamit, és akkor Tamás a bajai halászlét csinálta. Én odafönt az emeleten, én szólóba csináltam egy muhács, ugyanazt a bajai halászlét, csak ezért, és akkor följött megkóstolni, azt mondja, hogy jó, azt mondja, megkóstolod, az egy...
1: A muhács miben tér el a bajaitól?
0: Ugyanaz.
1: Hát, ja, jó, van, oké.
0: De ő bajait csinált.
1: Ja, értem, akkor te muhácsit, oké.
0: Igen, pontosan. Jó. Hát az a rész ottan, Szexárd, muhács, baja.
1: Hát le van fedve az
0: paks,
1: a rész, igen.
0: Igen. Ezek ugyanazok. Nem passzírozott, az a lényeg.
1: Aha, igen.
0: És ezért, és akkor lementem, és akkor megkóstoltam az övét, és mondtam, hogy nagyon jó, mondom, de, és amikor kimondtam azt a szót, hogy de, akkor azt mondta, hogy most állj meg, azt mondja, ez az én halászlém, ha tetszik eszed, ha nem tetszik, nem eszed.
1: De igazából. Igazából.
0: Tehát ugye ezzel mondom azt, hogy ki hogy főzi meg a izét,
1: az a saját dolga.
0: Nem kell, tehát a Kádár az iszre, vagy hogy nem fogja tudni megcsinálni a séfot egyébként, azokat az ízeket, vagy valami, mert az valakinek a kezében, a szájában.
1: Valakinek a keze munkája volt.
0: Benne volt.
1: Sok-sok év.
0: Ő is csinál egy ízét, egy
1: ami meg hozzá köthető
0: egy sólettet, nem lesz hozzá köthető. Maradhat.
1: Hogy a Kádárhoz köthető, igen.
0: Csak az ízvilága az. Ez olyan, mint amikor nekem azt mondták a kínai étteremben, hogy magyaros.
1: Aha.
0: És akkor meg voltam sértődve, vagy valami. De utólag idősebb fejjel rájöttem egyébként, hogy ugyanazokkal a fűszerekkel, ugyanazokkal az alapanyagokkal dolgoztam, mint a kínai, csak az én kezem és az én számíze
1: az volt benne.
0: Benne volt egy alapja. Próbál, 90%-ban hasonlított, de mégis ott volt az embernek benne az egész része.
1: Így van. Jó, folytassuk ezt egy kis zene után, jó?

0: Újból itt vagyunk, Bíró Lajossal beszélgetünk a Bisztró forradalomról, és hát természetesen ugye híven ahhoz, hogy ez egy asszociációs műfaj, vagy műsor, amit mi csinálunk, tehát hogy elkezdünk valamiről beszélni, aztán teljesen máshova jutunk ki.
1: Így van.
0: Teljesen. Az ugye, de ezért jó egy beszélgetés, nem? Mert hogy beszélünk valamiről, elkezdünk beszélni, és utána ja, de hogy akkor erről meg az jut az eszembe, hogy, és szerintem ez így sokkal
1: régen érdekesebb. Régen így veséltük a vicceket, az egyik vicc hozta a másikat.
0: Így van, így van. Na de most még mindig azért egy kicsit ott tartunk, hogy ez a 2000-es évek, tehát a 90-es évek után, meg az is, hogy bisztró, de vegyük egy picit azt át, hogy, hogy a termelői kapcsolatoknak például a szerepe, hogy a beszállítók, erről már beszéltünk az előbb, de hogy neked is megvannak azok az emberek, akik beszállítják neked, tehát fix emberekkel dolgozol.
1: Abszolút, igen.
0: Van, amikor cserélsz, tehát ez de gyakran van, hogy le kell cserélni?
1: Mikor, hogy egyébként van, amikor nem. Azért az embernek a stabilitás az egy nagyon
0: az fontos.
1: Hogyha elkezd romlani a minőség, akkor váltunk. Akkor figyelmeztetjük a beszállítót, hogy gyerekek, ez így nem működik, vagy valami, és hogyha túl nagy a mellénye neki, vagy valami, akkor, és azt mondja, hogy akkor nem érdekes annyira, akkor...
0: És
1: akkor
0: az ország ezért minden részéről vannak? Vagy azért próbáltok már, azért
1: ugye,
0: így
1: ma már Budapest ez ugye én egy franchise csinálunk.
0: Igen,
1: a franchise-nál
0: igen.
1: Azért nincsen ez. Addig, amíg a Bokbistró volt meg, vagy valami, addig igen. Igen. Uh-huh. Addig figyeltünk arra, hogy saját készítésű volt a disznótorosunk, tehát a szalámink, a sonkánk, minden valami, ugye ezeket akkor föl volt térképezve, hogy hol vesszük a disznót, hol csináljuk, ki csinálja, hogy érleljük, minden. Tehát ez rohadt strapás, az az igazság.
0: De most már nincs az, hogy megvan az a, nem tudom, tenyésztő, aki, nem tenyésztő, hogy hívják? Tenyésztő? Tehát aki mondjuk a sertéshús, a sertéssel dolgozik, hogy ti megbízzátok őt, hogy a ti elképzelésetek alapján...
1: Csinálja meg, így van.
0: Igen. Tehát akár igen, kolbász, akár hogy a
1: igen,
0: füstölést...
1: Igen, csak az a differenc, hogy én mindegyiknél ott voltam.
0: Mert ugye az az igazi, mert tehát akkor tudod, van. Hogy tehát valóban úgy csinálják-e.
1: Én akkor lementem 3 napra, és 3 nap alatt csináltunk meg mindig egy mennyiséget, és ez volt december, január, február, március. Tehát 4-szer kellett lemennem, vagy valami, és akkor mindegyiknek a készítésénél ott voltam. De van, aki nincsen ott egyébként, és az, ő megbízik
0: benne. De hogy
1: ez
0: jellemző még ma is, hogy gondolom ez egy bizonyos színvonalú étteremhez.
1: Akit ismerek, tehát Balatonon van például egy büfés mondjuk, egy barátom egyébként, és ezután Szemes környéken ugye az András büfé, ő neki van sült kolbászta például, és azt a kolbászt, a hentes, az ő receptje alapján csinálja. És annyira, hogy... A Bandi, most már a fia csinálja, az Attila, tehát a fűszert, azt mit tudom én, hány kilónként csinálnak, ez a sült kolbász, valami, azt bekeveri ott ő saját magának, és úgy adja oda a hentesnek, hogy véletlenül se csúszhasson bele hiba. Vagy ha belecsúszik, akkor ő szúrt el, az kész.
0: Ezt a vevő, vagy a vendég észreveszi azt, hogy
1: észre ez... Észre kell, hogy vegye.
0: Hogy ez nem a boltból jön, vagy nem a hentes.
1: Az annyit vesz észre, hogy jó.
0: Aha.
1: Ez egy
0: van, aki rá kérdez, hogy ilyen ízesítésben még nem ettem valamit, nem tudom, vagy ilyen füstölésben
1: pontosan,
0: nem.
1: Pontosan, igen, vannak ilyenek, de ugye ez annyira nem jellemző egyébként. Nekem, mikor a lányomnak volt az esküvője, szintén itt volt egyébként Rádpusztán, ott a Szebes Lelek között, hogy én nagyon ki akartam tenni magam, és külön hízlaltunk neki kacsát az esküvőjére, ami csalánnal letettünk.
0: Mert hogy az mit tesz hozzá?
1: Vagy... Na, az nagyon jó ízűvé teszi a kacsának a húsát.
0: Igen.
1: Most annyira, hogy akkor vettem még 2 vagy 3 mélyhűtő ládát is egyébként, mert amikor lefogyott már a csalán, akkor előre betöltöttünk, vagy valami. Na most... Ott felszolgáltuk ugye, a 140 fő volt körülbelül, vagy valahogy így, és akkor ott meg ott voltak a motoros haverjaim, mi külön ültünk, és akkor az volt az egésznek a lényeg, hogy jött az egyik barátom, a Cuki, aki ott felszolgáló volt, és intézte az egész dolgot, de mi ott vendégek voltunk, tehát nem mi főztünk, vagy valami, de besegítettünk, hogy azok az ízek legyenek, amit mi gondolunk, és akkor mondta a Cuki, hogy azt mondja, te ide figyelj, azt mondja, na mit szólsz, azt mondja, a kacsa, azt mondom, te mondom, azért Ez nagyon jól sikerült, azt mondja. Szerinted azt mondja, kinek volt ez fontos most, hogy kinek fontos, hogy Csalánnal etettük a kacsát? Mondom, hát szerintem azt mondja, mert én megmondom neked, azt mondja, neked, nekem, meg a Barbarának, hogy a konyhafőnök Csalán. Azon kívül le se szarják egyébként. Jó a kacsa, ezzel nincsen semmi probléma, de egyébként ennyi.
0: Tehát igen. Ez tehát elég aki nem az, tudja elég ezt az, az, hogy jó. Tehát, igen.
1: És akkor az embernek a saját izéjában akkor megvan. Vannak olyan ételek egyébként, tehát én így voltam a szuviddal, hogy nagyon sok szakács vagy séf kiírta, hogy szuvid tarja, vagy mit tudom, akkor ez divat volt, ugye? Tehát azzal azt jelezte, hogy ő mennyire ott van a magas polcon, vagy valami, ugye? De én meg mindig azt mondtam, hogy nem írtuk ki, hogy szuvid, jelenti. Viszont ha megkérdezte valaki, hogy Lajos, ez eszméletlen jó volt, egy ökörpofa retronk, amit ez egy ilyen emblematikus ételünk volt, és az, annál azt mindig mondták, hogy kanállal lehetett tenni, egy, mint az öklöm akkora volt a pofa, majdnem, és akkor az nem kellett késsel.
0: Te hanem kanállal lehet, annyira omlós volt.
1: De mégis egybe volt az egész. Aha, nem volt hát ilyen, nem ilyen szarrá főzött víz. És ez volt az acskósnak, ez volt az előnyenek egyébként. És akkor viszont már elmagyaráztam, hogy ez bizony azért ilyen fantasztikus, mert. Meg ilyen jó, mert. Vagy valami. De az elején elég volt csak az, hogy jó volt. Vagy valami.
0: Vannak még ilyen kattanásaid így étele kapcsolatban, hogy ezt például csak és kizárólag így akarom elkészíteni, vagy például mit tudom én ezt,
1: hát mindenkinek van ilyen. Tehát minden háziasszonynak megvan a saját kacsasütési módszere egyébként, és ő arra esküszik.
0: De te így az évek alatt fejleszted ezt ki, vagy szoktál így
1: hát
0: hozzá?
1: Hát nem így születtem. Hát
0: tényleg, te mindig is így az ételekkel akartál foglalkozni?
1: Nem, én a pénzzel akartam foglalkozni.
0: Jó, értem. Mert. Akkor azért egy jó irányt vettél, meg szerencséd volt, meg minden, meg tehetséged.
1: Ez nekem sok pénzt hozott mindig. Úgyhogy nem. Tett. Nem, én azt láttam egyébként, nem tudom, meséltük-e már valami, ugye, hogy amikor fiatal voltam, akkor ott Pakson a birkacsárda előtt, meg a szállodának az éttermet.
0: A pincérek
1: jól kerestek, és költötték a pénzt. Ott láttam hétvégeken, hogy mulatnak a kocsmába, húzza a cigány nekik, vagy valami. És akkor nekem, mint ahogy a Kádárba volt, hogy ott állt mindig, tudod, az ajtóba, ott állt az ajtóba.
0: És akkor a keze,
1: nem, a keze a zsebben volt, és állandóan az apró pénzt így csörgette a kezével. És így. Nekem ez úgy jött le, hogy ide kell menni, így van, mert itt sok pénz van, vagy valami, és akkor én ezért kerültem ide egyébként. Szóval azt már, hogy ez apám intézte el, hogy bekerüljek, mert a vendéglátó technikumban csak protekcióval lehetett bekerülni.
0: Na, de akkor ez neked nagyon, tehát hogy mondjam, egy jó...
1: Tehát én
0: jó,
1: nem az a szakács jó, vagyok, vagy séf, hogy már gyerekkoromban fogtam a nagyanyámnak a kötényét, és ott serpeteltem a konyhába, vagy valahogy ellesem. Nem is fizettem vele. 70... szerettem főzni, vagy valami, de amikor a követségre kerültem, akkor fertőzöttem meg teljesen ezzel.
0: Tényleg arról még nem beszéltünk, hogy ilyen édességek, hogy van olyan,
1: abszolút ami... hülye vagyok hozzá, tehát nem is tudsz velem beszélgetni ilyenről, mert nálam egy palacsintának a megsütése is komoly akadályokban.
0: Ezt komolyan mondod?
1: Igen. A szakácsok nagy része nem tud desszertet csinálni.
0: Mert más a cukrász, mert meg
1: igen,
0: más a...
1: van a cukrász,
0: vagy igen, valami. Tehát az csinálja azt.
1: Tudom, hogy egyszer a feleségem nagyon szereti a palacsintát, de tényleg csak bárhova megyek, ismerősökhöz, haverokhoz mindig mondja, hogy hozzá palacsintát. És akkor egyszer, nem mondom, meglepem, akkor csinálok egy kis palacsintát, és közben kijött, ugye, mert otthon melózik, és akkor kijött, és látta, hogy hú, palacsinta lesz, jaj, hát ezért, de figyelj, amikor már a tizediket dobtam ki, mert ki kellett dobni valami, és akkor kijött, és úgy megsajnált szerintem valami, és akkor megsimogat, és azt mondta, hogy figyelj ide, úgyis jó, holnap után a Regina majd ő csinál palacsintát. Tehát ezért nem tudok desszertet csinálni, nem. El tudom mondani, hogy kellene, hogy kinézzen, hogy milyen legyen az íze, vagy valami, de megcsinálni egyáltalán nem
0: ezt
1: tudom.
0: Ezt akartam mondani, de hogy olyan viszont van, hogy valamit így megálmodsz, vagy valamit láttál, és az inspirál, és azt mondod, hogy na akkor ezt csináljátok meg,
1: mert hogy, az és, van.
0: Tehát, hogy ilyen
1: csak
0: van.
1: Olyan van. Csak olyan van. Tehát megmondani, leosztani az észt, azt nagyon tudom, igen.
0: Ízre, vagy inkább a kinézetre?
1: Az ízét azt is el tudom dönteni, amikor megkóstoljuk.
0: Na jó, van.
1: Ott már működik. Tehát az alapanyagokat azért ismerem, tudom, hát hogy mit hogy kell följavítani, vagy valami, vagy mint, és akkor azok működnek, azok a dolgok azért.
0: Jó van. Na, folytassuk ezt is. Most egy kis zene jöjjön.

0: Hát az utolsó blokkhoz érkeztünk el, itt vagyunk a Rádió Bízsen, és Bíró Lajossal beszélgetünk a bisztró forradalomról, és ennek kapcsán egy csomó minden másról is. És ebben az utolsó blokkban azt gondoltam, hogy beszéljünk egy kicsit a vendégről, hogy tulajdonképpen mit keres a vendég. Mert ugye több minden így beugrik. Ugye vannak ezek a comfort foodok, amik így vannak. Van, aki például, én azt gondolnám, hogy így a nosztalgia területére megy, hogy a régi ízeket keresi, ezeket a jó minőségű, hanem nosztalgikus kajákat. Vannak azok, akik ezeket a, ugye én úgy hívom, hogy Instagram kaják, mert ugye mindenki lefotóz mindent, ahol jár és ami kaja van, és akkor, hogy azt a stílust keresi. Egyáltalán most így hol tart ma Magyarországon egyáltalán ez a bisztró műfaj, és tényleg, hogy a vendég mit keres, ez a nagy
1: ugyanitt, kérdés. Ahol jól mondtad. Ugyanitt tart egyébként. Attól függ, mit keres, mit vár, mire vár. Egyre nagyobb divat ugye a vegán.
0: Igen,
1: ugye,
0: igen.
1: Egyre, igen. Én azt mondom, hogy sajt, egy idézőjelbet én nem akarok megbántani senkit, mert nekem is vannak ilyen allergiáim vagy valami, de egyre több idézőjelben beteg ember van egyébként, ugye van akinek ilyen tej allergiája, ilyen amolyan vagy valami, ugye, és ezeknek Magyarországon még nem alakult ki, de a világban talán egy kicsit már jobban nem alakult ki az éttermi változatuk nekik egyébként, vagy valami, ugyanis a vendég azt gondolja, hogy eljön egy étterembe, mondjuk eljön például a Buja disztokba, ahol rántott hús van.
0: Igen.
1: Ugye? És akkor ő vegát szeretne enni.
0: De és ugye, miért megy el a Buja disztokba?
1: Azért, mert a család oda jön el.
0: Ja, értem.
1: És akkor, és ő úgy gondolja, hogy akkor a vendéglősnek kötelessége lenne,
0: biztosítani
1: neki is, vagy valami, ez nem így van. Ez odakint úgy van, hogy vannak külön vega és vegán éttermek. Ugyanakkor én mindig azt szoktam mondani, hogy nekem is van egy pár allergiám. Tehát, hogy rákcsigakajdló allergiám van, ez egyszer, és ezen kívül van cukrom is, hála jó Istennek, ugye, és van gluténérzékenysége. Én bárhol tudok enni. Tehát egyszerű útszéli étterembe is tudok olyat enni, ami az én betegségemnek megfelel. Vagy valami, nem várom el azt, hogy legyen. Most ezt az éttermek úgy oldják meg 90%-ban, hogy van rántott sajt, meg rántott gomba.
0: Ne, azért ezen már túl vagyunk, mert pont ezt akartam mondani, hogy a szocializmusban pont az volt, hogy volt egy-két ember, aki nem evett húst, és annak az volt, hogy rántott gomba, rántott sajt.
1: Most is ott vagyunk még.
0: Még mindig? Hát
1: a nagy részében igen. De egyre jobb helyek vannak, egyre jobban terjed ez a dolog, és ha tetszik, ha nem, nekem nem tetszik egyébként, ugye, valami, de kénytelenek vagyunk hozzá alkalmazkodni, vagy valami, hogy a vega ételek is legyenek az étlapon.
0: Tudom, hogy te mész, hogy étlapon egyre több helyen tüntetik fel az ételek mellett, hogy mit tudom én, ez gluténérzékenyeknek nem. Vagy
1: igen,
0: hogy diót magyarul tartalmaz.
1: Van egy komoly probléma, tehát ugye, és óva intek minden vendéglős vagy szakácsot ettől a trükktől, vagy valami, ugye, kiírja, hogy vega. Nekem is volt, hogy gluténmentes rántott hús. Uh-huh. Csináltam tényleg gluténmentes rántott hús, ami nem volt gluténmentes, mert ha a környéken
0: megfertőződik kvázi bele,
1: van
0: igen.
1: Liszt vagy valami,
0: akkor már szennyeződik, te
1: nem az vagy valami.
0: Igen.
1: És odakint Amerikában már erre specializálódtak emberek, akik elmennek ilyen helyre, és utána beperlik az éttermet. Úgyhogy ez nem szabad. Tehát én nekem volt gluténmentes kenyerem a kisbíróba, ami le volt vákumozva, nem mi csináltuk, vagy valami lehetett venni, és akkor azt úgy zacskóstól adom oda. Uh-huh. És aztán azt csinál vele, amit akar, mert abban a pillanatban, hogy én kibontom, akkor és berakom meg a kemencébe, a pizza kemencébe, berakom, hogy
0: belegedjek
1: a lisztes cucc mellé, akkor már kész annyi az egész. Értem. Tehát ezzel nagyon óvatosan kell bánni. Ezt igazándiból a vendégnek kellene tudni, hogy ő mit
0: tehet.
1: Mert ilyenkor mindig azt mondom, hogy és a másik meg, hogy a vegánoknál nagyon hiányolom azt a tudatosságot, vagy valami egyébként, ugye, hogy kettő dolog van, a távol-keleti konyha, és a másik az indiai. Tökéletes vegakajákat lehet enni. Tökéleteseket, és ráadásul jó ízűek.
0: Így van. Igen. Tehát, hogy mindenki megtalálja tulajdonképpen.
1: Igen.
0: Csak nem kell ragaszkodni ahhoz, hogy kimondottan csak vegán jelzéssel legyen egy étterem.
1: Nálunk a vendégnek különleges elképzelése van a vendéglősről.
0: Mármint Magyarországon?
1: Igen, igen, igen. Tehát, hogy biztos, hogy máshol is, de itt nálunk ezt különösen látom. Hogy ő úgy képzeli, hogy azért a 4000 forintért, amért megrendel egy ételt, ő megmondja, hogy mit és hogy szeretné.
0: Aha.
1: Ugye, vannak ilyen haverjaim, akit aztán effektíven nem azt mondom, de kitiltottam az étteremből, mondtam, hogy én hozzám ne üljenek, vagy valami. Tehát nem lehet ilyet egyébként, ugye? Tehát mindig azt szoktam mondani, hogy akkor az én édesanyám nem így csinálta a spenótot, de akkor jó, de a vendég azt gondolja, és én szeretném, ha ezt így csinálná, vagy valami. És akkor mondtam nekik, hogy nem vagy vele, mert egy privát, annak idején a Litauszki Zsolti volt az első privát séf annak a pornós manáknak, itt a Andrássy úton volt ott az étterme, vagy valami. De mindegy, és akkor gondolom, hogy 800 000, 1 millió forint körül volt a havi fizetése nettó a szakácsnak ennyi, mert hát ez belefér. És ha veszel egy privát szakácsot magadnak, annak tökéletesen elmondhatod,
0: hogy te mi az elvárásod.
1: Így van. Nekem 4500 forintért nem mondd meg, hogy csináljam a spenótot.
0: Ha hozzám jössz, akkor fogadd el az én kínálatomat.
1: Igen, ez nem így van. Sajnos ez nem így van. Nem.
0: De ilyenkor hogy reagáltok arra, hogyha...
1: Hát én rosszul.
0: Inkább a pincér az, aki, vagy a felszolgáló
1: nem
0: az, aki...
1: Nem, ilyenkor át szoktam venni azért, hogy...
0: Igen? Nem hagyod, hogy konfrontáljunk.
1: A séf kimegy, akkor egy kicsit nagyobb tekintélye van.
0: Az igaz.
1: Vagy valami
0: mint hogyha a felszolgáló... Igen.
1: Nem engedek például köretet cserélni. De ugyanakkor én elmegyek, én vendéglövén cserélek. De mondtam nekik, ha ti olyan hülyék vagytok, hogy cseréltek, akkor kihasználom, persze, vagy valami.
0: Mit szólsz ahhoz? Én ezt így tapasztaltam is, de nagyon sok filmben ugye kifigurázzák azt a típusú nőt, és most nem akarok semmiféle, tehát nem akarok bélyeget rakni senkire, hogy elmegy egy étterembe, és akkor azt mondja, hogy kérek szépen egy salátát, de nem azzal az öntettel, hoztam otthonról öntetet, vagy ne legyen olajos az öntet, és azt hogy ne legyen benne...
1: Nagyon finoman udvariasan elküldöm.
0: Komoly? Igen, mert hogy szóval egyre többen vannak, ugye, hogy pont az allergia miatt, meg amiatt, mert hogy az alakja, és hogy ugye ő vigyáz rá, és akkor kirendel egy adott konkrét salátát, amiben van ez az amaz, és azt mondja, hogy kérem ezt a salátát enélkül, anélkül, amaz nélkül.
1: Igen,
0: hát ilyenkor nekem így feláll a hajam.
1: De az igazság, hogy ezek azért nem működnek, mert a konyhán egy hierarchia föl van építve, szabályok vannak, vagy valami. A séf, aki tálal, és akik dolgoznak mögötte, azoknak az agyába kódok vannak. Tehát azt mondja, hogy rántott hús, akkor ő tudja, hogy az sült krumplival van. Uh-huh. Hogyha rendelnek 3 rántott húst, mindegyiket másik körettel, akkor bezavarodik a rendszer.
0: Aha.
1: Ezért én nem engedtem egyébként ugye ezeket meg, hanem azt mondtam, hogy megkapja a vendég úgy, ahogy van, és kap külön köretet. Uh-huh. És akkor az már nem zavarja meg a szakácsot, ha azt mondja, hogy van egy rántott húst, és kérek egy rist, akkor azt
0: akkor
1: tudja,
0: hogy
1: de nem kell izélni. Ez olyan, mint amikor a pincér fölveszi a fagylaltkehelynek a rendelését, aha, és mindegyik fagylaltkehelyben különböző másfajta fagylaltok vannak. Belehűjül a végén, vagy
0: persze,
1: valami, hogy mi legyen, vagy hogy legyen, vagy valami.
0: Neked mi a véleményed erről az őrületről most, hogy mindenki beül, és még mielőtt elkezdenek enni, mindig azt mondják, hogy hátra, most lefotózzuk ugye a kajákat.
1: Az jó dolog. Hát ha neki ez fontos.
0: De az nektek is valahol jó, nem? Mert mindig megjelöli, hogy éppen hol van, tehát ez egyfajta reklám is tud lenni.
1: Annak nem nagyon örülök egyébként, ugye.
0: Ha megjelölik?
1: De az jelölje meg, nincs ezzel semmi probléma, hanem akkor elkezdenek kritizálni.
0: Ja.
1: Tehát elmondja, hogy ez ezért nem jó, az azért nem jó.
0: Tényleg?
1: Most már ilyen szakkifejezések vannak. Nekem van egy társam, aki ugye elektromérnök.
0: Aha.
1: De nagyon szeret enni a Zolika, meg nektek is valami. És most már ő is ilyen szakkifejezéseket használ. Tehát azt mondja, nem azt mondja, hogy kevés volt benne a citrom, hanem savhiányos az étel. Ezektől én kiborulok egyébként, vagy valami, tehát ugye, amikor így játsszák az agyukat, és akkor mindig azt mondom, hogy van olyan étterem kritikus, aki nem ír arról az étteremről, ahol rosszat evett.
0: Uh-huh.
1: Van olyan, amik ezen élvezkedik.
0: És kivesézik.
1: Két kivesézés, akkor, és minden, és akkor ugye van 2-3 ilyen, akiket nagyon szeretjük.
0: Vannak
1: őket.
0: Még mindig étteremkritikusok?
1: Hát ők úgy gondolják, hogy azok.
0: Ők azok?
1: De szerintünk nem. Tehát ugye,
0: de hallgatnak még rájuk? Kik voltak azok, nem, akik a Népszabadságban, hát az Orsósiak, meg a
1: Wittmann fiúk,
0: a Fáj és a Izé. De azt gondolom, hogy azért az egy kultuszterem. Tehát egy csomóan azért vették meg a szombati Népszabadságot, hogy elolvassak a Wittmann fiúk új bejegyzését.
1: Nekünk a Wittmann fiúk egyébként...
0: Az egy ilyen irodalmi alkotás
1: jót
0: volt.
1: Jót tettek egyébként, mert ugye mindenki tudta róluk, hogy 90%-ban nem írnak jót, egyébként mindenbe belekötöttek, vagy
0: olyan. Igen.
1: Mikor eljöttek a Bogbisztróba, akkor bementek a szállodába. A szállodába akartak beülni valahova, ami zárva volt. Akkor utána lementek a presszóba, vagy nem tudom, mi volt ott akkor, vagy a cukrászdába, akkor ott is akartak enni valamit. Az se volt, vagy valami. Akkor kértek egy valami szendvicset, akkor azt soká kapták meg, és nagyon szar volt. Majd átjöttek hozzánk, és végül is jót tettek, és az nekünk meglökte azért, amikor a Wittmann fiúk rólunk jót írtak, utána 30-40%-kal megdövegettek a vendégei. Tehát van ilyen is, de
0: ilyen típusú kritikus van még? Nem, szerinted? Igen. Mert ez egy minőség volt szerintem.
1: Igen. Én ismerek olyat, hogy aki, tehát hogy nem kell egy Michelin katalógba is, vagy valami, nincsenek ezek a kis szétvesézve az étel, vagy valami, hanem azt mondják, hogy ebben az árkategóriába tartozik. Ez semmi. Mindenki tudja, hogy körülbelül ennyibe fog kerülni a dolog. Akkor utána azt mondja, hogy ez a emblematikus ételük, és kell-e foglalni, vagy nem. Mm-hmm. Kész, és akkor leírja, hogy kellemes környezet, vagy valami, és kész. És majd, amikor elmegy a vendég, akkor eldönti, hogy ez neki tetszette, vagy nem.
0: Na, megint elszaladt ez az adás, még annyi mindent tudnánk beszélni, de folytassuk a jövő héten, mit szólsz hozzá, mi itt leszünk szerintem.
1: Hát lesz időm rá, akkor folytatjuk, jó? Okay.
0: Bízzunk benne. Gyorsan el is köszönöm, mert szerintem már kifutunk itt az időből. Csak összegzésében azért azt hagyd mondjam el, hogy szerintem, tehát hogy az egyszerűség az egy tudatos döntés tud lenni, az egyáltalán nem visszalépés, meg semmi. A lényeg az, hogy együnk mindig finomakat, járjunk el étterembe, járjunk el bisztrókba, megéri, mármint úgy értem, hogy élményt ad, nem csak kulinárisan, hanem minden szinten. Én nem vagyok a házhoz szállításnak a híve, ugye ez az előbb szerintem már kiderült. Én azt gondolom, hogy ennek nagyon jó hozadéka van, hogyha kimozdulunk és elmegyünk egy étterembe.
1: Itt egy fontos dolog van, közben szólok valami, hogy mindig a minőség.
0: Így van.
1: Tehát mindegy, hogy egyszerű vagy komplikált, vagy
0: a minőség ilyen, legyen
1: kicsi
0: adott.
1: Vagy nagy, vagy valami, jó alapanyagból, jó minőségben, jó technológiával dolgozunk.
0: Na ez volt a végszó, találkozunk egy hét múlva. Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra.
1: Hello, ciao, sziasztok!

0: Szép napot kívánok minden kedves hallgatónak, ez itt a Rádió Bézs, benne pedig a Blue Note című műsor, ahogy ezt megszokhatták minden kedden déltől, velem szemben ül Pleszkán Écska, én pedig Ratkóczi Huba vagyok, és ahogy a múltkori adásban előre jeleztük, a múltkori adás tematikáját folytatván Szabó Gábor munkásságával foglalkozunk, ez alkalommal is. Úgyhogy hallgassák szeretettel a mai adást és ezeket a fantasztikus muzsikákat.
1: Hát ugye a múlt héten ott fejeztük be nagyjából így az adást, amikor is ugye Szabó Gábor életében eljutottunk odáig, hogy a Berklee Music School-t ő befejezte. Na most ezután történt egy komolyabb változás a karrierjében. 1961-ben csatlakozott a Chico Hamilton Quintethez. Igazából ekkor indult el az ő sikere. És hát nagyon aranyosan a Huba pont mondta, hogy hallgatgattad már a Chico Hamilton Quintethet, és többször feltűnt, hogy olyan Szabó Gáboros ez a gitározás.
0: Igen.
1: Hát nem véletlen, mert ugye a Szabó Gábor gitározott ebben a quintetben. 5 albumot adtak ki egyébként Chico Hamilton neve alatt. Ezek a Drum Fusion, Transfusion, Passing Through, Different Journey és a Man From Two Worlds című albumok. Szabó Gábor lassan már egyébként 10 éve tartózkodott az Egyesült Államokban, amikor az első önálló koncert felkérését megkapta, és hát nagyon-nagyon is, hogy ez őt olyan módon sokkolta, hogy igazából így majdnem nem vállalta el ezt a felkérést. Tehát,
0: berezelt.
1: Nem, mert berezelt, nem számított arra, hogy ő majd nagy tömeg előtt szólóban léphet föl. És végül is 1965. szeptemberében New Yorkban került sor erre a bemutatkozó koncertre. És hát novemberben újra stúdióba vonult, amikor is elkészítette az első önálló albumát, ez a Gypsy 66, vagyis Cigány 66, 1966 május elején vették ezt föl, és novemberében vették ezt föl, majd májusban újra Chico Hamiltonnal kezdett el dolgozni, ahol is hát egy stúdió felvételt folytattak New Yorkban, a The Further Adventures of El Chico, a kisfiú újabb kalandjai című albumot vették fel, amikor egyébként nagyon érdekes volt, hogy az album elkészülte után egy nappal, mert a zenészek nagy része az igazából a Szabó Gáborral akart együtt dolgozni a továbbiakban, és az ő vezetésével folytatták így a munkájukat, és hogy azt is mondják, hogy a Szabó Gábor nem annyira volt az az ember, aki ő keresett fel magának zenésztársakat, hanem igazából mindig voltak olyanok, akik hallották őt játszani, és így bevonzott a jobbnál jobb zenészeket, tehát hogy egyszerűen akartak vele muzsikálni, és ő meg nagyon szívesen játszott együtt másokkal, és nagyon szívesen fogadta az új zenésztársakat. Úgyhogy hát ennek köszönhetően tudott megjelenni végül az egyik legismertebb, legfantasztikusabb lemeze. Ez nem más, mint a Spellbinder, ahol egyébként Szabó Gábor mellett Hamilton, Bobo és Pántoja, azaz 3 ütőhangszeres játszik, illetve Ron Carter hallható még nagy bőgön. Ugye ez a Spellbinder, ez azt jelenti, hogy lehengerlő szónok, így lehetne mondjuk fordítani, és hát egy egészen különleges ilyen energikus latin jazz lemez az, amiről itt beszélhetünk, és nagyon különleges dallamvilága is van. Valamint ami érdekes, hogy ezen az albumon található Szabó Gábornak az egyik legismertebb szerzeménye, ami a Gypsy Queen címet viseli, vagyis ugye a Cigány királynő című dal az, amiről itt beszélünk.
0: Mely dal inspirációból szolgált a világhírű Carlos Santana-nak, amikor is a Fleetwood Mac által megírt Black Magic Woman című dalt feldolgozta a saját szájíze szerint, melyet segítségül hívta ezt a Gypsy Queen című dalt, ugyanis a dal elején az intróban hallható, erre utaló motivunk, illetve a dal végén az outroban szintén megidézi a Gypsy Queen-t, de egyébként fel is van tüntetve lemezborítón Szabó Gábor szerzőként szintén. Úgyhogy hallgassuk is most meg ezt a felvételt.
1: Most ugye az eredeti Szabó Gábor féle felvételt fogjuk meghallgatni.
0: Aztán pedig
1: a Santana félét.
0: Csak hogy lehessen a kapcsolatot észrevételezni.

Igen, ez szándékos volt, hogy nem hallgatjuk végig a dalt. Igazából pont az eleje és a vége az, ami, ahol felfedezhetőek azok a motivunk. Leginkább egyébként a ritmus, a lüktetés, a Szabó Gábor féle Gypsy Queen-nel kapcsolatos kapcsolat, nagyon szépen elfogalmaztam. Szóval most pedig akkor térjünk a dal végére, ahol egyértelműbb a kapcsolat.

0: Igen, és az előbb az Écska említette, hogy az első ilyen nevesebb formáció, ahol Amerikában zenészként meg tudta magát mutatni, Szabó Gábor, az a Chico Hamilton Quintet volt, és most hallgassunk meg egy felvételt. Chico Hamilton, Charles Lloyd és Szabó Gábor egy felvételen, ez a Lonesome
1: Child 1963-as felvételt fogunk hallgatni.

0: dögös új szignálunkat hallhatták a kedves hallgatók. Néhány szót hagy mondjak még. A múltkor is adás alkalmával is idézgettünk néhány gondolatot abból az interjúból, ami a Santanával készült Szabó Gáborról. És ott neki van egy ilyen mondata, hogy ha leült hallgatni a Szabó Gábort, akkor és elkezdte figyelni, akkor olyan volt, mintha valami mantrába került volna, mint hogyha egy ilyen meditatív állapot, egyfajta meditációba rántotta magával a Szabó Gábor muzsikája őt. Én ebben a felvételben, amit most meghallgattunk, szintén olyan hasonlót éreztem. Tehát a monotonitás, a repetitív motivumok, és véletlenül sem az unalmat generálják, hanem egy ilyen elmélyült figyelmet váltanak ki a hallgatóságból.
1: Meg itt a Szabó Gábort, hogyha egy felvételen megnézed, mármint ugye, ami most képi felvételen, akkor olyan is, ahogy játszik, tehát hogy abszolút egy ilyen befelé figyelés látsz rajta, tehát tényleg, amit a Szentel is mond meg, teljesen megfigyelt, hogy ráhajol teljesen a gitárjára, tehát olyan, mintha ő maga is ténylegesen egy ilyen meditációt élne át, mikor
0: és játszik. És készültünk most ezekre az adásokra, olvastam egy csomó cikket, minél többet, amit meg lehetett találni az interneten, és van egy elég hosszú jellemzés, egy ilyen 5-10 mondatos, nem akarom felolvasni az egészet, csak egy gondolatot az záró gondolatot idézném meg, azt írja, nem is tudom pontosan kicsoda, valakinek az emlékkönyvében találta a cikkírója, valamelyik barátjának, az apukájáének, nem tudom, tehát ilyen nyakatekert nem is lényeges szerintem annyira, de a gondolat az, hogy olyan, mintha nem improvizálná a muzsikát, hanem mintha fogva tartaná azt. És ez nekem nagyon-nagyon tetszett. Tehát, hogy mintha egy ilyen, mintha nem is egy improvizációról lenne szó, hanem arról lenne szó, hogy ő az egész, mintha az improvizáció az összes hangnak az áramlása lenne, és ő így megfogja ezt, és csak azok a hangok bújnak ki, akiket kienged. Valami ilyesmi nekem ez a kép. És még egy dolgot szerettem volna elmondani, ami nagyon fontos, és a múlt alkalommal egyáltalán nem esett róla szó, hogy a Szabó Gábornak a hangzása, a soundja, az hogy épül föl, ami igazán különleges, mert általában a jazzgitárosok nagy testű jazzgitárokon muzsikálnak, aminek ugye van egy akusztikus hangja is, meg van egy akusztikus üreg maga, ugye az üreges hangszer, de alapvetően csak maximum egy F-juk van rajtuk, mint a hegedűn, és nem az akusztikus megszólalásra hivatottak, hanem kifejezetten az elektromos játékra, csak ez az akusztikus test kölcsönöz egy ilyen teltebb, mélyebb, búgóbb hangot. Viszont a Szabó Gábor ritkán használ jazzgitárt, jellemzően egy ilyen egyszerű akusztikus country gitárt, egy ilyen fémhúros country gitárt használ, abban van egy magnetikus pickup, egy mágnes pickup, ugyanolyan elven működő pickup, mint amilyeneket az elektromos gitárokba tesznek, így a jazz gitárokba is, de véletlenül sem az a fajta elektronikai rendszer, amiket az akusztikus gitárokba azért szoktak tenni, hogy a színpadi használat közben is mikrofonozás elkerülésével akusztikus jellegű hangzást érjünk el, az ilyen piezo, meg különböző testrezonancia mikrofon, stb. Hanem ez kifejezetten egy ilyen egyszerű mágnes pickup, és igazából így ő talál egy ilyen arany középutat, egy country gitár akusztikus megszólalása és egy jazz gitár között félúton. És az a vicces egyébként, és nem akarom most itt magamat egy lapon említeni, még véletlenül sem a Szabó Gáborral, de egyébként erre a hangzásra én is rátaláltam még azelőtt, hogy tudtam volna, hogy így kereste meg a soundját, vagy ilyen soundot talált, és én is, tehát persze nálam ez nem úgy szól, mint nála, de hogy egy érdekes, örömteli rátalálás volt, vagy ráismerés volt erre, hogy ó, de jó, azt én is kitaláltam. Az ugyanolyan, mint amikor 12 éves koromban egy üvegcsét a húrhoz érintve elkezdtem azt húzogatni, és azt hittem, hogy valami óriási dolgot találtam föl.
1: Pedig a szlájdgyűrűt.
0: A szlájdgyűrűt már jóval korábban föltalálták. Na, a soundról igazából még egy gondolat, hogy ami ebben érdekes még, az, hogy az üreges akusztikus gitárnak a közepén ott van az a hangjuk, ami még gerjedékenyebbé teszi azt, mint az F-lyukkal bíró jazz gitárok, és egyébként meg lehet figyelni egy-két felvételen, kifejezetten használja ezt a gerjedést, ezt a feedbacket a Szabó Gábor, és egész másképp gerjed fel egy ilyen gitár, mint mondjuk egy elektromos gitár betorzítva, mint hogy a Santanánál, hogyha halljuk azokat a nagyon hosszú hangokat, azok ilyen feedbackelt, gerjesztett hangok, ugye egészen szintetizátorszerű, egyenes hosszú hangokról van szó. Ez egész másfajta dimenziókat nyit meg. Én számomra a gerjedés, a feedback az mindenféleképpen egy dimenziókapu, és a Szabó Gábor egy egész sajátos dimenziót nyit ki ezzel a feedbackkel. Na, lépjünk is tovább. A következő felvétel, az egy először bele fogunk hallgatni egy Beatles dalba, amit mindenki ismer, azt hiszem, vagy hát a legtöbbünk ismeri. Rocky Raccoon című ilyen, nem is tudom, egy ilyen furcsa country groteszk ez a dal. És ebből lesz egy feldolgozás, amit a Lena Hornival készített Szabó Gábor, aki egyébként azt hiszem, hogy szerelmi szál is fűzte őket több éven keresztül egymáshoz, illetve készítettek három közös lemezt, és Lena Horney egyébként egy hollywoodi filmszínésznő.
1: Igen, és egyébként egy nagyon érdekes karakter. Hát egyébként azon túl, hogy színésznő, ugye jazz, pop énekes, táncosnő, és hát civil jogi aktivista, nem utolsó sorban volt ő. 16 évesen kezdett el egyébként énekelni, és nagyon-nagyon hamar felfedezték a tehetségét, eljutott Hollywoodba, számos musical szerepet kapott, filmszerepeket, és hát pontosan azért, mert hogy az ilyen civil jogi aktivistaként végzett megmozdulásai miatt szorult aztán egy időre háttérben. Ugye a második világháború alatt létezett ez a USO, United Service Organization nevű szervezet, aminek hát azt hűzte ki a feladatot, hogy ez az úgynevezett otthonteremtés az otthontól távol címszó alatt tevékenykedjen. Ennek a tagjai különböző színészek, énekesek, humoristák, különböző előadók voltak, akik elmentek és a katonákat szórakoztatták, tehát ilyen különböző fellépéseket, esteket szerveztek a katonáknak, és ott léptek ők fel. És hát Lena Horney is fellépett 1941-ben egy ilyen rendezvényen, ahol ő előre elmondta, hogy ő nem hajlandó szegregált közönség előtt fellépni, tehát ő minden, vagy mindenkinek énekel, vagy nem szeretne. És a másik verzió, hogy azt is mondta, hogy illetve nem akar német hadifoglyoknak énekelni, ő ezt megtagadja. És amikor fölment a színpadra, akkor a következőt látta, hogy a német hadifoglyokat beültették az első sorokba, és az amerikai fekete katonákat pedig jó pár sorral hátra ültették. És erre megcsinálta azt a dolgot, ami szerintem óriás, és nekem borzasztóan tetszik, hogy fogta magát, és megengedte magának azt, hogy lesétált a színpadról, a közönség közé.
0: Mikrofonnal.
1: És bement oda, ahol az első sor kezdődött, ahol már a fekete amerikai katonák ültek. Gyakorlatilag háttal volt a németeknek, és úgy csinált, mintha az a sor lenne az első sor. Ő megmondta, hogy ő nem akar a német hadifoglyoknak, nem fog német katonáknak énekelni, és előre sétált, és énekelt a fekete amerikai katonáknak. Szerintem ez egy gyönyörű szép gesztus, nekem nagyon tetszik, és azért óriási bátorságra val. Szóval egy nem semmi, hogy lehetett ő így személyesen. Sem, igen, egy belevaló nőszemély. És hát igen, ez az említett felvétel, ez majd a Lena and Gábor című albumról hangzik el, amit 1969-ben rögzítettek. Az azért is érdekes ez az album, de ugye mondom, Lena Hornyt, mivel gyakorlatilag minden fronton, ahol tudott, ő kiállt így a civilek jogaiért, és próbált, mint előadó ezért tenni, ezért hát neki ez gyakorlatilag nagyon-nagyon durván visszavetette a karrierjét, és igazából ez az album volt az egyik ilyen pont, amikor tulajdonképpen az ő ilyen nagy visszatérése megtörtént, és ezen az albumon szerepel a Watch What Happens című dal, amivel ő végre tudott egy slágert csinálni, ami visszakerült a slágerlistákra. De hát akkor most először a Rocky Raccoon Beatles-féle verziójába fogunk belehallgatni egy picikét.
0: Nem hallgatjuk végig.
1: Nem, csak épp, hogy a hangulat meglegyen.
0: A fejébe beidézzük, hogy utána sikerüljön minél plasztikusabban összehasonlítani a két különböző opuszt.
1: Arra felhívnám a figyelmüket, ami nem gondolkodtunk is, hogy egyáltalán belejátszunk el a Beatles félébe. Nekem az elején nagyon tetszik, ahogy aztán a Lena Horney, ugye az elején van tulajdonképpen egy ilyen intro, egy ilyen énekelt beszéd, ilyen szöveg, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, amit abból a Lena Horney csinál, és igazából ez azt hiszem a fő indok, amiért most ebbe belehallgatunk.

0: igazán dögös és nagyon izgalmas megközelítés mind az énekesnő részéről, mind pedig a zenekar hangszerelés részről is. Ez a Lukas Dobgroove engem nagyon elvarázsolt. A következő dal, amit meg fogunk hallgatni, Stormy címmel, megint csak egy plágium alapjává
1: de és
0: vált.
1: Mekkora évecsik.
0: Óriási plágium
1: tehát ez amikor, alapjává. Amikor így nem ez... szórakozol azon, hogy egy picit így már,
0: pont a plagizálással kapcsolatban megemlítettem a Kanye West nevű rappert, és az a vicces, hogy most elkezdtünk az a ponthoz, hogy már megint egy plágiumról van szó, és
1: megint
0: benne van a Kanye West keze, ugyanis a Kanye West mutatta a John Legend nevű egyébként korunk egyik leghíresebb ilyen pop figurájának ezt a Stormy című Szabó Gábor dalt, hogy milyen jó muzsika, figyeld már, és akkor a következő eredmény keletkezik ebből, amit most már meg fogunk hallgatni. Először természetesen a Szabó Gábor féle Stormy-ba hallgatunk bele, majd átpattanunk John Legend Save Room című dalára.

0: Szóval a pofátlanság ne továbbja.
1: Tényleg, a pofátlanság ne továbbja. Minden mellett, hogy közben Jéskával megbeszéltük, hogy gyönyörűen énekel ez a
2: gyönyörű, fia, nagyon szépen föl van rakva.
1: De... szépen meg van csinálva, de elmegy a nyába.
2: Tehát, tehát ez semmit nem változtat. Tényleg...
1: Konkrétan minden szólam át van emelve, meg van csinálva, kicsit maibul szól, nyilván a főszólamot az ének viszi. Mindegy, nem is elemel több szót, de szerintem egy marha érdekes rocktörténeti kuriózum az, hogy a Szabó Gábor halála után 40 évvel már egy amerikai már megint talál egy dalt magának, amivel a világ saját világhírét még jobban megerősíti. Úgy látszik, ilyen karmikus feladata volt Szabó Gábornak. Na, záró gondolatok következnek.
2: Ennyire? Ja jó, akkor ennyire zárok. Hát igazából 1974-ből hoztam egy felvételt még, amit szeretnék lejátszani. 1974 az az időpont, amikor először Magyarországra visszalátogatott újra Szabó Gábor, és hát az első budapesti fellépését azt az Interbrass együttessel adta, majd egyébként Desevő Csaba meghívására a Petőfi Sándor utcai építőklubjában szerepelt két fellépésen is, és ezután Módos Péter szervezett neki egy tévészereplést, egyébként Pege Aladár kezdeményezésére, ahol tulajdonképpen egy ilyen jam session jellegű dolgot hallhatunk majd. A felvételeken egyébként Kovács Kati énekel, Pege Aladár nagybőgőzik, Másik János hallható a billentyűknél, Kőszegi Imre dobol, és Deli István van a kongáknál. És hát egy fantasztikusan jó íze van, azt gondolom, ennek a dalnak. Egyébként a Moira's Records archív lemez sorozatban adta ki 2008-ban egy limitált példányszámú ilyen sorszámozott bakeli CD-n ezt az anyagot. Ebből hoztam most egy dalt, illetve egyébként az adás elején is a bevezetőként ebből az anyagból hallgathattunk meg egy dalt. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltak velünk ma is. Jövő héten újra találkozunk, déltől egy óráig itt a Rádió Bécsben.
1: Déltől egy óráig tartsanak velünk.

0: Rádió Bézs.
1: A lágy hangok vonala.
2: Ha keresed a hangot, ami a te hangod is, ami független, ami szabad, ami higgadt, de szenvedélyes, ami hiteles, ami értelmes, ami politikamentes, ami nem akar más lenni, csak egy tiszta, emberi hang. Ha ezt a hangot keresed, megtaláltad. Rádió Bézs. A te hangod.

Köszöntöm a Bézs Rádió hallgatóit, Heller Tamás vagyok, és az elmúlt időszakban sok-sok sztorit meséltem a szakmámról és az életemről, ami velem történt, és másokkal. Úgy gondoltuk a Bézs Rádió főnökeivel, hogy most egy kicsit a régi-régi színészekről fogok beszélni. Olyanokról, akikről ma már, mert hogy ma már bizony előfordul, hogy egy-egy nagy színész, aki nekünk a gyerekkorunkban már színpadon voltak, és aztán végigkísértek az életünk mostani szakaszán is, vagy korábbi szakaszán is, már nincsenek közöttünk. Hogy jutott eszembe, hogy most erről beszéljek? Egyszer voltam egy összejövetelen baráti társasággal, ahol meg volt hívva néhány újságíró, néhány fotós. Fiatalok voltak. És csak úgy viccből Vágó Pista megkérdezte az egyik fotóst, hogy ha azt mondja neki, hogy Somogyvári Rudolf, tudja-e ki? Azt mondja, igen, úgy tudom, hogy ő olyan énekes, táncdal énekes volt. Egymásra néztünk, majd folytatta. És tudja azt, hogy ki volt Kálmán György? Azt mondja, ő is valami fesztiválon lépett föl. Na és akkor egymásra nézve megint eldöntöttük, hogy talán a feladatunk továbbra is az, hogy beszéljünk néha a régiekről, mert bizony-bizony felnő egy generáció, és már nem tudják, hogy kik voltak ők. Hát akkor én kezdeném, mert megadatott nekem az, hogy például, ahol születtem Debrecenben, fantasztikus színházi élet volt 50-es, 60-as években. Sétáltam az utcán, és akkor láttam, hogy ott sétál az 50-es évek végén Görbe János például, vagy Solti Bertalan, aki debreceni származású, és még sokan mások. És aztán úgy hozta a sors, hogy egy ismert szatirikus együttes alakult Debrecenben, úgy hívták őket, hogy Dongó Színpad. És ennek a csapatnak az egyik tagja az én édesapám volt. Én pedig mindig mentem bele, bárhova ment, ő pedig mindenhova vitt is magával, hogy tanuljak, nézelődjek. És öröm volt az Debreceni Színház színészeivel együtt lenni. Ebben az időben, amikor én gyerek voltam, akkor volt az Debreceni Színháznál Hofi Géza, Latinovics Zoltán, Dégi István, Szendrő József, a 60-as években ő volt az igazgató, majd később odajött Hauman Péter, Sinkó László, Harsányi Frigyes. Nagyon jó népsor, és akkor még nem beszéltem a helyiekről, akik nagyon népszerű és jó színészek voltak. És ezek, akiket én említettem, mint kis Heller ismertek engem, hiszen jártam apámmal be a színházi büfébe, természetesen a színházi előadásokra is mindig elkísértem apámat. Szóval engem ismertek. Ez csak azért volt nekem fontos, mert amikor Pestre kerültem 1978-ban, míg akkor valamennyi színész, akiről beszélek, élt, és egy színpadon is lehettem velük, jó néhányukkal. Na hát ennyit bevezetésképpen, és aztán el kell mondjam, hogy kikkel lehettem együtt egy színpadon, akik meghatározóak voltak. Egyébként a pályára úgy kerültem, hogy az 57-es időszakban, 1957-ben a Magyar Televízió részleteket közvetített, nekünk még nem volt televíziónk, a Csárdás királynőt című operettszínház előadást, részleteket. És én a szüleimmel vittük a kis sámlinkat a szomszédba, és ott néztük az adást, és amikor megjelent Rátonyi Róbert és elénekelte a Jajcicát, akkor odafordultam a szüleimhez, és azt mondtam, már pedig én ilyen színész szeretnék lenni, mint a Rátonyi Róbert, táncos komikus, és én szeretném majd eljátszani a Bónét. Hát így kezdődött, természetesen a Bónét nem játszottam el a pályámon, a Miskát igen, abban már beleöregettem. És aztán megadatott,
hogy Rászonyi Róbertel egy színpadon lehettem, vendége lehettem a televízió, legyen a Vendégem című műsorában, és még nagyon-nagyon-nagyon sok műsorban és színdarabban játszottunk együtt. Igen ám, ha már itt tartok, és a régiekről beszélek, természetesen a 60-as években megjelent a József Attila Színházban Bodrogi Gyula fiatalon, hála Istennek ő még köztünk van, és kívánom, hogy még nagyon sokáig élvezzük az ő művészetét, akkor meg eldöntöttem, hogy én ilyen szeretnék lenni, mint a Bodrogi Gyula. És aztán mit az Isten, egy színpadon lehetünk, vendég volt a Mikroszkóp színpadon, majd én a Vidám színpadon játszottam a Telepódiumban, sok-sok jelenetben voltunk együtt, és talán mondhatom azt is, hogy nagyon jó barátságban vagyunk. Ott lehettem a születésnapjain. Szóval volt kire felnézek, és van kire felnézek még a mai napig. És aztán újból összehozott a sorsa már Debrecenből ismert Hauman Péterrel, akivel nagyon-nagyon-nagyon jó barátságba kerültünk, és olyan nem fordulhatott elő, a Doktor úr című Molnár darabban játszottuk, jártuk az országot, és nagyon-nagyon baráti viszony alakult ki közöttünk. Mindig mellette öltöztem, egy öröm volt vele beszélgetni, barátságát élvezni, és minden évben, onnantól kezdve, amikor együtt játszottunk, születésnapján én köszöntöttem, és az én születésnapomon pedig ő köszöntött. De ebbe a darabba találkoztam, igazából baráti viszonyt kialakítva Galambos Erzsével, nem kell külön bemutatni, kiváló művésznő volt, minden műfajban nagyszerű volt, és a barátságát élveztem. De menjünk tovább, mert megadatott nekem, és ez egy nagyon érdekes történet, a Debreceni Aranybika bárba énekeltem a 60-as években, és ez talán 68 februárjában történt a Hajdúsági Farsangon. Egyébként is a legnagyobb művészek, ahogy azt szokták mondani, hogy a sztárok, azok ebbe is ez legyen, táncdalénekes, legyen színész, bűvész, artista, az mind-mind-mind megfordult Debrecenbe, hiszen volt egy híres, nevezetes Hajdúsági Farsang, ez minden év február 1-től 28-áig tartott, és Hajdú megyében, talán még a Nyírségbe is átnyúlt, minden olyan helyen, ahol műsort lehetett csinálni, ott műsor volt. És aki élt és mozgott ebben a világban, mármint a sztárvilágban, azok mind-mind-mind ott voltak Debrecen és környékén, hiszen olyan volt, hogy naponta volt 4-5 előadása egy-egy sztárnak. Na a lényeg, hogy megjelent éjszaka, amikor vége volt már a turnénak, mindig éjszaka az Aranybika bárban fújták ki magukat ezek a művészek, én pedig ott énekeltem, ott parodizáltam, az volt az első otthonom, az Aranybika bár, azt kezdtem a pályámat, a Ki mit tud után 1965-ben, mint parodistaként, és táncdalénekesként, és persze írtam már akkor a dalokat. Többek között egy ilyen éjszaka megjelent Por Péter egy társaságban, Szuhai Balázs, és nem utolsó sorban Lazavár Kálmán. Oda mentem hozzájuk, hiszen Por Pétert meg a Szuhai Balázs már korábban ismertem, bemutatkoztam Lazavár Kálmánnak, remegett kezem, lábom, és azt megkérdeztem tőle, hogy Kálmán bácsi, én úgy szeretnék színész lenni, nem vettek fel a főiskolára. Hol kellene kezdenem? És akkor Kálmán bácsi nagyon édesen odaszólt a Por Péternek, meg a Szuhai Balánynak, hogy bocsánatom, hol, gyerekek, hol vagyunk? És akkor mondták, hogy Debrecenben, hát itt van színház, kérlek szépen, tudod mit? Kezdjél itten, és mit az Isten? Igen, 1972-ben Debrecenben kezdtem a színi pályámat. És akkor megkérdezte tőlem Lazavár Kálmán, hogy énekeltem egy dalt a műsorban. Ki írta azt a dalt? Mondom, jó magam követtem el, én írtam a zenét, szövegét, és az a címe, hogy Minek az a házasság.
Most én nagyon tetszik neki ez a dal. Megtenném, hogyha van ennek kottája, meg szövege, hogy neki odaadnám, mert elvinni a fiának, az ifjú Laszabár Kálmánnak. Mondom boldogan, holnap akkor behozom az Aranybikába, és tessék kérem elképzelni, randevum volt délután, 1 órakor, vagy délben, az Aranybika éttermében, Laszabár Kálmánnal. Én otthon laktam, elkészültem délelőtt, édesanyám megkérdezte, hogy fiam, ebédelsz itthon? Nem, mert randevum van. Nem mondom már, koradélben 1 órakor. És kivel van randevúd? Mondom, Laszabár Kálmánnal. Természetesen nem hitt el. És én Kálmán bácsival találkoztam, beszélgettünk még egy kicsit, odaadtam neki a kottát, és megdicsért, hogy milyen ügyes voltam a tegnapi éjszakai előadáson. De menjünk tovább, mert ugyanígy Debrecenbe ismerkedtem meg egy turnén, ott léptek föl valahol a környéken Feleki Kamillal, és Lilium Karcsi, a Vidám fiúknak a tagja, ő szervezte a műsort, külön-külön küldött nekünk egy-egy táviratot, hogy ekkor és ekkor délután 2-kor legyünk az Aranybika étterembe, mert ott ebédelnek Feleki Kamillal, és szeretné bemutatni nekem és kolléganőmnek, Kállai Barinak. Így is történt. Úgyhogy mi ott találkoztunk Feleki Kamillal, és amikor én fölkerültem Pestre, akkor már ismerősként találkoztunk, és egy hónapig jártuk az országot a Lilium Karcsi által vezetett műsorban, szervezett műsorban, ahol ilyenek léptek föl, mint Kamill bácsi, Bangó Margit, akkor érkezett haza külföldről, Havasi Viktor zeneszerző és a Vidám fiúk. És én voltam a műsornak az ismeretlen, de közben sikeres vendége. Így jártunk egy hónapig, és aztán Feleki Kamill meghívott bennünket Karcsival egy vacsorára, úgyhogy én elmondhatom, hogy vacsora vendége voltam a házába, a Feleki Kamill házába, és egy nagyon-nagyon kellemes éjszakát töltöttünk el, és hosszan-hosszan, majdnem 3 óráig ott ültünk, és meséltünk mindenről, illetve ő mesélt sok mindenről. És aztán az történt, hogy nekem az ifjúságomban 3 olyan színésznő volt az életemben, akiért éltem, haltam, és ha ment egy film a moziban, az biztos, hogy a premiéren én már ott ültem a nézőtéren. És ez a 3 művésznő, Ferrari Violetta, Krencsei Marian és Bara Margit volt. És mit az Isten, Ferrari Violetta, amikor hazakörült Magyarországra, hazajött, az egyik legjobb barátnője volt, Lorán Lenke, aki nekem kolléganőm volt a mikroszkóp színpadon. És mondta neki, hogy drága Lenke, ha mész hozzá ki, mondd meg, hogy egyszer úgy szeretnék veled kimenni, hogy személyesen találkozom vele, és hogy csak beszélgessek a régi időről. A Lenke ki is ment, elmondta ezt, hogy szeretnék kimenni, de valahogy azt mondta a Ferrari Violetta, hogy nem szeretne már senkit fogadni itt a lakásában, a házában, inkább küld nekem egy fényképet magáról, és küldött is egy olyat, ahol Vico Torrianival van egy fotón, és egy nagyon kedves sort, néhány sort írt a kép hátuljára. Eltelt néhány nap, én megkaptam ezt a nagyon becsben tartott fényképet, és amikor egyszer a Violetta fölhívta a Lenkét a színházi telefonon, és a büfébe kérte a Lenkét, hogy beszéljen vele, akkor oda suktam a Lenkének, hogy próbálj már vele beszélni, hogy add át nekem a telefonkagyot, hogy megköszönjem, hogy elküldte ezt a képet. Így is történt. Átadta nekem a telefont, és én elkezdtem mondani, hogy drága művésznő, maga nem tudja, milyen örömet szerzett nekem, hiszen ifjúkorom nagy kedvence, és nyomtam a rizsát. Egyszer csak megszólalt Ferrari Violetta. Azonnal adja vissza a Lorán Lenkét. Érti? Azonnal a telefont adja oda a Lorán Lenkének, de azonnal adja oda. Hát én nagyon megijedtem, mondom, jó, készcsokom, és már is odaadtam Lenkének. És a következőt hallom, Ferrari Violetta, Lenke, ezt a pasast hozd ki nekem. Hát így történt, és aztán már nem jött össze az.

Rencsei Mariannal, gyere oda már fél ötre, és akkor csinálhattok egy közös fotót. Úgy is volt, a fiammal odamentünk, és mit az Isten, Rencsei Marian ott ült, nagyon örültem, és én szintén elmondtam, hogy egy nagy kedvencem volt a mai napig a filmvászon, és rajongtam érte. Hát így ismerkedtünk meg személyesen Rencsei Marianról, aki én rólam viszont a Selmeci Bibi előtt, ez összejött, nyilván elmondta, hogy ki vagyok, mi vagyok. És akkor volt a Bara Margit, akit nagyon-nagyon szerettem, ő pedig úgy hozta a sors, hogy egy nagyon kedves kolléganőmmel, Csonka Zsuzsával, akiben sok darabban játszottam együtt, egy házban lakott. És én mondtam a Zsuzsának, hogy Zsuzsa, tedd már meg azt, hogy amikor egyszer bekopogsz hozzá, és én velem megbeszélem ezt, hogy menjek már el, és hogy beszéljek a Bara Margittal. Hát ez az egy dolog, ez nem jött össze, mert amikor mentem egy vidéki fellépésre, és a Csonka Zsuzsáért érte mentem a lakásra, mármint a ház elé, ott vártam, én csak annyit láttam, hogy bal oldalon a kocsi mellett eltoltak egy hölgyet egy ilyen tolókocsiban, átment mögöttem, átvitték a másik oldalra, és abba a házba tolták be, ahol a Csonka Zsuzsi lakott. És akkor kapcsoltam a fejemhez, hogy te jó Isten, ez a Bara Margit volt, hogy én miért nem vettem ezt hamarabb észre, hogy csak kezet csókoljak neki, de hát erre már nem kerül sor. Hát aztán természetesen az élet ment tovább, összehozott a sors a Rátonyi Róberttel, ezt már mondtam, és aztán Rutka Éva, aki vendégszerepelt nálunk a Mikroszkóp színpadon, emelve ezzel a színház ázsióját, nagyszerű volt, Sas Józsi szerződtette a színházba, mesélt a régi időkről, de különösen akkor mesélt, amikor lejött a színpadról, és leültünk a színház klubjába, egy asztalnál ülhettünk Ruszkaival, és mesélt, és mesélt, és mesélt, mi pedig kérdeztük, kérdeztük, és mindenre, mindenre hajszál pontosan emlékezett, és válaszolt. Aztán Psota Irén, ővel egy érdekes dolog történt, mert Lengyelfi Miklós, a televízió szerkesztője, csinált egy műsort az Operett Színházban Hajdú Júlia szerzeményeiből. És többek között meghívott sok-sok művészt erre a gálára. Többek között szerette volna, hogyha Psota Irén elénekli a Cigaretta című számot, amit annak idején ez egy duett szám Márkus Lászlóval adott elő. De hát Márkus László már akkor nem élt. És történt az, természetesen, hogy a Lengyelfi engem fölhívott, hogy lenne kedvem a Psotával elénekelni ezt az alt. Hát mondom, persze, hogy lenne, de hát azért ezt nem akárki, ezt a Márkus László énekelte korábban a Psotával. És én szerintem, mikor felhívta a Psota Irén, talán még azt is megkérdezett, hogy kivel, és akkor mondta, hogy biztos Heller Tamás, talán ismer, talán nem, de nem vállalta ezt a dalt, hogy elénekelje velem. Viszont a Lengyelfi Miklós felajánlotta nekem, hogy énekeljem el Hajdú Júlia legnagyobb slágerét, ami egyébként az előadásnak a címe is volt, a Csak a Szépre emlékezem, amit én, mint fiatal táncdal énekes, annak idején a Debreceni Bárba sokat énekeltem. És történt a következő, hogy megkérdeztem, hogy bocsáss meg, miért nem a Huszti Pétert kérdezed, vagy kéred fel erre a dalra, mert ha valaki, ő lemezre énekelte ezt a Csak a Szépre emlékezem, mégpedig csodálatosan, én szerintem így senki nem énekelte még a Csak a Szépre emlékezem című dalt, mint Huszti Péter. Azt mondja, igen, de nem ér rá, mert délutáni előadása is van, este is, és nem tudja elvállalni. És akkor nagy nehezen belementem, elvállaltam, megtanultam, elpróbáltam a Stúdió 11 kísérletében, és akkor ennek a sorozatnak, amit most meséltem ma, hogy legyen ez a vége. Mert sokan azt mondják, hogy a pályán mindig csak siker van, nincs olyan, hogy valaki megbukik. Hát én most elmondom életem egyetlen bukását. Tehát eljött az előadás,

Én Huszi Péterrel keltem, Huszi Péterrel feküdtem, vele ebédeltem, állandóan ez a dal zúgott a lakásunkban, mindig ezt hallgattam, csak a szépre emlékezem. Próbáltam úgy előadni, ahogy azt a Huszi Peti énekli. És erre következett, hogy bemondták, hogy most pedig következik Hajdú Júlia legnagyobb slágere, hiszen tényleg ezt mindenki ismerte, a Csak a Szépre Emlékezem, előadja Heller Tamás. Nagy tapsal mentem be, hiszen akkor már azért egy bizonyos közönség ismert engem. Körmendi Vilmos, a nagyszerű karnagy zeneszerző, elkezdte a bempet, hogy Csak a Szépre Emlékezem, majd jött az első sor, és én énekeltem boldogan, Csak a Szépre Emlékezem, és innentől egy sor nem jutott eszembe. De nem, hogy egy sor, talán azt se tudtam, hogy melyik színpadon, melyik országban vagyok. Körmendi Vilmos észrevette a problémát, hogy valami gáz van, és még egyszer elkezdte a vempet, a bejátszást, az elejét. Majd megint elkezdtem, hogy Csak a Szépre Emlékezem, és Csak a Szépre emlékeztem, mert semmi más nem jutott eszembe, és próbáltam a közönséget, hiszen ők már énekelték velem, hogy énekeljék tovább. Úgyhogy ezt a dalt azon az estén az Operett Színház közönsége énekelte el. Én pedig, hát bizony, lekullottam a színpadról, és életem legborzalmasabb 3 perce. Na legyen 5. 5 perce volt. Azonza se volt ilyen. Hát remélem, hogy sok jó dolgot tudtam elmesélni, és ha még eszembe jut valami, majd el fogom mondani.

Köszöntöm hallgatóimat, Szalóczi Pál vagyok. Anyák napját ünnepeltük épp a minap. Azt hiszem, nem létezik annál szorosabb szövetség, mint ami anya és gyermeke között kialakul már a fogantatás pillanatában. Az élet legnagyobb csodája, ahogyan egy biológiai folyamat elindul és életre szóló lelki kötődésé alakul. Mostanában került a kezembe egy napló, amelyben éppen a születésem előtti hónapokat írja le a szerző a korabeli Magyarországon. Furcsa volt arra gondolnom, hogy én akkor már voltam, igaz anyám méhében, de valahogy ott voltam, ugyanabban a világban. Megéltem azokat a nehéz napokat én is, de anyám vigyázott rám. Igen, anyánk már akkor is vigyáz ránk, ahogy egész életünkben, onnan föntről is. És erre se csak anyák napján gondoljunk, hanem mindig. És most ideje, hogy átadjuk a szót azoknak, akik sokkal szebben tudnak írni érzéseikről, mint én ebben a kis suta bevezetőben. Például Petőfi, Adi, József Attila, Mécs László vagy Zsida Jenő. Petőfi Sándor, Füstbe ment terv. Egész úton hazafelé azon gondolkodám, miként fogom szólítani rég nem látott anyám? Mit mondok majd először is kedves, szépet neki? Midőn mely bölcsőm ringatá, a kart terjeszti ki. S jutott eszembe számtalan szebbnél szebb gondolat, míg állni látszik az idő, bár a szekér szaladt. S a kis szobába toppanék, röpült felém anyám, s én csüktem ajkán szótlanul, mint a gyümölcs a fán.

Ady Endre, az anyám és én. Sötét haja szikrákat szórt, dió szeme lángban égett, csípője ringott, a büszke kreol arca vakított. Szeme vágya, eperajka, szíve, csókja mindig könnyes. Ilyen volt a legszebb asszony, az én fiatal anyám. Csak azért volt ő olyan szép, hogy engem megteremjen, hogy ő engem megfogadjon, és aztán jöjjön a pokol. Bizarr kontján ült az átok. Ez az asszony csak azért jött, hogy szülje a legbizarabb, a legszomorúbb fiút. Ő szülje az átok sarát erre a bús magyar földre, az új hangú tehetetlent, pacsirta álcás sirályt. Fénye sincs már ma a szemének, feketéje a hajának, töpörödött béna asszony, az én édes jó anyám. Én kergettem a vénységbe, nem járt tőle olyan távol senki, mint torz életével az ő szomorú fia.

József Attila, anyám. A mögörét két kezébe fogta, úgy este felé egy vasárnap. Csöndesen elmosolyodott, s ült egy kicsit a félhomályban. Kis lábaskában hazahozta kegyelmeségtől vacsoráját. Lefeküdtünk, és eltűnődtem, hogy ők egész fazékkal lesznek. Anyám volt, apró, korán meghalt, mert a mosónők korán halnak. A cipeléstől reszkett lábuk, és fejük fáj a vasalástól. S mert hegyvidéknek ott a szennyes, idegnyugtató felhőjáték, a gőz, s levegőváltozásul a mosónőnek ott a padlás. Látom megáll a vasalóval, törékeny termetét a tőke megtört, mindig keskenyebb lett. Gondoljátok meg, proletárok! A mosástól kicsit meggörnyedt, én nem tudtam, hogy ifjú asszony. Álmában tiszta kötényt hordott. A postás olyankor köszönt néki. Mécs László verse következik, a királyfi három bánata. Amikor születtem, nem jereztek nagyot messiás mutató különös csillagok. Csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. A többiek láttak egy síró porontyot, de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot, mint ha babusgatná a napkorongot. Maga adta nékem édessége tejjét, úgy ajándékozta anyasága tejjét, hogy egyszer a földnek bennem kedve teljék. Isten tudja honnan palástot kerített, aranyos palástot vállamra terített, fejem fölé égszín palástot kerített. Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat, ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat, mint királyi ember királyi urának. Amerre én jártam, kövek énekelnek, mert az édesanyám izent a köveknek, szíve ment előttem előre, követnek. Amíg ő van, vígan élném a világom, nem hiányzik nekem semmi a világon. Három bánat teszi boldogtalanságom. Az egyik bánatom, miért nem tudja látni egymást a sok ember, a sok királyfi úgy, hogy az anyjuk tudja őket látni? A másik bánatom, hogyha ő majd holtan fekszik a föld alatt, virággá foszoltan, senki sem tudja majd, hogy királyfi voltam. Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna, minden tavasszal rügy legtisztább volna, kamatnak is kevés, nagyon kevés volna. Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna, s ezer hálamalom csak zsoltárt mormolna, az én köszönetem úgy is kevés volna. Hogyha a föld minden szín mézét átadom, az ő édességét meg nem hálálhatom. Ez az én bánatom, harmadik bánatom.

Dzsida Jenő hálaadását hallottuk László Attila énekével. Anyák napjára szóló összeállításunk ezzel véget ért. Köszönöm a figyelmüket!

0: Lengyel Nagy Anna filmjegyzete.
1: Ma egy magyar rendezőnő talpig európai filmjét szeretném a figyelmükbe ajánlani. Az a címe, hogy Mambo Maternica. A cím második szava, a maternica, az anyaságra utal, és íme helyben is vagyunk. Ez az alkotás három sztorin, három nőn, három élethelyzeten és három európai helyszínen keresztül a gyermekvállalás nehézségeit járja körül. Ez pedig mindenki számára egy nagyon átélhető dolog. Kérdés, hogyan van az a film megcsinálva? Hát ez, a Mambo Maternica nagyon jól van megcsinálva, élvezhető, pergő, és az üzenete meglehetősen univerzális. Három nőről van tehát szó, mint mondtuk, ketten közülük 40-esek, a harmadik a 30-as évei közepén járhat. Különösen az első kettő esetében ezek a szülővé válás lehetőségének szinte utolsó pillanatai. Hát nézzük. Itt van először is a pesti helyszín. Egy jómódú pár, akik sok próbálkozás után már lemondtak arról, hogy saját gyerekük lehessen, úgy dönt, hogy maradt tehát az örökbefogadás. A pár női tagja, Nóra, a jelek szerint az, aki ezt jobban akarja. A férfinak, aki elfoglalt üzletember, talán elég lenne a kiskutya is, akit mindketten gyerek helyett szeretnek, pedig hát, ugye ez a kettő nem ugyanaz. Itt van mindjárt egy alaphelyzet. Egy pár, két tagja, egyáltalában nem egyformán gondolkozik a gyerekvállalásról, és ez már bőven elég a drámai feszültséghez. Aztán itt van Becky története. Ő az az egyedülálló 30-as nő, ráadásul színésznő, aki Berlinben él, és ott filmeket forgat, és ő az, akinek az állandósult magánya ad inspirációt, mesterséges megtermékenyítésben gondolkozik. De ezt a népes családja nem tudhatja meg, mert ahhoz túl konzervatívak. Születésnapján meglepetésszerűen beállítanak hozzá, és amikor az együttlét egy pontján mégis bevallja ezt a szándékát, hatalmas ellenállásba és értetlenségbe, sőt, megbotránkoztatásba ütközik, amiután aztán tényleg egy szál egyedül marad ezzel a nehéz döntéssel. A legszuverénabb nő a film karakterei közül a 40-es évek közepén járó Adele. Ő egy évre Párizsba költözött, ott élő egyetemi oktató, aki alkalmi partnerétől, egy kinti fiatalembertől teherbe esik, és ezek után erősen fontolgatja az abortuszt, pedig ő is tudja, utolsó utáni pillanat az anyasághoz. Mind a hárman vergődnek, birkóznak a döntés súlyával. Na most, ha azt képzeljük, hogy ez egy súlyos, drámai, tépelődős filmsztori, akkor tévedünk. Mert ezt a nagyon nehéz témát képes a rendezőnő olykor abszurd humorral kezelni, ami persze még befogadhatóbbá teszi a történetet, és még valami. Nem három teljes, egymást követő epizódot kapunk egy-egy tömbben, hanem a három helyszín és a három női sors viszonylag rövidke jelenetekben, mondjuk azt bontásokban jelenik meg a filmvásznon, peregve váltva és folytatva egymást, eltérő élethelyzeti villanásokban, majd motivumaiban olykor kapcsolódva, bár a három karakter találkozása fizikailag sohasem történik meg, kivéve a meglepő, meg bizarr legesleg végét. Ez a dramaturgia biztosítja a pergést és hangsúlyozza az univerzalitást. Mi lesz Nórával? Nóra férjével, az örökbefogadással, és igen, mi lesz a kiskutyájukkal, amelyik a házaspárról szóló történetrész egyik csúcs jelenetében fontos kulcsszerepet játszik. Vagy megbékél-e valaha a lánya tervével Becky rigorózus anyja és családja? Ki tudja-e végre sírni magát a lány egy széles férfi vállon, legyen az a házban lakó szomszédja? És Adél? A terhes professzornő. Ő merre felé fog dönteni? Rohadt nehéz a kommunikáció az egy légtérben élő karakterek között, szinte az összes helyszín, összes jelenetében. A kommunikáció félremegy, vagy elhal, vagy éppen frusztráló. A nők magánya, meg a férfiak magánya. A három színésznő remekel. Adél karakteres figuráját török íj és orsolya formálja meg, de a másik két színésznő, Sipos Vera és Székely Rozi is teli találat. A rendezőnőnek, Nagy Borbálának pedig ez az első nagy játékfilmje, ami rögtön nagyon érett, jó színvonalú mozi lett. Persze rövid filmet már csinált előtte is, ő a berlini filmakadémián tanult, van rendesen európai tapasztalata tehát, és korábban is megcsillant már tehetsége, a 2020-as évben elnyerte a legjobb német rövidfilmdíjat. Na most már, ez egy nyilvánvalóan női mozi, és persze nem csak az. Ajánlom, hogy a magyar nők fogják a párjukat, és nézzék meg vele együtt ezt a filmet. Biztos, hogy közelebb jutunk így egymás megértéséhez.

Ez volt a Sztorik, versek, filmek, zenék mai műsora. Először Heller Tamástól hallhattunk igazán érdekes történeteket, majd Szalóczi Pál anyák napjához kapcsolódóan gyönyörű verseket idézett meg. Végül Lengyel Nagy Anna Mambo Maternika című filmre hívta fel a figyelmet. Tartsanak velünk két hét múlva is, legyen szép a napjuk!

és testvéri csókkal hazatérni. Én így szerettem volna élni, testvéri csókkal hazatérni. Én így

0: Sveriges. A lágy hangok vonala.
1: A lágy vonalak hangja.
0: Rádió Bézs.
2: Keresed a hangot, ami a te hangod is, ami független, ami szabad, ami higgadt, de szenvedélyes, ami hiteles, ami értelmes, ami politikamentes, ami nem akar más lenni, csak egy tiszta, emberi hang. Ha ezt a hangot keresed, megtaláltad. Rádió Bézs. A te hangod.
1: Rádió Bézs. A lágy vonalak hangja.
3: A mi adónk az ön adója 1%-ával jobban szólna.

0: A női lélek nem alkot, hanem megért. Nem okoskodik, hanem megérez. Nem tud, hanem megsejt. Csát Géza.
1: Nőkről beszélünk. Rádió Bézs.

fekete-fehér, és közte bézs. A szó és a gondolat Marton Éváé és a vendégé.

Alkotmányjogász, volt az Alkotmánybíróság főtanácsosa, később 6 éven át ombudsman, az ORTT elnöke, amíg azt tisztességgel lehetett képviselni. 2003-ban alapította meg az Eötvös Károly Közpolitikai Intézetet, melynek legfőbb tevékenysége az alkotmányosság védelme, a jogállami értékek megőrzése. Nyilvánvaló, hogy most azonnal, de nem kapkodva el kellene kezdeni azt a munkát, amelynek célja Magyarország demokratikus és végleges alkotmányának a megalkotása, az alkotmányos patriotizmus erősítése. Nézetem szerint a népszíne előtti alkotmányozásra lenne szükség, ami nem tévesztendő össze a népi alkotmányozással. Ilyesmire Magyarország történetében még nem volt példa, írta a választások után az Ésben. Talán ez most a legnagyobb kihívás, hogyan állítható vissza az alkotmányosság követelményeit betartva az alkotmányosság. Vendége Majtényi László, szeretettel köszöntelek, és azt gondolom, hogy nagyjából ezek körül, a témák körül fogunk beszélgetni, tartsanak velünk. Én Marton Éva vagyok.

0: majd én László a vendégem. Összehasonlítható-e a most történt részben választás utáni történések, részben a jövő mindabban, ami 89-90-ben történt? Tehát vannak-e párhuzamok, párhuzamosítható-e az eufórián túl, mert hogy nekem azért az egy nagyon erős hasonlat, hogy utoljára és először akkor éreztem azt a földön túli eufóriát egy rövid ideig, hogy valaminek vége és a lehetőségek tárháza.
1: Igen, hát az a helyzet, hogy szerintem minden analógia bizonytalan, és minden analógia pontatlan, de a történelem az teli van párhuzamosságokkal ugyanakkor, tehát minden rendszerváltás emlékeztet, minden rendszerváltás a bizonyos tekintetben, más tekintetekben nem. Nagyon érdekes az, hogy melyik a nagyobb feladat. Az autokrata pártállamból demokráciát csinálni, vagy egy ugyancsak autokrata pártállamból, amely azonban beépült a világgazdaságba, nem teng túl az állami tulajdon, végig a szólásszabadságnak legalább valami minimuma volt, hát például a ti rádiótok is működhetett, jelentek meg független lapok, volt független online médiát. Ez egy borzasztó érdekes dolog. Erős Ferenc szociálpszichológusnak, aki nekem kollégám volt a Budapesti Könyvszemlében, amit ma is néhai szerkeztek. Néhai, sajnos. Neki van egy hihetetlenül lényegre törő mondata, amelyik azt mondja, összehasonlítva a pártállam végúráit a Fidesz hatalom kiteljesedésével, azt mondta, hogy egy leépülő autokráciában jobb érzés élni, mint egy kiépülő autokráciában. Ami azért nagyon jó és nagyon pontos, szerintem, mert ugye mindig is az volt, hogy ugye én felnőtt voltam, amikor és hát bizonyos értelemben mondjuk ennek a jogállamot kiépítő reform nemzedéknek a tagja voltam, hogy az nagyon különböző dolog, hogy minden nap, vagy minden év egy kicsit több szabadságot ad a késői Kádár rendszerben, mint az Orbán rendszerben, amelyik minden nap valamennyit elvesz a szabadságomból, minden nap megfoszt valamilyen mértékben a szabadságomtól, még akkor is, hogyha az két adott szabadságszint tekintetében ez az Orbáni rendszer esetleg magasabb fokon állt, de mindig romlott a helyzet. Javul a helyzet, az egy jobb érzés. Úgyhogy ez is egy különbség, de van még más különbség is.
0: De arra is gondoltam, hogy azért az építkezés, hogy a Kádár korszakból meg kellett csinálni egy demokratikus köztársaságot, és végül is az Orbán kormányok által a 16 év, vagy mondhatom azt inkább, hogy 20 év által lecsupaszított demokráciából ugyanúgy valami újat kell létrehozni, aminek rengeteg olyan lába van, amit újra kell faragni.
1: Újra kell faragni, tulajdonképpen azt gondolom, hogy a magyar értelmiség talán lehet, ez csak a múlt megszépítő messzesége. De az az érdekes, hogy a magyar értelmiség a 80-as évek végén felkészültebb volt a demokratikus váltásra talán, mint a mostani.
0: Nem csak az a szűk buborék, amiben te magad is mozogtál, hiszen volt egy olyan mondjuk értelmiségi, politikus, ellenzéki kör, amelyik valóban felkészült volt. De hogy a nagy tömegek mennyire voltak, vagy akár...
1: Hát nézd, igen, ezt, hogy mondjam, feltételes módban mondanám ezt, amit most mondtam. Én így, volt egy ilyen érzésem. Az is hozzátartozik, hogy amikor az ember fiatalabb, vagy fiatal, akkor még biológiai értelemben is a ifjúságnak a végső időszakában voltam én. Még nem voltam 40 éves, ugye, voltam 40 éves, tehát ugye a mai szememmel fiatal ember voltam, hogy hogy például azért arra én nagyon élesen emlékszem, hogy amikor mindenkinek zsebrádiója volt, ugye ott hallgattak az emberek rádiót, és az utcán is zsebrádió, meg kis táskarádiókkal mászkáltak, és akkor lementem egy balatoni strandra, és nekem nem kellett vinnem magammal semmit, mert a strandon végig egymástól 10 méterre a 168 órát hallgatták az emberek.
0: Hát ez olyan, most mindenki a Telexen, a Partizánon,
1: De ezek nem, aki a 168 órát hallgatta, azt nem mondanám, hogy feltétlenül értelmiségi lett volna. Ez is olyan dolog, hogy megint a megszépítő messzesség. Arra nagyon határozottan emlékszem, néhányszor már szerintem említettem is itt-ott, hogy kocsmában járó ember voltam, mostanában ritkában járok kocsmában, akkor gyakrabban egy fröccs mellett a világ dolgát nagyon jól meg lehetett beszélni, vagy három fröccs mellett, és nagyon jól emlékszem, hogy a hétlépcsős kocsmákban, ugye ami egy pincehelyiség volt, a zöldeskék vádog csapok és könyöklő mellett a nagyon szedetvedett ruházatú katonai gyakorló nadrágokba öltözött és erősen hiányos fogazatú urak az erős és a gyenge köztársasági elnök problémájáról fennhangon cseréltek eszmét. Tehát volt az átlag emberben is, vagy sokakban érdeklő.
0: Én most is ezt látom különben, hogy a elmúlt egy évben elképesztően központi kérdés lett, főleg a Tisza megalakulásával, hogy mi lesz, és én azt látom, hogy azok is politikusabbak lettek, akik addig nem voltak. Mi a legfontosabb, a alkotmányozás, vagy a köztársasági elnök? Azt gondolom, hogy talán a legfontosabb az, hogy mi van az alkotmánnyal, és rögtön az a kérdésem, hogy az alaptörvényt kell módosítani, vagy pedig egy vadi új alkotmányt csinálni.
1: Hát amit én ma látok, hogy a Fidesz rengeteg pusztítása mellett elpusztította azt az érzületet, hogy a jog az egyrészt fontos, másrészt a jog az nem valami megvetendő képződmény. Mert a HVG publicistája, akit én, hát azt kell mondjam, hogy még meg is védtem sokszor, amikor publicisztikában is védtem, amikor a nyakára másztak a Tóta V. Árpád, aki egy tehetséges ember, kiejtettem a kezemből a képernyőt, lehet, hogy képernyőn olvastam, nem papíron, már nem emlékszem, kb. Egy hónapja írt egy publicisztikát, hogy ha végre megbukik az Orbán rendszer, akkor reméli, hogy nem jogász lesz teli a közélet, mert a jog az egy borzalmas dolog, ugye ezt az 16 éven keresztül tapasztaltuk. Tehát az a jog, amiről ugye az Orbán Viktor ilyenokat mondott, hogy szólunk a jogászoknak, azt annyi, vagyis ez a 16 év, ez végig a jog halála volt, ugye van egy ilyen fogalom, hogy joghalál, tehát a jog halála volt az egész, és az, hogy a jog az értékek foglalata, hogy a jognak van morális rétege, hogy a jognak van morális megalapozottsága, ez ugye említetted azt, hogy ugye a köznép hogy gondolkodik. Hát a köznép úgy gondolkodik, hogy a Tóta V. Árpád erről beszélt.
0: Tehát, hogy a legfontosabb a erkölcsiségét visszaállítani annak, hogy alkotmányosság, annak, hogy demokrácia, és utána kell elkezdeni alkotmányozni?
1: Hát ez együtt megy, szóval
0: nem. Tehát együtt megy, de hogy akkor...
1: De igen, ez a feladat, hogy elhitetni, vagy nem elhitetni, ez így van, hanem megértetni az emberekkel, hogy a szabadság foglalata az az alkotmány. Tehát nincs szabad ország, egy szabad elvű, mondom, liberális, az emberi értékeket kikényszerít, szabályokkal teli alkotmány nélkül, és az alaptörvény teljes mértékben elvesztette az alkotmány jellegét, ahogy ugye a közpénz elveszti a NER-ben a közpénz jellegét, ugye az alkotmány teljesen elvesztette az alkotmány jellegét, elképesztő dolgokat volt pofájuk, ezt nem tudom másképp mondani, beleírni az alaptörvényükbe.
0: Úgyhogy a 15 módosítása.
1: Ez a 15, erről hosszan lehetne, hogy mi mindennel egy órás műsort,
0: évről évre most, hogyan szűkítették.
1: Hadd említsek két nagyon eklatáns példát. Már 2013-ban a negyedik alkotmány módosításban, amik egyébként eltörölte az Alkotmánybíróság döntéseit, és már azt akkor szűkítette a család fogalmát, 2013-ban, most ugye az mikor volt?
0: És ez fejeződött be aztán a 15.
1: Igen, a 15-kel betetőzött, és az bele volt arcuk, volt bőr az arcukon, az beleírni, hogy a hajléktalanság büntethető.
0: Így van, azt hogy viszonylag a korán az
1: hát
0: a 2010.
1: Egyszerűen megáll az ember esze, hogy egy európai államban azt bele lehet írni egy alkotmányos szabálynak minősülő borzalomba, azt bele lehet írni, hogy az büntethető, ha valakinek nincs hova hazamenni.
0: Fel lehet függeszteni az alaptörvényt, vagy az hogy működik? Meg a másik kérdés, gyorsan ide csatolom, hogyha ennyire az emberek elvesztették a jogban való hitüket, akkor lehet-e valamilyen módon beleszólásuk, vagy elvárja-e majd a jogalkotó, hogy ez végül is akkor volna jó egy alkotmány, hogyha minél szélesebb tömegeknek a tetszés nyilvánítása mellett történne, nem tudom, hogy népszavazással, vagy más úton, de akkor ez a kettő most egyelőre a te szavaidat értve nagyon feszül egymásnak. Tehát hogy lesz ez a folyamat?
1: Hát igen, de a helyzet soha nem olyan rossz, mint amilyennek látszik. Tehát vagy amilyen lehetne, annál mindig jobb, mint amilyen lehetne, tehát nincs alja, az biztos. De a helyzet az, hogy itt azért azt gondolom, hogy itt nagy dolog a felvilágosítása a társadalomnak, de az igazi tanulás az tapasztalat útján történik.
0: Tehát közben az alkotmány meghozásával történik meg majd az edukációja annak, hogy...
1: Tehát az, hogy kap egy visszaigazást. Ugye én ombudsman voltam, és a társadalom elképesztően gyorsan, ez a pozitív rész a dolognak, hihetetlenül gyorsan vette birtokba ezeket az intézményeket, említetted is az én CV-mnél azt, hogy dolgoztam az Alkotmánybíróságon, nagyon, nagyon boldog éveket töltöttem az Alkotmánybíróságon, Lábadi Tamás mellett dolgoztam tanácsosként, főtanácsosként, és ugye az adatvédelem volt a szakterületem.
0: Arra meg vissza akarok térni én, az ombudsmani hivatalra.
1: Igen, csak annyit akarok mondani erről, hogy volt nagyon sok ilyen megható pillanat, de egyre nagyon élesen emlékszem, hogy egy ember panaszkodott egy rendőri intézkedéssel szemben. És megírtam neki, kedves uram, köszönöm, hogy hozzám fordult, bla, és azt írtam neki, ezért meg ezért a rendőri intézkedés önnel szemben teljesen jogszerű volt. Tehát nem ő mellé álltam adott esetben, hanem azt mondtam, hogy a rendőr jogszerűen intézkedett vele szemben. És azt írt egy válaszlevelet. Majd tény úr, önnek elhiszem. Tehát azt mondom, hogy ha az ember, vagy egy intézmény elkezd úgy működni, hogy működnie kell, akkor ezt hitelesíti azt a tárgyat, amit egyébként képvisel. Na most a kérdésedre, a konkrét kérdésedre visszatérve, ami az alkotmányosságot illeti, én szerintem kettős a feladat. Az első feladat egy tűzoltás.

0: hogy az Orbán rendszert választáson legyőzni ma már nem lehet, hiszen kiépült egy zsarnoki rendszer. Ez igaz volt, én mindig azt mondtam, hogy még van esély egy ilyen, mert ez nem volt szabad választás, egy részben szabad választáson is le lehet győzni az Orbán rendszert, és ez volt az utolsó eset. Nem lett volna több esélyünk, egészen bizonyos vagyok benne, valaki emlékszik a februári országértékelőjén az Orbánnak, akkor egyszerűen egyértelmű, egyébként nagyon érdekes, hogy a zsarnokok mindig világosan beszélnek. A történet minden zsarnok elmondta, hogy mit akar csinálni, és mindig a társadalom erre úgy reagált, hogy ezek nagy szavak, majd meg fog szelidülni, majd minden megoldódik, nem kell ezt olyan komolyan venni. Orbán sokat hazudott, de a céljait, ugye, mert valamilyen módon azt hitte, hogy
1: gondolom,
0: a céljai
1: hogy gondolsz, az Európai Unióra gondolsz,
0: igen,
1: oroszokkal való közeledésre.
0: Igen, azt mondta, hogy az európai bürokratákkal szemben most már leszámolunk. Mert azt is mondta, hogy fél munkát végeztünk eddig. Azt mondta, hogy a szabad sajtó maradékát, amit persze mind a, nem tudom én, a nyugati imperialista, vagy nem tudom, miféle hatalmaknak a fizetett ügynökeiként írt le, a szabad sajtó maradékát felszámolni, de értve a Bézs Rádiót nyilván, a civil szervezeteket, amelyek ugyancsak a gonosz külföld ügynökei, és pénzelik őket, ami abszolút, hát az Eötvös Károly Intézet abszolút pénzhiányban szűnt meg, ami a mi éves költségvetésünk, ha volt 40 millió forintunk, akkor könyvkiadással és rengeteg kulturális fesztivál szervezésével mindent meg tudtunk oldani, mert nyilván mindenki nagyon keveset keresett, vagy éppen semmit itt, és akkor hasonlítsd össze a alapjogokért központnak a számlálhatatlan milliárdjaival, mi a fordítatját csináltuk mondjuk annak, amit ezek a morális nyomorékok, ezt merem mondani. Hogy bejelentette, hogy a bírákkal is le fog számolni.
1: Meg is történt volna.
0: És akkor Belarus 2.0.
1: Igen.

0: Majtényi Lászlóval beszélgetünk, és csak egy fél mondatot szeretnék a tiédre fűzni, hogy azt gondolom, hogy ehhez a választáshoz kellett az is, hogy az a 20-as generáció, az első szavazók, azok politikusak lettek, és pont ezért van nagy felelőssége szerintem a leendő kormánynak, mert hogy azokat az ígéreteket, amiért megválasztották őket, azokat a transzparencia, az alkotmányosság, a demokrácia visszaállítása, azokat kőkeményen számon fogják kérni. Egyetértünk ebben?
1: Abszolút, teljesen egyetértek. Hozzáteszem, hogy ha itt ennek a legutóbbi választásnak a jellegét meg kéne határozni, akkor én a leghatározottabban azt mondom, hogy egy nemzedéki forradalom zajlott le, és ugye Orbán maga fülkeforradalomról beszélt a 2010-es ez választások esetén. Itt az egy nevetséges dolog volt a fülkeforradalom megnevezés, de ez teljesen valóságos, ez a generációs forradalom, és hát én ha találkozom, itt két korosztály van szó, ha mit ugye most azért annyira szabdalják ezeket a korcsoportokat, a mostani 20-as és a mostani 30-as évekről. Ez azt jelenti, hogy pont az a társadalmi csoport volt a legélesebb kritikusa ennek a rendszernek, és a legelszántabb kritikusa, és ez az a csoport, ami korábban szinte alig-alig volt hajlandó a választáson részt venni, mert a vállát vonogatta, hogy nem érdekli, és ezek az emberek, akik az egész tudatos felnőtt életüket az Orbán rendszerben élték le, és amelyről az Orbán maga folyamatosan azt hitelítette magával, hogy ezek az ő neveléseik, és az ő, ezt, ugye szövegek vannak, amelyek azt mutatják, hogy a legnagyobb támogatóinak gondolta azt a

0: osztályt, amelyik belenőtt, vagy beleélte magát a NER rendszerébe, és ezek gyűlölték a legjobban. Hát nagyon... Ahogy egyébként mondjuk az én korosztályom, az éppen szétrohadó, korhadó és dohos szocializmusnak nevezett pártállamot utálta. Ez például biztos, hogy egy élő párhuzam szerintem. Hát erre nyilván
1: szóval alkotmány. Mi lesz a tűzoltás, igen, és mi lesz, igen, a hosszú távú? Igen, új tehát... alkotmány kell, mert hiszen abban mi nagyon jók vagyunk.
0: Nem
1: de hát abban jók vagyunk, mert rengeteg, már arra gondolok, hogy azért nálunk több alkotmány is született. Tehát, hogy abban, hogy újabb és újabb alkotmány, hát volt 49-ben, volt a tanácsköztársaság alatt, szerintem volt még, ja, hát a 89-90-es alkotmány.
0: Hát volt ugye a sztálini alkotmány, ezt nem mondtad.
1: Az a 49-es.
0: Hogy, igen, na most ugye az az érdekes, hogy egyrészt tényleg így, ha úgy veszük, akkor van néhány alkotmány a történelemből, de hogyha ezt sorba veszük, az 1848-as áprilisi törvények, az egy igazi, fantasztikus alkotmány törvénycsomag volt, amelyik a magyar történelem legsikeresebb történelmi építményét, amelyik 1000 évig virágzott, a feudalizmust úgy, ahogy van, eltörölte, és behozta a polgári szabadságot. Voltak hibák benne, hozzáteszem, hogy a zsidó emancipációval például elkésett, az utolsó napokban már Aradon fogadták el a Kemény Zsigmond előterjesztésére a zsidó emancipációs törvényt. Most ez mellékszál, a reformkor nagyjai végig, hogy abszolút, tehát a liberális birtokos nemesség végig a zsidó emancipáció pártján volt, de 48-ban olyan antiszemita tüntetés hullám ment végig az országon, hogy nem merték meghúzni. De tehát az egy nagy, nagy alkotmányos mű volt. És tudták, hogy ebben a dologban, hát, és egyébként a nehezebbet csinálták meg, mert a feudalizmus felszámolás az egy keményebb dió volt. Aztán és az egész teljesen alkotmányosan volt. Tehát a király jóváhagyta a törvényeket, a király neveztek a Batthyányit, azt, hogy a Batthyányit kivégezték, az a magyar történelem legnagyobb justizmordja. Mert végig királyhű volt a Batthyány az egész működésében.
1: Komilfó kivégezni államfőket és kormányfőket.
0: Hát, egyébként erősek vagyunk.
1: Igen, jó sok miniszterelnök volt itt kivégezve. Ezt akartam mondani azért, hogyha összeszámoljuk, legalább 6-7-8.
0: Igen, volt egy. Ez nem olyan kivételes.
1: De most ne számoljuk össze.
0: 5-5 éróból tudok mondani.
1: Szerintem 6-7-et is összekapnánk.
0: Én 5-5 tudok így kapásról. Jó, feltalmasan. Hogy a... Hát mondom, a Batthyányi,
1: a Tisza,
0: igen, hát jó, de hát nem államilag végezték ki, de ki lett végezve. Árdosi, a Szálasi, a Nagy Imre, ez eddig jött, igen. Jó, tehát menjünk tovább. Tehát amire itt nagy szükség van szerint, ja, de ezek a magyar történelemben, ugye ezt már említettem, soha a büdös életben nem fordult az elő, hogy a népet valamilyen értelemben megkérdezték volna. De ugye nem is nagyon volt rá alkalom. Ugye se 48-ban, se 1918-ban az őszi rózsás forradalom nem is jutott alkotmány. A tanácsköztársaságnak volt egy paródia jellegű alkotmány próbálkozása. Az 1940, a kiegyezés az tulajdonképpen a felibe harmadába az áprilisi törvényeket hozta vissza. Aztán a 46 évi egyes törvény, a kis alkotmánynak is nevezik, az egy nagyon szép szöveg. Az elfogadása az nagyon kínos volt. Slakta Margittal üvöltözött az egész baloldal, pedig hát a Slakta Margit ugye egyrészt nevezhető ókonzervatívnak, de egyik legtehetségesebb és legbecsületesebb magyar nőpolitikus volt. Kitli Annával együtt, ugye ez nagyszerű ellentét.
1: Nagy ezek a pártok, hogy mennyisebb hát, újabb kapukat, de igen, mennyire fontos nagyon, volna egy szociáldemokrata hát,
0: boldog,
1: párt.
0: Boldog lennék, ha megalakulna a Slakta Margit kereszténydemokrata párt, és a Kitli Anna szociáldemokrata párt, és az egész magyar, és a, mondjuk a Solyom Lászlóról elnevezett zöld párt, és az egész rendszer fölött ugye a Bibu István szelleme.
1: Jó, ha marad idő, akkor majd beszéljünk arról, hogy ez a parlamenti pluralizmus jelen pillanatban egyáltalán boldogan megvalósítható-e, jó, vagy pedig ez a politikai váltó kormányzat az, ami igen, hosszú időre beáll majd a magyar választójogban.
0: Na most, és ugye a 89-90-es alkotmányozás, és ami most, ez egy nagyon régi adósság a magyar közjognak, hogy kellene csinálni egy olyan alkotmányt, amelyik ebbe az egész alkotmányfejlődési nagyjából, hát mindig megszakított, de mégiscsak szervesnek tekinthető folyamatban valahogy beleilleszkedik.
1: És tehát hát végleges gondolom.
0: És végleges, tehát egy korszakra szóló alkotmány. És hát akkor a Kanttal mondhatnám, hogy kis iróniával, hogy beköszöntene az örök béke. Tehát egy olyan világról a politikai ellenfelek riválisoknak és nem ellenségeknek tekintenék egymást végre.
1: És mi volna a biztosíték annak, hogy mondjuk egy ilyen tartós alkotmánynak, hiszen azt látjuk, hogy az alkotmányokat vagy alaptörvényeket annyiszor lehet módosítani, hogyha van rá kétharmadnyi többség.
0: Hát ezt az egész abszurd világot fel kell számolni. Ugye ez az alaptörvény a nemzeti hitvallásban azt a mondatot tartalmazza, ez tényleg a kabaré szintje. Tehát azért nincsenek már Pesten kabarék, mert az élet hozza naponta a kabarét. Ugye az alaptörvényben az van, ez már a 2010-es szöveg, tehát a Szájer agyából kipattant vasúti, ez a vasút, igen, vasúti alkotmány, vagy alaptörvény. Hogy ugye ebben az van, hogy elutasítjuk az 1949 évi Hobsz törvényben rögzített sztálinista alkotmányt, és hozzáteszi, nem csak, hogy elutasítjuk, hanem kimondjuk az érvénytelenségét. Az érvénytelenség a jogban azt jelenti, hogy az nincs. Az az érvénytelen. Ami hatálytalan, az van, ami érvénytelen, az eleve nincs. Majd az alaptörvénynek a hatályba léptető rendelkezéséig, hogyha valaki ezt egyébként képes végigolvasni, akkor azt találja, hogy ez az alaptörvény az 1949. évi 20. törvény X paragrafusa alapján lép hatályba.
1: Csodálatos, de
0: erre van rigombat.
1: Az alaptörvényt lehet hatálytalanítani? Hát tehát, hogy erre van...
0: Persze.
1: Van demokratikus... Most van.
0: Mert ez azért mondtam, hogy a magyar nép néha nagyfokú intelligenciáról tesz tanúbizonyságot. 30-40 évenként láttunk ilyesmit a népviselkedésében. Egyébként hát nyilván a demagógok a kezükben tudják tartani a népítéletet, tehát ez nem magyar sajátosság, nem a magyarokról mondok valami rosszat, ez a világon mindenütt így van. Hát a jogállam felegvárában, az Egyesült Államokban mi történik? Tehát egy óvodás szinten álló ember őrítette meg az országot olyan szövegekkel, hogy Springfieldben a menekültek megeszik a cicákat.
1: Mi az különben, mi az, ami a tűzoltása, ami azonnali?
0: Igen, csak ez még annyit hagyd tegyek hozzá, hogy most, tehát nem szabad elszakadni a 89-90-es szövegtől, amelyik nem szakadt el a 46 évi egyes szövegtől, vagy nem is a szellemétől. Tehát a 89-90-es vagy 90-es alkotmányozásnak az intézményeit fenn kell tartani, tehát legyen egy kamarás a parlament, legyen az alkotmánybíróság az ellensúly, de ki kell javítani a nagyon súlyos szervi hibáit ennek az akkori alkotmánynak, például azt, hogy ilyen könnyen lehessen módosítani. És akkor viszont a záróaktus az, hogy egy népszavazás erősíti meg az alkotmányt. És ezt senki nem merte meghúzni. Orbán 2010-ben ugye ezt a szöveget elfogadtatta, és biztos, hogy vaciláltak azon, hogy csinálnak-e egy népszavazást a hatályba léptetés, és nem merték. És soha senki nem merte.
1: Most tudom, hogy most van egy olyan idő, amikor, ha ez viszonylag gyorsan és valóban tiszteletben tartva azokat az alkotmányos alapjogokat, amelyek egy alkotmány tekintetében is alaptörvény, ezt ugye nem is véletlen, hogy alaptörvény van, tiszteletben tartja, akkor azt gondolom, hogy akkora százalék, mint amely meg a választásokra elment, az mint hogy az EU-t nagyon sokan igen. megszavazták
0: annól. Hát igen.
1: Tehát, hogy azt gondolom, igen. hogy amúgy az alkotmány és az alkotmánybíróság az milyen viszonyban van, hiszen látjuk azt, hogy a szűkítették a jogkörét elég erőteljes módon, ahhoz, hogy egy működőképes alkotmány, vagy egy demokratikus alkotmány legyen, ahhoz az alkotmánybíróságnak az elvett jogait vissza kell állítani?
0: Sőt, az ítéleteit is. Tehát amit említettem, ezt a negyedik alkotmánymódosítást 2013-ban, ez azt a borzalmat is tartalmazta, hogy eltörölte a teljes alkotmánybírósági joganyagot. Az alkotmányról azért azt tudni kell, hogy az alkotmány mindig sokkal több, mint a mondatai. Tehát az alkotmány nem azonos az alkotmány szövegével. Erre volt egy nagyon sokat támadott, de általam kedvelt formulája az első alkotmánybíróságnak, hogy az alkotmánybíróság kifejti a láthatatlan alkotmányt. A láthatatlan alkotmány alatt azt kell érteni, hogy az alkotmány szövege mögött megrejlő tartalmakat, és mindig a saját, ezt mindig hangsúlyozta a sajom, mindig a saját korának szóló tartalmat fejti meg. Az amerikai legfelsőbb bíróság ugyanezt csinálja. Az amerikai legfelsőbb bíróságnak az ítélete, az amerikai alkotmánynak a szövege kvázi érthetetlen az átlag ember számára. Tehát amikor az amerikai, csak egy példát, ami egyébként ezt az egész láthatatlan alkotmányt is valamelyest magyarázza, hogy az amerikai alkotmány egyik módosítása ugye azt mondja ki, hogy hogy béke idején a katonák beszállásolása magánházakba tilos. Na most ugye ez a polgárháborúra íródott. És az amerikai legfelsőbb bíróság megállapította, hogy az én kedvenc témám a magánélet védelme rejtőzik meg e mögött a sorok között, hogy nem lehet házkutatást tartani ok nélkül, sőt az autó csomagtartójára is vonatkozik ez a szabály, hogy megfelelő felhatalmazás nélkül nem lehet a csomagtartóban turkálni a hatóságnak.
1: Hát mondjuk itt igen. is volna mit kisöpörni a privát élet.
0: Hát hogyne. Na most tehát amit mondasz, hogy a magyar alkotmányos rendszer az úgy van kitalálva, hogy miközben egy sor országban például a felsőház az, amelyik korlátozza az alsóházat, és a felsőház az ugye az Egyesült Királyságban, Németországban külön-külön elveken működik. Ugye még a születési arisztokrácia, a feudalizmus maradványai is megjelennek egyes helyeken, máshol pedig ugye ahol szövetségi az állam, akkor a tagállamok képviselői. De a magyar rendszerben iszonyatosan veszélyes lett volna, és egy nagyon jó megoldást választott annak idején az alkotmányozó. Ez is a 46 évi egyes törvénynek a meghosszabbítás, hogy egy kamarás legyen a parlament, mert ha az egyetemeknek, a sajtkészítőknek, a szívsebészeknek, és nem tudom kiknek, helyeket, meg a püspököknek helyeket biztosítunk a felsőházba, hát abból semmi jó nem származik. Maga Deák Ferenc, aki ugye a magyar alkotmányosság egyik nagy alakja, hát ez nagyon szép, az utolsó nagy parlamenti beszédében azt mondta, hogy ha most azt hiszem, hogy a hogy az ortodox püspökökről volt szó, nem a zsidó rabbikról, azoknak már volt helyük a felsőházba, hogy a valamelyik egyháznak a püspökei kimaradnak a felsőházból, az tényleg tűrhetetlen dolog, és látszólag helyes javaslat az, hogy adjunk helyet most azt hiszem, hogy az ortodox püspökökre, most nem tudom, hogy a rabbik vagy az ortodox püspökökről volt szó, de az ortodox püspököknek, de a helyes megoldás, hogy a Deák Ferenc, aki egyébként itt való katolikus volt, hogy az összes püspököt ki kell söpörni a felsőházból. Nincs ott keresni valójuk.

0: Ajtényi Lászlóval beszélgetünk, és akkor szerintem varjunk egy ilyen kis átmeneti gombot erre a alkotmányosság kérdés, hogy akkor az szerinted hogy néz majd ki?
1: Hát mondjuk, tehát legyen mindenképpen népszavazás, amelyik megerősíti, legyen végleges alkotmány, egy történelmi korra szóljon, és ezt most LP-nek szóljuk, az azt jelenti, hogy nem, hogy megint 30 évig nem lesz esélyünk ezt elővenni. Márpedig enélkül nincs szabad, demokratikus és szolidáris Magyarország.
0: Ezek látszólag, nem csak látszólag, egymásból fakadnak, tehát, hogy az alkotmány módosítás után, vagy egy új alkotmány, vagy nevezzük ahogy, egészen biztos, hogy a következő nagy csomag az, hogy mi van a köztársasági elnökkel, hiszen a köztársasági elnöknek iszonyú sok joga van kinevezésekben, egyebekben. Nálunk impeachmenttel soha nem távolítottak el, de elvileg benne van a nagy egészben, hogy vissza lehet őt hívni, hogyha egy bizalmatlansági indítványt indítanak előtte. Mi fog történni a köztársasági elnökkel? Jogszerűen leváltható-e, vagy pedig nincsenek olyan neki főróható dolgok, ami miatt egy eljárás során őt le lehetne mondatni?
1: Az én véleményem szerint Sólyog Tamás egész életútjával alkalmatlan arra, hogy köztársasági elnök legyen. Ez egy igazán nehéz kérdés.
0: Hát volt már alkalmatlan köztársasági elnökünk korábban
1: van
0: is.
1: Van arra, nem is egy példa. Hát,
0: ebben azért... Igen. De ő tényleg a mély
1: koncsánnak. Igen, és hát ugye az alkalmatlan köztársasági elnök eltávolítása úgy történt, hogy ők lemondtak. Tehát egyébként a...
0: Szerinted le fog mondani, látva hát
1: Igen, hát a jó megoldás az lenne a lemondara. De a dolog nagyon nehéz, borzasztó nehéz. De nem akarok ilyen alkotmányjogi fejtegetésben, mert kikapcsolják a rádiót.
0: Azért csak izgatja az embereket, hogy megtartani a demokratikusságot, hiszen ebben most nem lehet hibázni, azt gondolom.
1: Jó, tehát a dolog nagyon egyszerű. Bonyolult alkotmányjogi viták, de alapkérdés tök egyszerű. Az úgy néz ki, hogy van egy formai alkotmányosság, és van egy tartalmi alkotmányosság. A tartalmi alkotmányosság az alkotmány értékvilágát jelenti, erről tulajdonképpen már ejtettünk pár szót. A formai alkotmányosság pedig a szabályok betartását. Ilyen egyszerű jelenti. Most a helyzet úgy néz ki, hogy a magyar nép mindig azt mondom, hogy nagyon bölcsen járt el, nem hogy a kétharmadot adta meg a Tisza kormánynak, hanem majdnem a háromnegyedet. Közel van a háromnegyed ez az eredmény. A magyar alkotmánynak az elvileg rossz szabálya, de gyakorlatilag használható szabálya pedig azt mondja, kétharmados felhatalmazással a parlament mindent is megcsinálhat. Tehát egyszerűen nincs olyan dolog, amit ne tehetne meg. Tehát hozhat egy törvényt arról, hogy lecseréli a köztársasági elnököt. Csak van egy másik része, a tartalmi alkotmányosság, és hát ez... bizonyos fokig hát határt szab.
0: Másik abba dolog... a folyóba lépnénk, amiből éppen ki szeretnénk lépni.
1: Igen.
0: Tehát ez a morálisan is nagyon nehéz.
1: Na most, ha valakinek ez ellen nem lehetne szabály szerint kifogás, az a Fidesz. Ugye Baka Andrást úgy rúgták ki a legfelsőbb, a kúria élére, illetve átnevezték a legfelsőbb bíróságot kúriának, hogy átnevezték a helyet, és útilaput kötöttek a Baka András.
0: De egy demokratikus állam létrehozásában ez mégsem... azt gondolom egy járható út, és azt gondolom, hogy nagyon kritikus a Tisza pártra szavazóknak egy jelentős része. Tehát van egy elfogult része, és van egy olyan része, amelyik, és ez kiderült már a első pillanatokban, legyen az a oktatási miniszterként földobott névnél, hogy nagyon kritikus, és az jó is, hogyha
1: nagyon
0: van
1: jó.
0: Kritikussága, és erre te azt írtad, hogy maga a Tisza csoportoknak a szerepe az egy ilyen fékek és ellensúlyok lehet akár.
1: Remélem,
0: vagy
1: lehetne, igen. Hát én voltam előadó Tiszaszigeten, a legjobb tapasztalatokat szereztem, tehát a plurális demokrácia előnyeiről beszéltem, és hát nagyon nagy tapsot kaptam. Most ugye, tehát visszatérve a köztársasági elnök ügyére, azt gondolom, hogy mondom, formailag bármit meg lehet tenni, nem biztos, hogy az Európai Unió bírósága boldog lenne ettől. Ugye egyébként nem csak a Bak András esete volt, az én utódom, a Júri András,
0: de aki... Hát történt is.
1: Őt is ugyanígy
0: rúgták ki. Az Európai Unió és azok után...
1: A bíróság jogellenesnek minősítette, de nem rakták vissza.
0: És a mai napig az egy
1: kapott
0: függő
1: egy csomó pénzt, és nem tették
0: de hát vissza. De egy jogállam sérül attól, hogy ő kapott egy csomó pénzt,
1: persze,
0: és végkielégítettek.
1: Egy ember kielégítettek, de a társadalmat nem.
0: Igen, attól a társadalom jogfosztottsága.
1: Igen. Na most, tehát azt gondolom, hogy a megnyugtató megoldás az lenne, ha Súlyog Tamás lemondana. És ugye az, hogy a jelenlegi eljárás az, hogy meg lehet állapítani azt, hogy a feladatkörét adott esetben megszegte, vagy jogsértően járt el, hát ez elég nehéz terep, ráadásul ugye ezt az Alkotmánybíróságnak is jóvá kell hagyni a jelenlegi szabályok. Szerint a jelenlegi Alkotmánybíróság ezt alig hagyná jóvá, de hát a kétharmad alapján az Alkotmánybírósági hatásköröket is meg lehet változtatni.
0: Hát igen, az, csak ettől veszélyes, hogy a kétharmadot meddig használja egy kormány.
1: Igen, és hozzáteszem, hogy az alkotmányos államnak van egy olyan definíciója, hogy a liberális alkotmányos állam az egy önkorlátozó hatalom. Ami azt is jelenti, hogy nem illendő mindent megtenni, amire egyébként formai felhatalmazása van. Úgyhogy most itt annyit tudok mondani, hogy nem tudjuk, hogy mi fog történni, amikor Magyar Péter felszólította Súlyog Tamást, hogy mondjon le, amivel egyébként nem sértett semmilyen szabályt. A Magyar Péter miért ne szólíthatná fel arra, hogy mondjon le? Bár még civil volt, még egyébként még miniszterelnök se volt, amikor ezt megtette, hogy hát erre a Súlyog Tamás nem mondta azt, hogy nem fog lemondani. Te erre egy kitérő választ adott, nem zárta ki, hogy lemondjon.
0: Úgyhogy hát szerintem azért mögötte van egy hatalmas erő, ami mozgatja őt abban, hogy...
1: Hát nem tudjuk, hogy mennyire erős az a hatalom, azt nem tudjuk.
0: Biztos, hogy nagyon meggyengül. Hát tehát, igen. Hogy ez egy következő téma lehetne, és hogy valaha még talpra tud-e állni
1: és
0: maga.
1: És hát hány csontváz dől még ki a szekrényekből?
0: Nagyon-nagyon-nagyon sok, szerintem még rengeteg csontváz fog kidőlni, de azt gondolom, mennyi idő, ameddig a tűzoltás, az alapok lerakhatóak, tehát azt gondolom, hogy az alkotmány, a alkotmánybíróság, a köztársaság elnök kérdése, talán egy új választási törvény, amit mindenképpen fontos volna, és aztán a kétharmadtól való visszalépés tetőzné be ezt az első kört?
1: Hát nem, ez már nagyobb rész szerintem a végleges alkotmánynak a feladata, különösen, hogy a kétharmad. De az, mikor azt mondom, hogy azért illik némi óvatosság, arra van egy ekletáns példa, ugye az egy teljesen népszerű javaslat a Magyar Péternek, hogy a miniszterelnöki ciklust tehát a miniszterelnöki poszt betöltését két ciklusra kéne korlátozni. Na most nem nagyon szokás ez jogállamokban, Oroszországban van ilyen szabály, és akkor látjuk, hogy mennyit ér, Medvegyev...
0: Amerikában.
1: Igen, Medvegyev, de Oroszországban ugye a Medvegyev és a Putyin váltogatják egymást, nincs sok jelentősége. Na most, hogy ezt a szabályt el lehet fogadni, semmi kifogásom ellene, nem, biztosan nem ellenezném, de azért elég necces, hogy ezt az Orbán Viktorra alkalmazni kellene. Tehát azt mindenképpen messze menően támogatom azt a célt, hogy Orbán Viktor soha többet ne legyen magyar miniszterelnök, de még a gyereke is. Nagyon általános de egyébként a harmadik világban, hogy a gyerekek jönnek vissza, aztán már Aha. államfőnek vagy miniszterelnöknek, de de ez egy politikai feladat, és nem illendő alkotmányba. Hát ugye ez erősen gyanús, hogy ez nem vissza menő hatályú szabályozás, mert az eddigi funkció betöltésekor ugye nem volt ilyen szabály. Tehát jó, nem tudjuk, mit haza jövő. Nagyon súlyos dilemmák vannak abban a kérdésben, hogy az alkotmánybíróság teljesen alkalmatlan arra, hogy alkotmánybíróságként működjön. Ők is érzik, hogy itt problémák vannak, mert az alkotmánybíróság egyik közelmúltbeli ülésén az egyik alkotmánybíró igazodva az idők parancsához felszólította Polt Pétert, aki most ezt betölti, hogy mondjon le az elnöki posztról. Az egész alkotmánybíróságot újra kéne alakítani, mert testületileg alkalmatlan nézetem szerint. Bizonyítékok vannak rá. Amit a választási kampányban például a kúria azon döntésével produkált, hogy háromszor egymás után helyezte hatályon kívül azt az egyébként nagyon kézzelfekvő kúriai döntést, hogy a közrádió Facebook oldalának a teljes egyoldalúsága, amelyik sérti a választási törvény esélyegyenlőségi szabályát, és egyértelműen sérti a médiatörvény vonatkozó szabályát, ennek alapján ezt jogellenesnek lehet minősíteni. Ezt a kúria háromszor mondta ki, és az alkotmánybíróság háromszor semmisítette meg. Ez vicc, ez megint kabar. Jó, mindegy egyébként, hogy mekkora kabaré, jó, menjünk
0: talán. Ilyen picikek időnk van, az jelenti azt, hogy egy 3-4 percünk. Könyvet is írtál, Harc az alkotmányosságért, Harc az alkotmány, így van, rengeteg ebbi cikket.
1: Ötvös Károlytól vettük a címet, igen.
0: Jelent meg maga az Ötvös Károly intézet is, alapvetően ezért jött létre, hogy az alkotmányosság. Megkerestek téged, hogy mint alkotmányjogász, mint aki az elmúlt 20 évben azért nagyon-nagyon fizikailag is belevetetted magad a ellenzéknek a munkájába, hogy tanácsot adjál, hogy háttérben legyél, hogy gondolkozzál velük közösen.
1: Már a tiszásokkal?
0: Hát igen,
1: nem, soha. Én nyilván nem keresek senkit, az föl sem merül, de engem nem kértek semmire, ami egyáltalán nem vagyok megsértve, szó sincs róla, tehát ugye magamtól nem is mondanám, hogy hát tényszerűen nem kértek fel. Vannak, hogy mondjam, tehát én a rendszerváltó nemzedékhez sorolom magam, nincs nekem az ellen kifogásom, hogy új emberek csinálják az új rendszert. Nyilván a mi tapasztalatainkra természetesen szükség lenne, és hogy mondjam, például az, hogy az új kormánytagok, akik között nekem, hogy mondjam, rokonszenves figurák akadnak elég szép számmal, meg kell mondjam, hogy egyiket se ismerem. És azt a magam részéről nem tartom rossz dolognak. Tehát, hogy ugye, nekem azt hiszem meglehetősen széles a ismeretségi köröm, és az új miniszterek közül nagyjából azt tudom mondani, hogy azt hiszem egyiket se ismerem. Ami például nem tudtam, hogy kik a jogi tanácsadói, aztán ugye most kiderült.
0: Hát most derülnek ki kiderült, azért, hogy...
1: Ezt az urat én nem láttam életemben. Nem baj. Ezt azt
0: szerintem
1: mondom, hogy ez nem
0: a generációváltáshoz az is hozzátartozik, hogy ezek a többsége nem egytől egyik, de azért a többsége ilyen 40-es.
1: Igen.
0: Tehát, hogy a Magyar Péterrel egy korosztály, és hogy az is lehet egy jó dolog, hogy most olyanok kerülnek bele a hatalomba, akiknek a nagy része azt látom, hogy szakértő is, tehát szakterületről jön, és hogy benne van még abban a svungban.
1: Igen, az én tapasztalatom az, hogy az autokrácia a gerontokrata, a demokrácia nem.
0: Az a rossz hírem van, hogy vége, hogy lejárt, és hogy szerintem itt kéne nekünk folytatni, mert hogy iszonyú sok mindenki maradt. Egy picit még alkotmányozzanak az urak, meg a hölgyek most a következő hónapokban, és találkozzunk valamikor össze. Nagyon köszönöm majd Tényi László alkotmányjogásznak, hogy beszélgethettünk. Mohácsi Miklós nevében is további szép délután kívánunk. Marton Évát hallották.

Üdvözlet, kedves hallgatóink! A zene, amit hallottak, a La Manche-ról szól. A La Manche-ról Tapé La Manche a címe, és az oka a dolognak nyilvánvalóan egy érdekesség, amiről beszélnék önöknek, és ez pedig nem más, mint adott esetben a La Manche maga a csatorna, amelyhez néhány dolgot elmondanék. De mielőtt erre sor kerülne, engedjék meg, hogy kis előzetest is mondjak önöknek, és ez a kis előzetes, ez nem más, mint ezúttal az a címe, hogy Szabad egy unaloműző fordulóra. Kérem szépen, műsoraimnak, mint tudják, igazi hasonlósága, hogy különböznek az éveken át megszokottól, kevesebb évszám, több történet, és persze a hozzáillő zene. Megtudhatják ezen a napon, hogy miként kapcsolódik Beethoven egyszerre 10 000 Japánhoz. Valamint Japán nemzeti ünnepe alkalmából azt is, hogy milyen magyar verseket tanulnak a japán és kínai nebulók a középiskolában. Kiderül néhány érdekes tény Napóleonról, és az is, hogy az első kocsiba rejtett pokolgéppel tervezett merényletet mikor hajtották végre. Aztán fényt derítünk arra is, hogy mi történt Portugáliából hazafelé a Torino futballcsapatával. Szó esik majd egy életmentő kisfiúról, akinek egy mondatából szállóige lett, és arról is, hogy ki a tűzoltók védőszentje. Aztán hallhatnak majd egy elátkozott függőhídról és a gondviselés csodájáról, valamint egy rablóról, aki lefejezés helyett életjáradékot kapott. Végül mit gondolnak, ünnepeljük-e egyidejűleg a fákat és a madarakat? Nos, ezek a kérdések igazából mára, és hogyha a La Manche-ról ígértem, hogy beszélek, akkor elmondom önöknek, hogy mi ennek tulajdonképpen az apropója. Kérem szépen, a helyzet az, hogy a La Manche-son, a csatornán, mert La Manche ugye az franciául csatornát jelent, nagyon sokszor hajóztam át, de azóta van ugye egy újabb lehetőség, és ez az újabb lehetőség nem más, mint hogy vonattal keljünk át, nem a vizen, hanem a víz alatt. Nos, ezt kérem szépen mondják azt, hogy a legújabb világ csodája, hogy 8. vagy 9. vagy 10., azt már nem tudom megmondani. Tény az, hogy Angliát és Franciaországot összekötő csatorna alagutat hivatalosan májusban nyitották meg 1994-ben, közel 200 évvel azután, hogy az ötlet először felmerült. Nagyon sok kétség volt, de a modern kereskedelem követelményei győzedelmeskedtek, és a kész alagutat, amely egyébként 51,2 km hosszan húzódik a tenger alatt, az amerikai építőmérnökök társasága a modern világ 7 csodája közé sorolja, az Empire State Building-gel, a dél-amerikai Itaipugáttal, a torontói CN Tower-rel, a Panama csatornával, a hollandiai északi tenger védelmi műveivel, és a San Francisco-i Golden Gate híddal sorolják egybe. Na most az érdekesség az, hogy az alagutat a Eurotunnel üzemelteti, és a világ legnagyobb 5039 űrszelvényre normál nyomtávú vonalon a La Manche alagútban található, és az alagút több filmben is szerepelt, mint például a Mission Impossible, a Mr. Bean nyaral, vagy az Ocean 13 című filmekben. Még magyar vonatkozása is van, egyik szakaszának fő építés vezetője pedig Klados Gusztáv, aki metró guru, és ő kapta feladatként 18 méter elkészítését, tehát, mint látják, van magyar vonatkozása is a dolognak. És akkor valami újról fogok beszélni, és ez az új nem más, mint Napóleon,
néhány érdekesség Napóleonról, amit ígértem, és majd ezután majd Napóleonról szóló muzsika is felhangzik. De szóljon egyéb először Napóleonról a történet. Kérem szépen, ami Napóleont illeti, sok olyan dolog van, amit nem is gondolnánk. Például elmondom önöknek, hogy Napóleon kapcsán néhány fontos tényező, például, hogy nem nagyon szeretett veszíteni. Szenvedélyesen kártyázott, szóval nem a háborúban, de szenvedélyesen kártyázott, és nem viselte jól a vereséget. Kártyázni volt ideje, akár Szent Ilona szigetén is. Aztán nem volt alacsony, hiszik, hogy alacsony volt, de 168-169 cm magas volt. Az alacsony termett mitosza a francia és brit mérték egysége közti félreértésből ered, meg a brit propaganda gúnyrajzaiból. Majdnem Amerikában kezdett új életet, komolyan fontolgatta fiatal korában, hogy Franciaország helyett Amerikában telepedik le, miután a jakubinus uralom alatt letartóztatták és elvesztette katonai pozícióját. Képzeljük el, ha Amerikában telepedik le Napóleon, mi lett volna a napóleoni háborúkkal? Aztán egyszer majdnem nyúltámadás áldozata lett, egy vadászatot szervezett, a császár egyik hadvezérét bízta meg ezzel, aki több száz nyulat gyűjtött össze, hogy elengedjék. Ám amikor szabadon engedték a nyulakat, azok nem futottak el, hanem tömegesen Napóleon felé rohantak, és ilyen módon menekülnie kellett, ugyanis házi nyulakat szerzett Berti, amelyek megszokták az emberek közelségét, és élelemért rohantak a császár felé. Aztán Napóleon rettegett a macskáktól, és akkor azt is elmondom még, hogy a kutyáktól meg azonban valóban félt. Kutyákkal kapcsolatban rossz élménye volt, mert feleségének spanielje Fortune egyszer lába harapta. Aztán talán mérgezés áldozata lett Szent Ilona szigetén, halálának hivatalos oka gyomorrák volt, de egyes kutatók szerint arzén mérgezés áldozata lehetett. Aztán azt mondják, hogy eltulajdonított, majd később visszaadta a Mona Lisát. Ez is egy érdekes dolog. Annyira tetszett neki, hogy amikor hatalomra került, 1800-ban elrendelte, hogy a festményt helyezzék át a párizsi Tuileries palotában található privát hálószobájába, és 4 évig magántulajdonként kezelte. És végül a sok-sok érdekesség közül, még talán, mert rengeteg van, annyit kiemelnék, hogy túlélte az egyik legelső kocsiba rejtett bombatámadást. Ugyanis 1800. december 24-én épp az operába sietett Haydn oratóriumának premierjére, amikor egy utcai kocsiba rejtett pokolgép, ez volt a Rüsszenni Kassi merénylet, felrobbant. Több detonáció több embert megölt, de Napóleon csak néhány pillanattal a robbanás előtt haladt el mellette, így sértetlen maradt. Mint kiderült, a kocsis azért hajszolta a szokásosnál jobban a lovakat, mert hullarészeg volt. A császár lényegében ennek köszönhette, hogy túlélte a támadást, amely egyébként az egyik legkorábbi ismert kocsiba rejtett pokolgép merénylet volt a történelemben. És akkor szóljon Alan Aztek, énekel, a címe Napóleon.

Pont, de hát Napóleon annyiszor megtréfált minket, hogy miért ne tette volna ezt Szent Ilona szigetéről, és akkor szóljon a Napóleon dal, ellenestek.

gyilkosságot szenvedett, de legendája szerint már gyermekkorában megmentett egy égő házat, ahogy ez a megjelent előzetesemen is látható. Ezért lett a tűzzel dolgozók, tűzoltók, serfőzők, fazekasok, pékek, kéményseprők védő szentje, és névnapjához fűződő névszokások is a tűzzel kapcsolatosak. Például egyes helyeken ezen a napon nem gyújtottak tüzet, nem sütöttek kenyeret, míg máshol pedig éppen ezen a napon gyújtottak tüzet, méghozzá hagyományos módon két fadarab összedörzsölésével. És akkor most szóljon az a tűzoltó dal, amelyhez egy komment azt mondta, hogy 45 év szolgálat után lassan nyugdíjba vonulok, sok mindent láttam, sok mindent átéltem, de itt vagyok, és társaim nevében is köszönöm ezt a dalt.

Képzeljék el, így május elején van a felelős állattartás napja Magyarországon. 1990-ben alapította a Rex Kutya Otthon Alapítvány kezdeményezésére. Ennek a célkitűzése, hogy minden év május 6-án felhívja az emberek figyelmét a felelős állattartás fontosságára és annak a 7 aranyszabályának a betartására. Elmondom gyorsan a 7 aranyszabályt. Az első aranyszabály a szeretet, szeretetteljes törődés, gondoskodás kifejezése nap mint nap. Aztán a táplálás, az igényeknek megfelelő eledel és friss ivóvíz. Aztán ápolás, kültakaró karmok és fogazat rendszeres karbantartása. A pihenés, gondoskodás az időjárás biztonságairól, viszontagságairól és védett pihenőhelyről. Aztán az egészség, rendszeres védőoltás, állatorvosi ellátás, a mozgás, ami nagyon fontos, séták és játék, valamint a család tervezés, a nem kívánt szaporodás megelőzése szükség esetén ivartalanítás révén. Nos, ez a 7 pont, és ha ez a 7 pont teljesül, akkor a kutyusok például olyan végtelen elégedettek és nyugodtak lesznek, mint az én kiskutyám Kiki itt a stúdióban, amint egyelőre hál' Istennek hallgat. Amit hallunk Pécsi Ildikó előadásában, Rónai György mond

0: Szereted az állatokat?
1: Mondd, szereted az állatokat? A kutyát, macskát, csacsit, lovat, s a madarakat, a verebeket, rigót, galambot, pintyeket, akik a földön veled élnek, s bundájuk, tolluk melegében, nekik is van szívük, csak éppen nem beszélnek. Mondd, szereted az állatokat? S figyelted őket néha nap, hogy mit csinálnak, hogyan élnek, s a maguk nyelvén mit mesélnek, vagy miről hallgatnak, mikor komor csöndjükbe burkolódzva ülnek, és titokzatos, hallgatag, külön világukba merülnek. Én szeretem az állatokat. Elnézem őket, ha játszanak, alszanak, vagy tűnődnek titkaikon és a világon. Hidd meg, barátom, nekik is vannak titkaik, csak annál nehezebb talán számukra ez a sok talány, mert nincsenek rá szavaik.
0: Hát igen, mindig mondtam, hogy szeretnék olyan ember lenni, mint amilyennek az én kis kutyám gondolja, hogy én vagyok. Hát bizony, ez nem mindig és nem minden esetben teljesül. És most egy érdekességet szeretnék elmondani önöknek. Hogyan kerül 10 000 japán kapcsolatba Beethovennel? Hát úgy, hogy elénekli. Képzelnek el egy 10 000 fős kórust, egy 10 000 fős kórust, amely Beethoven 9. szimfóniájának az örömódának egy részét énekli most. Gyakoroltak nagyon sokat, nagyon komoly próbák voltak, és igazából a fellépés nagy siker volt. Ezt nem ismételték meg, de 1000 fővel azért előadták ismét. Íme 10 000 japán.

0: mint hogy így május elején van Japánnak a nemzeti ünnepe. Ebből az alkalomból ígértem, hogy azt is megtudhatjuk, hogy milyen magyar verseket tanulnak a japán és kínai nebulók a középiskolában. Mindjárt meghallják, na azért ezt nem kell komolyan venni.
1: Falu végén kurtakocsma.
2: Ahola, honola, szogyola? Cseho, toszó!
1: Oda rúg ki a szamosra.
2: Oda rúg ki, szamoszó!
1: Meg is látná magát benne.
2: A vizen a feje helye.
1: Ha az éj nem közelegne.
2: De jön a szunya ideje.
1: Az éjszaka közeledik.
2: Jön a szunya ideje.
1: A világ lecsendesedik.
2: Lepihen a doma vele.
1: Pihen a komp, kikötötték.
2: Nem kalimpa, kint a kompot.
1: Benne hallgat a sötétség.
2: Pszt, negró kompot.
1: Te a kocsma bezzeg hangos.
2: Locsi fecsi, e hó cse hó.
1: Munkálódik a cimbalmos.
2: Cimbalomba, dulameló.
1: A legények kurjongatnak.
2: Sok a pali, nagy a buli.
1: Szinte reng belé az ablak.
2: Budiba szorul a puli.
3: Szabad fordítás.
1: Kocsmárosné, aranyvirág.
2: Piamata, faramuci.
1: Ide a legjobbik borát.
2: Tuti bocó, hoci poci.
1: Én legyen, mint a nagyapám.
2: Trocsi mocsó. Csoszi faszi.
1: És tüzes, mint ifjú babám.
2: Csupa gyufa. Tüzis maci.
1: Húzd rá, cigány, húzzad jobban.
2: Ne dumaroma, hazsába.
1: Táncolni való kedvem van.
2: Akarom a csa-csa-csa.
1: Eltáncolom a pénzemet.
2: Unom a manimat.
1: Kitáncolom a lelkemet.
2: Ima, nem a divat.
1: Bekopognak az ablakom.
2: Bekopog a muki.
1: Ne zúgjatok olyan nagyon.
2: Mi ez a ramazori?
1: Azt üzeni az uraság, mert lefeküdt, alunni vágy.
2: Kiborul a bili, a debil a buli, bili.
1: Ördög bújjék az uradba. Te pedig menj a pokolba.
2: Lucifer az urad alá, te meg a Lucifer alá.
1: Húzd rá, cigány, csak azért is.
2: Bazseva Roma magam ura.
1: Ha mindjárt az ingemért is.
2: Odadom a Roma-Roma.
1: Megint jönnek, kopogtatnak.
2: Bekopog a muki.
1: Csendesebben vígadjanak.
2: Ma ne buli.
1: Isten áldja meg kenteket.
2: Egek ura.
1: Szegény édesanyám beteg.
2: Mama fura.
1: Feleletet egyik sem ad.
2: Ne duma, ne boki.
1: Kihörpentik boraikat.
2: Issza ki a szaki.
1: Végét vetik a zenének, s hazamennek a legények.
2: Ácsi, Roma bácsi! Rászól a csávóra. Záróra!
0: Hát kérem szépen, ennyit én is megtanultam, hogy Ácsi, Roma bácsi, rászól a csávóra, záróra. De még azt is tudom, hogy záróra. Ne duma, Roma, kiborul a bili, ha debil a buli vili. Na, hát szóval megy ez nekem, ha összeszedem magamat, de most egy érdekes történetet mondanék, ami egy öngyilkos nőről szól. Az egész világon csodált angol függőhídról mesélek önöknek, és ez a függőhíd, ez kérem szépen, a Clifton függő híd eredetileg Nagy Viktoriánus mérnök készítette, 101 méterrel magasodik az Avon folyó fölé. De mágnesként vonzza az öngyilkosságra készülőket. A hivatalos adatok azt mutatják, hogy 74 és 2007 között 206 öngyilkosság történt a hídon. Nyilván beugrottak, ugyanis a túlélés esélye annak, aki belevág a hídba, elhanyagolható. De egy látványos sikertelen halálugrás történt 1885. május 8-án, amikor a 22 éves Sarah Ann Henley úgy döntött, hogy véget vett mindennek azzal, hogy leveti magát a Bristol városától nem messze álló hídról. A meggondolatlan cselekedet írta az akkori Bristol Magpie újság, egy szerelmesek veszekedésének eredménye volt, egy fiatalember, a Great Western Railway teherhordója úgy döntött, hogy felbontja eljegyzésüket, és levelet írta a fiatal nőnek, amelyben bejelentette ezt a szándékát. Ez felkavarta a lány elméjét, és kétségbe esetten sietve vetett véget életének azzal a félelmetes ugrással, amely a függőhídról történt. De Sarah, aki csapos lány és a divat követője volt, széles krinolin szoknyát viselt, amely akkoriban népszerű volt. A Magpie újság szerint pénteken szellő fújt, a fiatal nő ruhája felfújódott, és ez jelentősen akadályozta az ereszkedését. A szél pedig megakadályozta, hogy egyenesen a vízbe essen, és a puha sárba sodlódott az oldalán. 2000-ben az esetre visszaemlékezve a Bristol Evening Post színesebbé tette a történetet, a cikk szerint Sarah kedvese azt írta, hogy felbontotta az eljegyzésüket, miután berontott a munkahelyére és szónoklatot folytatott a művezetőjével arról, hogy micsoda gazember és hogy tucatnyi udvarlója van, akik mind magasabb rangúak, mint ez az egyszerű teherhordó. De ez volt az utolsó csepp a pohárban a viharos kapcsolatban. Nos hát, Sarah átmászott a korláton, felment a Melvédre, és mielőtt bárki elérhette volna, levetette magát. Nos hát, egy teljes szaltót fordított rajta a szél, és lábbal előre a lenti vízbe zuhant, de a szél befújt a szoknyája alá, és a ruhái ejtőernyőként működtek, és így lelassították a zuhanást. Az apály lent apadt, és Sarah vastag, puha sárba zuhant, két férfi, akik látták az esését, segítségére siettek és kihúzták. A fiatal nő csodálatos módon megmenekült, írták a hirtelen haláltól, és furcsa módon még mindig él a kórházban, és talán fel is épül. Úgy véljük, hogy a 16 vagy 17 személy közül, akik leugrottak a hídról idén, csak egy mutatott életjeleket, amikor megközelítették, a halál minden esetben látszólag azonnali volt. Nos, most jön a happy end. Sarah valójában 85 éves korig élt. 1900-ban feleségül ment egy új udvarlóhoz, és 1948-ban, 85 évesen, boldog házasság után halt meg. Szóljon az öngyilkos dal, a Suicide Song.

Nos, kérem szépen, elmondom önöknek azt az érdekes történetet, amely után, ha igaz, a 14-es nótán következik majd. Moriarty ellopja a korona ékszereket, Steals the Crown Jewels, ez a Sherlock szériából való dal, meg is van. Én pedig a sztorit. Kérem szépen, a korona ékszerek sikertelen ellopása úgy tűnik kifizetődik. Thomas Blood megpróbálta ellopni a korona ékszereket a londoni Towerből így május elején 1671-ben. Kudarcot vallott, és azóta is ő az egyetlen leendő tolvaj, aki ilyen merész rablást kísérelt meg. Blood, aki egyébként hol kapitánynak, hol ezredesnek nevezte magát, többszörös kalandor, lázadó, áruházásmester, szélhámos és kém volt, de minden jel szerint egy szimpatikus gazember. Az történt, hogy lelkésznek álcázva magát, összebarátkolt a londoni Tower ékszerházának újonnan kinevezett mesterével, a 77 esztendős Talbot Edwardszal, és számos látogatást tett nála. Aztán 1671 májusában három társával megjelent, és megkérdezte a gyanútlan Edwards, hogy megtekinthetik a királyi díszruhát. Persze, hogy megtehették, de amikor Edwards kinyitotta az ajtót, egy köpenyt dobtak a fejére, kalapáccsal megütötték, mire az a földre zuhant, majd megkötözték és befogták a száját. A banda ezután elmenekült a királyi koronával, az ország almával és a jogarral. Hogy mi történt ezután, nem tudni, de árulás, gyilkosság, a koronát ellopták, kiáltotta Edwards, és a tolvajokat elfogták. Blood nem volt hajlandó válaszolni semmilyen kérdésre, makacsul ismételgette, senkinek se fogok felelni, csak magának, a királynak. Az egyik történész azt írja, hogy második Károly király, aki állandó félelemben élt a merényletektől, mert London a lázadás melegágya volt, úgy döntött, hogy fogadja. Fogadta őt, és hogy történt, miután meghallgatta, hogy történhetett az, hogy tulajdonképpen miért nem végezték ki azonnal felségárulásért? A puszta igazság az, hogy ez a pimasz, sikkes beszédő és írbájjal teli férfi, aki személyes beszélgetés követelt a királlyal, hogy megmeneküljön a vérpadról élve, hasznosabb volt király számára, mint az, ha felakasztották volna. Ugyanis meghurcolták és felnégyelték volna. Ez minden áruló sorsa. Megdöbbentő módon, mondja Hutchinson, Károly kihallgatást adott neki, és megkérdezte tőle, mi lenne, ha az életedet adnám neked. Vérfogadalommal fogadta, igyekezni fogok kiérdemelni. Nos, őt és bűntársait kegyelemben részesítették, minden általuk elkövetett felség, árulásért, gyilkosságért, bűncselekményért és testi sértésért, és a király emellett ingatlant adományozott neki Írországban, és évi 500 font jövedelmet, valamint életfogytiglani nyugdíjat biztosított neki. Ugyanis Blood a király kémje lett, lehallgatva a suttogásokat és pletykákat az udvar lázas légkörében, és kettős ügynökként is dolgozott London sötét büdös sikátoraiban, rendszeresen tájékoztatva azokat is, akik Károly meggyilkolására és Anglia Oliver Cromwell alatti szigorú istenfélő köztársaságban való visszaállítására szövetkeztek. De ezzel még nincs vége a Thomas Blood körüli intrikáknak, mert 1680-ban bekövetkezett halála után holttestét később kiásták, hogy ellenőrizzék, hogy valóban a saját halálát meghamisító története, vagyis hogy meghalt-e tényleg. Most egy a Sherlock Holmesból való zenét idézünk, amikor Moriarty megpróbálja ellopni a korona ékszereket.

0: Ne aggódjanak, van még érdekes ismert történetem. Nos, kérem szépen, 1991 óta, május elején, 10-én van a mentők napja Magyarországon, és igazi hőssé vált az a 4 éves kisfiú, aki megmentette édesanyja életét, a gyerek felismerte, hogy baj van, tárcsázta a 112-t, és nyugodtan végigcsinálta a segélyhívást, miközben a mentés irányító végig vonalban maradt vele. A kisfiú ikonikus köszönésen a Szia mentő azóta bejárta az internetet, és mémé is vált, sőt, a mentő le is védette a mondatot. Alig tudtak betelni az emberek Medárdal, akinek a történetét hétfőn bemutatta annak idején, következő hétfőn az RTL híradó. A kisfiú egyedül volt otthon inzulinos cukorbeteg édesanyjával, amikor a nő hajnalban rosszul lett, és nem tudott megmozdulni. Medárd felismerte a bajt, először cukros vizet próbált adni az anyukájának, és aztán, amikor ez nem segített, felhívta a segélyhívót. Íme.
1: Na, mondja, hogy csinál anya, fekszik, ül, mit csinál ő?
2: Igen, fekszik. Nosszal nőjetek. Nagyon nosszal nőjetek, mert...
1: Megyünk szív.
2: Nem lesz jól.
1: Jól van, drágoság. Figyelj, csak az ajtó az nyitva van ki. Nyitva van?
2: Igen, kinyitottam a sétet, feleltem a sétet, és kinyitottam.
1: Jaj, de nagyon aranyos vagy, nagyon ügyes vagy, jó. Figyelj csak, anyukád az ágyba fekszik? Hol fekszik?
2: A ágyba, és nektek csak annyit kell csinálni, hogy elomját, akkor kinyitottam.
1: Figyelj csak ide kicsi. Az ágyba fekszik, és tud, pislog még a szemével? Nyitogatja a szemét? Nézd, a levegőt veszi anyukád?
2: Anna léjezik, csak...
1: Mozog a melkasa, kicsikém? Szuszog, anya? Szuszog?
2: Igen, szuszog. És pislog.
1: Pislog is? De beszélni nem tud? Mondjad neki, hogy a mentős bácsival beszélsz.
2: Anya, a mentős bácsival beszéljek. Hát semmit nem mondod. Most egy rászkódik.
1: Rászkódik?
2: Igen.
1: Értem. Jó, elindult már egyébként a mentő, kicsikém, jó? Menj, ha kimész a folyosóra vagy a szomszédba, nem tudnál gyorsan becsengetni, szólni valakinek?
2: Hát, én csak bekopogni tudok.
1: Bekopogni?
2: Hát, nem a szomszédba.
1: Valaki felnőttnek, nagyon vigyázz, el ne essél, valaki felnőttnek szóljál gyorsan, hogy anyukád rosszul van és jön a mentő, hogy segítsen nekünk, jó?
2: Rendben, na Szia mentő!
1: Ne tedd le kicsikém, legyen nálad a telefon és add oda egy felnőtt embernek, jó?
2: Rendben.
1: Ügyes Anna, vagy, nagyon ügyes vagy, kicsim, nagyon ügyes vagy. Menjél, kicsikém, nagyon ügyes vagy. Jó, menjél szívem, menjél, szóljál gyorsan valaki néninek vagy bácsinak.
2: Bekopogok a szomszédba.
1: Kopogjál, nagyon ügyen, üssed az ajtót, erősen.
2: Sziasztok!
1: Ügyes vagy.
2: Bejöhetek.
1: Adod a telefon.
2: Nem tudom, bácsival beszélgettem.
3: Nem baj van?
1: Hát, haló? Halló! Jó napot kívánok, hölgyem! A mentőktől vagyunk. A gyermeknek az édesanyja cukorbeteg, és állítólag eszméletlen. Legyen kedves, segítsenek már neki, menjenek oda az édesanyjához, jó?
3: Igen.
0: Éppen ennyi, és eddig a bejátszás. És hát amikor felhívta a kisgyerek a mentőt, akkor ugye meg kell mondani, hogy azért Kozák László diszpécser nevét is említsük meg, aki fantasztikusan irányította a kicsit, aki úgy köszönt a mentőnek, hogy Szia mentő! Úgyhogy ez a története a dolognak. És akkor jöjjön egy következő muzsika. Ez a következő muzsika pedig nem másról szól, mint hogy a fémnek a Remember My Name című dalából egy részletet, és hogy miért is Kemény Dénes 15 éve a Magyar Férfi Válogatott Szövetség kapitánya ünnepélyes külsőjések között beiktatták a vizes sportágak legnagyobbját tömörítő hírességek csarnokának az Egyesült Államok beli International Swimming Hall of Fame tagjai közé. Nos, Dénes tiszteletére szóljon a fém, Remember My Name!

Kérem szépen, május 9-e a győzelem napja. A győzelem napja 1945-ben Oroszország ezt a napot nyilvánította a győzelem napjának, és ezen a napon a Oroszországban nagy komoly felvonulás is lesz, bár a tankok és a interkontinentális rakéták nem vonulnak fel. Tulajdonképpen valószínűleg azért, mert szükség van rájuk. Na most a győzelem napja kapcsán kérem szépen, ez nem csak ez a győzelem napja, mert hát hiszen ezen a napon lesz egy nagy parti abból az alkalomból, hogy beiktatják Magyar Péter miniszterelnököt. Nos, sokan gondolták, sokan gondolják, mára egyre többen gondolják azt, amit a dal mond, azt mondja, hogy kell egy jobb ország.

legyen egy jobb ország, mert kell egy jobb ország, mondja a dal, és mi pedig a kérdéseik végére érve annyival tartozok, hogy sajnos nem volt idő rá, hogy fényderítsük arra, mi történt a Portugáliából hazafelé a Torino futball csapatával, sajnos a repülőgép lezuhant, és nem maradt közülük senki sem életben. És akkor már csak egy dolog van, hogy vajon mit gondolnak, ünnepeljük-e egyidejűleg a fákat és a madarakat. Kérem, igen, van fák és madarak napja, és ebből az alkalomból hallanak majd egy részletet itt a végén a Zubojnak a Madárka című dalából. Szeretném közben megköszönni kiváló hangmesteremnek, Mohácsi Miklósnak, zenei szerkesztőmnek, Kerényi Mártonnak, sound supervisoraimnak, Ari Károlynak és Bicó Tamásnak. Jövő héten jelentkezem, hallanak majd, halljuk egymást, örülök, ha szórakoztak jól, a viszont hallásra Kerényi Pétert

valaki mégis, annak jöjjön egy kis magyar óra. Hazai örökzöldek, egy kis nosztalgia, régi és új kedvencek, olykor szokatlan slágerek, s néha egy-egy meglepetés, kakukktojás. Kellemes rádiózást minden kedves hallgatónak, így egy nappal anyák napja után, amikor is a műsor vége felé megköszöntöm az anyákat egy szép idevágó dallal. Előtte még beszélek születésnapszerű jeles napokról, így szó lesz a Star Wars napról, a tűzoltók napjáról, és végül bemutatom Mészáros Tamás legjobb dalát is. Közben kikapcsolódásképp végig szólnak a népszerű hazai slágerek. Ez itt a Magyar Óra, én Kecskeméti Gábor vagyok. Érdemes velem tartani.

korszakalkotó. Azt hozta a bajt, minden ember mást akart, közben száz parancs közt elveszett a szó. Mi is a legszebb éjszakát, ezerszer vitatkozzuk át. Én ezt kérdezem,

A legenda szerint jó néhány évvel ezelőtt George Lucas, rendező, producer, forgatókönyvíró, a Star Wars univerzum atya egy német televíziós csatorna magazin műsorának adott interjút, nyilvánvalóan angolul, amit alámondással fordítottak németre a tévénézők számára. Az interjú végén a riporter megkérdezte a mestert, mit üzen a német rajongóknak. George Lucas stílusosan a Csillagok háborúja filmekből ismert ikonikus üdvözléssel felelt. Az erő legyen veletek, ami angolul így hangzik. May the force be with you. A fordító azonban nem lévén Star Wars rajongó, így nem ismerhette a szállóigét, egyszerűen átértelmezte a mondást eképpen. Május 4-én találkozunk. A Whitefülű fanok akkorát derültek a bakin, akkora flash volt, hogy május 4-e rövid időn belül igazi Star Wars ünnepé lett a rajongók körében. Amíg a hanyatló nyugaton május 4-e lett a hivatalos Star Wars nap, addig Magyarországon ez inkább május 1-e volt, a majálisra kitelepült bóvli árusoknál és a körhintás céllövöldés falusi búcsukban, kirakodó vásárokon ugyanis számos Csillagok háborúja erekjét lehetett ilyenkor vásárolni, többnyire persze silány minőségben. Most szólaljon meg a trilógia egyik legnépszerűbb zenéje, a Cantina Band.

talán nevettek egy bolondnak baján. S egyszerre mindenki felnéz, és az égen a jó Isten

édes anyám, csókolom, megjöttem, és mindenki felnéz, és az égen a jó Isten.

Magyar Óra. Megjelent Mészáros Tamás színész énekes új dala, az Új Remény, egy különleges hangulatú dal, amely az előadó művészet láthatatlan, mégis mélyebb pillanataiba enged betekintést. A szerzemény a kulisszák mögött álló művész szemszögéből mesél, a félhomályról, a lámpák árnyékáról, a bársony és por ismerős illatáról, arról a világról, amely csak azoké, akik újra és újra kilépnek a fénybe. A dal központi üzenete, hogy minden egyes este új lehetőséget jelent. Új esélyt arra, hogy a művész kapcsolatba lépjen a közönséggel, értéket adjon és emlékezetes pillanatokat teremtsen. Az új remény finoman emlékeztet arra is, hogy bár a belső tűz néha halványulhat, a közönség szeretete és jelenléte mindig képes újra lágra lobbantani azt. Ez a dal tisztelgés a színpad, a közönség és az örök megújulás előtt.

0: Rádió Bézs. A lágy hangok vonala.
1: Május 4-e Szent Flórián a tűzoltók védőszentjének napja, amerről a tűzoltóságok már 1834 óta megemlékeznek. Magyarországon csak 1991 óta ünneplik hivatalosan is a tűzoltók napjaként ezt a napot, mely a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók önfeláldozó munkája előtt tiszteleg, emlékezve a 304-ben vértanú halált halt római katonatisztre, aki a lángoktól való megmenekülés jelképé vált, ezért ez a nap a bátor helytállás, az önfeláldozás és a bajtársiasság szimbóluma is egyben. Május 4-én országszerte ünnepségeket, elismerések átadását és nyílt napokat tartanak a tűzoltó laktanyákban. Most kissé mókásabb oldalról szeretném illusztrálni a témát. A Peleskei Nótárius című színdarabban van egy dal, mely a színházi tűzoltóról szól. Darvas Ferenc és Váradi Szabolcs szerzeményét a szerző mellett a két darvas fiú, Benedek és Kristóf adja elő.

Ez itt a Magyar Óra. Tegnap, május 3-án, vasárnap ünnepeltük az anyák napját. Ezért a Magyar Óra keretében is hadd szóljon egy szép, meghitt dal, melynek címe egyszerűen Anya. Hegedűs Borit és Templi Eriket halljuk.

magyar óránkon, aki akart, az tanulhatott valamit tőlünk, s aki csak szórakozásra vágyott, az remélhetőleg jól érezte magát velünk. Várjuk Önöket 2 hét múlva ugyanitt. Kecskeméti Gábort hallották.

0: Nyugi, kis reklám jön.
1: Sport100.hu 100% magyar sport. Élőben.
0: Ez reklám volt.
2: Rádió Bézs.
3: Hallgatni Bézs.

0: Műsor 2025-ben készült.
1: Köztünk csak egy mikrofon.
2: A Rádió Bézs egyik műsorának a címe ez. A stúdióban tehát a kérdező
1: Borsi László
2: és a vendége, s köztük
1: csak egy mikrofon.
3: Köszöntöm Önöket! A mai műsorban egy korábbi adást ismétlünk meg. 2025. június 30-án beszélgettem Gajdos Lászlóval, a Nyíregyházi Állatpark igazgatójával, aki azóta már környezetvédelmi miniszter jelölt lett. Hamarosan miniszter is lesz belőle. Nem szoktunk politikusokkal műsort készíteni, de most még ő nem számít politikusnak. Azért gondoltam, hogy megismételjük ezt a műsort, hogy megismerjék. Kicsoda, milyen ember is Gajdos László.
4: Sajátos lesz a mai beszélgetés, mert nem ül itt a stúdióban. Picit messze, olyan 200-220 kilométerre, Nyíregyházán, Konon az állatparkban. Szólítom is. Szervusz, Laci, itt vagy ugye a vonalban.
5: Szervusztok, jó estét kívánok mindenkinek.
4: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy és vállaltad így telefonon keresztül is. De rengeteg az elfoglaltságod, és örülök, hogy tudunk hát most egy órát szakítani arra, hogy beszélgessünk egy picit az állatparkról, picit rólad, és picit Nyíregyházáról, mert az utóbbi időben Nyíregyháza az érdeklődés fókuszába került. Ugye a másik magyar űrhajós Kapu Tibort Nyíregyháza adja, és erre aztán valamennyien büszkék vagyunk. Igaz, Laci?
5: Hát bizony, úgy tűnik, hogy magyar űrhajós csak Szabolcs-Szatmár-Berekből kerülhet ki, mert Nyíregyházától nem messze, Gyulaházáról származik, ugye Farkas Bertalan az első űrhajós. Kelet-Magyarország az űrhajósok hazája.
4: Mi van ott?
5: És hát
4: mi
5: a
4: van
5: Tiborra az... nagyon büszkék vagyunk, nyíregyháziak. Nem tudom, hogy milyen a légkör, a levegő, de hát ezek szerint itt születnek a magyar űrhajósok.
4: Te is merted Kapu Tibort személyesen?
5: Nem, de például a családom tagja ismerték, a húgom tanította is általános iskolában, úgyhogy ismert fiatal ember volt itt.
4: És milyen volt egyébként, mit mesélnek a családtagok fiatalként?
5: Őszintén szólva, egy nagyon, nagyon tudatos, nagyon aranyos és nagyon okos fiatalember, ezeket a jelzőket hallottam én.
4: Hát amit most láttunk a bejelentkezéséből, az tényleg egészen fantasztikus volt, amit ma tettek közé, ugye az első komolyabb megnyilvánulása. Ha már itt tartunk, lehetne állatkísérleteket folytatni az űrben, mert ugye azt tudjuk, hogy növényekkel kísérleteznek odafönt.
5: Hát őszintén szólva, természetesen biztosan, de ez nagyon, nagyon erős etikai kérdés is, tehát embernek sem egyszerű fenn az űrben, egy növénynek egyszerűbb. Én amennyire tudom, tehát nagyon egyszerű szervezeteket vittek már fel, és hát tudod, annak idején a Szovjetunióban Lajka kutya felrepült.
4: Pont ezt akartam mondani, az első...
5: Máig nem tudjuk azért, hogy mi lett vele, hogy ért vissza szegény. Úgyhogy én szerintem ez még odébb van, de ez elkerülhetetlen, hogy egyszer csak az űrhajósok visznek magukkal esetleg egy kutyát is. Mondom a kutyát, és elnézést kérek, mert itt van mellettem. Elképzelhető, hogy néha beleszól a beszélgetésbe, de majd megpróbálom elcsitítani.
4: Ne, semmiképpen, hát örülünk, hogyha hárman leszünk a vonalban.
5: Igen, de lehet, hogy papagájok is megszólalnak.
4: Hol vagy? Gondolod állatparkban, ugye?
5: Igen. Hát figyelj, az az igazság, hogy én lassan... Hát most már 63. éves leszek egy hónap múlva. Azóta én körülöttem mindenütt állatok vannak, és 30 éve, mióta megalakítottam az állatparkot, azóta hát ezzel kelek, ezzel fekszek. Nem egy normális dolog, de ma már mindannyian így vagyunk, akik itt dolgozunk, ez a 150 ember, hogy az állatok az elsők, úgyhogy nem tudunk létezni nélkülük.
4: Helyes. Laci, milyen kutya van melletted egyébként?
5: Kérlek szépen a Lola nevű keverék, aki...
4: Hát Lola, látod?
5: Kérlek szépen, jött velem szembe egyszer csak pár hetesen, ott sétált az állatpark bejárata előtt, és mondtam, hogy akkor ezt a sors így akart, hogy mi összetalálkoztunk, úgyhogy akkor így legyünk. Azt valószínűsítem, hogy egy Jack Russell és egy tacskó szerelméből jött létre. Mindenféle jó és rossz tulajdonságukat örökölt a szüleitől, de nagyon aranyos.
4: Mióta van veled?
5: Hát most már 6 éve.
4: 6 éve.
5: 6 éves.
4: Jó, hát kezdjük ugye az elejéről, hogy egy oroszlánnal kezdted, na de sokkal izgalmasabb, hát ez is az, hogy hogyan is indult, mert nyugodtan mondhatom, hogy Magyarország egyik legismertebb és legnagyobb vállalkozás, és legtiszteletre méltóbb vállalkozás az, amit te annak idején elkezdtél és megálmodtál. Hogy indult?
5: Figyelj ide, hát ez egy hosszú és furcsa történet, néha magam se hiszem el. Tehát őszintén szólva senki nem akarta, hogy itt Nyíregyházán állatkert legyen, csak én minden hol, ahol lehetett annak idején, ez 84 körül diplomáztam, azóta házaltam, hogy én Nyíregyházán szeretnék egy állatkertet, nagyon kedvesen, aranyosan. Mindenki megmosolygott, és hát félre-félre toltak ezzel. Míg nem valamikor 96-ban azt mondták egyszer csak, hogy van itt, hát azt tudtam, ugye ott szerettem volna állatkertet csinálni, hogy van a Sóstói Kultúrpark, ami egy gyönyörű szép tölgyerdő, a világ legkisebb óriás kerekével, egy szabadtéri színpaddal, ahol jellemzően Edda, Omega, Skorpió, ha még sorolhatnám, Neoton, tehát a régi...
4: Azt mondtam, hogy állatokat sorolva a Skorpiótán.
5: Fel, állatok nem voltak, majd később néhány a Sóstói erdőben, hiszen ott vagyunk, a Sóstói erdőben élő állatokat bemutattak, majd a Kárpát, hogy is mondja, Kárpáton túli területek pártbizottsága, a Szabolcs megyei pártbizottságnak egy baráti látogatás során 2 barna medvét felajánlott, Miskát és Zsuzsit, és amikor valamikor így 76 környékén hát létrejött a Vadaspark, egy valószínűtlenül pici ketrecet hegesztettek gyorsan a 2 medvének, és hát ezzel indult el, körülöttük néhány szarvas és őz, és hát így volt, nem volt sok gond ezzel a parkkal, mert csak hétvégén volt nyitva, és akkor sem nagyon volt látogató, de valóban az emberek néha felültek a világ legkisebb óriás kerekére, és ez így, meg volt talán még egy MiG-17-es is az erdőbe, abszolút illeszkedett oda, illetve egy T-34-es harckocsi, és ez volt akkor a park. Amit én, hát 10 évesen voltam először, innen őrült az anyukám szerint, amikor azt mondtam, hogy anya, hát én állatkert igazgató akarok lenni, de nagyon megértő volt a mama, tehát azt mondta, jó kisfiam, ebben maradtunk, és azóta én mentem, mindig néztem, hogy mi mindent lehetne csinálni, még akkor aztán 96-ban sikerült, azt mondták, hogy na, azt csinálok, amit akarok, amikor megnyertem a pályázatot a Kultúrpark élére, azt csinálok, amit akarok, már ezt jobban nem ronthatom el, viszont pénzt azt nem adnak, az egy fillér sincs. És szerencsére mindkét ígéretüket betartották, és ez fontos volt, mert tényleg azt csináltam, amit akartam, és mire észrevettek már a Sóstói erdő, észrevették a Sóstói erdő közepén oroszlán üvöltött egy vécében, mert hát az egy kőépület volt, az se volt fűthető, azt is át kellett alakítani.
4: Honnan szerezted? Az oroszlánt honnan szerezted?
5: Ó, hát ez egy bonyolult dolog volt, mert akkor egy másik ilyen őrült fiatalemberrel, aki a helyettesen volt, elindultunk egy jócska Skodával, és elkezdtünk bekopogtatni Nyugat-Európa nagy általunk csodált állatkertjeibe, és mondtuk, hogy hát mi vagyunk azok, akik Magyarországon megreformáljuk majd az állatkerti kultúrát, mi egy szuper állatkertet akarunk csinálni, és nincs egy filérünk se, és nincsenek állataink se. Na hát ott is megmosolyogtak minket, de mivel minden állatkertben van olyan állat, ami őszintén szólva már útban van, vagy mert nagyon öreg, vagy mert van valami problémája, így összeszedtünk minden ilyen problémás állatot, hát lett nekünk vak kengurunk, lett olyan kakadunk, ami nem volt toll, de mi nagyon boldogok voltunk, és valakinek nagyon útban volt egy kis oroszlán, amit a kezünkben nyomtak, és akkor ezzel...
4: Kis oroszlán hány éves van?
5: Karácsonykor egy pár, azt hiszem, 3 hónapos oroszlánnal megérkeztünk.
4: Az igen.
5: Addigra meg átalakítottuk a WC-be. Igen, és aztán hát ilyen, ugye azt már tudtam, hogy valamit kell csinálni marketing ügyben, és az akkori keletáruházak megkértem, hogy fogadja örökbe, és mert hogy így a liter, ők kelet-eleknek nevezték el szegény kémet, de nagyon sokat köszönhetünk.
4: Lehetett volna megkelek is.
5: Parancsolj?
4: Lehetett volna megkelek is. Na jó,
5: lehetett volna, igen, hát most ez így alakult, de aztán nagyon bensőséges. Tudom, hogy hülyén hangzik, de nagyon bensőséges viszonyba kerültem én ezzel az oroszlánnal. Én úgy fogtam fel, hogy együtt csináltuk végig a park első 15 évét, együtt építettük fel, aztán lettek feleségei, lett nagyon-nagyon sok kis oroszlánja, és elindultunk egy úton, amikor hát nagyon sok lelkesedéssel, sok munkával, ilyenkor mindent csinált az ember, ha kell állatot etetett, egy kicsit játszott igazgatósdit is, de ment pénz után, és a többi, és a többi, és a kollégák szintén így voltak, hát nem volt még akkor állatgondozunk se, tehát vettem fel fiatal embereket, és tanítgattam őket, és hát együtt fejlesztettük a parkot.
4: Laci, mielőtt belevágunk a fejlesztésebe, még térünk is oda, emlékszem, egyszer mesélted nekem, hogy te beszélgettél az oroszlánnal a nap végén, megbeszélted az ügyesből és dolgaidat, hogy merre menjen az állat.
5: Édes Lacikám, ezt nem akartam azért nagy nyilvánosság előtt elmondani, lásd, egy idióta és az állatok igazgatója, de hát én ezt vállalom. Én tényleg, amikor mások nem látták, akkor mondom, olyan viszonyban voltunk, hogy a szemünk, hát hogy szóval kontaktusával mindent tudtunk, és igen, én megbeszéltem bánatomat, örömemet ezzel a fiúval, és ez az oroszlán. Én az oroszlán jegyében is születtem egyébként, tehát...
4: Na, az egy innen a vonzódás.
5: Na, hát igen, ráadásul még én hiszek is az ilyen sorsokban, és valóban tényleg nagyon jó volt az összeg. Hát képzeld el, hogy hát már nagyon beteg volt, gyakorlatilag minden nap vártuk, hogy elpusztul, ez szörnyű volt, és már nem már csak feküdt az oldalán, és megvártam az utolsó nap, mikor, hogy bemenjek. Bementem, rohantam az oroszlánházba, hogy nézem, hogy van, de már szóltak, hogy nagy a baj, és egyszerűen még rám nézett, a fejét nem tudtam már megemelni, de a farká megemelte, lebukott a farka, és ahogy megérkeztem, elpusztult.
4: Ez nagyon szép, Laci.
5: Tehát ez egy olyan sorszerű történet, nagyon-nagyon meghatározott, zokogott az egész park egyébként, rólam nem beszélve. Úgyhogy elhamvasztottuk, és az első oroszlán házunk, ami ugye egy WC volt, a tövében ott van az emléktáblája Eleknek, az alapító oroszlánnak.
4: Hát itt akkor emlékezzünk rá egy picit zenével, jó? Te választottad a zenéket, hát nyilván adja magát, hogy most az Oroszlán Királyból játszunk le egy részletet, hogy megkérem Mohácsi Miklós kollégát, hogy indítsa el a zenét, utána folytatjuk a beszélgetést.

0: akkor megemlékeztünk most így egy picit Elekről is, a mikrofonnál Borsi László, és a telefonból a másik végén Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója. Laci, folytassuk akkor onnan, annyit hadd mondjak még el rólad, hogy te Nyíregyháza díszpolgára vagy, megyei prímadíjas, megbecsült tagja az összes jelentős nemzetközi állatkert szövetségnek, és hát a múltadban ott vannak a sportsikerek is, 14 évesen súlyemelőként már az IFI válogatott tagja voltál, később magyar bajnok, csúcstartó, sőt olimpiai kerettag is.
1: Hát az, ez utóbbiról, ez nagyon szerencsés vagyok, mert azt hazudok, amit akarok. Tudnélik, elmaradt Los Angeles, illetve az olimpia nem maradt el, csak nem mentünk Los Angelesbe.
0: De kerettag voltál.
1: És a pontom, hogy bár úgy néz ki, hogy mehettem volna, hogyha nem történik ez, de hát addig még persze az utolsó percekig bármi történhetett volna, de valóban készültünk fiatal versenyzőként arra, hogy esetleg kijutunk, és az eredmények erre predesztináltak minket. Hát ez így alakult, ez egy nagyon szép, érdekes szakasza volt az életemnek, és nagyon büszke vagyok rá, meg arra is, hogy például nemrég egyik kedvenc edzőm a válogatottban, mi kiskölyök voltam, itt 80 évesen még mindig gyerekekkel foglalkozik a Magócs Jani. Jani bácsi most már volt itt a gyerekekkel versenyen, és az mondta nekik, hogy az állatparkot természetesen megkézni, mert hát az anélkül nem lehet elmenni, és egy különben is egy súlyemelő, egy volt súlyemelő az igazgatója. Úgyhogy ennyi kötődésem van még a sporthoz. Sajnos már nem üzöm, de egy ideig íráskodtam, de hát azért ez az állatkert, ez jelentősen megváltoztatta az életemet. De az

0: hogy megmutassa magát, és aki egy kicsit exhibicionista érdeklődik dolgok iránt, az kiköthet az újságíró szakmában. És hát nekem szerencsém volt, mert kerestek sporthoz értőt is, mezőgazdasághoz értőt is a Nyíregyházi Rádió stúdiójába, és hát én nagyon ideális voltam, úgyhogy 10 évig csináltam, szerkesztettem a sportműsorokat és az összes szabolcsi mezőgazdasági műsort, úgyhogy egykori összes TSZ elnökkel nagyon jó viszonyt ápoltam, mert jártam hozzájuk riportra, de minden évben elmondtam az akkori főnökeimnek, hogy te készülök, ne nagyon számoljanak velem, mert én, ha lehet, megyek állatkertigazgató. Hát aztán, amikor ez az utolsó, a 10. évben tényleg így lett, akkor maguk sem hitték el. De aztán tényleg összejött ez.
1: Laci, amikor eltervezted, hogy állatpark igazgató lesz, és állatparkot csinálsz, ami ugye más, mint az állatkert, majd erről is beszélünk, akkor nagyjából hasonlót álmodtál meg, mint ahol most tartasz, és aztán kibontjuk majd, hogy hol tartasz most, hiszen Európa egyik, ha nem a legnívósabb állatparkját gondozod.
0: Én csak azt szerettem volna akkoriban a magyarországi állatkerti kultúra, hát mondjuk így, hogy nem volt szabad szemmel látható. Uh-huh. Volt néhány vidéki állatkert, szám szerint 3, és Debrecen, Pécs, Veszprém, és később Győr, Szeged, de hát mondjuk így, hogy akik akkor irányították azokat, akkor az a 20-századbeli figurák. Tudod, ez a kis hely, kis ketrec, állat bedugva. És én csak annyit szerettem volna, hogy valami más létrehozni, és arra az ékszerdobozra, ami Nyíregyháza sóstó, ráirányítani a figyelmet, és ide vonzani a turistákat, akik hát őszintén szólva eszük ágában nem volt jönni Nyíregyházára, és szerettem volna valamit ezen a szép fürdőhelyen csinálni, ebbe a szép erdőbe. És nem akartam én többet, hát azt, ami lett, azt meg végképp nem gondoltam, noha evés közben jött meg az étvágy, azt azért leírtam az első 10 éves szakaszát a parknak, megterveztem, fogalmam nem volt, hogy miből finanszírozzuk, mert ugye hát egy állatkert sosincs kész, és mindig lehet rá költeni, és amikor az első 10 év úgy, ahogy összejött, akkor már úgy döntöttem, hogy akkor próbáljuk meg, és csináljunk olyat, ami viszont innentől kezdve már most országos hírű, hát legyen európai hírű, és hát az lett.
1: Hogy tudtatok fejleszteni egyáltalán? Miből tudtatok fejleszteni? Mert mondtad, hogy ugye akkor támogatást nem nagyon kaptatok, valahonnan máshonnan kellett, és máshogyan kellett megoldani.
0: Na kérlek szépen, az történt, hogy volt itt a Kultúrparkban olyan 30-40 ezer látogató évente, és egy év után lett 150 ezer látogató.
1: Hoppá! Ezt hogy csináltatok?
0: És mivel mi ma annyian voltunk, amennyien mindent, mint mondtam én is csinál, mindenki csinált mindent, az az igazság, ezt a pénzt, és nagyon sok tehetséges kollégám volt, akik lakatos, ács, könyves, asztalos szakember, hogy mindent magunk építettünk, és elkezdtünk kicsiben állatkertet építeni, aztán egyre jobban, és minden pénzt, amit megkerestünk, igyekeztünk visszaforgatni. És azért, amikor ez látszott, akkor már a város is a erejéhez mérten megpróbált támogatni bennünket, és az nagyon fontos volt, és aztán amikor lehetett először, azt hiszem talán 98-ban uniós forráshoz jutni, akkor a város segítségével gyakorlatilag egy jelentős összeget pályáztunk, akkor épült meg az ország első biodómja, a Zöld Piramis, és onnan más pályára állt a park, mert 2010 amikor azt láttatuk, onnantól kezdve lett 500 ezer vendégünk, most már 650 ezer is van, de a lényeg az, hogy onnantól kezdve el tudtuk tartani saját magunkat, és a,

0: ha úgy tetszik, önfenntartó a nyíregyházi állatpark. Igyekeztünk úgy megcsinálni a fejlesztéseket, hogy azt utána fenn is kell tartani, és azt tudtuk, hogy arra máshonnan pénzt nem remélhetünk, csak amit mi megtermelünk. Úgyhogy, hát figyelj, a szegénység kreatívát, ezt nagyon sok olyan dolgot találtunk ki, amit aztán már más állatkert átvett tőlünk, ami nem okoskodtunk, mi csak praktikusan nem volt annyi pénzünk, amennyiből szerettünk volna építkezni, és amikor itt-ott láttunk gazdag állatkertekbe, azt átalakítottuk, leképeztük, összemixeltük, és abból jöttek ki ötletek, leegyszerűsítettük a dolgokat.
1: Mondjál példát, vagy példákat esetleg.
0: Hát többet is mondhatnék, de az első elefántházunk példáját mondhatom, 2006-ban építettünk egy afrikai elefántházat, ami meg kellett oldani, ahogy a többi állatkertben, ezt a nagy gazdag állatkertekben megoldották, nagyon fontos, hogy ne találkozzon, általában fontos ez az állatkertekben, a gondozó és az állat egymással, mert akkor viszonylag gyorsan fogynak az állatgondozók, hogyha eljön vele szembe a házba egy elefánt a folyosón, és akkor mindenféle nagy pénzekért hatalmas nagy vas ajtókat kellett mozgatni elektromotorokkal, amik jellemzően az elefántházba keletkezett portól tönkrementek, vagy az elefánt, hogyha meglökte, akkor tönkre tudta tenni, ezzel nem tudtak mit kezdeni, és akkor én kitaláltam, ez volt az első Európában, szemben csinálták, ez a felső mozgatásos elefántházat, felvittük egy szintre a boxok fölé egy felső folyosóra a gondozókat, és egy nagyon ügyes lakatosnak megmondtam, hogy találjon ki egy olyan rendszert, nincs gép, semmi nincs, ezeket a több tonnás ajtókat csigákkal találja ki, hogy akár két ujjal is tudják mozgatni a gondozók. És akkor ezt fentről tudják kezelni, és az állatok meg alul közlekedhetnek, úgyhogy el van szeparálva ember és állat. Na például ez a rendszer azóta nagyon sok helyen van, már nem csinálnak motoros mozgatást, hanem nagyon sokan megnézték a mi ötletünk alapján ezt az ajtómozgatási technikát, és szépen kézzel mozgatjuk az ajtókat. Na de mondhatok egy mást, amikor említett zöld piramisba, ugye a hűtőrendszerre nem volt elég pénz egy nagyot csinálni, akkor csináljunk egy magas vízesést, ami önmagában egy gyönyörű látvány, és sűti a teret, és most igen, szinte természetesen egy 10 méter magasba törő vízesésből hullik alá egy nagy vízoszlop, és nyáron az jelentős fűtést biztosít a térnek, amit egyébként pedig gépekkel kellett volna megoldani.
1: Nekem volt szerencsém végigjárni az állatparkot, és valami fantasztikus élmény egyébként látogatónak is, meg azon az állatoknak is. Tehát tényleg óriási különbség az állatkert és az állatpark között. Itt az állatoknak hatalmas terük van általában.
0: Én ezt szerettem volna első perctől kezdve, hogy van egy természetes tölgyerdünk, azt használjuk ki. Tehát én úgy helyeztem el az állatok kifutóit, ahogy a természet adta. Tehát láttunk egy olyan természetesen kialakult részt, amit csak körbe kellett kerítenünk, jellemző módon árokkal, hogy ne lehessen az akadályokat látni. Azt körbe kerítettük, és ez lett az elefánt kifutó, vagy valami hasonló formában az orángutánok helye, vagy az őspark részben, ugye nagyon fontos volt számunkra, hogy bemutassuk, hogy honnan jöttünk, ugye előbb a vándorló, vadászó magyarokat és az őt körülvevő állatokat, utána letelepedett magyarokat a parasztudvarban. Ugye lehet, szoktam mondani, hogy akár birkát nyírni, kecskét fejni, de megmutattuk, építettünk jótát, hogy így vadászott, aztán pedig így gazdálkodott. Na és volt egy rész a parknak, ami olyan ősfás volt, tegyük ide akkor az európai bölényt, tegyük ide a barna medvét, itt lett a medveerdőnk elkészült, és ahogy adta a park, úgy próbáltunk menni előre. Hát ma már ugye egyre kisebb lehetőségünk van, mert belaktuk az egész teret, úgyhogy most már a régi kifutók, mert hát bizony 30 év, meg 20 éve készült kifutók, azok régiek, azok lebontásával, átalakításával épül újjá a kert.
1: Laci, folytatjuk hamarosan, egy picit zenélünk, jó? Mégpedig ugye te választottad a zenéket, Sergio Mendez és a Brazil 66, Maskenada, ugye ez miért kedvenc?
0: Hát én csak hangulatában, ugye mindenki Afrikát akar csinálni, Afrika panorámát, és pont ez a dal szólt annak idején, amikor mi is elhatároztuk, hogy lesz a zsiráfoknak tere meg a zebráknak, uh-huh. és az közel szembe jutott, hogy akkor hallgassuk meg ezt.
1: Na, hallgassunk bele akkor.

0: Szóval Maskenáda volt, ugye, így énekelték. Folytatjuk a beszélgetést Gajdos Lászlóval, Nyíregyházi Állatpark igazgatójával, a mikrofonnál továbbra is Borsi László. Laci, nagyon megfogott engem az, amit egyszer mondtál nekem, de azt hiszem, aztán ki is van írva a parkban, hogy nem tudtuk, hogy lehetetlen, ezért megcsináltuk.
1: Hát igen, mert egy csomó olyan dologba vágtunk neki, ami teljesen hülyének. Most mondok neked valamit. 99. Azt bekopogtat hozzám egy pali, hogy hát ő nagy tenger őrült, és az Adriáról hordta a tengervizet a kocsi csomagtartójába, és csinált Zamárdiban egy tengeri akváriumot, de hát ő már most ezt nem tudja csinálni, és szeretné, hogyha valamelyik állatkert átvenni. És akkor még sehol semmi. Mm-hmm. És mondom, cápát is tudunk, de hogy ne tudtam. Egy nagyon kedves fiatalember és a felesége, Kovács Gábor és Belezna Jágés, nagyon sokat köszönhetek neki, egy egyszerű hobbista, de mivel volt még egy használaton kívüli WC épület parkban, neki estünk egy télen, 99 telén, és teljesen hájókovás módjára, mert az akkor már nyiladozó nyugat-európai hobbi tengeri akváriumok technikáját nem tudtuk megvenni, de el tudtunk menni, fényképeztünk, leloptuk, és itthon olyan szuper anyagokat találtunk, mint cserépalátét, vagy virágcserép, vagy különféle háztartási műanyag eszközök, amikből eszkábáltuk műanyaghordó, a szűrőket, az úgynevezett lehabolót, a fehérje kicsabolt, az például nagyon jó működött, két virágalátétből és egy porlasztókőből. És ezeket nagyon egyszerűen összerök, és azt mondtam, hogy 2000-ben igen, megnyitunk egy tengeri akváriumot Sóston, jellemzően akkor, majd később nyílt a tropikárium, akkor nem volt más. Ez egy kis tengeri akvárium volt, és szereztünk egy 40 centis szírt cápát. Na de a cápa volt, és csináltattam szórólapokat, és itt a három megyébe szétszórtuk, uh-huh. Szabolcsba, Ajdúba, Borsodba, hogy cápa veszély Sóstón. Ez volt, tudott szórólapon, hát ilyen, ezek a reklám kegyes hatóságai, elég nagynak tűnt a fényképen a cápa, mert nem volt hova viszonyítani.
0: A 40 centivel.
1: Az egész szórólapot beterítette, és képzeld el, hogy jöttek, húsvét hétfőn 20 ezer ember jött be, hogy megnézze a tűzfalat, a kis cápát. Hát látták, hogy kicsik, de még nem láttak cápát ez közelben, és tök aranyos volt. Egyébként aztán megnőtt 1 méter 20 centire, és milyen érdekes az élet. Ibolya, mert az állatokat úgy neveztük el, hogy amelyik nap érkezett, névnap volt és nőstény, egyszer csak megörvendeztetett minket. Már egy másik akváriumba két év múlva tudtunk egy nagyobbat építeni. Zsenyális. Hát és most már óceánárium is van a parkban, kettő is.
0: Igen.
1: Na, az ibolya megörvendeztetett minket kis cápával, ugyanis az egyszerűbb szervezetek, így például a porcos halak is, tudnak szűznemlézzel szaporodni. Ibolya szegénykém soha nem látott még egy társat se, nem hogy egy fiútársat, de mégis született. És ez azért nagy dolog, mert kettőt a szakirodalom két ilyen esetet jegyez fel. Az egyik Amerikában történt, a másik Nyíregyházán, Sóston. Más kérdés, hogy három nap után elpusztult az utód, de szűznemzéssel született.
0: Hogy a csodában? Ez a világ egyik csodája, hát azért.
1: Hát ez azért, igen, hát fogságban mindenképpen, de a természet tartogat csodákat, és gondoskodik arról, hogy így vagy úgy, de fennmaradjanak fajok, így bizonyos, mondom, egyszerűbb szervezetek, vagy halad kétértőek hűléknél ez előfordul a szűznemzés, mm-hmm. hogy nem biztos, hogy az utód szaborodóképes, de mégis utód. Mm-hmm. Ez nagyon lényeges. Hát a bohóc hal simán átalakul, nagyon, hát aztán ugye már most itt nagyon komolyan, azóta már tengeri halakat szaporít, meg korallokat a nyíregyházi állatpark, hogy ne kelljen a tengerből szedni, behozni. Most már mi itt tenyésztjük ezeket, más állatkertekkel is, például Bécsel nagyon jó, de sok más állatkertel is nagyon jó viszonyban vagyunk. Na szóval, hogy a bohóccal is át tud alakulni, de hát az egyszerű édesvízi, mindenki által otthon tartott mexikói kartfarkóval is gondol egyet, és ha nincsen hím a nőstények között, az egyik nőstény átalakul hímmé, és teljesíti kötelességét, a fajt fenn kell tartani.
0: Miket tudunk, szóval
1: ezek csodák, amik az állatvilágban vannak.
0: Hát az, és akkor nyíregyháza bevonult a világtörténelemben, nem csak a űrhajóssal, hanem korábban akkor ezzel a űrhajó csodával.
1: Hát ezt kell mondjam, igen, hogy itt több olyan érdekesség is történt már nálunk, ami nagyon fontos és lényeges. Most legutóbb egy kis szumátrai tigris is született, 500 él belőlük az egész világon. Gyakorlatilag mindent elkövet az ember, de gyakorlatilag ki fog pusztulni a faj, mert olyan kicsi a genetikai sokszínűség, hogy nehéz lesz megmenteni. Hozzátenném, hogy ugye mindenki az óriás pandát, mert nagyon jó a PR-ja, ahogy szokták mondani, félti. Na de hát abból már több ezer van, és a kínaiak nagyon komolyan tenyésztik, tehát az meg marad, és a faj túléli az ember hát butaságait.
0: De jó.
1: De hát nálunk több olyan állat is van, ami gyakorlatilag kipusztulás szélén áll. Az egyik ilyen a szumátrai tigris, és nagyon örülök, hogy született egy. Na de a Bali seregé hasonló, amiből Bali szigetén gyakorlatilag eltűnt, és az állatkertek szaporító tenyésztői munkája eredményeként lehetett visszatelepíteni. Vagy telepítettünk most tudatos munkával, az ember már megmentette az európai bőrényt, de azért a szabad természetben még kevés van, és az állatkertben születteteket visszavadítják. Nem lehet minden állatot visszavadítani sajnos, de speciál az európai bőrényt vissza lehet, és két bőrényünk már az egyik román erdőségekben, a másik Bulgária erdőségeiben kószál. Tehát sok mindent igyekszünk csinálni, de mondom még egyszer, a szükség meg a kevés pénz kreatívá teszi az embert. Volt egy szituáció, Varsóban volt egy hatalmas cápa, egy nagyon kis akváriumban kinőtte az akváriumot, és senki nem merte meg, nem tudták megfogni. És mondták, hogy ha mi megfogjuk, elvisztük az óceánáriumban, nekünk volt egy nagy tér, akkor nekünk adják. Hát mi az ilyennek nem szoktunk útjába állni, ha valahol valamiért kaphatunk ingyen állatot. És akkor kidolgoztunk egy olyan furcsa szerkezetet, amivel végül is aztán megfogtuk ezt a cápát, egy gyönyörű szép homoki tigris cápát, és áthoztuk Varsóból Nyíregyházára, és azóta itt van az óceánáriumban. Majd ezt a szerkezetet elkérték tőlünk, és most már használják, sőt, talán gyártják is, forgalmazzák is nagy amerikai akváriumokban. Ez a cápafogó szerkezet, amit egy szükség hozott létre, de a csapat kreatív volt és kitalálta, és azóta többen használják.
0: Óriási. Laci, mond, szamaratok van?
1: Szamarunk?
0: Igen.
1: Hogyne. Kevés olyan állat van, ami nekünk nincs, de speciál van szamarunk.
0: Na, az embertől kérdeztem persze, mert most hadd kedveskedjek én neked, egy pici meglepetés, az állatok farsangjából a szamár részt fogok bejátszani.
1: Köszönjük szépen.

0: De csak egy pici ízelítő volt akkor ebből az állatok farsangjából. Hát a szamarak így szólnak meg. Igen.
1: Nem állítom mindez 5000 állatnak tudom a nevét, de általában vagy az állatgondozók egymásról nevezik el az állatot, vagy most már egyre többször a vendégeket kérik névadásra, vagy az élő ritka állatokat az élőhelyhez köthető névvel nevezik, vagy van, hogy az igazgatóról nevezik el. Szóval,
0: a vezeték vagy keresztnevet ad.
1: Keresztnevet, és...
0: Bocsánat, ezt nem hagyhatom ki. Rólad melyiket nevezték el, melyik állatot?
1: Figyelj, nem tudok, tehát vannak ilyen titkos nevek is, de speciál, tudom, hogy volt egy fekete...
0: Isten értesen névnapodon, engem is, de ki a...
1: Ja, igen, tényleg, igen, néhány napon, igen.
0: Ki a névrokonunk még?
1: Kérlek szépen, volt egy gyönyörű, szép, fekete, hidegvérű csődőr a parkban, és ő volt Laci a ló.
0: Hát mi más lehetne?
1: Csikókodva került ide, egy gyönyörű, szép vezér egyéniség volt, és gondolom ezért nevezték el, nem tudom, hogy nagyon szép állat volt.
0: Büszke vagyok
1: de már magunkra. Nincs nálunk. Jó rendben. Vagy a naptár napján, amit említettem. Mert minden állat nálunk egy személyiség, megszemélyesítjük, és a gondozói nagyon szeretik is. Hát persze van olyan is, hogy több neve is van egy állatnak.
0: Hát igen, nekünk is van olyan, aki ugye 2-3 nevet is használ. Jó, Laci, ti nagyon nemes küldetést is vállaltatok, ugye állatmentéssel is foglalkoztok.
1: Az a helyzet, hogy ez talán az állatkertek egyik legfontosabb feladata kell, hogy legyen. Tehát régen ugye annyi volt, hogy kiszakították az állatokat az élőhelyről, hogy mutogassák az embernek. Ma inkább megfordul a dolog, hogy a 8 milliárd embertől hát szűkül az élettere az állatoknak, és akkor ilyen zárt helyeken ugyan, de meg lehet menteni a jövőnek az állatokat, és hát nagyon sok állat kerül tempészés során illegális tartóktól hozzánk is, és hát nagyon sok kirakott állat is van, tudod, amikor veszek egy pici pingponglabdányi teknőst, hát aligátor teknős nem számít, csak egyszer csak megnő az aligátor teknős már egy focilabdának, és akkor úgy tűnik, hogy meg sem merik már az akváriumát közelíteni, mert üvegen keresztül is harap. És akkor az a megoldás, az a jobbik, hogy elviszük egy állatkertbe, de ez nem szokott megtörténni, mert illegálisan került hozzánk, és félünk, hogy valami történik, pedig nem, csak jönne hozzánk, hanem az első szabad vízbe elengedjük, és akkor majd egy bátor horgász rálép, és oda a nagylábújának. Szóval ezek az állatok is bekerülnek hozzánk, amiket meg tudunk fogni. Tudod, valaki pontra megy és piráját fog, ez már nálunk is előfordul, mert nagyon jól alkalmazkodik nagyon sok állata az éghajlati viszonyokhoz, arról nem beszélve, hogy az éghajlat is egy kicsit átváltozik, nem tudom, figyeled-e, hogy marha meleg van már egész évben, és a tél, mint évszak lassan megszűnik.
0: Nálatok is kánikula van? Nyíregyházán? Mert Pesten igen. Nagyon.
1: Igen, tehát ez nagyon érdekes, hogy egyre szokták mondani, ugye most, hogy nagy sztárok nálunk a jegesmedvék, hogy szegény jegesmedvék, így úgy, amúgy ezért építettünk egy olyan, most már a légkondicionált helyük van, ezért hozzátenném, hogy előbb volt a medve barlangjába, a jegesmedve barlangjába légkondicionálom, mint a park irodájában.
0: De jó neki.
1: Ez teljesen normális volt, de most van már egy hatalmas termük. Muszáj mindenképpen temperálni a hőmérsékletet. Na de
0: az elefántok
1: decemberben még simán kint vannak és futkároznak. Mert ilyen időket él meg az orszarú is. Tehát megváltozott teljesen, úgy gondolom, az éghajlat, és ez nagyon jó lekövető, hogy egyébként nagyon sok állat nagyon jól alkalmazkodik ehhez, és ugye mi javarészt olyan állatokat tartunk, sőt, szinte 100%-ban, talán egy olyan állatunk van, azt hiszem, túlborra a Bóbitás Gibon, aki annak idején, ő már nagyon öreg, annak idején vadonba fogták be, és úgy került több állatkert után 20 évvel ezelőtt hozzánk, de azért ezek az állatok állatkertben születnek, az állatkertek tervszerű szaporító munkájának eredményeként alkalmazkodnak az európai klímához. Aztán van, aki világot lát, mert van nekünk állatunk hongkongi állatkertben is, most küldtünk Brazíliába vízilovat, és képzeld el, hogy milyen érdekes, éppen ma mondták a kollégák, hogy elindult a folyamat, hát ez egy több hónap is van, hogy több évig tartó folyamat. A Dél-Amerikában honos pápaszemes medve, hát az ott nagyon ritka és védett, és most mi fogjuk a mi három itt született pápaszemes medvénket visszajuttatni egy dél-amerikai, azt hiszem São Paulo-ba talán, állatkertbe, hogy ott bemutassák. Mert könnyebb tőlünk Európából megszerint, mint a természetből befogni, és hát nem is akarnak a természetből befogni. És így az Európába született állat, ha nem is kerül visszavadításra, de lehet sajátos környezetbe kerül.
0: Ez egészen fantasztikus. Egyébként itt pénzek is mozognak, nyilvánvalóan gondolom. Nem mondta, hogy mennyi, de feltétlenül igen.
1: Kérlek szépen, nem.
0: Nem.
1: Ez egy nagyon fontos küldetés. Már több mint egy évtizede úgy döntött az Európai Szövetség, aztán a Világszövetség is, hogy nem lehet ára az állatoknak, az állatkerti állatoknak, és állatkertek egymás között nem adhatják pénzért az állatot. Nem is lehet, tehát nulla forinton, vagy eurón, vagy ahogy tetszik, ebből volt megdöbbenés, amikor Tel Avivból hoztuk az elefántot, és Ferihegyen ugye nem tudtam elmagyarázni a vámosnak, hogy miért egy euró van a számlán, mert olyan nincs, hogy nincs számla. Tehát egy eurót írtak rá, és mert ugye ő csak azt nézi, hogy ha vadászol egy elefántra, akkor marha nagy pénzért elmehetsz, főbelőhetsz Afrikába egy elefántot. De itt az állatkertek között az illegális, és ha úgy tetszik, a legális kereskedelem ellen is az van, hogy az állatkertek nem adnak összeget, árat egy állatnak, hanem csereberélnek, vagy úgynevezett kihelyezések zajlanak. Nekünk is van szanaszét a világban, sok nálunk született állat, mint ahogy nekünk is egy csomó állat más állatkertbe született, és úgy került ide, mi mutatjuk be, mi tartjuk, tenyésztjük. Úgyhogy itt a pénz csak mindig a legtöbb a szállítás. Szállítási költség.
0: Az, aki megveszi, ugye?
1: Vagy mindig a fogadó, vagy van, hogy közösen. Attól függ, hogy
0: Tehát akkor magyarán állatkereskedelem nincsen.
1: Állatkerti nincs. És harcolunk is ilyen ellen, ha lenne.
0: Tehát a bevételi forrásodok a látogatókból fakad, illetve a pályázatokból.
1: Gyakorlatilag minden állatkertnek igen, a látogatók. Nagyon fontos. Ha nem kíváncsiak ránk, a munkánkra, akkor nem érdemes csinálni. Nálunk ez így van. Hát Nyugat-Európában vannak mecénások, meg nagy gyárosok egy-egy állatkert mögött. Mi mögöttünk egyenlőre a látogatók állnak, és hát több mint 3 millió látogató van a 13 önkormányzati állatkertbe egy évben, ami egy nagyon komoly szám.
0: Elképesztő. Két dolgról beszélünk, mert mindenképpen az egyik az, hogy ti neveltek, tanítotok is, például táboroztattok, ugye, nyaranta.
1: Igen, most zajlik éppen egy... Hát ez egy, mondjuk így, hogy ilyenkor az igazgató egy hónapig nem alszik, amikor egy csomó kisgyerek egyrészt lábatlankodik a parkban, de hát ők azért jönnek, hogy bemenjenek ide-oda-moda, hát nyilván mindenből nem lehet. Igen. De hát azért én féltem a más gyermekét, azért ez egy veszélyes üzem a
0: állatnak.
1: De hát nagyszerű, felkészült csapat táboroztat, és hát igen, már van olyan gyermekünk, aki a gyermekét hozza hozzánk, és ennek nagyon örülünk. Tehát figyelj ide, amit is... Ez elindult körülbelül, amikor én kezdtem 30 évvel ezelőtt, hogy megreformálni a magyar állatkerti kultúrát, és ez folyamatosan zajlik, és ma már azért nagyon felkészült a magyar állatkerti látogató is, nem volt ez mindig így, és többek között ez azért van, mert kiskorban járnak, minden állatkertben van zúsuli, nálunk talán a legnagyobb, nagyon sokan jönnek, nagyon sokféle programot biztosítunk, de az biztos, hogy nem felejti el a gyermek, amit itt tapasztal ezen az egy héten, amit nálunk tölt nyáron, és más felnőtt lesz belőle, ezt mi hisszük, és így gondoljuk.
0: Ez így van, Laci, még egy dolgról mindenképpen szeretném, hogy beszéljünk, és az időnk az rendkívül elrohant, de fantasztikus volt. Ugye, hát, mint ingatlanos, elő kell hoznom azt, hogy ti számtalan ingatlanos nívódíjat is nyertetek, kaptatok Magyarországon és külföldön is, hiszen vannak építmények, szállodáitok vannak, és maga az állatpark is, mint egy kvázi ingatlan, elképesztő díj özönnel lett gazdagabb.
1: Hát nagyon kedves, hogy köszönöm. Az első ilyen, még nem adtak akkor állatkertnek összetett állatház volt ez az úgynevezett zöld piramis, mondom, az első biodómok egyiket Magyarországon, mint máig az egyetlen, ami egy nagyon sokrétű, ugye emberek is dolgoznak benne, na több állatcsoport él, egészen más páratartalommal, levegővel, hőmérséklettel, egy nagyon összetett, szép műalkotás, ez volt az első, aztán a Hotel Pangea, a Pangea Hotel, ami az ország első állatkerti szállodája volt, ami nagyon hangulatos és nagyon fontos, hiszen itt van az állatkertben gyakorlatilag. Ott is próbáltunk ott egy olyan hangulatot teremteni, ami abszolút illeszkedik az állatkerthez.
0: Izgalmas és magas minőség egyébként.
1: Ezek innovációs díjakat nyertek, és nagyon büszkék vagyunk. Említsük meg Áva Attila nevét, ő tervezte ezeket.
0: Mindenképpen. Úgyhogy Laci, nagyon szépen köszönöm, az időnk elképesztően elrepült. Még van egy dal, amit bejátszanánk így a végére, amit kértél, a Lucky Lucky-t. Azt gondolom, hogy ez stílszerű lesz így a végére, de hát nem csak szerencsés ember vagy, hanem elképesztően tudatos és nagy tudású. Azt gondolom, hogy tényleg csak elismerés hangján lesz szólni rólad és a Nyíregyházi Állatparkról, amit fölépítettetek és folytattok még a fejlesztésében, az egészen fantasztikus, páratlan, azt gondolom, nem csak Magyarországon, Európában is, és én csak, bár tudom, hogy nem kell a reklám az állatparknak, mert nagyon sokan mennek, hála Istennek, ugye mondtad, 3 millióan, de én azt mondom mindenkinek, hogyha jól akar érezni magát, ha állatokat szabadnak akar látni, akkor mindenképpen látogasson a Nyíregyházára, az állatparkba. Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt, és beavattál bennünket egy picit az állatpark rejtelmeibe.
1: Én köszönöm, és remélem, hogy nem mutattuk a hallgatókat. Köszönöm még egyszer.
0: Jó egészséget, és további sok sikert kívánok. Önöknek köszönöm a figyelmet. Szia, Laci, köszönöm. Önöknek köszönöm a figyelmet. Legközelebb ez a műsorra 2 hét múlva jelentkezünk. Borsi Lászlót hallották, és Gajdos Lászlót, a Nyíregyházi Állatpark igazgatóját. Viszont hallásra, minden jót.

0: Rádió Bézs, Világegyetem, Tejútrendszer, Budapest.
1: Ha keresed a hangot, ami a te hangod is, ami független, ami szabad, ami higgadt, de szenvedélyes, ami hiteles, ami értelmes, ami politikamentes, ami nem akar más lenni, csak egy tiszta, emberi hang. Ha ezt a hangot keresed, megtaláltad. Rádió Bézs, a te hangod.

0: Hello!
1: Hello! Mondja majd, és csak telefonál.
2: Halló!
3: Halló!
2: Halló!
4: Halló!
2: Halló!
5: Halló!
2: Halló! Halló!
1: A műsor, ahol minden beszélgetés egy új történet.
6: Halló! Halló!
1: Halló! Itt a Rádió Bézs, ahol minden hívás egy új világ.
0: Halló! Halló! Halló! Halló! Halló! Halló!
1: Halló! Nyugi! Nem kérünk bankszámla számot, csak figyelmet. Hello. Csak két hang és egy vonal. Mégis rengeteg történet.
7: Hello, hello,
8: hello,
7: hello.
1: Hello. Kapcsoljuk a gondolatokat élőben, vezeték nélkül. A mikrofon mögött
9: Borsi László
10: és Bojtos Lusza.
0: Wow!
6: Hello,
8: hello, hello, hello.
9: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Szia, Lusza!
10: Szia, én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
9: Örülök, hogy ismét itt vagy. Két hét eltelt azóta, és újra hellózunk.
10: Így van.
9: Méghozzá, miről? Mi lesz ma a témánk?
10: A mai témánk a bizalom lesz, ami egy nagyon-nagyon fontos, erős kötelék két vagy több ember között.
9: Így van, erről beszélgetünk, és hívunk embereket, telefonon hívjuk fel őket. Méghozzá, hát nem a sorrendet mondom, de Balázs Máriát, Somos Andrást és Gergely Gábort, aki ugye Európa és világbajnok asztali teniszező, Somos András az ATV-ből ismert műsorvezető és ügyvéd, és akit mondom, Balázs Mária, ő pedig óvónő, illetve hát vezető óvónő.
10: Így van, és velünk lesz még Bodnár Martin, vagyonkezelő és befektetési tanácsadó, valamint dr. Penyige Áron, aki pedig szülésznőgyógyász, és az Operett Színház ő karmestere Tassonyi Zsolt.
9: Hú, de izgalmasnak ígérkezik, és rögtön fel is dobjuk a hangulatot egy dallal, When the Saints Go Marching In.

0: Hát nem mi vagyunk azok a szentek. Vagy igen, Luca, te lehet, hogy szent vagy.
1: Ó, nem gondolnám.
0: Nem gondolnám? Na jó, rendben, ezt megbeszéltük, oké. Örülök, hogy itt vagy.
1: Hát még én, hogy örülök.
0: Semmiképpen ne feledjük el, hogy tegnap volt anyák napja, és innen is nagy tisztelettel és szeretettel gondolunk és köszöntünk az
1: édesanyákat.
0: Például én például nagyon köszönöm az édesanyádnak, hogy fölnevelt, és hogy itt vagy velem és velünk, mert egy fantasztikus ember vagy, úgyhogy hát kezdi csókolom, hallgatja a műsort.
1: Anyukám hallgatja a műsort, anya, én is nagyon szeretlek, és én is köszönöm, hogy felneveltél.
0: Igen,
1: és még annyi mindent.
0: Így van, és az annyira meghat, és annyira szép. És az legelső, ha bizalomról van szó, és anyák napja, és anyákról, akkor a legelső bizalmi szál, bizalmi kapcsolódás, az mégiscsak az anya és a gyermek.
1: Ez
0: nem?
1: Így van, akkor alakul ki az ős bizalom, ami szerintem az egész életre meghatározza azt, hogy hogyan viszonyulunk másokhoz. És szerintem ez a bizalomnak a legtisztább formája, hiszen a kisgyermek teljes ösztönösséggel hisz az anyukájában, abban, hogy ott lesz mellette, hogy segíteni fogja a hangjában, az érintésében. És ez egy körforgás, mert az édesanyák is hisznek a saját gyerekükben, már akkor is, amikor ők még nem is tudnak szinte magukról, vagy egyáltalán nem is hisznek még magukban.
0: Igen, ez nagyon fontos, és utána ez a bizalom, én úgy gondolom, hogy megmarad mindvégig. Tehát nyilván vannak döccenők, mert hiszen az életben vannak döccenők, de szerintem az életünk végéig kitart, és még utána is. Tehát nekem anyukám nem él már, nagyon szép kort ért meg, 94 évig volt velünk, és a mai napig fontos, a legfontosabb.
1: Igen, nem mindig olyan könnyű megszavazni a bizalmat szerintem a gyerekünknek, vagy fordítva az édesanyáknak a dackorszakban, meg a kamaszkor nehezebb időszakában, de nagyon fontos, hogy mellettünk legyen, mögöttünk legyen egy támogató anya, aki drukkol nekünk, hisz a döntéseinkben, végigkíséri az utunkat.
0: Kényes, nagyon kényes dolog ez, amikor a bizalomról beszélünk egyébként, mert ez az egyik, talán legkényesebb pontja az életünknek. Például a ketten vezetünk műsort, hogy ez is egy bizalmi alapon működő történet. Te hogy látod ezt?
1: Abszolút egyetértek, itt is, mint a színházban, ez egy csapatjáték. Tudjuk, hogy egymásra bízhatjuk magunkat, hogy számíthatunk egymásra, hogyha gond van, akkor kiúzunk egymást a pálcból, és azért vagyunk, hogy egy közös célért küzdjünk és dolgozzunk.
0: Így van, és Mohács Miklós, aki a hangmesterünk, szintén ugye ebben a csapatban van, és most ugye mi egy csapatot alkotunk így hárman, és az annyira jó érzés, hogy egymásban tényleg megbízhatunk, és nyugodtan mondtam, egy baráti társaság ebben a formában. Szóval bizalomról beszélgetünk, ami azt gondolom, hogy mindenkit érint, és a vendégeink ugye különböző területről jönnek, nagyon érdekes lesz majd meghallgatni azt, hogy különböző szakmákban és a különböző embertípusokban ez hogyan jelentkezik, hogyan működik majd.
1: Igen, mindegyik területen nagyon-nagyon fontos a bizalom, csak nagyon máshogy mutatkozik meg, vagy másban észrevehető.
0: Neked mi a legfontosabb bizalomban, vagy mitől kezdesz bízni valakiben? Hol az a pont?
1: Ezt nem tudom megmondani. Szerintem ez sokszor nem egy racionális döntés, hanem egy érzelmi döntés is. A bizalom az mindenképpen idővel épül fel, nem megy egyik pillanatra a másikra. Biztosan kedvelhetünk valakit az első pillanattól kezdve, de a bizalom az befektetett idő és energia kérdése is. Az, hogy megtapasztjuk a másik őszinte velünk, az, hogy megtapasztjam azt az érzést, hogy rámerem bízni magamat a másikra, megszülessen a biztonságérzete, és akkor tud kialakulni egy ilyen mély kötődés.
0: Sok bizalmasod van?
1: Nem.
0: Mennyi lehet ebből? Vagy, jó, nyilván nem számszerűsíthető annyira, de szerintem nem sok lehet senkinek.
1: Ezt nem tudom pontosan megmondani, és szerintem a bizalomnak is vannak különböző formái. Azt hiszem, most, ha jobban belegondolok, hogy valakivel van, szerintem ez az ősbizalom, ahogy beszéltük akár a szülőkkel vagy testvérekkel, hogy tudjuk, hogy lehet, hogy elsodor minket akár a testvérrel az élet egymástól, de hogyha olyan helyzetben, akkor biztos vagyok, hogy számíthatunk egymásra. A barátokkal is ki tud alakulni egy ilyenfajta kötődés, és szerintem van egy olyan is, ami a szakmai bizalom, hogy lehet, hogy nem minden kérdésben fektetünk teljes bizalmat a másikba, de azokon a területeken, amivel, amiben éppen fontos, hogy ketten passzjunk abban, ez megteremtődik.
0: Ez érdekes, amit mondasz, mert nem kell az barátnak lenni, hogy a színpadon munkatárs, vagy bármilyen más helyzetben munkatársként bizalommal legyél a másik iránt, hogyha te elmondasz neki valamit, bizalmasan, azt nem fogja továbbadni rögtön. Például. Vagy a színházban ugye ez a színpadon is megjelenik, hogy bízol a partneredben, hogy elkap-e például.
1: Igen, vagy a sógóidőben fog-e hívni, vagy biztos ilyen egy orvos-asszisztens viszony is. Úgyhogy minden területen szerintem ez megvan, vagy a pénzügyi területen, vagy az orvosi területen olyan orvosra szeretünk menni, akinek megszavazunk ezt a bizalmat, és úgy gondoljuk, hogy jó kezekben leszünk nála.
0: Na, zenünk egy picit. Szelavi, ilyen az élet, benne van ugye a bizalom is. Kern Andrást és Eszményi Viktóriát halljuk, amikor ezt fölénekelték, akkor ők is nyilván nagy bizalommal voltak egymás iránt.

0: eset, összehozta ezt a véletlen nagy, szép kis baleset, hogy éppen én, na és hogy éppen te váratlanul a sors így fordult. De jó, hogy ez nem rajtunk múlt.
1: Összejöttünk, te meg én.

élet ilyen is tud lenni még, de hogyha egy nap mégis véget ér, mondd így. C'est la vie.

0: Kern Andrást és Eszmény Viktóriát hallottuk, Borsi László és
1: Bojtos Lucca
0: a mikrofonnál. Hát összehetünk mi is itt a stúdióban a mikrofonoknál, és van egy vendégünk már a telefonon még hozzá. Somos Andrist köszöntöm, dr. Somos Andrást, hogy hivatalosak legyünk, az ATV remek kitűnő műsorvezetője, amúgy ügyvéd és kiváló futballista. Szia Andris!
1: Jó estét, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
2: Jó estét, Lucca, szervusz, Lacikám, szeretettel köszöntök, nagyon rég beszélt.
0: Bizony, legutoljára azt, hogy a Tököli úton vettél föl az autóddal, amikor vártál a buszra, és éppen ti is ti a gyerekre vártatok akkor. Még hogy van a kicsi?
2: Hát köszönöm kérdésed, hát ugye most lesz 6 hónapos 11-én, és most már kedvére forog a saját tengelye körül, úgyhogy nem nagyon lehet a földön kívül máshol mondjuk azt, hogy felügyelet nélkül hagyni egy másodpercre.
0: Már azt akartam mondani, hogy olyan, mint te a futballpályán, de nem, téged lehet felügyelet nélkül hagyni. Bár nem, mert a védők azért tapadnak rád, én emlékszem az elektronos pályán, rúgta egy olyan gólt, amit a mai napig emlegetek. Meg sokan.
2: Hát figyelj, fejben még megvan, hogy kéne ez.
0: Andriska, sok mindenről tudnánk beszélgetni ebben a 10-15 percben. Hát ugye egyrészt ugye a bizalom az alapvető témánk. Abszolút. És ugye itt akár a televíziós műsoraidban, akár ügyvédként, vagy akár a futballpályán, a sportban mit jelent a bizalom? Neked, mint ember, aztán beszélünk majd picit egyenként mindegyikről, neked mi a legfontosabb a bizalom ügyében?
2: Hát ugye szerintem az ember, hogyha azt nézi, hogy különböző területeken kell, hogy teljesítsen, akkor leginkább a közvetlen kommunikáció az emberekkel. Szerintem az egész tevékenység az embernek arra épül, hogy ezt a bizalmat, vagy kapcsolatot, vagy valamilyen viszonyt a másik emberrel, ezt ne rombolja le, megpróbálja mindig egy picit tovább építeni, de hogy ez nyilván nem egy tudatos tevékenység, hanem egy ösztönös dolog, és hát mondjuk azt, hogyha az embernek vannak kellő alapjai, és abban bízom, hogy nekem vannak, már olyan szempontból, amit otthon, von Haushaus hoz, akkor ez működik. Ha meg ebben tévednék, akkor ez azt jelenti, hogy előbb-utóbb vagy egyik, vagy másik pályát abba kell hagyni.
0: Anis, a mi közös szakmánk, ugye, a televíziózás, újság, média.
2: Igen,
0: itt különösen fontos a bizalom. A bizalom építés egyrészt a riport alanyait felé, meg az informátorait felé, másrészt a közönség felé. És úgy érzem, hogy te ebben nagyon sikeres vagy, és hadd mondja akkor így neked szemtől szembe, vagy hangtól hangba, vagy hogy mondjam ezt most így. Igen.
2: Lasszikám, el vagyok ájulva ettől a felvezetéstől, és köszönöm szépen, hogyha ezt érzed. A te véleményedre mindig adtam. Köszönöm.
0: Hát ez kölcsönös egyébként, én meg a tiédre, és akkor most körbeudvaroltuk egymást, de ez valóan így van. Tehát vannak hiteles újságírók és média szereplők, és hát van a kevésbé hitelesek. Mitől függ ez? Mitől tudsz te hiteles lenni? Mitől tudod kiváltani a bizalmat a nézőidben?
2: Tehát nem akarok én álszerény lenni, vagy valami, csak ugye ez olyan komplex kérdés, hogy ezt így megpróbáltam így végig gondolni tegnap, és ugye én 13 óta vezetek egy műsort, ami arra épül, hogy valaki betelefonál, akit vagy ismerek, vagy nem, legtöbbször azért nem, de nagyon sokszor igen.
0: Milyen izgalmas egyébként, és szerintem az az izgalmasabb, ha nem ismered.
2: Nem? Igen, és hogy szerintem nagyon sokan vannak azok, akik úgy nézik a fórumot, hogy időközben úgy kapcsolódnak, vagy egyáltalán nem tudnak rólam semmit, és mindig arra gondolok, hogy leginkább, hogyha valaki először néz, akkor ne kapcsoljon el a következő percben. És ezt én, hát mondjuk azt, hogy szerintem úgy tudom elérni, hogy ne kapcsoljon el, hogy megpróbálok arra koncentrálni, amit hallok. És csak leginkább beszélni hozzá, ahhoz, amit felvet, vagy arról, amit felvet, és ahogyan felveti, azt valahogy lereagálni, mint hogyha egyébként én kívülről nézném azt, amit hallok. És nem tudom, hogy ez hogy működik amúgy, mert nincs rá jó recept, csak az van, hogy ugye nyilván van egy adottság, hogy nekem göndör a hajam. És hogyha leginkább ránéz valaki a képernyőre, akkor azt látja, hogy itt egy csávó, aki beesik néha a stúdióba, és
0: sok lila cuccokkal veszi magát körül, igen.
2: Azt a

0: Most én abban reménykedem, hogy ez a hölgyeknél így működik, de tényleg abban reménykedem. Ezt valahogy sikerül kompenzálni. Megmondom azt, hogy én most már törekszem arra, hogy ne nagyon legyen az, mert ugye az, hogy néha úgy túlnő a hajam, hogy már totál kamera se veszik be, az ugye annak köszönhető, hogy az embernek nincs ideje elmenni fodrászhoz. Igazából még a leghosszabb hajammal is tudok mit csinálni, de én nem akarok ennél leragadni ennél a külsőnél, csak ez tudom, hogy egy televíziós műfajban sokat számít.
1: Hát hogyne, hadd mondjak egy sztorit én is el, annak idején, amikor 90-es években indult a reggeli televíziózás, és akkor a Kapuári Gabi megbízott egy 5-10 perces ingatlanos műsorral, a Sárközi Erika volt a főszerkesztő, szólt a Gábornak, hogy ki ez a pasi, mert abszolút nem képernyőképes. Az a Gábor, hogy várjál még 3 adást. Megvárta, és azt mondja, hát egész sármos maradhat. Szóval...
0: Kapuvári Gábornak is göndörhaja volt, azt emlékszem rá. Sárközi Erika volt az a főszerkesztő a reggelben, aki egyébként nekem tévéspecializációt tartott. Tehát először, mikor a televíziózással találkoztam, akkor ő volt az, aki azt mondta, hogy András, lehet, hogy remek cikkeket ír, de magából sose lesz televízió.
1: Na látod, nem lett igaza. Andris, még két fontos dologról mindenképpen beszéljünk. A mi szakmában nagyon fontosak az informátorok. Ez bizalmi alapon működik. Nem adhatjuk ki, erre jogszabály is van, hogy nem vagyunk kötelesek kiadni az informátorunkat. Így van. Hogy építhető ez ki szerinted? Nagyon röviden.
0: Szerintem ez úgy van, hogyha az ember az újságírásnak azt a műfaját csinálja, ami mondjuk a tényfeltárás, akkor egész egyszerűen nem maradhat meg a következő nap anélkül, hogy az információ az benne nem maradjon, és csak úgy jön le, hogy ne lehessen a forrását kitalálni. Egyébként ezt nagyon könnyen meg lehet tanulni, például amikor az ember háttércikkeket írt a 90-es évek elején az országgyűlés működéséből, akkor még volt valamiféle tény, most megint lesz, de csak szólok,
1: igen.
0: Most megint lesz, de hogy akkor volt valami tétje, hogy mi történik ott, és hát szerintem én a Narancsban ezt a részt, ezt nagyon jól megtanultam, mert arra nagyon vigyáztam, hogy a véleményem kéne derüljön. A Narancsról mindig köztudott volt, hogy vélemény. Véleménnyel teli ténycikkeket ír, de hogy én tudósító maradtam, voltam, és az is akartam maradni, csak annyira elmászott a tényszerűségtől a való élet, politikai közélet, politikai per közélet, hogy muszáj voltam a személyiséget belevinni, sajnos.
1: András, még egy dologról nagyon fontos, hogy beszéljünk, vagy legalábbis izgalmas szerintem, te ügyvédkedsz is. Az oké, hogy aki megbízza az ügyvédet, az megbízza, hát benne a szóban, hogy bízik benne. De az ügyvéd mikor tudja azt, hogy megbízhat a megbízott abban, aki megbízik benne? Vagy aki megbízza őt?
0: Hát igen, ezt de
1: hogy
0: ugye
1: tudod-e?
0: Számomra ez
1: megvezet, nem vezet meg?
0: Könnyebb kérdés, mert az, aki hozzám fordul, már valamilyen benyomást szerzett valahonnan rólam. Tehát, hogy ugye nekem egyszerű, mert hogy engem látnak ott a tévében, és ilyen szempontból szerintem a szájról szájra hagyománynak nagy jelentőség van. Tehát, hogyha most ettől eltekintek, hogy engem hogy talál meg egy ügyfél, akkor az, hogy az ember, hogyha konzekvens az ügyfeleivel, tehát mondjuk azt, hogy az van az első alkalommal, hogy úgy nagyjából elmondja az ügyről azt, amit gondol, és hogy felkészíti tulajdonképpen az ügyfelet, hogy ez neki milyen terhet jelent a következő időszakban, mi az, amire számíthat, és hogyha erre mindig vissza tud utalni, mert ezt nem feltétlenül kell leírni, de azért nem árt. Tehát, hogyha rögzíti azt egy tényvázlatban gyakorlatilag, mert erről van szó, hogy mert mondjuk az ügyvédi törvény, ennek a 17-es ügyvédi törvény elő is írja azt, hogy mit kell egy ügyfél felé teljesítened, de egyébként az, hogyha már a legelején az első találkozáskor gyakorlatilag a konzultáció során felkészíted az ügyfelet, akkor már nem lehet a bizalom szempontjából alapvető megrendülés később. Ennek csak az mond ellent, hogy azért az ügyvédnek egyenlensége van az ügyfele.
1: Pont erre akartam kiukadni, hogy te hogy jutsz oda, hogy megbízol az ügyfeledben, hogy nem vezet meg, nem ver át?
0: Alapvetően nekem nem jut eszembe, hogy meg fognak támadni, de már hogy

0: egyszer csak előjönnek valamivel, de hogy az a helyzet, hogy...
1: Tárgyaláson kiderül valami, amit nem mondott el neked.
0: Megtanultam én, mert én az édesapámnál is ügyvédkedtem, aki ilyen talpig becsületes, mint az úttörő mozgalomban volt, az elfű úttörők, tudod. De én olyan dörzsölt ügyvédeknél dolgoztam az első pár évben, ahol meg kellett tanulnom, hogy lehet kivédeni már az elején ezeket a támadásokat. És hogyha azt végigviszed azokat, ezek nem praktikák, hanem tulajdonképpen ezek az átláthatósági minimumok, ugye? Akkor nem tud az ügyfél olyan szempontból meglepni, hogy eséllyel fellépjen ellened. Még mindig meg tud lepni emberileg, mert ugye azt tapasztalom néha, hogy a legváratlanabb pillanatokban és emberektől jön vissza a támadás, de hát mindenki a saját pénzét és a saját ügyét tartja a legfontosabb.
1: Így van, Andriska, nagyon szépen köszönöm. Erről beszélgetünk majd egyszer picit hosszabban, mert szerintem nagyon érdekes, de ez most csak belekaptunk egy picit. Még azt volt kérdezem meg, hogy szeretsz táncolni egyébként?
0: Hát én jártam tánciskolába.
1: Tudom,
0: hát
1: ezért kérdezem.
0: És az, hogy inkább az olyan, mint a foci, tudod, hogy inkább szeretek.
1: Szereted, rendben van. Tehát Somos a pályán, Somos az ATV-ben, Somos a Rádió Bézsel, most Andriska nagyon...
0: Megtiszteltél, Lacikám, nagyon örülök, hogy részt vehettem a műsorban, és hogy a kedves kolléganőddel együtt.
1: Bojtos Lucával. Nagyon köszönöm, Andris.
0: Köszönöm.
1: Szép estét neked, és akkor hallgassd el még egy picit Fred Astaire-t és Gene Kelly-t. Rendben, jó lesz az?
0: Az rendben van. Éppen rá gondoltam az adás előtt, ahogy belépte, képzeljük.
1: Ez a telepátia.
0: Mert hogy ugye szóba került, bocsánat, csak egy
1: fontos.
0: Szóba került, hogy az ember a testvérét kinevezheti a igazsági miniszternek.
1: Igen.
0: És ugye Bobby Kennedy erről tudva lévő, hogy ő mutatta be Fred Astaire-t az elnöknek, és hogy ez jutott eszembe így tehát hogy az adás előtt, ahogy így.
1: De jó, látod, a szálak összeérnek. Igen. Na, erről beszélgessünk, igen. Ez nagyon izgalmas. Andris, köszönöm, de zenéljük, aztán megyünk tovább, jó? Köszi! Szép estét az egész családnak!

0: Beletáncoltunk az estébe, és megyünk is tovább. A mikrofonnál
1: Borsi László
0: és Bojtos Luca.
1: Remek steppet hallottunk. Na de ki a következő vendégünk?
0: Következő vendégünk Bodnár Martin, az Alfa Bank Group társtulajdonosa és ügyvezető igazgatója. Martin vagyonkezeléssel és befektetési tanácsadással foglalkozik. Diplomáit a Corvinus Egyetemen és Oroszország egyik legrégebbi és legtekintélyesebb felsőoktatási intézményében, a Szentpétervár Állami Egyetemen szerezte. CFA minősítéssel rendelkezik, ami a pénzügyi szakma egyik legelismertebb szakmai képesítése. Szia Martin, itt vagy velünk?
2: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Szeretettel köszöntelek én is, mint kollégát, mert jól magam is közgazdász is vagyok. Szia!
0: Nagyon köszönöm, hogy vállaltál a beszélgetést. Hát fiatal korod ellenére már hatalmas sikereket értél el, és nagy felelősséggel hárul rád, hiszen egy olyan területen dolgozol, ahol alapvető a bizalmi viszony, egy bizalmi alapra épülő kapcsolatokon múlik a sikered. És mit is jelent ez pontosan? Mivel foglalkozol? Mesélj nekünk erről egy picit.
2: Igen, én vagyonkezeléssel és pénzügyi tanácsadással foglalkozom, de ugye magával a pénzpiacokkal, meg ugye befektetésekkel foglalkozom, ami azért érdekes, mert ugye a hitelezés is, meg a befektetések is bizalom nélkül nem jöhetnek létre, ugye, mert kell tudni azt ugye az embernek, hogy visszakapja a pénzét, amit kölcsönad, illetve hogy jó helyre teszi a pénzét, és valaha ki tudja onnan venni. Ugye enélkül nem működne bizalom nélkül ez az egész játék.
0: Igen, és hogyan találnak meg téged az ügyfelek? Mi kell ez a bizalomhoz? Hogy döntik el, hogy bíznak benned? Hogy
2: nagyon érdekes, mert ez nem hirdetések alapján, ugye, hanem szájról szájra működik. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon lassú folyamat, ami el tudja érni az ember, hogy bizalmat szavazzanak neki, és szépen tud építkezni, és hogyha tetszik az embereknek, amit csinál, akkor fognak másokat is, aki az ő bizalmi körébe van, bemutatni. Mm. De ugye nagyon könnyű el is veszteni a bizalmat, tehát hogy ez a tipikus, hogy nehéz megszerezni, könnyű elveszteni.
0: Mm-hmm. Szóval ajánlások alapján, szóbeszéd alapján terjednek a sikereid. És sokan érzik úgy manapság, hogy a pénzügyi piacon rengeteg a kókler, a kalandor. Ti ezt érzékelitek, hogy emiatt megrendül a bizalom a pénzügyi piacon? Hogyan lehet mégis visszaszerezni, vagy felépíteni a bizalmat?
2: Természetesen, ugye a pénzügyi piacok össze vannak teljesen kötve, tehát hogyha az nekünk nagyon rossz, hogyha kiderül, hogy csalás volt valami, akár egy broker botrány, akár egy magánszemély csalt valamit ugye ebbe a témába, befektetési témába, ez számunkra nagyon rossz, ugye mi ez ellen dolgozunk, ugye ha hallunk egy ilyen hírt, hogy kijött, akkor nekünk kétszer-háromszor erősebben kell reállnunk, hogy bizalmat szavazzanak nekünk az emberek. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon érzékeny téma, és ugye mindig mi is húzzuk a szánkat, amikor látjuk, hogy az MNB éppen kidob egy sok százmillió forintos büntetést, akár egy broker cégnek valami olyat csináltak, amit nem szabadott volna, akár egy banknak, akkor mi mindig szívjuk a fogunkat, hogy ebben nekünk kell majd dolgozni, hogy helyreálljon a bizalom.
0: Uh-huh. És akkor ehhez kommunikációra van szükség, a szaktudásotokat minél jobban megmutatni, vagy akkor mit tudtok csinálni?
2: Igen, pontosan amit mondasz, szaktudásban ugye az, hogy megmutatjuk, hogy valóban ugye értünk hozzá, van tapasztalatunk, tudjuk kezelni a nehéz helyzeteket. Transzparencia is nagyon fontos, hogy folyamatosan tudja az ügyfél követni, hogy hogy áll. Mert ugye nagyon érzékeny információkhoz jutunk hozzá, ugye nem csak egy idő után nem csak ahhoz a vagyonhoz, amit mi kezelünk, hanem képbe kerülünk ugye a teljes vagyoni helyzetével az ügyfélnek, úgy tudjuk nagyon jól kiszolgálni. És ugye ezek nagyon érzékeny dolgok.
0: És egyébként, bocsánat, mondja csak.
2: Annyi, hogy általában ugye az emberek nem szeretik megosztani egymással, az se munkatársak, hogy mennyi pénzt keresnek, tehát hogy mekkora fizetésük van, nem igen, az, hogy milyen vagyoni helyzetük van, tehát hogy ez egy nagyon munkás történet.
0: Igen, szinte intim viszony. És egyébként hogyan tudtok együttműködni az ügyfelekkel, hogy mennyire kapsz szabad kezet például, vagy hogyan tudod felmérni azt, hogy ki milyen típus, ki mennyire kockázatvállaló, vagy ki mennyire óvatos a pénzügyeit tekintve?
2: Igen, ez egyébként nagyon jó kérdés, mert ez hosszú beszélgetések alatt, és igazából már a közös munkánál is kiderül, mert ugye természetesen először ugye hosszan beszélgetünk ügyfelekkel, megpróbáljuk ugye itt a skálán, a kockázatossági skálán, illetve hogy mik a célok, ugye azon elhelyezni, hogy mit is szeretne pontosan az ügyfél, ugye nekünk ezt kell megértenünk, és ehhez képest kell ugye kiszolgálnunk az ügyfelet, és szépen azért ez változik idővel, egyébként nagyon nagy teret adnak, mivel szerintünk is azok a legeredményesebbek, tehát hogy mindig azt mondjuk, hogy jó emberbe kell megbízni, akinek megvan ez a szaktudása, transzparens, jól kommunikál, bármilyen területen, mert hogyha jó emberbe bízunk meg, akkor jól fog működni ez az egész, tehát hogy el fogja érni a célját, amiért jött hozzánk.
0: És te hogy látod, hogy az emberek alapvetően racionálisan döntenek a pénzügyeikkel kapcsolatban, vagy inkább érzelmileg? Hogy...
2: Teljesen irracionálisan döntenek, tehát hogy teljes mértékben, tehát hogy nagyon szívesen megmutatnék egy helyzetet, egy pánik helyzetet, hogy hogy reagál az ember, akár amikor most egy óriási pozíciót, tehát van egy óriási nyerő, mindenkinek van egy inger küszöbe, ugye, hogy mi az a, az a szám, ami már megmozgatja a fantáziáját, amit már elkezd fejben költeni, hogy mit is, mire is költeni ezt a számot, és ugye rengeteg pszichés csapda van, amiben bele tud esni az ember, tehát hogy ez nagyon hosszú idő, amit kijárja az ember.
0: Hát akkor egyben pszichológusoknak is kell lennetek, de hogyan lehet kezdeni például ezt a pánikot, vagy például ilyenkor az ügyfelek mennyire akarják kontrollálni a döntéseket, mennyire akarnak beleszólni, és például van-e olyan helyzet, amikor nagyon más irányba kell terelni az ügyfél döntését, mert baj lesz belőle?
2: Természetesen csak ilyenkorra már ki kell alakítani egy olyan kapcsolatot, ugye, ami itt a kommunikációs rész, hogy megbízon az ügyfél, és tudja, hogy jó kezekben van, és hogyha mi fogjuk a kormányt, akkor meg fog oldódni a helyzet. És ugye pont ne legyen az a késztetése, hogy hirtelen ugye beleszakértsen ő is, mivel ugye az nem... Nem lesz segít, ugye, mint egy orvosnál is, ugye, amikor bemegy ugye, az ember, és megmondja, hogy mi a baja, és hogy kéne kezelni, valószínűleg nem a legjobb megoldást fogja választani. Ez van nálunk is.
0: Akkor néha túl sok információ az néha inkább hátráltat, vagy rontja a bizalmat, mint hogy segíti a dolgok menetét. És ugye, Martin, te egyébként akár a privát életben, akár a szakmádat tekintve, te mennyire vagy kockázatvállaló, vagy mit gondolsz a kockázatvállalásról?
2: Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, mert szerintem az átlagnál kockázatvállalóbb vagyok, viszont tudom, hogy tudom belőni a kockázatokat. Ugye mivel vállalkozásom van, tehát hogy azért azt gondolom, hogy azért valamilyen szinten kockázatvállaló is vagyok, ugye? Viszont szerintem a kockázatvállalás, tehát hogyha szisztematikusan csináljuk, és mindenkinek komfortos, tehát mindenki a magának, magához komfortos kockázatot választja, szerintem az, a, az az ideális, tehát hogy arra kell törekedni, mert mindenkinek máshol van ez a szint, és igazából a túlzott kockázatot van, vagy a be nem látható kockázat szerintünk az a veszélyes. Mert hogyha az előre az ember tud számolni, hogy mi a tólig, amíg mozog a kockázati skálán, addig szerintem nagy baj nem lehet. Ott a, akkor van a probléma, ha nem tudja úgymond a térképen elhelyezni, hogy az adott cselekedete mekkora kockázattal jár. És ugye itt is fontos szerepet játszunk egyébként az ügyfeleinknél.
0: És egyébként például nehéz helyzetekben fordulsz valakihez? Van neked bizalmasod, akivel meg tudod beszélni ezeket a nehéz kérdéseket? Vagy milyen típus vagy, könnyen megbízol másokban?
2: Én szerintem nagyon nehezen bízom másokban. Van egy üzlettársam, a másik tulajdonostársam, természetesen mi teljesen közös a cél, természetesen mind a ketten tudjuk, hogy fél ember vezetni ezt az üzletet, az kevés, tehát kellünk mind a ketten hozzá, tehát nagyon egymás között nagyon bizalmian járunk el, és meg is bízunk, és tudjuk, hogy kinek mi az erőssége igazából, és ott hagyjuk mindig ragyogni a másikat, ahol ami az erőssége, és ott húzódunk vissza, amikor tudjuk, hogy mi a mi gyengeségünk, és akkor a másik előrelép.
1: Milyen furcsa, Martin, bocsánat, hogy te megbízol, vagy benned megbíznak nagyon sokan, de te mégiscsak nagyon kevés emberben bízol meg. Fura ellentmondás. Mondjad, Uca?
0: Mondja nyugodtan, Martin, csak Martin egy racionális ember.
1: Igen.
0: De feldobom a kérdést, Martin, hogy te ezt hogy látod.
2: Igen. Érdekes egyébként, valóban, viszont avval tudok jönni, hogy én, hogy mondjam, magamat is olyannak tartom, akiben, tehát, hogy én próbálom pont ezt, amit mondtam, ezt a pénzügyi világot építeni. Nekem célom is egyébként, hogy picit ugye magaslat, hosszú távon gondolkodom, és pont ezért próbálom meg azt, hogy én úgy tartom magam, hogy bennem meg lehet bízni. Én ezt szeretném megmutatni, hogy ez valóban egyébként egy, nem csak egy bondás, hanem valóban így van, és ezért próbálok minél több embert elérni, hogy kövessenek engem, mert ez egy jó dolog. A múltat ugye tudjuk, hogy mik voltak a múltban, tudjuk, hogy voltak broker botrányok, tudjuk, hogy nagyon intim, úgymond ez a téma. Viszont amiért én meg kevés emberbe bízok meg a másik oldalt, az igazából szerintem a személyiségem. És az, hogy picit olyan, hogy nekem is kevés belső, kevés olyan ember van, akivel nagyon-nagyon sok időt töltök, és részletesen, hogy mondjam, el tudom mondani a gondolataimat, és szerintem ehhez idő is kell. Nekünk is az ügyfeleinkkel nagyon, hogy mondjam, nagyon közeli kapcsolatunk van, sok időt is teszünk, sok energiát teszünk bele, és nagyon nehéz sok emberre nagyon sok időt és energiát szentelni szerintünk.
0: Ezt nagyon jól látod, nagyon érdekes. Azt szeretem volna még kérdezni, hogy mondtad, hogy igyekszed ugye minél jobban építeni a bizalmi szálakat mindenkivel, és azt látom, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy ez szakmai alapon történjen. És szerinted ebben mekkora szerepet játszik tényleg a személyiség és a karizma? Vagy ez tényleg csak annyi, hogy idézőben csak annyi, hogy szükséges hozzá az idő, a szakértelem, és akkor minden, meg az, hogy ajánlásokat kapsz, úgyhogy van mire hivatkozni, hogy egy megbízható szuper szakember vagy, vagy van valami csinyabinya, amit még meg lehet tanulni, vagy lehet fejleszteni?
2: Igen, ez is érdekes. Azért is, mert mi ugye a szaktudásunkkal megyünk, és mi megpróbáljuk azt, hogy bizonyítunk, és az alapján jönnek hozzánk ugye az ügyfelek, és sok mindenki olyannal versenyzünk, ugye nagyon nehéz, akinek nagyon erős karizmája van, de hiányzik mögötte a szaktudás, nagyon nehéz vele versenyeznünk. Ugye az első, ha valakivel, egy idegen emberrel egy órát beszélgetünk, és ugye nagyon csábító dolgokat lehet neki mondani nagyon rövid idő alatt, egy jó karizmával, ugye egy jó megjelenéssel, akár egy jó autóból való kilépéssel, jó órával és a társaival. Nekünk velük kell versenyeznünk, úgymond, és úgy kell átütnünk magunkat az ügyfélen, hogy mi tényleg a szakmát, tehát hogy mi nem a csili-viliét hozzuk ennek, hanem mi a szakmát hozzuk, és tényleg az, hogy ha már a társaságból, az ő társaságából, aki bizalminak, barátjának tekint, valaki járt nálunk, az jól nyilatkozzon. És azt mondja, hogy itt tényleg értenek hozzá, itt van tapasztalat, én itt vagyok x éve, csinálom velük, tehát hogy nekünk picit ez, mert ezt az építkezést látjuk, ugye, hogy kis ügyfélszám relatív, de ugye pont azért is, hogy nagyon, nagyon magas vagyon körbe tartozó emberek.
1: Nagyon-nagyon rövid kérdés. Te kitől kérsz tanácsot?
2: Én kitől kérek tanácsot? Én összeteszem, vannak emberek, akik egyébként nem elérhető emberek, hanem nagy embereknek mondanám a világból, és én onnan próbálom összetenni az én képemet, mindenkitől megpróbálok jókat ellecsni, jó dolgokat, és azt próbálom összegyúrni, úgy próbálom kialakítani az én tanácsaimat is.
0: Szuper, Martin, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ránk szántad az idődet, nagyon érdekes gondolatokat hoztál be a témába, köszönjük, hogy velünk voltál, és legyen nagyon szép estéd.
1: Nagyon köszönöm én is. Szia Martin, további jó munkát, és sok sikert, szia!
3: A pengő az egy pénznem. A pengőt azért nevezzük pengőnek, mert szépen peng. Egy pengő az peng, több pengő pedig zeng. Milyen nagyszerű is, ha valakinek van egy pengője. Elmehet vele a sóhivatalba. Akinek öt pengője van, az már egészen rendes ember. Az akár le is térhet az osztályharc álláspontjáról. Akinek 1000 pengője van, az a már baj van. Annak már gondjai vannak, hogy hogyan lehetne abból az 1000-ből 10000-et csinálni. Akinek pedig 10000 pengője van, az már sárgaság és epe sorvadás emészti amiatt, hogy ez az alapjában véve oly szép rendszert még mindig nem sikerült annyira tökéletesíteni, hogy mindazoktól, akiknek csak egy pengőjük van, azt az egyet is elvegyék.
1: Benedek Miklós hallottuk a Budapest Orfeum nagy sikerű darabjából, és akkor most money, money, money.
4: Money. Money.

0: És akkor folytatjuk a mikrofonnál.
1: Bojtos Lucca.
0: És Borsi László, aki pedig a vonal másik végén van, Gergely Gábor, Európa és világbajnok asztali teniszező. Szia, szia!
1: Jó estét kívánok!
2: Jó estét, sziasztok!
0: Örülünk, hogy itt vagy köztünk. A témánk a bizalom, hát róla mindenki mindent tud. A göndör hajadat is, amit a Somos Andris már elsütött, itt mindenki göndör a haja. Lucca gyönyörűen van fonva, úgyhogy fantasztikusak vagyunk, de hajról ennyit az a her. Gabika, mit jelent a te sportál? Egyáltalán a sportban a bizalom. Ez hogy éled meg, és hogy élte meg ez a fantasztikus csapat, Jónyer Gergely Klampár, vagy mondhatnám fordítva, bármilyen sorrendben, kezdhetem vele, hogy Gergely Jónyer Klampár. Na, szóval mit jelent a bizalom nálatok?
2: A bizalom. Uh-huh. A sportban a bizalom az egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye az életben a bizalom az azt jelenti, az alapköve szerintem az életnek, hogy bizalmat legyen bárki felé. A sportban ez szerintem egészen mást jelent. Nálunk, ha a mi csapatunkról beszélünk, erről a világban a csapatról beszélünk, akkor ez azt jelenti, hogy a bizalmat alapvetően a munkából tudtuk leszűrni. Láttuk azt, hogy a másik hogy dolgozik, a másik mit tesz érted, mit tesz a csapatért, és amikor oda kerültünk a bizonyos helyzetekbe, ahol nagyon bízni kellett a partnerben, ugye hiába egyéni sportág az asztali tenisz, de azért egymásért játszunk, és pláne nálunk van egy olyan, hogy páros játék, ahol még nagyobb, hogy is fogalmazzak, még nagyobb dolog az, hogy bizalmad van a párod felé. Segít neked, ha rossz paszba vagy, segít neked, ha jót csinálsz, segít neked, dicsér, sőt, még azt mondom, kicsit korhol is, de ez a korholás az azt jelenti, hogy bizalmat akar önteni beléd. Ami azt jelenti, hogy nem sikerült az első poén, nem sikerült neked úgy megjátszani azt a bizonyos labdát, ahogy szeretted volna, de a következő biztosan jó lesz. De mindez, én azt gondolom, mindez a mi sportágunkban arról szól, hogy hogyan dolgoztál, miként dolgoztál addig, ameddig eljutottál a döntő mérkőzésekig.
0: Igen, mert ugye az asztali tenisz, és maradjunk a párosnál, jó, a csapat is van természetesen, és ott a csapat egymásért szól, de a párosnál ott álltok egymás szájában gyakorlatilag.
2: Így van.
0: És ott egy rossz lépés, vagy egy jó lépés ugye egészen megváltoztathatja a meccs menetét.
2: Egy rossz döntés, ugye igen. 10 másodperc alatt kell döntened, hogy hogyan játszol, mert egy párosban nem elég, hogy kiszolgálod a te párodat, Jónyer Pistát, vagy Klampár Tibit, bárkivel, vagy Orlovszky Milánt, akivel Európa-bajnok lettem, megpróbálod úgy kiszolgálni, hogy neki jó legyen. Ami azt jelenti, hogy megbízol benne, hogy a te labdádból ő poént fog csinálni. Ez egy nagyon nehéz dolog. Ezért a legszebb játék szerintem az asztali teniszben a páros játék.
0: Meg a leglátványosabb is egyébként.
2: Én szerintem is. Tudnék egy nagyon jó példát mondani. 1975-ben nem ma volt, hanem tegnap előtt, amikor még a holdtenger is talán élő
0: volt. Hát a Lucca még nem élt akkor.
2: Akkor mi Kalkuttában világbajnokságon vettünk részt a magyar válogatottal, ahol Jónyer Pista egyéniben világbajnok lett, és hála Istennek én párosban Istvánnal szintén VB aranyat nyertem, de ahhoz, hogy VB aranyat nyerjünk, ahhoz egy elődöntőt is meg kellett nyernünk. Egy francia párossal játszottunk, és itt jön az a bizonyos bizalom, hogy mennyire bíztam én a Jónyerben, illetve az István mennyire bízott bennem. Vesztett állásban voltunk. 19-16 volt az ellenfélnek úgy, hogy 2-1-re ők vezettek. Én adogattam. Pista elgurította a labdát, és közben oda súgta, hogy Gerő, figyelj, csak rövidet, rövid szervát, ami azt jelenti, hogy legalább kétszer-háromszor pattanjon a labda túloldal. És mondtam neki, de tényleg ezek másodperces dolgok, mondtam neki, hogy figyelj Pisti, hát én háromszor kiszerváltam már az ellenfelet egy másfajta szervával, adogatással. Nem, nyugi, csak rövidet, én pörgetek, mondja az István, pörgetek 500-t. Hát megbíztam benne, hidd el, megbíztam benne. És ez így alakult, hogy adogattam, szerváltam egyet, kettőt, hármat, négyet, ötöt, röviden, ott ők visszaadták a labdát, és a jó nyer, 5, azaz 5 darab ászt pörgetett, úgyhogy 19-ről 21-19 ide. Na most, ha itt nincs bizalom, csak azt mondom, hogy hagyjál már békén, hát figyelj ide, hát kiszerváltam kétszer-háromszor, mit érdekel engem, hogy te mit akarsz csinálni? Megbíztam benne, hogy megcsinálja. Ez alapvető egy a mi játékunkban, a mi páros játékunkban, hogy bízol a másikban. Nem érdekel az, hogy előtte mit rontottál el, mit csináltál meg. Ha megbízol a másikban, akkor túl nagy baj nem történik. Legfeljebb kezet fogunk, és azt mondjuk, hogy jobb volt az ellenfél.
1: Egy ekkora téthelyzetben, ilyen hatalmas versenyeken azért nagyon felfokozott érzelmek vannak, hogyha esetleg mégsem úgy megy a verseny, akkor hogyan lehet kezelni ezeket a konfliktusokat, vagy a felfokozott érzéseket, érzelmeket?
2: Mérkőzés közben nem törődsz a konfliktussal, mert abban a pillanatban, ahogy nem a következő poéra, a következő labdamenetre koncentrálsz, abban a pillanatban akár nyugodtan átmehetsz a túloldalra, kezet foghatsz, és mondhatod azt, hogy most akkor ebben én már nem veszek részt. A konfliktusokat mérkőzés előtt, vagy mérkőzés után kell megbeszélni. És mi voltunk olyan barátságban, olyan testvéri kapcsolatban, hogy maximálisan megbíztunk egymásban. Volt úgy, hogy ő játszott sokkal jobban, volt úgy, hogy én csináltam a poénokat, volt úgy, hogy én készítettem elő, ő csinálta a poénokat, de egyértelműen egymást nem bántottuk, ez a bántottuk, ez minden nagy betűvel, hogy bántottuk, ha rontottál egyet, vagy rontottál kettőt. Nem, együtt nyerünk, illetve együtt veszítünk. Hát hála Istennek azért a igen. A konfliktusokat nem visszük be a mérkőzésen, a mérkőzés alatt, azt utána kell megbeszélni, és csak azok tudják ezt megbeszélni, és ezt most maximálisan magunkról mondom, akik olyan barátságban vannak, és olyan bizalommal bírnak egymás felé, ahogy mi voltunk annak idején, nem is tudok jobb szót mondani, testvéri barátságban voltunk, mindenben megbíztunk, úgy az asztal mellett, úgy az életben, úgy a magánéletben, hogy mindenkinek azt tudom mondani, mindenkinek azt tudom kívánni, hogy ilyen bizalommal legyen a barátaival, a testvéreivel, a család.
1: Ezt nagyon-nagyon jó hallani, hogy a nehezebb napokon, jobb, rosszabb napokon is együtt voltatok, és megnyugtattátok, és támogattátok egymást. Amire én nagyon kíváncsi lennék, a közös siker, nagyobb siker, intenzívebben lehet megélni?
2: De jó.
0: Kérdezi a színésznő.
2: Nagyon köszönöm ezt a kérdést.
0: De nagyon röviden, amikor már műsoridőnk lejár.
2: Nagyon-nagyon röviden fogom mondani. Ugye mindahányan voltunk, hogy a Pisti egyéni világbajnok, én egyéni Európa-bajnok, a Tibi fantasztikus egyéni versenyeket nyert, de mindahárman azt mondtuk, hogy a mi legnagyobb sikerünk, amiért egymásért kiálltunk, és egymásért harcoltunk, és egymásért haltunk meg, az a világbajnoki csapat győzelem, amikor azt mondták, bizony, hogy Magyarország, Kína 5-1. Tehát én azt gondolom, hogy a mi egyéni sportágunkban ez a fantasztikus dolog, hogy egymásért meg tudtunk halni, bíztunk egymásban, tudtuk, hogy mit tudunk, tudtuk azt, hogy ha ott döblünk meg az asztalnál, akkor emelt fővel veszítünk, de szerencsére ez kevéssel fogjuk.
1: Csoda szép élmény volt hallgatni, nagyon-nagyon szépen köszönjük.
0: Gabika, nagyon szépen köszönjük, és hát további sok sikert, és köszönjük azt, amit adtatok nekünk, azt a sok élményt. További szép estét neked.
2: Szia, szépen,
0: és akkor tiszteltetekre lejátszóst a holnap Higgyát a Rudolfból, amelyben énekel Szabó P. Szilveszter, Dolha Jatila, Berecki Zoltán, Mázs, Janzakatta, Szinetár, Dóra, hallgassák szeretettel, 5 perc múlva pedig visszajövünk, kirásztunk, folytatjuk.

0: Rádió Bézs. Budapest. 21. század.
1: Ha keresed a hangot, ami a te hangod is, ami független, ami szabad, ami higgadt, de szenvedélyes, ami hiteles, ami értelmes, ami politikamentes, ami nem akar más lenni, csak egy tiszta emberi hang, ha ezt a hangot keresed, megtaláltad. Rádió Bézs, a te hangod.

0: Hello!
1: Hello! Mondja majd, és csak telefonál.
2: Hello!
3: Hello!
2: Hello!
4: Hello!
2: Hello!
5: Hello!
2: Hello! Hello!
1: A műsor, ahol minden beszélgetés egy új történet.
6: Hello! Hello!
1: Hello! Itt a Rádió Bézs, ahol minden hívás egy új világ.
7: Hello! Hello, hello, hello, hello, hello!
1: Hello! Nyugi, nem kérünk bankszámla számot, csak figyelmet. Hello! Csak két hang és egy vonal. Mégis rengeteg történet.
8: Hello, hello,
9: hello,
8: hello!
1: Hello! Kapcsoljuk a gondolatokat élőben, vezeték nélkül. A mikrofon mögött
10: Borsi László
11: és Bojtos Luca.
10: Ha most már teljesen összeszoktunk, szia Luca, és köszönjük a hallgatókat.
11: Köszönjük a kedves hallgatókat.
10: Milyen volt az első óra?
11: Érdekes, mennyi oldalról meg lehet közelíteni a bizalomnak a kérdéskörét.
10: Ugye, hallottak egy sportolót, az milyen érdekes volt, Gergely Gábor, ugye, európai és világbajnok, aztán Somos Andrist, ugye, televíziós műsorvezető.
11: Éppen is velünk volt Bodnár Martin, vagyonkezelő, pénzügyi szakember, tanácsadó, és egy egész más megvilágításból közelítette meg a témát.
10: Igen, aztán jól belevágtunk ebbe a bizalomba. Jó, mielőtt folytatjuk a beszélgetést egy nagyon kitűnő emberrel, Balázs Mária Marcsi óvodavezető lesz majd Ercsiből, de hogy elindítsuk a műsor másik részét ismét, valami pörgős dologgal, Alexander's Ragtime Band.

0: Na, milyen ez a ragtime? Tudsz, ha jó, mi? Szereted?
1: Szinte táncra perdültem.
0: De ugye, ugye? Uh-huh. No, a mikrofon másik oldal, ez a telefonból a másik végén Balázs Mária Marcsi. Hívhatlak így, Marcsi?
2: Igen, természetesen.
0: Hiszen így szoktuk hívni egymást. Mi onnan ismerjük egymást, hogy Ercsiben élsz, én pedig Ercsiben töltöttem olyan 3-4 évet, létrehoztuk a vagyonkezelőt, és hát akkor volt köztünk egy munkakapcsolat, és fantasztikus embert ismertem meg benned, és még néhány emberben Ercsiben egyébként. Marcsi, óvoda pedagógus vagy, én azt mondom, és ennél szebb talán nagyon kevés szakma van. Mióta vagy, mióta csinálod?
2: Sok szeretettel köszöntelek titeket én is. 25 éve idén. Idén van 25 éve, hogy ezt a hivatást választottam magamnak. Nem is választanék mást.
0: Miért? Miért? Hogy jött ez neked egyébként?
2: Hát gondolkoztam ezen a bizalom kérdésen. Azt gondolom, hogy az én életem nem is működne bizalom nélkül. Mert hogy igazából, hogy a személyiségem alakította azt, hogy mit válasszak hivatásnak, vagy a hivatásom alakította azt, hogy ilyen legyen a személyiségem, az így a 25 évben eléggé így összefort.
0: Ez érdekes, bocsánat, érdekes, amit mondasz, hogy egymást alakítottátok gyakorlatilag a hivatásoddal.
2: Hát igen, mert hogy az ember folyamatos személyiségfejlődésen megy keresztül. És az én hivatásom olyan, hogy hát én mindenemmel dolgozok. Az egész testemmel, a lelkemmel, a mindennel dolgozok, mert a 3 éves korosztály az olyan, hogy előttük egy nyitott könyv az ember.
1: Nagyon érdekes ez, hogy sokat beszéltünk arról, hogy mitől születik meg valakiben a bizalom érzése. És ugye mi nem találkoztunk még soha személyesen, csak a hangodat hallom, és csak egy-két gondolatot fogalmaztál meg, de már most hallatszik, hogy mennyire empatikus, érzékeny hölgy vagy, és nagyon szívesen iratnám be majd a jövőben a gyerekemet hozzá. Tehát nagyon érdekes, mert milyen hamar átsüt a személyiség, hogy nagyon való neked ez a hivatás.
0: Én éreztem a Lucán itt, ahogy hallgatott téged, hogy teljesen átadta magát neked a te hangodon keresztül a személyiségednek.
1: Uh-huh. És ez egy nagyon-nagyon fontos szakma hivatás. Hát talán ugye az egyik legnehezebb időszak a szülőknek és a gyerekeknek is, amikor először szakadnak el a családtól, és egy idegen közegbe kerülnek az óvodába, hogy hogyan tudod őket átsegíteni ezen az időszakon, akár a gyerekek szemszögéből, akár a szülők szemszögéből.
2: Ezt mindig el szoktam mondani, hogy szóval ez a szocializáció első szinte lesz. Uh-huh. Szóval a kollégáknak is, kolléganőknek is mindig elmondom, hogy mindig úgy forduljanak a gyerek felé, ahogy szeretnék, hogy az övéhez mások forduljanak. Mert hogy nekünk sorba jönnek a gyerekek, és összesen tudnám számolni, hogy hány gyerek került a környezetembe, de a szülőknek mindig az az egy van éppen ott, és hogy ezt nekünk mindig szem előtt kell tartani. A munkánk szépsége az, hogy mi egy ilyen ős bizalomra támaszkodunk arra az első anyagyerek kapcsolatban.
0: Pont erről beszéltünk, bocsáss meg, a műsor elején a utcában. Igen, pont erről beszéltünk.
2: Inkább most már mondanám, hogy szülő-gyerek kapcsolatra, mert hogy annyira szép, és hogy most már látjuk ezt is, ahogy változik az emberek hozzáállása, hogy a születés után ugye az az aranyóra, hogy most már egyre több gyerek van, ahol ez apáé az aranyóra, és ugye ez vitathatatlan, hogy ezek milyen mély nyomot hagynak ugye a csecsemőkbe, és aztán az ők még olyan picik 3 évesen,
0: hogy... Azt mondta Luca, az apában csak, hogy hallja te is, meg a hallgató is.
2: hogy erre mi alapozunk, és hát elsősorban ugye, amikor oda kerül a szülő, hogy jelentkezik a odába, akkor nekünk a legfontosabb először a szülővel kialakítani egy bizalmi kapcsolatot, és a szülő ránk tekint elsőrangú partnerként, és nagyon fél, hogy a gyerek sír, mi pedig rettentően örülünk, hogy sír, mert az azt jelenti, hogy tud kötődni, és ha tud az anyukájához vagy az apukájához kötődni, akkor hozzám is fog. Csak ezt el kell érnem, úgyhogy én innen is üzenem mindenkinek, hogy legyen nyugodt, amikor sír a gyereke, mert az a jó.
0: De érdekes. Úgyhogy...
1: Komoly pszichológiai felkészültség is van, hogy mennyire...
2: Úgyhogy szóval ilyenkor bízik, és akkor így elkezdünk bízni egymásban, egymásba kapaszkodni, megismerni egymást, és mivel a 3 éves gyereknél még nem működnek a gátak, egy olyan kicsit ilyen pikáns helyzet szokott kialakulni, hogy ha egy tipikusan fejlődő gyerekről beszélünk, aki általában kiegyensúlyozott, és úgy jó verbalitása is van, akkor az azt jelenti, hogy azért olyan sok titok nem marad az óvónéni előtt. És mindent elmondanak, azt is, amit a szülő nem nagyon szeretne, meg utána már még azt is, amit az óvónéni már nem nagyon szeretne hallani.
0: Túl intim már, ne?
2: És aztán, ahogy telnek az évek, és eljutunk ahhoz a 6-7 éves korhoz. Ez a másik szépsége, hogy addigra meg már kezdenek kialakulni gátak, és akkor már a szülő számára a gyerek lesz az első rangú partner, nem annyira az óvónéni, mert megérik annyira a gyerek, és a gyerek is elkezdi ezt érzékelni, hogy azért az óvónéni az, szóval az anyukám meg az apukám az bizalmasabb, mint az óvónéni, és akkor fordul a kocka, és akkor egy gyerek fog mindent elmesélni az óvónéniről. Azt is, amit már az óvónéni nem annyira szeretne.
1: És van olyan...
2: De hát, szóval így működünk mi ezzel a bizalommal körülbelül.
1: És van olyan eset, amikor például nehéz megélni ezt a fordulást, hogy mondjuk előtte nagyon ragaszkodik a kisgyerek az óvónőhöz, és akkor utána megjön ez a fejlődési szakaszban ez a váltás, hogy aztán a szülő kerül megint nagyon intenzíven az első helyre, az óvin belül is, hogy vagy ezzel nincsen probléma, ez
2: én
1: természetes
2: azt gondolom,
1: út.
2: És... hogy ez ne. Ennek van egy nagyon szép íve, és hogy ennek ebben ez a szépség is, hogy nekünk ezt ugye így kell. Szóval mi kísérjük a gyereket egy úton, és az teljesen normális, hogy amikor az úton találkozunk, akkor megfogjuk egymás kezét, és segítjük, és aztán minél ügyesebben megy az úton, amikor elérjük azt az időszakot, akkor pedig el kell engednünk. De az ember az élete folyamán is, a saját gyerekeivel is ezt csinálja. Szóval, szóval amúgy azt gondolom, hogy olyan nagy különbség nincs, hogy a hivatásomat élem, vagy mondjuk én édesanyaként ugyanezt próbáltam, vagy próbálom a saját gyerekeimmel is.
1: És említetted ezt a kiskori pletykálkodást, hogy semmi, nincsen titok az óvónénik előtt, hogy előfordult esetleg olyan eset, amikor valamilyen kellemetlen vagy kényelmetlen szituáció került elő, és ezt meg kellett beszélni a szülőkkel?
2: Ó, előfordul, de hát ezt szóval, hogy azért a pedagógia azért az egy tudományág, és hogy amik a jó képzéseken, és nem véletlenül kell főiskolát végezni, majd most már egyetemekre járni, és
0: te is sokat tanultál, igen.
2: Igen, és diplomához van kötve, tehát, hogy azért azok az óvónénik erre, óvodapedagógusok erre fel vannak készítve, és természetesen kellő diszkrécióval, meg a határokat ismerve, de igen, tehát vannak olyan dolgok, amikről úgy érezzük, és azt meg kell osztani a szülővel, és van, amiről meg szép csendesen hallgatni kell, mert hogy az amúgy nem ránk tartozik, meg nem is olyan, és hát így a bizalom kapcsán mondjuk tényleg csak nagyon érintőlegesen természetesen van olyan, amikor az ember a jelzőrendszer részeként jeleznie kell, de az nem ennek a beszélgetésnek a témája.
1: És egy kicsit pozitívabb irányba terhük a beszélgetést, hogy van olyan gyerek, akivel kialakul egy olyan fajta kötődés, akár azért, mert kisebb tesók is járnak az óviba, akik mondjuk visszatérnek, vagy visszalátogatnak, vagy hogyha mondjuk nagyon sok időt telik el, és generációkról beszélünk, hogy valakinek a gyereke is mondjuk majd odajár abba az óvodába?
2: Persze, persze. Hát ez nagyon gyakori a kolléganők körében, de már én is értem meg ilyet, hogy szülő hozta a gyerekét. És ugye olyankor Hát úgy nosztalgiával jön a szülő is, meg nosztalgi. És a gyereket már nagyobb bizalommal hozza, mert hogy ugye ő is ide járt, és akkor már van benne egy előre egy pozitívabb kép, vagy egy nagyobb kötődés, akár az intézmény, akár a pedagógus felé. Meg hát ez a kapcsolat megmarad. Szóval nekünk olyan hivatásunk van, hogy ez nem tehát ez nem napi 8 óra. Én hétvégén is óvónéni vagyok meg.
0: Tehát,
2: hogy, hogy ebből így nem tudunk ki. Főként, aki kis közösségben él, ebből így nem tudunk kilépni.
0: Marci, figyelj, nagyon érdekelne engem az, hogy van-e olyan, ugye bizalomról beszélgetünk, hogy bizalmatlansággal érkeznek oda a szülők. Az, amit tudtak kezdeni. Van-e egyáltalán ilyen? Szerintem van.
2: Persze, hogy ne lenne. Hogy már mint úgy érted, hogy az óvodával szemben igen. Van valami bizalmatlanság.
0: Igen, vagy éppen az óvónőkkel szemben. Tehát igen.
2: Előfordul, de szóval ez mindig a kommunikáció múlik. Tehát, hogy az a lényeg, hogy amikor ezt valaki észleli, akkor legyen nyitott arra, hogy ezt közvetítse akár az intézmény vezetője felé, vagy a szülő az óvónő felé, és akkor szoktak lenni ilyen tisztázó beszélgetések. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy azért vagyunk emberek, meg teljesen természetes, hogy valakibe felmerülnek kétségek, vagy valamit másképp tapasztal, vagy ő másképp szeretné. Ezeket mindig tisztázni kell. De mindemellett amúgy meg én azt is teljesen el tudom fogadni, hogyha valakinek nem jön be a számítása, és intézményt vált. Mert van olyan is, hogy egyszerűen más irányba gondolkozik, másként képzeli. Amúgy hát minden óvodának van saját pedagógiai programja, és én ajánlom is a szülőknek, hogy ezt olvassák el, mert ezáltal az óvodarendszerben még megvan a sajátos arculat, hogy tényleg a főként, ahol több óvoda van, lehet választani, és érdeklődjenek, olvassák el, nézzék meg, hogy mi az, ami az ő értékrendjüknek, az ő családjuknak, az ő gyereküknek a legmegfelelőbb.
0: Most még egy rövid személyes kérdés, ugye három gyönyörű igen. gyermeked van, a legkisebb ugye lassan óvodás.
2: Igen.
0: Hova fog járni?
2: Hát ő abban az óvodába fog járni, ahova az apukája is jár.
0: És az melyik óvoda, mert Ercsiben több óvoda is van.
2: Hát a Bercsényi utcai telephelyre fog járni, de igazából...
0: De nem hozzád?
2: Nem, én nem leszek az okonénie.
0: Az furcsa lenne egyébként? Az nem lehet kezelni?
2: Amúgy szerintem nem lenne furcsa, mert hogy a régi időkben ez teljesen elfogadott és természetes dolog volt egy kis közösségben, hogy valakinek a saját anyukája volt a tanítónénie, vagy saját anyukája volt az óvónénie.
0: Azért ez rég volt, de jól működött.
2: De működött, igen, és hogy igen. Amúgy nekem a nagylányaim nagyon sokat táboroztak velem, nagyon sok kiránduláson voltak velem, és ugye ez mindig ilyen nagyon kedves dolog volt, hogy elindult a busz, és onnantól kezdve a saját gyerekeim is Marci néninek szólítottak, és azt mondták, hogy ez azért van, mert olyankor átkapcsolok óvónénibe, és nem hallgatok az anyára.
0: És akkor hazamentek, akkor viszont jön az anya, ugye?
2: Akkor újra anya lettem, igen, és hogy amúgy én ezt nem vettem észre, csak amikor ők szembesítettek vele, hogy arra, hogy mondták, hogy anya, erre nem reagálsz, hogy anya, csak arra, hogy Marci néni.
0: És ilyenkor nem... Mondjad?
2: Hát mert hogy ott egymás, tehát tényleg szó szerint átkapcsol az ember, és akkor ott átmegy óvónénibe, és
1: másik
2: ott...
1: szerepben.
0: Te mondd, Marci, figyelj, akkor nem jut eszedbe Karinti, aki azt mondta, hogy álmomban két macska voltam, és játszottam egymással. Na jó.
1: Nekem még van egy nagyon fontos kérdésem, bocsánat. Volt már anyák napi ünnepség az óviban, vagy majd most lesz a napokban?
2: Most a héten lesznek az anyák napi ünnepségek.
1: Jaj, de szép, biztos majd. Pityeregnek az anyukák.
2: De azon, hát, mindig, azon mindig pityeregnek az anyukák, meg pityeregnek az óvónénik, úgyhogy... Uh-huh. De hát nálunk a sírás is teljesen elfogadott és normális dolog. Én mindenkinek ajánlom, akinek bánata van, vagy szüksége van a napi érintés számra, vagy önbizalom hiánya van, hogy egy kicsit menjen óviba.
0: Hát jó, ezzel vagyunk így néhányan. Igen. Befogadsz bennünket a utcával? Egy fél napra?
2: Nyugodtan. Igen, mehetünk? Én mindig mondom, hogy előzetes egyeztetés után én bárkit nagyon szívesen fogadok, megmutatom, mert hogy tényleg egy olyan

0: Ferenc, lehet?
1: Persze, a középső meg holnap érettségizik, úgyhogy neki.
0: Hő, akkor hajrá!
2: Sok sikert
0: szurkolunk, neki. Szurkolunk. Jó, és akkor elmondom még azt, hogy Sebő Ferencre emlékezünk ebből az alkalomból is. Ugye sajnos az alkalom az szomorú. Ugye nemrég vesztettük el Sebő Ferencet, aki egy fantasztikus zenész volt, névzenekutató, és sokkal több annál, mint amit hallottunk belőle, úgyhogy rá is emlékezünk. Marci, nagyon köszönjük, hogy velünk voltál.
2: Köszönjük
0: szépen. Szép éjszakát.
2: Szép estét.
0: Szia, szia.
1: Nektek minden jót.

0: A mikrofonnál
1: Borsi László
0: és Boltos utca.
1: Igen, az előző dallal Sebő Ferencre emlékeztünk.
0: És folytatjuk a bizalomról szóló beszélgetéseinket.
1: Így van.
0: Ki jön most?
1: Következő vendégünk dr. Penyige Áron, szülésznőgyógyász szakorvos. Szia Áron, itt vagy velünk? Hallasz minket?
2: Igen, hello, sziasztok.
0: Jó estét, szia.
1: Szuper. Áron a szakképzését a Szent Margit Kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályán végezte, jelenleg pedig a CMF Medicalnak a szakorvosa. Az ambuláns mélytükrözés a specializációt, és meddőséggel és jóindulatú nőgyógyászati kórképekkel foglalkozol. Jól mondom?
2: Így van.
1: Egy kicsit röviden be tudnád nekünk mutatni, hogy mivel is foglalkozol pontosan a nőgyógyászaton belül, és miért ezt a területet választottad?
2: Hát alapvetően nekem a meddőség az mindig is közel állt a szívemhez, mert nyilván az orvoslásban ugye mindig az élet-halál a kettő legfontosabb dolog, és nekem az élet az mindig sokkal jobban tetszett, úgyhogy úgy voltam vele, hogy ez nekem sokkal testhez álló, meg egy sokkal, hogy mondjam, én egy szebb feladatnak éreztem ezen a szakmán belül az ezzel való foglalkozást. De tehát a másik dolog, hogy a nagyon sok nőgyógyászati kórkép van, ami igazából nem élet-halál kérdése, viszont az életminőséget nagyon nagyban befolyásolja. Uh-huh. Ezeket lehet így összefoglalni, hogy jó indulatú nőgyógyászati kórképek. És én mindig úgy éreztem, hogy ezeken nagyon-nagyon fontos lenne segítenünk, de lehetőség szerint úgy, hogy minimális orvosi beavatkozással, uh-huh. de maximális hatékonysággal. És ezért választottam ezt a két területet így, illetve hát az endoszkópia, tehát az ilyen apró uh-huh. kamerával való sebészet, az ebben ugye mindig is úttörő volt, és hát az így lehet ezt igazán jól művelni.
1: Uh-huh. Ugye a nőgyógyászat az eleve egy nagyon személyes és bizalmi terület. Szerinted mi kell ahhoz, hogy egy nő megbízom benned és komfortosan érezze magát a vizsgálaton? Vannak bevált praktikák, vagy kezdő mondatok, akár az első vizsgálat alapján?
2: Hát nagyon sok dolog van nekünk, már alapvetően az egész rendelő is úgy van megcsinálva, hogy az bizalmat ébresszem. Uh-huh. Maguk a rendelő helységek is feng shui szerint vannak.

0: berendezve. Úgyhogy ez már alapvetően egy nagyon fontos dolog. És hát természetesen az orvos személye az, ami még sokkal fontosabb. Hát én olyan vonalat képviselek, mert én fiatalabb generációhoz tartozok, hogy én próbálok laza és közvetlen lenni a paciensekkel, és próbálok sokszor úgy humorizálni, hogy az persze beleférjen egy orvos-beteg viszonyba, hogy azt érezzék, hogy itt nem ez a klasszikus paternalista orvos-beteg kapcsolat lesz, hogy aláfölé rendeltség, hanem abszolút egy partnerségre próbálom helyezni a hangsúlyt, és ezt már az első másodperctől fogva. De persze megadva nyilván a tiszteletet.
1: Ó, ez szuperül hangzik. Egyébként pont kíváncsi is voltam, hogy fiatal orvosként nem érte hátrány azzal kapcsolatban, hogy fiatal vagy, és akkor azt látják benned, hogy talán nincsen annyi tapasztalatod, mint egy idősebb orvosnak, is kellett-e tudatosan építened ezt a tekintély elvűséget, de akkor ezek szerint pont a másik utat választod, ami ezek szerint jól működik.
0: Igen, igen. Meg hát a másik nagyon fontos dolog szerintem a transzparencia, ami szerintem hiányzik az orvoslásból nagyon sok területen, és szerintem mindenhol fontos, és nálunk is erre, itt mindig törekszünk a maximális transzparenciára, akár a beavatkozásoknál, akár egy vizsgálatnál, mindig elmondom, hogy mi fog történni, milyen opciók vannak, mit hogy lehet csinálni, mit miért csinálunk. Ennek van szerintem hatalmas jelentősége.
1: Igen, erre kíváncsi voltam, hogy biztos nagyon félelmetes lehet mondjuk egy műtét előtti helyzet, és ilyenkor a tájékoztatás, meg a kommunikáció az sokat segít, vagy hogyha túl sokat tud a páciens mondjuk, akkor még jobban megijed.
0: Hát egy arany középút kell egyébként. Az biztos, hogy tájékoztat. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy minden páciens a saját nyelvén beszéljünk, értse, hogy mi történik, értse, hogy mi miért történik, de nyilván nem kell kiensúlyozni a legsúlyosabb szövődményeket, tehát nyilván kell elijeszteni a pacienst, de egy reális és transzparens tájékoztatás az szerintem elengedhetetlenül fontos, és én ezt láttam, amikor mert az egyetemen is, hogy ez nem mindig van meg, és hogy ez hatalmas probléma, hogy szegény páciens csak néz, és nem is érti, hogy mi történik vele, és én pont ebben mindig az ellenkezőt próbáltam csinálni, hogy lehető legtöbbet elmesélni. Nyilván mindenkinek a saját szintjén, és olyan szinten, amennyire ezt, nem is csak a saját szintjén, hanem az igénye szintjén is. Tehát amennyire ezt igényli, annyira megkapja.
1: Nekem nagyon szimpatikus volt az is, hogy láttam az interneten, hogy vannak ilyen oktató videóid, vagy egy kicsit közérthetően elmondod egy-egy problémára reagálva, hogy körül járod tulajdonképpen a problémát, vagy a kérdéskört, és akkor, hogyha valaki zavarban van, vagy diszkrétebb, az is tud tájékozódni ezzel a témával kapcsolatban. Amire nagyon kíváncsi lennék, hogy ugye azok a műtéti beavatkozások, amiket te csinálsz, ugye az endoszkópos sebészetről gondolok, azok ugye kevésbé invazív műtétek, és hogy szerinted például ez a technika, ez növeli a bizalmat is? Az, hogy modernebb az eljárás, és gyorsabb a gyógyulás?
0: Hát tovább megyek, hogy nálunk ugye ez altatás nélküli beavatkozások, tehát a páciens az teljesen ébren van, természetesen megfelelő érzéstelenítéssel, bódítással, és nem csak az növeli egyrészt a transzparenciát növeli, meg a bennem való bizalmat, hogy föl van véve a műtét videóra. És ez nagyon gyakran a páciensre is, ha kéri, akkor megnézzük, sőt, van olyan páciens, aki szeretné közben nézni a beavatkozást. Tehát nem kényszerítjük el a páciens félretésre esik, de van, aki kifejezetten szeretné látni, mi van bent, mi történik bent. És ez több esetben van, mint kevesebb esetben, hogy a páciens végignézi, akár élőben is az ő beavatkozását. Szoktál kérni a műtéti videót, hogy meglegyen neki. Illetve, hogyha mondjuk kiszedünk valamit, valamilyen korképet eltávolítunk, azt is sokszor megnézik a saját szemükkel. Tehát, hogy növeli a bizalmat, egyrészt az, hogy ébren van, nem veszít kontrollt, látja, hogy mi történik, ha nem akarja közben nézni, utólag is meg tudja nézni, és azt is meg tudja nézni, hogy mit távolítottunk el, hogyha olyan beavatkozásról van szó.
1: Igen, talán kevésbé férünk attól, amit értünk, meg amikor nincsen meg ez a kihagyatottság érzet és kontrollvesztés érzet, ez nagyon érdekes. Én nagyon kíváncsi voltam, hogy mitől félnek a leginkább a páciensek a műtét előtt, a fájdalomtól, vagy a diagnózistól, vagy attól, hogy nem gyógyulnak meg, vagy pont attól, hogy elveszítik a kontrollt a testük felett, de akkor ezek szerint itt több ezek közül ki is van lőve, mert megteremtitek azt, hogy ne kelljen ezen aggódniuk.
0: Igen, nagyon sok dolog ki van lőve, a fájdalomtól félnek, de nyilván nagyon sok apró trükk van, hogy lehet ezt megcsinálni, meg nyilván fontos a pszichés vezetés is a beavatkozásoknál, tehát nagyon együtt kell a pacienssel mozogni. Tehát nagyon vele kell lenni, végigbeszélni kell, végig tájékoztatni kell. Tehát ez nagyon fontos, hogy az ember együtt éljen a pacienssel az egész beavatkozás alatt.
1: És igen, hogyan hoztok döntést egy műtétről? Ezek ilyen közös döntések általában? Vagy
0: persze. Meg, hogyha, aha. Azért tudni kell, hogy a nyelvészetben nagyon sok terápiás alternatíva van, tehát nincs olyan, hogy egy van. Jó, nagyon ritka. Úgy mondjuk, hogy az én területemen, ahol nem, mondjuk nem onkológiai kérdések vannak, nem nagyon sok terápiás alternatív van. Én mindig elmondom az összes beavatkozás vagy terápia, nem feltétlenül műtétről beszélünk, mindennek az előnyét, a hátrányát, hogy mi várható utána, és persze, tehát az a legfontosabb, hogy a paciens az úgy döntsön, hogy legyen a birtokában az info. Uh-huh. És nekem ez a feladatom, hogy én azt elmondjam neki, és persze, hogy nem tud dönteni, akkor próbálunk segíteni. Én mindig azt szeretném, hogy ő kapja meg az infokat, és ez alapján egy edukatív döntést tudja hozni, hogy mit választ.
1: És esetleg vannak olyan páciensek, akik rossz tapasztalattal érkeznek hozzád, és mondjuk ezt persze. Újra kell építeni a bizalmat, vagy
0: megyünk igen, igen, de azért általában az a légkör, meg az a fajta kommunikáció, amit én is viszek, meg még pár kollégám, az nagyon gyorsan meg szokta győzni őket. Tehát ez valahogy ők ezt érzik, hogy bevonjuk őket, meg hogy érdekel minket, hogy ő neki mi a vélemény, hogy ő mit szeretne, mi a cél. Tehát már alapvetően az, hogy behozzuk a döntésbe, ez nagyon ritkán van szerintem, sajnos még ma is, és ez nagyon szeretik a paciensek, és hát ez elengedhetetlenül fontos a modern orvoslásban szerintem.
1: És mit gondolsz, hogy milyen szerepe van a gyógyulásban a bizalomnak? Hogy szerinted gyorsabban gyógyul az, vagy jobban gyógyul az, aki bízik az orvosában? Hogy mondjuk akár csak olyan szempontból is, hogy követi az utasításait, bizalmat szavaz neki.
0: Ezt szerettem volna mondani, hogy a compliance, ez az együttműködés az orvossal, az nyilván ezerszer magasabb, hogyha bízik az orvosban, és hát akkor a gyógyulás is, mert akkor be fogja tartani a dolgokat. És ez nőgyógyászatban amúgy is nekünk szerencsénk van, mert a nőknek az ilyen compliance az sokkal jobb, mint a férfiaké. Úgyhogy egy mázlista szakmában vagyok, mert a nőkkel könnyebb együttműködni. Könnyebb ilyen partnerségi viszonyokat
1: kialakítani. És ezek szerint mi meg mázisnak vagyunk veled, hogy nőgyógyásznak szegődtél.
0: Csík.
1: Ezek szerint mi meg nagyon szerencsések vagyunk veled az elmondottaid alapján, hogy nőgyógyásznak szegődtél.
0: Ki tudja, reméljük.
2: Ez egy win-win történet.
1: Igen.
0: Igen. Alapvetően a compliance, tehát az együttműködés miatt, bocs, hogy ezt használom, csak nem. Nagyon szakmában megvan ez a szó, ez emiatt nagyon fontos, meg hát egyébként nyilván lelki szempontból is biztos van egy hatalmas jelentősége, hogy az ember úgy áll hozzá, hogy ő megbízik az orvosban, elhiszi, hogy meggyógyul, helyre jön, és akkor ez biztos, hogy hat. Tehát biztos van ennek is hatása. Tehát ez is fontos.
1: És Áron, azt értem, hogy akkor hozzád nagyon nyitottan fordulhatnak a páciensek, de neked van olyan ember, akihez tudsz fordulni? Akár szakmai kérdésben, mondjuk egy nehéz döntés születik, vagy nem értesz egyet mondjuk a páciensnek a döntésével, és más irányba terelnéd, hogy van olyan ember, akivel ezeket át tudod rágni?
0: Hát, hogy van-e olyan ember, aki orvosként egyfajta mentor, vagy akire így fölnézek?
1: Igen, akár kolléga, kérdés. Akár mentor, hogy bizalmi kérdésekben, szakmai kérdésekben tudtok-e?
0: Most ezen a területen egyre ritkábban kerülök olyan szituációba, hogy tanácsot kelljen kérnem, de nekem két nagyon meghatározó ember volt, az egyik a Fülöp István, aki egy endometriózis sebész, meddőségi sebész, ő egy elképesztő szakember, a másik pedig a Török Péter, Debrecenben dolgozik, ő kezdte az ambuláns mélytükrözéseket, és hát ő egy európai szinten is egy hatalmas szakember, úgyhogy én hozzájuk szoktam fordulni, hogyha segítségre van szükségem. De ők nem tudom, mennyire ismertek a Fülöp István, szerintem eléggé, és Török Péter sajnos nem eléggé.
1: Áron, nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk. Még egy záró kérdést szeretnék feltenni, hogy mit üzennél azoknak a nőknek, akik félnek orvoshoz fordulni?
2: Csak bátran.
0: Hát ez egy nehéz kérdés, hogy mit üzennék. Hát én azt tudom javasolni, hogy szerintem érdemes előtte körbenézni, érdemes páciens véleményeket olvasni, és hogyha egyértetően jó paciens véleményeket szerez valaki egy orvosról, akkor hozzá szerintem érdemes, el lehet menni úgy, hogy nem kell félni, mert biztos, hogy nem fog csalódni benne. Még de a paciensek véleménye szerintem döntő, nagyon fontos.
2: Áron, még nem engedünk el, bár Luca már elköszönt tőled, de még egy kérdésem mindenképpen lenne. Az orvosválasztás, ami ugye erről sok szó esik, a szabad orvosválasztás. Annélkül, hogy politizálnánk, tehát szó nincs róla, de nagyon érdekes dolgot mondott a leendő miniszter, Hegedűs doktor, aki ugye maga is gyakorló orvos, hogy a bizalom a rendszerből kell, hogy fakadjon, és nem okvetlen csak az orvost ból, tehát nyilván nagyon fontos a, mind a kettő, tehát ennek a rendszernek a kialakítása nagyon fontos, hogy persze kötődjön az ember az orvoshoz, nyilván, de az egész rendszer tudjon úgy működni, hogy bárkihez megyek, ugyanazt kapom, ami nyilván nem lehetséges, mert mindenkinek más a habitus, a felkészültség, stb. Erről mi a véleményed, röviden?
0: Hát, ez nyilván egy nagyon szépen hangzó dolog, csak nem valószínű, hogy működhet. Az a kérdés, hogy milyen szintig tud ez működni, nyilvánvalóan az átlag orvosi szinten, ott egyetértek ezzel az állítással, specializáció szinten ez nem tud megvalósulni. Tehát ha valaki valami nagyon specializált, akkor ez nem fog tudni működni. Én ezt tudom erre mondani.
2: Jó, nagyon-nagyon köszönöm a válaszodat, mert én is azt gondolom, hogy kicsit utopisztikusan hangzik, meg hát arról nem beszél, hogy az orvosok személyisége az mégiscsak meghatározó. Na, tehát én is kötődöm az orvosomhoz, aki a lábamat, a térdemet műtötte most már harmadjára. De nem azért, mert rosszul csinálta, hanem tovább kopott. Jó. Áron, örülünk, hogy megismertünk.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon szép estét.
2: Mi mással folytathatnánk, mint gyógyíts meg a világot.
1: Michael Jackson-tól következik.

0: Borsi László és Boltos utca. Folytatjuk a bizalomról szóló műsorunkat.
1: Igen, és ha minden igaz, akkor a vonal túlsó végén itt van velünk Tassonyi Zsolt. Szia Zsolti, hallasz minket?
2: Üdvözlöm a hallgatókat.
0: Szia, a Budapest Operettszínház.
1: Tassonyi Zsolt a Budapesti Operettszínház karmestere és korrepetitora. A színház csaknem összes előadásában dolgozik valamilyen formában, és számos nagy produkciónak ő a zenei vezetője. Emellett fontos szerepet vállal a jövő generációjának képzésében is, hiszen a Színház és Filmművészeti Egyetemen, valamint a Pesti Broadway stúdióban is tanítasz. Ahogy említettem, ugye az Operettszínházban karmesterként és korrepetitorként dolgozol, de a feladatod az ennél sokkal összetettebb. Mesélnél egy kicsit erről, hogy mi mindent is csinálsz a színházban?
2: Mindenféleképpen összetett mindegyik feladat, akár a karmester, a karmesteri próbák rendben tartása, üzemeltetése, korrepetíciós feladatok a színházon belül és a színházon kívül, amikor elmegyünk valahova, akkor kísérni a kollégákat zongorán.
1: Tehát kottát is írt, hangszerelsz is.
2: Amikor bemutatunk egy új bemutatót, akkor a nulladik fázistól kezdve egyeztetni a zeneszerzőkkel, a rendezőkkel, szerkezeteket megbeszélni. Tehát egy ilyen nagyon sokrétű feladatról van szó.
1: Uh-huh. És mindegyik nagyon nagy bizalommal jár, nagyon fontos hozzá a bizalom, de kezdjük a karmesterkedéssel. Ugye, amikor minden szem rád szegeződik, és nagyon sok embert kell egyszerre figyelned és vezetned, és rád vagyunk utalva. És mit gondolsz, hogy mitől függ, hogy megbíznak benned az emberek, hogy ez inkább a szakmai felkészültség, vagy a személyiségen múlik, vagy mit gondolsz erről?
2: Én azt gondolom, hogy nem csak a karmesterségnél, akár a kamarazenélésnél, vagy amikor duettet, duót ugye kísérünk. Tehát mindenféle zeneművészeti tevékenységnél nagyon fontos a bizalom, de kicsit beszélnék arról is, hogy ez a bizalom hogy jön létre. Tehát azt gondolom, hogy nálunk ebben a szakmában nagyon fontos a közös nyelvezeten való kommunikáció és a közös nyelven való beszéd. Tehát elengedhetetlen, hogy azok a skillek és azok a tudások, amiket kihol, akár a Zeneakadémián, akár a Színművészeti Egyetemen megszerzett, hogy azon a csatornán tudjuk egymással kommunikálni, és akkor létrejön az a fajta bizalom, amit mi bizalomnak hívunk. Tehát kell egy közös nevezőt hoznunk a kotta alapján. Ugye szokták mondani, hogy a kotta rengeteg féleképpen értelmezhető, ez így is van, meg nincs is így. Tehát azért értelmezhető, de egy bizonyos keretrendszeren belül. És hogyha ezen a keretrendszeren belül hasonló lüktetési rendben, hasonló muzikalitással gondolkodunk, akkor létrejön ez a fajta bizalom. Ez egy külön csatorna, amit a néző nem lát, csak érez, és hogyha ez a csatorna jól működik, ez a bizalom csatorna, akkor az előadásnak a lendületén és az előadásnak a lelkületén is előre visz, és akkor egyre inkább a közönség érdeklődését fent tudjuk tartani.
1: Ugye zenész családból jössz, édesanyád operaénekes, édesapád 35 évig volt az Operaház első klarinétművésze, a tesód is művész. Úgyhogy te tulajdonképpen gyerekkorod óta ebben a közegben élsz és lélegzel. Hogy érzed azt, hogy emiatt könnyebben építesz bizalmat a színházban, vagy jobban könnyebben kapcsolódsz színházi emberekkel és muzsikusokkal, vagy ez ettől teljesen független?
2: Egyáltalán nem gondoltam még bele ebben, hogy ez jár-e bármiféle előnnyel, vagy esetleg pont egy hátránnyal bizonyos helyzetekben. Úgy gondolom, hogy olyan szinten lehet hozzá köze, hogyha az ember kicsi korától kezdve látja a színházak működését, hogy a színpad és a zenekar és a műszak és az alkotó művészek hogy tudnak együtt gondolkodni, akkor úgy gondolom, hogy ebbe könnyebb a beilleszkedés, mint egy teljes outsiderként kívülről érkező embernek, aki még nem látott ilyet a gyerekkorában. Lehet, hogy ez elő.
1: Például nekem ilyesmik is eszembe jutottak akár, hogy ugye édesanyád énekesi tapasztalata révén esetleg mondjuk visszaköszönhet-e bármi, hogy máshogy viszonyulsz az énekesekhez, vagy egy-egy története, vagy tapasztalata alapján mondjuk máshogy viszonyulsz, vagy kezeled őket mondjuk rosszabb pillanataikban, vagy jobb pillanataikban?
2: Mindenféleképpen itt a korrepetíciók alatt érzem azt a fajta úgymond előnyt, hogy én itthon rengetegszer hallottam édesanyámat is énekelni, édesapámat is a hangszerén játszani, ő ugye klarinétművész volt az Operaházban, és ez is ezt a nyelvezetet, amiről előbb beszéltem, ezt igyekszik ő minél előbb elsajátítani, és akkor ezt a közös nyelvezetet tudjuk utána beszélni. Ehhez elengedhetetlen egyébként persze a 100%-os felkészültség. Visszacsatolok még az első kérdésedre, hogy a bizalom, akkor bizalom, hogyha mindannyian 100%-ig föl vagyunk készülve abból az előadásból, amit elő fogunk adni.
1: De ugye még ilyenkor is történhetnek váratlan helyzetek, akár ugye az én szemszögömből nézem, akkor tudom, hogy azért minden nap más hangi állapotban, vagy érzelmi állapotban vagyunk, különböző partnerekkel játszunk, úgyhogy persze mindenki nagyon felkészül, de azért nincsen két egyforma előadás, és te ezt hogyan éled meg, amikor mondjuk azt látod, hogy rémült tekintettel nézünk rád a színpadon, vagy szorongunk, izgulunk, lehet, hogy nincsen nagy baj, lehet, hogy nagy baj van.
2: Hál' Istennek ilyet azért nem szoktam tapasztalni.
0: Néha azért előfordul, nem, Zsolt?
2: Na. Nagyon, nagyon
0: a Lucával nem oké, de mással.
2: A Lucával egyáltalán nem, de valóban nagyon ritkán előfordulhat. De én azt gondolom, hogy a rutin, meg ez a csatorna, ami megnyílik a karmester és a színpad között, ez gyakorlatilag mindenen átvisz. Ilyen megoldásokban. Én nem gondolnám, hogy így van, tehát minden előadás valamilyen szinten picit más, ugye más, hogy ver a szívünk minden percbe, tehát nem biztos, hogy szerda este ugyanúgy ver a szívünk, mint aztán csütörtök este, itt a tempók is eltérőek lehetnek, de hát ez az élő színháznak és az élő zenének a varázsa, meg a több szereposztásnak is a varázsa, hogy mindenki saját magából tud fogalmazni, és ha ez a bizalom, ez a csatorna megnyílik, akkor lehetőség van arra, hogy a zenekart, a karmestert és az énekes művészeket is egy másfajta tempóba rántsuk, közösen együtt létrehozzunk valamit, hiszen ez egy alkotóművészet a kottán felül, tehát egy ott megszületendő alkotóművészet.
1: Ez így van. Egyébként rólam lehet tudni, hogy én nagyon izgulós vagyok, és nekem nagyon több olyan élményem is van veled, hogy érzem, hogy alám nyúlsz, mint egy kismadárnak, és nagyon figyelsz rám, és rám mosolyogsz, és akár még a szöveget is énekled velem a kezdősoroknál, hogy megérkezzek, és rendben legyek.
2: Igen, reméljük azt a szöveget,
1: amelyik jön. De
2: mert ha nem, akkor az zavaró tud lenni.
1: Hát igen, de hogy rettenetesen figyelsz azért a színpadon álló művészekre. Egyébként neked a darab, amit vezényelsz éppen, az Átolcettig a fejedben van? Vagy ez változó?
2: Nem, átolcettig a fejemben van, természetesen attól is függ, hogy ugye mennyire friss a darab, vagy hogy mennyire friss egy darabba való beállás. Tehát ugye nem minden darabot próbáltam végig, valamelyik darabokba beálltam, ezeknél a daraboknál észnék kell lenni. Tehát amikor az egész próba hónapot, vagy a próba több hónapot, vagy a főpróba hetet az ember nem csinálja meg, mert nem tudja megcsinálni, mert ugye utólag kell beállni egyes produkciókba, akkor ez egy teljesen más helyzet. Az valamilyen szinten mindig sokkal figyelősebb marad, mint az amit bepróbáltál.
1: Ezt csak a hallgatóknak akarom mondani, mert nem biztos, hogy ebbe belegondolunk, hogy egyébként micsoda teljesítmény egy sokszor 3 órás, vagy akár hosszabb darabot végigállni, és vezényelni, és koncentrálni, úgyhogy ennyi emberre kell egyszerre figyelni. Úgyhogy...
0: Sokan
1: ez fizikailag is egy komoly teljesítmény.
2: Igen, tehát egyébként... 1 kiló nagyjából egy előadás.
0: Gratulálok. Utána jött egy jó kis sör, vagy rántott hús.
1: Lehet nekem is vezényelni.
2: Igen, tehát utána vissza lehet az 1 kilót hozni hamar. Igen, bár tehát ez nekem közben sosem jut eszembe, hogy mennyire bonyolult egy ilyen színházi produkciót egyben tartani. Valóban nem csak egy, tehát hogy sokkal sokrétűbb, mint egy mint például egy szimfonikus zenekari koncert. Annak másféle, másféle nehézségei vannak. Egy színházi produkcióban sokkal több mindenre kell, sokkal több mindenre kell figyelni.
1: Ezt van kedved kibontani egy kicsit? Mert egyébként erre rá szerettem volna kérdezni, miben más mondjuk egy koncert, mint a...
2: Például egy-két változásnál, hogy mennyire figyeljük mondjuk a ügyelő által irányított változást, hogy akkor mikor megy el az óra a Monte Cristo-ba, hogy érkezik be a díszlet, mennyit forog a forgó. Egyéb ilyen kisebb lassításokon lehet ilyenkor segíteni, lehet az ügyelővel közösen is. Az is egy érdekes művészeti tevékenység, amikor ezeket a változásokat pontról pontra ki lehet hozni, és itt is a napi diszpozíció és a napi lüktetési rend és a napi szívverésnek az egységéhez képest lehet alakítani ezeket a ezeket az apróságokat.
1: Amire még nagyon kíváncsi lennék, hogy ugye azért a zenekarba időről időre érkeznek új emberek, és ebben mekkora beleszólásotok van, vagy mekkora felelősség van egy karmesternek abban, hogy kikülnek a zenekarban, vagy amikor egy új zenészt választotok, akkor mi az, ami neked fontos, mondjuk a technikai tudás, a zenei gondolkodás, vagy az emberi hozzáállás, vagy mi az, amire ilyenkor figyelsz?
2: Ennek az összes skillnek, amit elmondtál, ennek a megfelelő balanszban, megfelelő arányban lévő megléte. Tehát, hogy egy olyan rendszerben működnek a zenekarok Magyarországon, ahol ugye próbajátékrendszer van. Ez lehet meghívásos, lehet jelentkezéses is, és a próbajátékon a legjobbat veszik föl mindenhova. Aki a legjobb volt a próbajátékon, és utána derül ki, hogy igazából egyébként ők együtt tudnak-e dolgozni a szólammal. Én azt gondolom, hogy ha egy szólam nagyon, nagyon jó állapotban van, nagyon jó emberekből tevődik össze, akkor ők egy próbajáték alapján jobban meg tudják állapítani, mint a karmester vagy a zenei vezető, vagy legalábbis nagyon jó tanácsokat tud adni, hogy ők kivel szeretnének együtt dolgozni. És általában ezeknek a tanácsoknak hinni kell.
1: És egyébként mennyi, hát ez nem biztos, hogy a legjobb szó, de mennyi teret tudsz adni a zenekarban ülő zenészeknek, hogy mennyire kell meghozod neked minden zenei döntés, vagy mekkora szabadságot kapnak mondjuk egyénileg a művészek? Igen, vagy a próbák folyamán, amíg megfogalmazzátok a zenei szövetet kibontani?
2: Abszolút van szabadság. Hál' Istennek a zeneszerzők úgy írták meg a kottákat, úgy írták meg a darabokat, hogy őt teleírták olyan szólóállásokkal, amik a kollégáim számára szerintem motiváló hatásúak, és emiatt ezeknél a szólóknál én nagyon szeretem, hogy mindenkinek a saját egyénisége felül tud a zenekaron felülkerekedni. Ezáltal van az, amikor esetleg ti is fönn a színpadon halljátok, hogy ez egy most a klarinéttal együtt énekeltek, most a fuvolával együtt énekeltek, és akkor én ezt általában szoktam hagyni ezt a cantabile játékmódot.
0: Luca, bocsánat, tőled egy kérdés gyorsan még, hogy neked sem mint ki a karmestered, ugye?
1: Hát abszolút nem.
0: Na jó, Zsolt,
1: igen, Zsolt itt nagyon szeretem.
0: Jó, oké, ez a végszó, Zsolt, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, szép estét neked.
0: Szia, és a West Side Story-val búcsúzunk, Luca. Megbeszéltük a bizalmat, ugye? Megbeszéltük a bizalmat, és remélem, hogy sok hasznos, érdekes dolgot hallottak a hallgatóink. Köszönöm, hogy itt voltál,
1: én
0: olyan jó volt veled.
1: Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Két hét múlva találkozhatnak velünk újra, Bojtos Lucával
1: és Borsi Lászlóval.
0: Szép estét, jó éjszakát!

Keresed a hangot, ami a te hangod is. Ami független, ami szabad, ami higgadt, de szenvedélyes. Ami hiteles, ami értelmes, ami politikamentes. Ami nem akar más lenni, csak egy tiszta, emberi hang. Ha ezt a hangot keresed, megtaláltad. Rádió Bézs, a te hangod.

hétfő az újrakezdésé. Köszönjünk a hétfőnek és a végtelen lehetőségekkel teli vadonatúj hétnek. A hétfőknek nem kell olyan rossznak lenniük, indítsuk hát zenével a hetet. Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács József zenés műsora következik.

Talán az egyik legősibb és legszemélyesebb tere az embernek. Nem csak egy darab föld, nem pusztán növények rendezett együttese, hanem egyfajta menedék. Egy hely, ahol a világ lelassul, ahol a zajok tompulnak, és ahol újra közelebb kerülhetünk valami nagyszerűhöz, egyszerűhöz, mégis alapvetőhöz, a természet ritmusához. A mai műsorban olyan dalokat válogattam össze, amelyek valamilyen módon a kerthez kapcsolódnak. Van köztük, amelyik már a címében is hordozza ezt a képet, mások inkább hangulatukban, szövegükben idézik meg ezt a világot. Közös bennük, hogy mindegyik egy-egy sajátos kertet nyit meg előttünk, egy-egy külön kis univerzumot.

kert egyszerre külső és belső tér. Amit ott látunk, virágok, fák, ösvények, árnyékok és fények játéka, az sokszor a saját belső világunk tükre is. Nem véletlen, hogy a kert motívuma újra és újra megjelenik a zenében is. Hol a nyugalom szimbóluma, hol az elveszett ártatlanságé, máskor a szerelemé, az emlékezésé vagy éppen az elmúlásé.

Gondoljunk csak arra, milyen sokféleképpen jelenhet meg egy kert egy dalban. Lehet egy idilli hely, ahol minden rendben van, ahol örök nyár van, és ahol az ember végre megpihenhet. De lehet egy elhagyatott tér is, benőtt ösvényekkel, amely inkább a múltról mesél, elveszett kapcsolatokról vagy elszalasztott lehetőségekről. A kert tehát nem csak fizikai hely, hanem érzelmi térkép is.

kelt, az irodalomban és zenében gyakran az élet, a lélek, a rend vagy a személyes világ szimbóluma, amely a gondoskodás, a hűség és a munka metaforájaként jelenik meg. A szerelem egy marék virágmag, a házasság pedig a kelt. Ez a hasonlat arra utal, hogy a kezdeti vonzalom, a mag, önmagában nem elég, a tartós kapcsolathoz kemény munka, törődés és állandó gondozás, vagyis kelt szükséges.

kert az egyik leggyakoribb értelemben a belső világ képe. Egy gondozott, virágzó kert gyakran a harmóniát, az egyensúlyt, a lelki békét jelképezi. Ezzel szemben egy elhanyagolt, benőtt vagy elhagyott kert a zavarodottság, a veszteség vagy az elmúlás metaforája lehet. A zenében az a kontraszt különösen erősen működik, egyetlen kép képes egész érzelmi történeteket hordozni.

0: Rádió Bézs.
1: A kelt ugyanakkor a növekedés és a változás tere is. Ahogy a növények fejlődnek, úgy alakulnak az emberi kapcsolatok és érzelmek is. A zenében ez gyakran a szerelem metaforájaként jelenik meg, valami, amit el kell vetni, gondozni kell, és ami idővel kivirágzik, vagy éppen elszárad, ha nem kap elég figyelmet. A kert így a törődés és a felelősség képe is. A kert tehát a zenében egyfajta univerzális nyelv. Ez egyszerű kép, amely mögött összetett jelentések húzódnak meg, emlékek, vágyak, veszteségek és remények. És talán éppen ezért olyan erős, mert mindenki megtalálhatja benne a saját történetét.

A kert a mi kis saját világunk, egy általunk teremtett és általunk ellenőrzött világ. Rendezett és harmonikus univerzum, szemben a rendezetlen és diszharmonikus külső világgal. A kert egyike annak a ritka pontnak az életünkben és az univerzumban, amelyeket valóban rendben és ellenőrzésünk alatt tudunk tartani.

A stabil, egészséges kert valójában nem más, mint tökéletesen kiegyensúlyozott élőrendszer. Minden kis fogaskeréknek megvan a maga feladata a nagy egészben, és mindegyik fogaskerék működése függ valamiképpen a többiétől. Jobb tehát, ha nem szerelünk ki egyet sem.

Ne használj parfümöt a kertben, ha csak nem szeretnéd, hogy a méhek beporozzanak. Ezzel a gondolattal búcsúzik Önöktől a műsorvezető szerkesztő Kovács József. Köszönöm a figyelmüket, várom Önöket mához egy hétre a következő műsorban, addig is a viszontlátás, a viszonthallása.

0: Rádió Bézs. A lágy vonalak hangja.
1: Ha keresed a hangot, ami a te hangod is, ami független, ami szabad, ami higgadt, de szenvedélyes, ami hiteles, ami értelmes, ami politikamentes, ami nem akar más lenni, csak egy tiszta, emberi hang. Ha ezt a hangot keresed, megtaláltad. Rádió Bézs, a te hangod.
0: Rádió Bézs. A lágy vonalak hangja.
2: A mi adónk az ön adója 1%-ával jobban szólna.
0: Rádió Bézs.

0: Korábban elhangzott műsorunk ismétlése következik.
1: CV, kotta nélkül, szabadon. Az összes korábban megtanult zenei szabályt ebben az órában áthágja Szever Pál.
0: A műsor 2020-ban készült.
2: Jó estét mindazoknak, akik a számítógépükön, a telefonjukon, bármilyen csatornán ezt a műsort választották. Szerintem jó döntés, és ha 55 perc múlva önök is így gondolják, ha a műsor elköszönéséig itt maradnak, tegyék már meg, kérem, hogy nyomnak egy lájkot, egy smiley-t, dobnak egy üzenetet nekem, a műsorgazdának. A nevem Szever Pál, megtalálnak a Facebookon. Tehát nekem, vagy a Rádió Bézsnek. A főnök úgy döntött, mostantól bizonytalan ideig minden héten készíthetek egy összeállítást, én pedig ki is használom a lehetőséget, és hozom, ahogy szoktam, az én rádiós életem, előéletem legemlékezetesebb zenei emlékeit. Mindjárt kezdjük, de már most jelzem Balboa Fedő nevű hallgatómnak, hogy megfogadom a tanácsát. Megmutatom egyik olyan kedvenc zenémet, amelyet soha egyetlen rádióban sem mertem, vagy ha mertem is, nem tudtam bemutatni. Körülbelül fél óra múlva egy parádés rockzene következik a Status Quo-tól. Addig azonban pakolom a betervezett CD-ket, elsőként a bejelentkező UB40 felvételt, melynek címe Itt vagyok.

Remélem, szeretik a regi muzsikát, mert pár perc múlva megmutatnám életem első regi kedvencét, az OK Fred című Errol Dunkley kislemezről. Addig azonban egy kötelezettséget kell teljesítenem, mivel a nagylányom és a férje is orvos, elég közelről látom a munkájukat, és érzem át velük együtt percről percre, amint a hivatás szeretetük megküzd a félelemmel. Nap mint nap találkoznak az izgalommal, hiszen olyat kellene gyógyítaniuk, amivel még nem találkoztak, és ez egy szakmáját szerető orvosnak, hiszik vagy sem, de izgalmas. De ha valakik, hát ők tisztában vannak a kockázattal, és rettegnek a perctől, amikor dönteniük kell, ki kapja a vért, a gészt, a tűt, bármit, amiből messze nincs, a járvány előtt sem volt annyi, amennyi kellene. Szóval a lányomon keresztül mindenkinek küldöm, a frontvonalon tevékenykedő egészségügyiseknek a Thompson Twins Doctor Doctor című felvételét, aztán a medikusok is beszállnak, hiszen a brit Doctor and the Medics ritkán hallható Spirit in the Sky című dala is sorra kerül, mielőtt a mai műsor második regi zenéjét elpütyögné Errol Dunkley. Köszönet minden egészségügyisnek, szóljon neki a Doctor Doctor!

Előre szólok, mindenki őrizze meg a nyugalmát, mert kb. 20 perc múlva mutatok egy olyan rockzenét, amelynek hallatán bele lehet szeretni ebbe a műfajba. Ehhez a felhatalmazást Balboa nevű hallgatómtól kaptam. Figyú, Balboa, én megmutatom, de te is kapaszkodj, meg akik velünk tartanak, azok is. Ritka izgalmas lesz, amit a Status Quo produkál majd. Itt az idő, hogy bevalljam, én kamaszkoromban szerettem meg a rockzenét. Anyámiktól kaptam egy Sirius táskarádiót azzal, meg egy üveg Hubertusszal időnként kimentem barátaimmal a falu végébe a fához. Ott elbújva hallgattuk a rövid hullámot, jó zajosan. De ott olyan zenéket hallottunk, amiket az akkori magyar rádióban csak elvétve. Én például a Szabad Európán hallottam először Led Zeppelint. Cseke László mutatta be egy tínédzser párti előtt az Immigrant Songot. Az Immigrant után Emigrant következik, hadd játsszak kicsit az angol nyelven, hiszen a Baby Baby után a blues egyik örök életű bébiét szólítja minden idők legérzékibb blues hangja, Janis Joplin. A Cry Baby után pedig jön majd a beharangozott Status Quo Rocky, addig azonban a Led Zeppelin indít egy izgalmas zenei blokkot.

A Led Zeppelin majd Janis Joplinnal együtt összesen 5 bébi szerepelt a mai CV-ben, melynek következő állomását kicsit félve harangozom be, de egy fene, egyszer élünk. Hadd személyeskedjek, én ezen a dalon szerettem bele a kemény rockzenébe. 1976-ban, még jóval az In the Army Now előtt, a Status Quo a britek egyik kőkemény rockzenekara volt. Remek vokált nyomtak mellé, sütött a tűz és a szenvedély minden dalukból. Én 75 őszén vonultam be Kalocsára, addig harckocsit csak filmeken láttam. Éjjel őrségben hallgattam a Luxit, hétvégén a Hangrázdát Novi Sadból, mindkét csatornán nyomták a Status Quót, nekem valóságos felüdülés volt minden daluk a sok Abba meg Bonnie M között, na nem mintha azokat nem szerettem volna. Leszerelés után csíptem meg a múzeum körúti placon a Blue For You albumot, melyen egészen más, a rádióból ismertnél sokkal hosszabb verzióban volt hallható az albumot záró Mystery Song. Na ezt mutatom meg! Figyeljék meg, hogyan építkezik ez a dal! Az indulás egy simogató, lágy, négy szólamú vokállal kísért, valóban misztikus hangulatot árasztó dallam. Aztán ennek a végén egy határozott gitár riff egy csapásra eloszlatja a ködöt, de még mindig nem derül ki, csak sejthető, hogy nő a feszültség, aztán szinte berobban a gyors ötödik sor. Teljes hangerővel és dinamikával, basszussal és kőkemény dob alappal őrült tempóban megszólal a dal, és a rockzene szabályai szerint tombolva árad, remek kiállásokkal fokozva a hatást, bő 4 percig. A végkifejlet, a katarzis után pedig visszatér a kezdeti, éterien varázsos, misztikus hangulat. Hát valahogy így szól az a dal, melyen keresztül én meg tudtam szeretni a kemény rockot. Ős bemutató a Bézsen, a Status Quo 1976-os Mystery Songja hangzik el hosszú, nagylemez verzióban.

Remélem, nem maradtam egyedül. Szerintem ez tulajdonképpen könnyű zene, remekül fogyasztható, memorizálható. Én évek óta nem tudom kiverni a fejemből. Ha horgászni megyek, ez általában egyedül történik, szinte mindig ezt a CD-t hallgatom az autóban útközben. Persze, teljes hangerőn. Na, szóval, ha kibírták, akkor jutalmul három olyan dalt mutatok, amelyből csak úgy árad, özönlik a harmónia. Elsőként egy Eagles dal a Take It Easy country verzióját interpretálja egy két Grammy-s Georgia-beli énekes Travis Tritt. Majd a méltatlanul elfelejtett hazai Juventus zenekar mutatja be, micsoda minőségi vokált tudtak. A Lenna folyónál című daluk hangzik el egy poros kislemezről. A blokk végén tényleg leérünk a folyóhoz, egy picike folyóhoz, hiszen a Little River Band hozza a megnyugtató segítséget Help is on its way című dalával. A topzódó vokálok blokkját Travis Tritt indítja.

Sajnos az ismert helyzet miatt a szokásosnál jóval többet vagyok otthon, mint oly sokan mások persze. Próbálom hasznosan tölteni az időt, belehallgatok olyan CD-kbe, melyeket nagyon régen vagy talán még sosem vettem elő. Mi tagadás, jó pár izgalmas dolgot találok ilyenkor. Évek óta nem vettem elő például világzenei gyűjteményem legféltettebb darabjait, melyek közül most kettőről is leporoltam a Dankó rádiós éveim után felgyülemlett port. Imádtam a csodaszép Burundiból származó Kadjanin egyik lemezét, egyetlen szépség hívája van ennek az elképesztően szép hangú előadónak, hogy egy levitézlett autó versenyzőhöz ment férjhez Belgiumban, nem pedig hozzám, Ecserre. De ahogy énekel, hú, mindjárt megmutatja, hogy jobban nyomja a Freet szvahili nyelven, mint a szerzője Stevie Wonder. Kadjanint egy Londonban élő, de indiai és ír zenészekből álló formáció követi, akik az indiai és a kelta zenét úgy ágyazzák 21. századi elektronikába, hogy ebből valami utánozhatatlanul gyönyörű születik. Az Éren című világzenei eposz lesz, előttük azonban Kadjanin énekel.

Búcsúzom azzal a dallal, melyet a világzene ősének tekintenek. Ez volt az első Beatles sláger, melyen hallható volt George Harrison szitárjátéka. De egy kis csavart azért viszek a dologba, mert a főszerkesztő Fodor János minden ilyen zenei turpisságra felhatalmazott. A Norwegian Woods ugyanis a Londonban élő, de indiai zenészekből álló Corner Shop lemezét, na meg a mai CV-t is zárja. Furcsa lesz, de nagyon élvezhető, mert punjabi nyelven szólal meg ez a Beatles sláger, melyet azonnal indít Bicó Tamás kollégám. Köszönöm a figyelmüket, Szever Pál CV-jének egyik fejezetét hallották.

Korábban elhangzott műsorunk ismétlése következik. A műsor 2018-ban készült.

0: Köszöntjük a hallgatókat, kezdődik a retro műsor. Amint azt már megszokhatták, hétfőnként 1-3-ig merengünk a múlton, amely szándékaink szerint nem csak a mi múltunk, már résztvevőké, itt a mikrofon előtt megszólalóké, hanem egyik-másik darabka az önöké is, és így gondoljuk, közös hullámhozra kerülhetünk. A mai műsor munkatársai egy kicsit, munkatársi gárdája kicsit hiányos, mert Varjú Tamás nem ért vissza még Kijevből, ahol a BL döntőt nézte, de egyik meg a Solid reklámot a Mozaik című műsorban volna beszámol erről, lesz miről mesélnie, akár Kijevet nézzük, de hát főleg a fociról. És apropó foci, az a beceneve Fodor Jánosnak, aki viszont itt van. Mohácsi Miklós szintén itt van.
1: Igen, itt vagyok.
0: És én pedig Rékai Gábor vagyok. Tehát számítsanak arra, hogy most is merengünk, beszélünk, okoskodunk, élményeket mondunk, és remélhetőleg élményeket keltünk önökben is, ami a múltat, vagy akár a jelent illeti.

0: Nem mondtam el, mert igazániból eléggé Tamás vagyok az ügyben, hogy érdemes nekünk, hogy mondjam, témát kijelölni a beszélgetésünk közben, mert úgyis azzal szoktunk dicsekedni magunk előtt, meg néha önök előtt, hogy hát ilyen szabad asszociációk vannak, és hát eszünkbe jut valamiről valami, és annak már a harmadik vagy a negyedik lépcsőnél vagyunk, akkor már régességen nem az eredeti témához van közünk. Na jó, hát ez azért mégiscsak valahogyan valami felkészülés azért van, és ahol maradtunk, hogy most talán ezekből a régi tárgyakból kellene valami képzeletbeli virtuális kiállítást tartani, vagy nekünk elővezetni, és ami a régmúltban nagyon-nagyon jellemző volt, az is emlékeztet minket most azokra az időkre, hát azokat most szép sorban elsoroljuk, illetőleg azoknak egy részét, és aztán ami eszünkbe jut, azt majd hallják.
1: Nagy dolog még, ez, Gábor, ha még eszünkbe jut valami.
0: Jó, hát nem akartam így kezdeni, eleve lelombozzam a hallgatókat. Ezzel egyébként jól elszórakozunk ezzel, de tényleg úgy van, azt azért áruljuk el a hallgatóknak, hogy mi már a 50. évünkön túl vagyunk bőven, és állam ezen szórakozunk, hogy most mire emlékszünk, és mire nem, és sajnos tényleg úgy van azért, hogy viszonylag frissnek tűnik az ember agya, de már én tudom, én például a saját tapasztalatomból tudom, hogyha nem jut eszembe egy szó, akkor egy szinonimát próbálok mondani. Erre nagyon jó. Erre nagyon jó, hogyha az ember elég sok mindent olvas.
1: Tréning ezzel. De hát még minden eszünkbe jut természetesen, csak az, hogy többször is.
0: Az a másik hátrány.
1: Engem ez zavar inkább. Nota bene, én nem tudom, hanyadik retro című műsort csináljuk, Tamás, nem Tamás számolom én az ilyesmit.
2: Már két számjegyűnek kell lenni.
0: Mennyi?
2: Kettő?
0: Hát én szerintem, ja nem, mindegy. Hát vagyok hetenként.
1: Igen. Nem tudom, mindegy. De ugye egy 20 éves is nehezen emlékezni arra vissza, hogy véletlenül azt a mondatot, azt a poént, azt a nem tudom, nem mondta el másfél évvel ezelőtt egy műsorban, hisz mi nem leírt szövegből dolgozunk, a kompjúter az itt van, jut eszembe jó szó, kompjúter, emlékszem.
0: Ez nem retro szó.
1: De.
0: Na.
1: Abszolút retro szó. Én emlékszem, amikor megjelent az első Commodore.
2: 64.
1: 64.
2: Igen. Az volt már a komoly kompjúter
1: hát
2: nálunk.
1: Igen, az meg basic nyelven, nem tudom, hogy mindegy. És én emlékszem, képzeljétek el, hogy én akkor ezt a magyar rádió, szereztem egyet, vettem magyarán, és bevittem a Magyar Rádió kronika rovatába, és azt mondtam az ott lévő embereknek, csupa írógép, villanyírógép, ezen csináljunk egy közös könyvtárat, ez a szó talán még nem volt így használva, és mindenki beírja a riportalany nevét, titulusát, és mellé tud egy jelzőt tenni, mondjuk Dadog ne hívjátok. Ne, elkésett, nem tudom,
0: vagy remek, nagyon jó, nagyon
1: remek, zseniális, ilyen és ilyen témában ifjató, és így, és egy telefonszámmal, mert hát akkor még nem volt ugye internet, meg nem tudom, ez bonyolultabb dolgok voltak elérni. Mondom, milyen jó lesz. Na most ezt senki nem volt hajlandó használni. És nem csak azért nem, mert a tudást, az információt nem volt hajlandó átadni, ez ma is jellemző lenne amúgy, azt hiszem, tehát a notesz az egy nagy érték, a kapcsolati tőke egy nagy érték, ezt sem voltak hajlandók átadni, nem voltak hajlandók ezzel a technológiával, technikával de, foglalkozni.
0: De technikai okok miatt, nem hiszem, hogy elvi.
1: Hát de bonyolult volt, hát egy új valami odajön.
0: Hát amikor én adatbanknak is szívesen hívtam én ezt, mert én meg úgy kerültem ezzel kapcsolatban, most túl az aktív korunkon, hogy amikor megtisztelő felkérést kaptam, hogy a Bécs Rádió munkatársa legyek, akkor felhívtam egy kedves kolléganőmet az Magyar Rádióban, aki gyártásvezető volt, és ezek a gyártásvezetők azt, hogy tudni kell, hogy óriási emberek voltak, kapcsolattartás ügyben iszonyatos hálóval rendelkeztek, pláne akik nem 21 évesek voltak, hanem idősebbek, mert hát ugye gyűltek az adatok is, felhívtam, és mondta neki, hogy hát Áikám, Évikém, Juliskám, tedd már meg nekem azt, hogy...
1: Nézd meg ki az a fodor.
0: Neki. Fodor kéri, mert akkor biztos sikerült volna. Na, summa-summarum egy olyan öt oldalt össze, pontosan így. Tehát, Németh Lajos, nem a Németh Lajos volt, csak az ő neve jutott eszembe, meteorológus, rohadt jó telefonszám.
1: Tehát, hogy ossza meg a jó riportalanyokat
0: vele. És nem csak a jókat, tulajdonképpen olyat is írt, akinek extra foglalkozása volt, gyűjtött valamit, vagy kutatott olyat, ami érdekes, arra meg odaadtam elé, hogy nehezen beszél. Vagy Csak ha muszáj.
1: Ugyanez.
0: Hát onnan jutott eszembe. Úgyhogy én ezt egy jó darabig használtam, és hát most már úgy átalakultak a dolgok, de ez marha jó dolog volt. Ja, és ez aztán legkézzel, legkisipari módszer.
1: Látod, milyen érdekes, azt mondjuk, hogy egy szó, egy tárgy, ugye most tárgya körül, nekem beugrott az, hogy Commodore, hát a Commodore-ról is majd eszembe jött valami, de azt talán... Tehát, hogy egy régi számítógép, és akkor ugyanígy majd a következő is jöhet természetesen. Én egyébként már ki is találtam a következő szót egy zene után, szerintem onnan lóduljunk neki. A fűzős fotballlabda, a fűzős foci. Hármas volt, meg négyes, meg ötös, és a gumáruházból lehetett hozni.
0: Most sem készít be a focit, de nem baj, nem baj.

0: Rádió B és retro, csupa retro figurával. De szerintem ti is rúgtátok annak idején, vagy legalábbis vágytatok, vagy álmodtatok egy ilyen lasztira. Szóval ez már bőrlabda volt, nem rongylabda, nem pelenköltéssel, és újságpapírok becsomagolásával, erről épp most írtam a napokban valamit, szóval olyan is volt. Nem, ez igazi bőrlabda volt, és én arra emlékszem, hogy én egyszer kaptam Moszkvából, valaki jött, nem tudom, és hozott nekem egy ilyen hármas, ez a méretet jelenti.
1: Igen, igen.
0: Tehát nem túl nagy labda volt, de fűzős, bőrfűzővel volt valahogy, mint a cipőfűző összehúzva, ami hát, ha képen találta az embert, vagy ebbe fejelt, az a halál
2: az
0: volt.
2: A fűzősre visszatérve, biztos akkor emlékszel, most be fog ugrani, ha mondom.
0: Mohácsi Miklóst hallják.
2: Hogy az úgy lehetett befűzni azt a bizonyos rajt, de ha csavarhúzót képzeljenek el, a vége egy picit meg volt hajlítva, és lukas volt. Abba kellett befűzni azt a bőr...
3: Horgoló tűzszerű.
2: Igen, olyasmi, de hát ugye jó erős volt, abba kellett befűzni ezt a bőr, tulajdonképpen cipőfűzőszerű valamit, tehát labdafűzőt, és akkor keresztül dugni azon a, hát legalább ilyen 8-10 dupla soros lukon.
0: Te ez a fűzni, ez milyen jó szó, mi?
2: Nagyon tisztán emlékszem rá most, hogy említettem.
3: Mire? Fűzés?
2: Erre az egész.
3: Hát a János közben tovább lépett.
2: És még egy, én is Moszkvából, a Szovjetunióból kaptam annak idején.
3: Szóval a labdáról eszembe jutott az, hogy a valamelyik világbajnokságon már valami olyan labdát csináltak, mert mindig az egy nagy poén, hogy melyik sportszergyártó nyeri el a világbajnokság, vagy a óriási nagy versenynek, mert akkor ott egyforma labdákkal kell játszani. És akkor benne volt, hogy szitál. Akkor elkezdték, hogy az direkt szitál, hogy nehezebb legyen a kapusnak védeni. Szóval olyan, ez kicsit nekem a Forma 1-es gumikhoz
0: hasonló. Illiszitál. Illiszitál.
3: Szóval egyszerűen annyiféle van, és fociba is.
0: Jut eszembe, láttad a mostani meccset?
3: Hát meglepő, de láttam.
0: Real Madrid a Liverpool ellen.
3: Így van.
0: Harmadik gól. Ott citált a labda, vagy nem?
3: Nem nagyon. Nem nagyon. Én a hátsó képből láttam, hogy egy kicsit, mint a másképp mozogna, mint egy egyszerű labda, de ez valószínűleg befér. Szóval ez nem ilyen különleges
0: nem
3: dolog. A kapus háta mögül. Ilyen van, hogy beverik a sarokba, csak hát pont egy BL döntőn eléggé kínos.
0: Aki nem követte ezt a sportesemét, és nem is tartja annyira fontosnak, azt nem akarom ebbéli hitéből kirángatni, bár nyilván a férfi emberek jelentős részének ez nagyon
3: súlyos
0: fontos.
3: Fogyatékosság.
0: De amiről viszont beszélni szeretnék itt, ha már a foci kapcsán, vagy a labda kapcsán ide jutottunk, hogy van egy csapat, eljut a csúcsok csúcsáig, ott van a kapuba, és a kapusa, hát ki kell mondanunk, a kapusa hibájából nem jut fel a hegy legtetejére. Ezt túl lehet élni természetesen a csapatnak, nincs ezzel semmi gond, még így is jut nekik pénz, dicsőség, televíziós közvetítés, stb. De a kapusnak túl lehet-e élni azt, hogy ez a fiú 24 éves, ez bármikor a hátralévő életében egy rosszat álmodik, már pedig sokszor fog, akkor mindig ez a két gól lesz az álmába, ez biztos, ez felejthetetlen számára. Nem, ha ugyan megúszza élve, mert lehet, hogy holnap után már nem védhet, sehol se.
3: Valahol azt olvastam, hogy a Liverpool játékosai a meccs után az okogó kapust nem vigasztalták, hanem a Real Madridosok vették körül. Hát körülvették, mert őnekik nem jött rosszul, hogy szerencsétlen ekkorákat hibázott, de őszintén szóval ezt én nem figyeltem meg, mert a megjegyzés az volt ehhez a hírhez, és most már a fene se tudja, hogy mi igaz és mi nem, és én nem nagyon láttam, hogy hát a Liverpool himnuszában benne van valami olyasmi, hogy együtt egymásért, stb., és hogy ennek fényében milyen ciki, hogy ezek nagyon annyira sportszerűnek tűnnek ezek a palik, az ellenfélet is, hát ott néha már röhögnek, hát nem ilyenkor, de mégis meccs után az ember azt, hogy megeszi a másikat a meccs alatt, és egyébként pedig hát kifogástalanul viselkednek a legkemény, vagy legalábbis én, amit látok, vagy a tévé, amit közveti, tehát nyilván anyáznak is, de azt nem a nyilvánosság előtt, nem?
0: Hát azért ez a Ramos nem volt annyira...
3: A meccs a meccsen.
0: Ja, a
3: meccs. Végig arról beszélek, hogy a meccs az az egyik dolog, és utána...
0: Hát persze, feszültségek után már békülékeny, társaság. Jó, mindegy, az a dolognak a lényeg, hogy egy olyan 21. századi drámát láthatott több millió ember, ahol volt egy igazi áldozat, és ez az áldozat, aki egyébként maga gyilkos volt, mert a hibás,
3: igen.
0: Ugye? Tehát aki Hát az túlélhetetlen traumát szerzett szerintem, de ennyit a futballról.
3: Nem, mert a retro, most ne haragudj, de szóval ha retro, akkor a magyar foci, annak idején magyar fociról is beszélhetünk, tehát a 60-as évek fociáról, ha éppen akarunk, de most még ehhez azt szeretném hozzátenni, nincs mese, a futball elszabadítja az indulatokat, szóval, hogyha erről ilyesmiről van szó, tehát kapushibáról van szó, akkor azért eszembe jut, hogy hallatlan igazságtalan a sors. Szóval hallatlan igazság, foci ügyben. Egy csatár, azért az többször előfordul, hogy egy ajtóablak helyzetbe szívják.
0: Ezret hibázza. Hát persze.
3: Hát kihagyta. Kapus egyet kihagy, gól.
0: Így van.
3: Na most hát ezt tudniuk kell mind a kapusoknak, mind pedig a játékosoknak.
0: Jó, de...
3: Hát ettől még ez a látszat.
0: Ettől
3: és ez
0: még
3: van.
0: Az utókor, hogy mondjam, nem így fogja ezt.
2: Jó. De azért emlékeztek rá a magyar fociban, valamelyik világbajnokságon, nem a Szimcsákkal volt az, hogy kihagyott valamit, és nagyon sokáig mellőzték.
3: Tudom, kicsoda, nem jutott eszembe a magyar szovjeten, a golvonalon luftot rúgott talán és a Rákosi. Nem a Szimcsák, Szimcsák nem a Szimcsák.
2: De mindegy, de bal oldalon játszott, tehát akkor stíme. Igen.
3: Többször említették.
2: Na, és állítólag sokáig viselte. Az egy kivétel lehetett.
3: Még egy valami a bőrfociról, és akkor befejezhetjük, mert János már finoman felszólított, hogy elég volt a fociból, nem érdekli, nem ért hozzá, nyilvánvalóan. Ez bőven elég volt. Hidegkuti Nándor, akinek a nevét azért Magyarországon eléggé ismerik, az aranycsapat középcsatára, még bőrfocival, vagy lehet, hogy rongylabdával, de valamelyikkel a kettő közül még, Óbutától Firenzék címmel egy könyvet írtak róla, és abban le van írva, hogy gyenge volt a bal lába, hát egy joglábas játékos volt, és hogy erősítse a bal lábát, a gyengébbik lábát, arra cipőt vett az edzésen. De a másik, a jobb, az vagy mezitláb, vagy zokniba. Na most azokkal a labdákkal, azokhoz zokniba hozzá nyúlni, és az úgy focizni, hát nyilván nem nagyon forszírozta, hanem a bal lábával dolgozott. Tehát én nekem ez bevonult a balcó vasmellénye, meg nem tudom, és abban való kilométeres futásai mellé, Hidegkuti Nándor, hát akkor még nem volt nagy spíler, ugye, akkor kezdett, így edzett, hogy mesztelen lába volt, mesztelen volt a jobbik lába.
0: Azért, hogy ne avaruljon, mert az fájdalmas.
3: Hát az fájdalmas.
0: Tehát akkor a cipős lába.
3: Inkább a cipős lába, és szépen megtanulgatott valamennyire.
0: Jobb lett, igen.
3: Hát, így világklasszissá. Na, foci?
0: Nem, elég a fociból, a hölgyhallgatóinknek nagyon fontosak, és bár a női foci is egyre erősebb, azt gondolom, hogy akkor most elég. Hát persze bemutatót tartanék, de úgyse látják, hogy én is tudok olyan hullózó gólt rúgni, mint a Bél, szóval. Minden esetre volt egy nagy mérkőzés, megint van győztes, mindenféle. És a világ legmázlisabb csapata a Real Madrid, azt gondolom, a leggazdagabb is amúgy.
3: Még a tetejében.
0: Abszolút veri a mezőnyt, tehát az egész világ leggazdagabb csapata most jött valami, nem tudja hány milliárd, még annál az embernél is gazdagabb, aki most majdnem eszembe jutott.
3: Az mesterember, az egymás. Ezek igaz, hogy ezek mesterfocisták, és micsoda különbség.

0: Ahogy halad az idő, észreveszem magamon, és csak bízom benne, vagy reménykedem abban, hogy ez nem lesz nagyon fárasztó. Én nekem mindenről a könyv jut. Na, majdnem mindenről, és majdnem mindig
1: a könyv. Az akkor, amikor már csak.
0: Igen, a könyv jut eszembe, tudtam, hogy ezt nem lehet kihagyni. Próbáltam közben átfogalmazni a mondatot, de már hiába. Még ébre van a János sajnos még. Szóval a lényeg az, hogy a könyv így, a könyv úgy, könyv amúgy. És amikor ugye elgondolkoztam azon, hogy tulajdonképpen mi van olyasmi, ami azért jellemzi a korunkat. Nem feltétlenül olvasta mindenki Arthur C. Clarke a Jövő körvonalai című könyve, de ha megnézzük, 840-be került, úgyhogy innentől kezdve el lehet képzelni, hogy mikor jelent meg, de meg is mondom, gondolat 1969. És csak azért mesélem el.
1: És már akkor 840 forint.
0: 850! Mondom, 8 forint 50 fillér.
1: Hát azért meglepett.
0: 8 forint 50 fillér. Most ez a Clarke-ról csak annyi, azért hoztam el, mert az én világomhoz ez a könyv, akármi csináltam, akármi volt a foglalkozásom, vagy valami más miatt, ez mindig elkísért, mert ebben a Pali, aki, bár bocsánat, a szerző, aki ugye író és műkedvelő, hát csillagász, értette ez az egész bizniszhez, és a stacionáris műholdak, hogyha ez neked mond valamit, ugye, ezek a stabilan együttkeringők bizonyos magasságban.
1: Azok stacionárisak?
0: Stacionárius, az itt föl. Jó, és akkor megnézheted. Szóval nem ez a lényeg, az a lényeg, ez csak a nagy képüsködés volt, hogy ez a Pali, ez írt egy jövő térképet. Most ezt nem fogom természetesen felolvasni, de azért a érdekesség kedvéért, ez, hogy mondjam, ízelítőt adok neki, adok belőle. Tehát mondjuk, hírközdésbe beírta 1915-re a rádiót. Ez nem nagy kuszt, mert később írta ezért. És ezt a, ugye felsorolt egy ilyen időtáblát, hogy mikor mi történt, igen, mikor mi történt. És miben tranzisztor, aztán 1960 űrhajó, így megyünk előre. Magát a könyvet azt meg is nézem, hogy mikor írta. Illetve hát 69-ben adták ki, úgyhogy nyilván valamikor hamarabb. És aztán, mikor hát az az érdekes, és az az izgalmas, amikor napjainkhoz jut, 62-ben írta egyébként a könyvet. Na és akkor, hogy miket kalkulálgatott ő? 2030 földön kívüliekkel kapcsolatban.
1: Hát ez meg lehet.
0: Biomérnöki tudomány. De 2020-ra írta az öröklés szabályozást. 62-ben. 2020-ben. Nukleáris katalizátorok. Intelligens állatok 2040-ben. Csak úgy mesélem, hogy retro műsorban, hogy mikkel foglalkoztak már 1960-ban. Felfüggesztett élettevékenység, mély állulás 2050-ben.

0: Mondja, hogy...
1: Ez jó, várjál, felfüggesztett élettevékenység.
0: Mélyájulás.
1: Tehát ez hosszú alvás, hogy aztán
0: igen,
1: majd...
0: Igen, hogy hátha, hát amit csinál? Hát nagyon jó üzletet csinálnak már most. Hogy szépen majd megfagyasztunk téged, és így szép fagyasztás, fagyasztás, igen. Jó, persze.
1: De ez már van igaziból?
0: Hát a fagyasztás igen, csak a fölkeltés nincs. Hát az, az már bőven van, hát ez
1: jó, de nem az élőt fagyasztják.
0: Nem.
1: Hát jó, mindjárt olyan gyorsan változik minden, itt a géntérképekkel, meg a nem tudom, minden lehet már, persze.
2: Hát egy kicsit ilyen vernés előre
0: erősebb.
2: Jó, persze.
0: Nem azt mondom, hogy igaza van, mert világagy 2090. Hát ugye Európai Unió esik Google. Szép. Okay. Nem, hogy, na de a,
1: hát figyelsz, erre gondolom,
0: robotika itt van, nem tudom, 2050-nél, hát ez már igencsak előbbre vagyunk, mint Clark jóslata. Találkozás földön kívülekkel 2100. Igen. Ezt még
1: na
0: meg kéne próbálni.
1: Mindenről nekem a könyv, ugye az jutott eszembe, hogy én meg végignéztem az otthoni könyvtáramon, és a könyvem nagy része olyan szinten avult el, ellentétben ebben a könyvben.
0: Hát ez nem avult el.
1: Jó, nem jó szó ez az elavulás, nem jó szó, hanem hogy már nem nyúlok hozzá. Tehát ott van, nem tudom, a révai nagy lexikon, vagy ott van a film lexikon, vagy az operák.
0: Bármilyen
1: lexikon. És már nem veszem elő, egyetlen egyszer évek óta nem nyúlok hozzá, mert odaülök a számítógépemhez, sőt, a telefonomhoz beütöm, és egy másodpercben azt az információt megkapom.
3: Tudsz arra válaszolni, hogy miért a számítógépedhez ülsz oda, és nem...
1: Mert gyorsabb.
3: Vagyis kényelmesebb.
1: Igen.
3: Mert én nekem az a mániám, és majd biztos műsort is fogok szentelni ennek, hogy minden találmány, vagy majdnem minden, hát nyilván nem tudom azt én áttekinteni, arról szól, hogy hogyan lehetne az életünk kényelmesebb. Ez egy abszurdum.
1: Igen, de azért ez nem egészen így van. A reggeli műsorba az egyik kollégám rollerrel jön be. Az Asztóriától idáig rollerezik. Jól lehet 60 éves, vagy nem tudom én mennyi, mindegy, tehát nem 20 éves. Hát az nem kényelmesebb, mint felszállni a buszra, metróra, villamosra.
3: Jó, de figyelj, én arra gondolok, hogy minden olyan találmány, minden olyan technikai újdonság, az nem minden, mert nem merek ilyet mondani, hogy minden, de hát egy csomó dolog a vezető nélküli autótól kezdve, a mindenféle olyan házhoz, tehát kereskedelemben a házhoz szállítás, ne vásárolja, hanem házhoz szállítanak. És egy csomó más dolog. Én nekem az a benyomásom, hogy minél egyszerűbb legyen, minél könnyebb legyen az élet, ami nem kritizálható nagyon, de mégis az én engem nagyon izgat, és hát nagyon izgat. Érdekelne, hogy azért ez hogy lesz majd a később.
1: De helyes, hogy Gábor, miközben beszél, kiszól, mert nem tudja hallgatni, hogy mi. Kösz, majd beszél tovább.
0: Hát hallgatod. Ne becsüld le a hallgatót, hát azt biztos tudja, hogy valakinek valamit, és nem magamnak, ahogy dumálok, közben megköszönöm a utolsó adatot.
1: Engem ez se lehetne meg, de kávét kapott ez a dolog lényege.
2: És ami a korosztálynak a sajátossága, hogy automatikusan, nem is oda kell figyelni, és gondolni rá, hanem automatikusan.
0: És igaza van.
2: Miért? A János is korosztály.
0: Ez egy óriási csapda. Én csapdának nevezem, más meg azt mondja, hogy ez a fejlődés. Yeah. Hát érdem, jó, hát ezt komolyan meg kéne vizsgálni, hát ez így csak egy ötlet, jó, vagy
1: hogy
0: egy
1: ez mánik. Fejlődés, vagy nem valóban. Mert szóval ugyan... Jó, hát ez izgalmas dolog, akkor ugye rögtön eszembe jött a karbid lámpa, amit még a kezünkbe vittük, amikor barlangászni indult a anyámmal, aki egyébként szintén jövőkutatással is foglalkozott. Nem tudom, hogy van-e még karbid lámpa, valószínűleg már régen csak elemlámpa van, nem nincs szükség a kézre, meg a
0: nyitva. Telefon van, és az a világ.
1: Jó, mondjuk a barlangban talán nem, de ott a sisakra felszerelett egy fejlámpát már, igen. És egészen más különbözők vannak. Igen, hát igazad van. Kényelmesedünk, hízunk, kövéredünk, lustulunk, gyengülünk.
3: Több ember hal meg elhízás, mint éhhalál következtében.
1: Biztos, hogy...
3: Hát ha Harari, aki az én új kedvencem, és nem csak az enyém, ez egy a Jeruzsálemi Egyetemen tanító, ilyen intellektuális szupersztár lett belőle, mert elsöprő a sikere, Hát én beálltam a fanok közé, mert elolvastam az egyik könyvet, és majd elolvasom a másikat, és itt a Bécs Rádióban vendég volt a fordítója, akivel hát megpróbáltuk átfogni, mert ez az emberiség történelmek egy olyan összefüggését, amit nem mondok el, mert elalszik a hallgató is, meg ti is, de nagyon érdekesen gondolkodó figura, és ez tőle vett adatok. Hát most itt megint beleütköztünk abban, mi a másik, ha már jó messzire eljutunk persze a tárgyaktól, hát beleütközünk abba, hogy hát most mi igaz? Most én higgyem el neki? Hát egy nagyon profi, és nagyon ismert, és nagyon jó színvonalon író, azt tudom tanúsítani, de más is. Na és hát mi van rossz, olyan adatokkal dolgozik, ő át van vágva, ő át akarja vágni a hallgatót. Mert most már az van, hogy hát ki tudja, hogy igaz-e a híró, vagy nem. És ezt hogy fogjuk megoldani?
1: Hát akkor az alapkérdés talán, hogy mi a való világ?
3: Hát az alapkérdés,
1: megismerhető-e a való világ, vagy folyamatosan olyan befolyásolás alatt vagyunk, olyan hatások érnek minket, hogy mindig azt látjuk, amit más láttatni akar velünk. És akkor eljutottunk a kommunikáció lényegéhez, eljutottunk a sajtóig, eljutottunk Közép-Kelet-Európáig, Magyarországig, de hát akár Észak-Koreáig, nem tudom, a világ attól függ, honnan nézed, és kiadja az információt, ha ugyan az információ.
3: A zene előtt akkor még egy fél mondattal, de csak egy fél mondattal emlékeztetek az én saját filozófiai tanulmányaimra, az a retróba bőven belefér, mert az akkor valóban a 60-70-es évek voltak. Egyáltalán ez a világ, ami körülöttünk van, és amit részben mi csinálunk, az egyáltalán megismerhető-e?
1: Vagy létezik?
3: A világ megint, na jó, igen. Ez Berkeley püspöknek a koncepciója, a szubjektív idealizmus, hagyjuk, mert itt túl okoskodjuk a dolgot.

0: Hát ugye ott tartottunk, és ha még van valami asszociációnk, akkor azért mondjuk el, ez egy óriási nagy kérdés, mi nem fogjuk tudni megoldani, már tudnék, az egy óriási kérdés, hogy annyi áttételen átkapjuk a világot, és annyira egyre kevésbé közvetlen elül, egyre inkább kisebb része az, ami közvetlen tapasztalat, hogy az ember lassan elkezd tamáskodni, és ezt megtámogatják a mindenféle politikai és egyéb események, elkezd tamáskodni, hogy és akkor ez igaz? És akkor vajon az tényleg úgy van?
1: De nagyon fontos dolgot mondasz. Annyira megkérdőjelezetnek dolgok, hogy például, és akkor most egy kicsit kulisszatitok, vagy nem tényleg a rádió belső élete,
0: műhely.
1: Vagy a műhely, igen, nem tettitok, hogy amikor én ezt átgondoltam, hogy akkor most mi legyen itt a Bécsbe, akkor én arra a következtetésre jutottam, hogy én nem akarok híreket. Sok ok miatt. Egyfelől azért, mert nagyon érdekel, bármi furcsa, és abban a pillanatban, hogyha valami nagyon érdekel, akkor azon a nyomvonalon kezdesz el tovább menni és tovább mennem. Ezt nem akartam. Kettő. Azt hiszem, hogy már nem tudom, hogy mi az igaz. Hát, és hogy kitől kapjuk ezeket a híreket, és kitől vegyem át, és hogyan. Tehát, hogy... És van egy harmadik dolog még, hogy telítődtünk a hírekkel, az információkkal, szóval, hogy a világ sokkal inkább Clarkról szól, a jövő körvonalairól, a szerelemről, a csókizéről, a nem tudom én, a bifstekről, mint arról, hogy melyik párt, hova, mit, merre, meddig, nem tudom. Miközben ez is egy marhaság, mert hogy holnap kitör a harmadik világháború, és nem tudunk róla, vagy nem tudósítunk róla, szóval nagyon nehéz itt egy normális egyensúlynál maradni, de hát...
0: Ja, hát ez jó, ez indokolt is lehet, és nem is árt, hogy mi azt gondoljuk, hogy nem is árt, hogy van egy ilyen rádió. Annál már a
1: méreknél
0: azért mondom, hogy ez egyáltalán nem rossz, és egy unikális mozzanat, ha tetszik. A műsorok maguk azonban persze nem hunják be a szemüket, és itt és most készülnek.
1: Igen, de ez már a Rékai szemüvege.
0: Igen, ez és már bevallottan. Persze.
1: Ez már a mi döntésünk, hogy a kollégáink és a meghívott vendégeink szemszögéből láttatjuk a világot, és ez vállalható, nem pedig egy kapott valakitől, akár politikai befolyásolásot, akár már, vagy butaságból, bármi lehet, vagy információhiányból, lényeges különbség.
0: Miután megbeszéltük, hogy a politikát távol tartjuk, vélemény szinten működik a dolog, de távol tartjuk, ezután hagyd mondjam el azt a példát, ami nem is a legjobb, de ennek én azt nem felejtettem el, és arra emlékszem, hogy hogyan hamisítódnak, vagy hamisítatnak meg, én nem feltétlenül, mert miért is csak politikai dolgok. Emlékeztek ti arra, hogy valami tüntetés volt az Operaház előtt? Nem tudom, én nem emlékszem már pontosan micsoda, mert volt ott olyan, hogy a gazdagok bent vannak, és itt kint vannak a szegények, de volt
1: hát
0: más is.
1: Ez a bajnai féle, nem a...
0: Nem emlékszem, mert nem a tüntetés volt az érdekes, már abban az értelemben most a számunkra, hanem egy volt kollégám, aki a Magyar Rádióban volt kollega, ez már utána volt, egy olyan tévétudósítást adott le, ahol nem úgy volt, ahogy ez általában szokás, hogy elől az arca, őt veszi, és mögötte ott van az esemény. A sok ember, ami kiabál, feliratokat, mit tudom, és nem, hanem beálltak az emberek közé az operatőr, vagy az emberek elé, a pali háttal fordult a tömegnek, és a Hősök tere felé beszélt, és akkor felvettek egy üres Andrássy utat. És mondták, hogy hát van itt valami izé, de hát ez nem érdekes. Most ezt honnan kéne tudni ennek, aki mondjuk nem Budapesten lakik, mert nem tájékozódik sehonnan. És ez csak azért mondom, nem ez volt a legjellemzőbb. Nem...
1: Miközben a másik irányból ott volt 100-200 ezer.
0: Hát egy csomó ember. Nem volt az egy 100 000-es tüntetés, de hát azért de. A semminél, ez, hát akkor másról beszélünk.
1: Ha nem 2 millió.
0: Hát, vagy igen, de ez megint egy másik számolás. Na jó. Hát ennyi csak erről.
1: Jó, hát ez már a manipuláció.
0: Ez már manipuláció. Na de miért nem manipuláljon 1000 ember, és nem kizárólag a politika jobból? Hát még az üzletről egy szót sejtettünk, főleg, mert nem értünk hozzá. De hát gondold el, kellő pénzmaggal mit lehet művelni, hogy ennek, annak, vagy amannak a cikknek az érdekében. Áru cikknek
1: hát,
0: az érdekében.
1: Csodálva, persze. Na jó, hát ezért nehéz az, amit tett meg én, meg sokan csinálunk, és ezért van nehéz helyzetben még egy szülő is. Tehát nem kell, hogy mögött egy rádió legyen, vagy tévé, vagy újság, vagy hatalom.
0: Hát mit?
1: Hát a szülő, mit mond
0: jól
1: a saját gyerekének?
0: Jól tudja ő?
1: Igen.
0: Hát nem biztos. Na hát menjünk azért szerintem egy fokkal lejjebb.
1: Jó, akkor mondj egy szót, jó, ami egy tárgy természetesen, hogy erről hogyan asszociálunk mi itt, és aztán a hallgatókat is megpróbáljuk bevonni ebbe a játékba.
0: Jó, hát az én az egyik kedvencem a múltból az a jégszekrény, illetve a jégtábla, amit a jeges hordozott egy zsákkal a vállán, ordított a utcán, hogy jeges, akkor lerohantam Lödörrel, mint a család kis csávója. Hát igen, igen, most, hogy mondod, igen, lehetséges.
2: Külső területekbe biztos.
0: Pali levágott le egy csákánya, jégcsákánya, ilyen hasáb szerű volt az a jég tömbe, ugye, már egy méter hosszú talán, és egy ilyen 20x20 cent, igen, az a oldalai a négyzetnek, és akkor amennyit nagyjából kiterentek károm érte, és kivérte, és akkor fölvittem, és akkor beraktuk
1: a bádog. A jégszekrény,
0: ami... A jégszekrény az egy jégszekrény volt.
1: Ez egy szekrény volt?
0: Ez egy bádog tartó volt a tetején, fölnyitottad, és oda betetted, jó esetben befért, ha rossz esetben még ott neki kellett esni egy kicsit, és akkor úgy. Tehát a legegyszerűbben a bádogot átütötte a jégszek, és az alatta lévő kaját, hát az egész az egy ilyen más, én úgy emlékszem, hogy másfél méternél biztos nem volt nagyobb. És hát a szélessége. A Szaratov-szerű volt, ha erre emlékszünk, a hallgatók nem tudják. Ez meg egy orosz, ez is jégszekrény volt, de az
1: minden
0: már...
1: Minden orosz,
0: igen. De az
1: Strapabíró volt.
0: Strapabíró volt. 45 éves Szaratovot láttam
1: volt,
0: dolgozni.
1: Kilincs volt rajta, igen.
0: 40, gazdája megmutatta, 45 éves Szaratov eszelő hangos volt. Hát ahhoz képest egy jégszekrény volt. És tökéletesen működött, a hideg volt benne, mint a nyolja.
2: Igen, és az a bádog az ilyen horganyzott anyagból hát volt, hogy ne csak azért, hogy ne rozgásodjon, és elég vastag falufából készült.
1: Csak az ott beleolvatott, maradt a víz.
0: Hát gondolom, ott
2: nem,
0: maradt a víz.
2: Volt egy leeresztő,
0: egy lefolyó,
2: és le lehetett ereszteni.
0: Amikor már csak ott lötyögött a víz, de az eléggé a kor körülményeihez képest elég jó volt szigetelve. Tehát nem az ott egy óra múlva elolvadt az
2: igen,
0: egész
2: jégtöm,
0: szóval az emlékeznéz. Ennyire nem volt primitív. Hát, hogy ennyi ideig tartott, arra
1: már
0: nem
1: emlékszem. Hogy a Hajós utcában lakó nagyszüleim mentek le, és vettek téged. Ott egyébként Bajcsizinszki körút, vagy nem tudom, tehát ott nyugatihoz közel, a Hajós utcának az a része, ott még lovaskocsi volt, hát és 60-as éveket írunk, azt gondolom, már még békekölcsönt jegyeztek, meg nem tudom én, ez egy külön...
2: Kezdetben ugyanúgy volt, mint a később a tévével, hogy a szomszédok átják, hogy kicsi, nem tudnám a...
0: Is.
2: Persze, hogy hát betenni. Hát nyilván az idősebbek az annó. Igen, tényleg, én erre emlékszem, hogy...
0: Én egy zárójeles megjegyzést szeretnék tenni, ez a különbség a főnök úr és én közöttem, hogy ott a nagymamáik mentek le a jégért, nálunk mi?
1: Hát mert te annyira öreg vagy, hogy már elbírtad a jeget, én meg akkor még kisfiú voltam.
2: És amiről én beszélek, az újpesti udvarház volt.
0: Ja, hát az már biztos.
1: De ha már, most bevillant valami, gyerekek, hogy viszont már felnőtt ember voltam, talán már apuka is, amikor a Dunán lévő egyébként redőnyökből összerakott kis ócska faház, vagy nem is tudom mi, amit megboldogult apósom rakott még össze a nem tudom a világháború előtt, és ott úgy volt megoldva a hűtés, hogy a ház alatt, amit szölöpökön állt, hát ház, viskó alatt, ez csak egy ilyen nyári használatú valami volt, ott volt egy gödör kiásva, a gödörbe be volt téve téglából egy, ki volt támasztva, a, nem tudom, és akkor a vajat, meg a nem tudom, azt egy 40 centivel le kellett térdelni, benyúlni, hogy még a kezeddel elérjed, oda volt letéve, mert így valamivel lassabban folyt el.
0: Lassabban,
1: úgy
2: én erre emlékszem, hogy elmondtam egyszer, csak a zene miatt fogom elmondani még egyszer, hogy annak idején én is, és ez 70-es évek, tehát nem is olyan nagyon régen.
1: Hát azért
2: hogy
1: az vidéken, már nagyon régen.
2: Hát jó, de igen, amihez képest, igen, hogy vidéken valóban a kútból. Mikor mondták, hogy na, eszel vajas kenyeret? Mondom, persze, akkor húzzal a kútból. Tessék, a vaj, ez ő meglepő.
1: Mert a vödörbe berakták.
2: És a vödörbe berakták, és leengedik, és ott olyan hideg volt. Na, most fitoktattam egy kicsit a memóriámat, úgyhogy Barbara Streisand énekel.

0: Barbara.
1: Nincs O.
0: Barbie?
1: Barbara. Streisand, de tényleg?
0: Nem hiszem.
1: De tényleg, és mindenki hibázik itt nálunk.
0: Ez a memória, ez egyébként lassan himnusz is lehet.
1: Hát a mi himnusz.
0: Hát a természetesen.
1: Na de ezt a poént már előtte Mohácsi úr.
0: Jól
1: átkötött. Na, egy szó mint száz. Most itt beszéltünk ugye tárgyakról, régi tárgyakról, retro műsor címe, és arra gondoltam, hogy azért ez döbbenetes, de tényleg hát szinte elmúlik, kivész. Tehát, hogy a tárgykultúra folyamatosan csorbul. Én már nem egy olyan lakásba jártam, de okos embereknél, ahol nincsenek könyvek.
0: Fura látvány.
1: Én már nem egy olyan lakásba jártam, ahol kidobták a CD-ket. Már nincs CD. Én gyűjtögetem be, hogy adjatok, mert én abból szeretek dolgozni, mert a kezemben van jobb, mint hogyha MP3, MP4, meg nem tudom, nekem jobb. De hát ilyen már nincs. Mint hogy nincsen lovaskocsi, mint hogy már nincsen jegeskocsi, mint hogy nincs már olyan jeges vagy jégszekrény. Nincs ószeres, vagy másfajta formában van. Persze minden átalakul, mert a funkció azért szükség van a hűtésre, meg a tudásra, meg a sok mindenre, zenére. De hogy elvesznek a dolgok.
0: Régi filmet néztek, egy utcai felvétel, hát a forgalom, az mondjuk, de az nem ide tartozik, amit te mondasz, nem szorosan. De az, hogy milyen típusú autók voltak. Tehát Magyarországon bőven a mi életünkben, mondjuk 30-40 éve, ez fel sem tűnik az embereknek. Én nem azt mondom, hogy tapsolni kéne, hogy de jó nekünk, hogy már nem Trabantunk, meg kis polszkink van, meg fölforró hűtővízű kocsijaink, hanem hát mi most az, aki tud autót venni, de hát annak a népautó az már nem ilyen, hanem annak az már Opel. Ha én ezt nagyjából jól tudom.
1: Suzuki.
0: Mindegy. Szóval, na de hát zenélni bár tudnánk a különbséget.
1: Én csak egy automárkát mondtam, hogy jaj, kevesebbet fizetek. De csak beszéljetek nyugodtan.
0: Akkor valami gazdagabbat kéne mondani, azt meg
1: mondtam. Na, jó, igazad van.
0: Észre sem veszi az ember, pedig hát...
1: De nézd meg az órák, már nincsenek köztéri órák. Hát minden... Azelőtt kerestem az órát, hány óra van, nem néztem föl. Hát egy csomó dolog változik.
0: Nemes, vége lett volna a műsornak, ha hagyom ennek az első óranak. Azt esélyesen nekem megmondani, hogy szerintetek azok az órák és hőmérsékletjelzők, amik úgy váltogatják egymást, a hőmérsékletjelző milyen hőmérsékletet jelez? Mert egyesek azt mondják, hogy mikor 32 fokot írnak és 25 van, mert tudjuk, hogy 25 van, mert érezzük azért, hogy ez nem 32, akkor azért, mert a nap süti. Most ennél nagyobb marhaságok, mint hogy egy órát napsütésre rakjanak, és hogy ha valóban ez az ok, ezt nem tudok elképzelni. De hogy akkor miért mutat 32?
1: Hát meg akkor most, hogyha árnyékba raknák, és te napon
0: hát az megfordítva csak. Jó, de hát azt még hát... úgy el tudom képzelni, ez a nagyon fontos kérdést így a retro műsor első részének engem muszáj volt föltenem, mert...
2: Lehet, hogy elektronikusan megy, úgy, mint az óra, és központ beírja, hogy 30, mit? Hát mit tudom én.
1: Azt írják be, amit a hatalom oda akar érni.
0: Nagy riasztást ad le a meteorológiai szolgálat. Mert elkezd esni valahol az eső.
1: Igen.
0: Az egész országra fehér, zöld, sárga, narancssárga.
1: De az órára pillantok, és azt kell, hogy mondjam, hogy közép-kelet-európai idő szerint 13 óra 52 perc van 2008. 5. hó 28-án,
2: igen.
1: Hétfői napon, de önök persze bármikor meghallgathatják ezt a műsort, de azért mi azt szeretnénk, hogyha velünk most maradnának. Egy rövid időre elbúcsúzunk, de aztán jövünk vissza, úgyhogy maradjanak velünk, az a tiszteletteljes kérdésünk. A retro közel 7 perc múlva folytatódik.

Korábban elhangzott műsorunk ismétlése következik. A műsor 2018-ban készült.

0: Igen, igen, itt a retro. Egy olyan műsor, ami, hát hogy is mondjam, csak nincs előre felkottázva, nincs előre megírva, pillanat szüli, hogy mikor, miről, hogyan lesz szó. Miközben persze vannak elképzeléseink, ha úgy tetszik, vannak témáink. Varjú Tamás most igazoltam van távol, de hát a csapat többi tagja természetesen itt van, úgyhogy velünk van.
1: Vékai Gábor.
2: Mohács Miklós.
0: És Fodor János is beszél még önökhöz.
1: Varjúhoz, bocsánat, muszáj hozzátenni, ez itt a reklámhelye, holnap jön a Mozaikba délelőtt. És
0: Tamás?
1: Tamás, és ő tanulja lehetett ennek a röviden érintett megdöntőnek, ami szombaton este zajlott, és az ottani drámának. Testközelből, ha tetszik, egy stadion lelátóján, és gondolom előzményekről, utazmányokról is fogunk majd beszélni.
0: Úgyhogy ő is igazoltan van ma távol tőlünk, mi pedig ugye ma azt gondoltuk Rékai Gábor tanácsára, hogy hát tárgyak körül matassunk, fogjuk kézbe, nézzük meg, forgassuk meg, azt nem mondom, hogy ízleljük.
1: Hát az már de, kicsit idősecske lenne.
0: Igen, de azért erről eszembe jött rögtön az unokám, vagyis a kisgyerekek, ez a dolog, hogy mindent a szájukba raknak, és hogy milyen fontos dolog.
1: Érzékszervés.
0: Igen, és én